0: Ezek azonban nem minden roma közösségben azonosak, és nem szabad úgy tekinteni rájuk, mintha minden cigányember ugyanazokat a hiedelmeket vallaná. A roma kultúra éppen ezért különleges, mert sokféle közösségből és hagyományból áll. A vallási ünnepeknek szintén jelentős szerepük lehet. A karácsony, a húsvét, a keresztelők, az esküvők és a temetések gyakran nem csak vallási események, hanem nagy családi és közösségi alkalmak is. Ilyenkor a rokonság összegyűlik, a közös étkezés, az éneklés és az imádság pedig erősíti az összetartozást. Összességében tehát a cigányság Isten hite nem egyetlen egységes vallási rendszert jelent. A különböző roma közösség hite eltérő, mégis sok helyen közös benne az Istenbe vetett bizalom, a család és a közösség fontossága, valamint az a törekvés, hogy a hit segítséget adjon a nehézségek elviseléséhez. A vallás ezért a roma kultúra történetének és jelenének is nagyon fontos része.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Vendégem pedig Csík Laura zongora művész, aki valódi zenés családból érkezett, hiszen édesapja Csík Gusztáv a magyar jazz élet Liszt díjas zongora művésze. Ő maga azonban a klasszikus zene útját választotta. 5 éves korában ugyanis elkezdett zongorázni, majd a Zeneakadémián olyan kiváló mesterek tanítványa volt, mint Zempléni Kornél és Kocsis Zoltán. Pályáján így különleges módon találkozik a családból hozott zenei örökség, a klasszikus zongorajáték fegyelme és az a nyitottság, amely a műfajok közötti párbeszédet is lehetővé teszi. Mai beszélgetésünkben felidézzük pálya kezdését és meghatározó mestereit. Szó lesz zongora művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, valamint arról is, mit jelent számára napjainkban a zene továbbadása. Beszéljünk egy kicsit a családodról. Hogy lettél zongorista? Hogy döntötted el, hogy zongorista leszel? Hát, nyilván a zenész gyökerek azok meghatározóak voltak.
4: Igen, ez úgy szokott lenni, hogy meghatározó, de nálam nem. Most ha hiszed, ha nem, Andrés, de én nem szerettem volna zongorista lenni. Megmondom, hogy én mi szerettem volna lenni. 2 teljesen különböző pálya, orvos, vagy bolti eladó. És ez nem vicc. Ez annyira nem vicc, mint hogy a szüleim tanúsíthatják, hogy 5 éves koromban én szerettem volna bemenni egy boncolást végignézni. És azt mondták, hogy valami nem stimmel ezzel a kislánnyal. Hogy valami nem. Hát gondoltam, hogy akkor ezt nem tudok mit csinálni. Ugye az édesanyám, ő zongorista szeretett volna lenni, valószínűleg innen jött az, hogy beiratta zongorázni, klasszikus zongorára, szerencse, mert mondjuk a szüleim soha nem szóltak bele, hogy én hogy zongorázzak, hál' Istennek. És hát apu ugye jazz zongorista, anyu pedig családanya.
3: Ő tanult zenét?
4: Persze, elvégeztem a Miskolci konzervatóriumot, és aztán jöttek a gyerekek, és a családanya maradt, de aztán utána viszont korrepetíciót vállalt, tehát dolgozott. Legalább azt hiszem 28 évig. Színművészeten is volt, akkor néptánc csoportokat kísért. Szóval sokat dolgozott.
3: De hát akkor ő tudott neked segíteni tulajdonképpen a kezdeteknél, hogy
4: hát annyit tudott segíteni, hogy amikor zeneiskolába jártam, Tőke Marian volt a tanárom, imádtam. Nagyon sokat gondolok most rá, hogy tanítottam kicsiket is. Most ugrik be, hogy miket mondott nekem. Imádtam, tényleg, szóval fantasztikus. És nem csak zongorázni tanított, nevelt is. Tehát nem csak a zongorázás, nevelés borzalmasan szigorú volt. Féltem is tőle, de most már tudom, hogy

0: Amikor gyakorolni kellett, akkor volt egy ilyen csörgő óránk, és az be volt állítva. És a skálázás, az nagyon fontos volt. És akkor én azt nem tudtam, hogy miért, de most már tudom, nagyon untam egyébként a skálázást, de igaza volt a tanárnőnek. Azóta se skálázok, de akkor mindig
1: akkor kellett.
0: Nagyon.
1: Igen.
0: Nagyon. Nagyon is be volt állítva, és mindig mondta, hogy nem azt csinálod, amit a tanárnő kért. Mm-hmm. És én, mint gyerek, én is szerettem volna menni játszani a térre, de hát ő nem engedett. Tehát amikor csörgött egy óra, akkor kellett felállni, lehetett. És én mindig közben, mint gyerek, ugye mondtam, hogy á, nekem mennem kell megy egy mellékhelyiségbe, stb. És mondta, hogy hát az nem lehet, hogy 5 percenként jársz.
1: Így van.
0: Szóval így ez van, volt a gyerekkor, ez már úgy értve, hogy a
1: mennyit
0: kezdés.
1: Mennyit gyakoroltál akkor?
0: Hát akkor két órát,
1: és akkor óránként
0: és én meg is jelni? Mondtam, mondjuk erre nem lennék azért büszke, de mondtam Maria néni, mikor már nagyobb voltam, azt mondta, hogy nem felejtem el. Mindig azt mondta a gyereknek, hogy 2 óránál többet te nem fogsz gyakorolni. Hát gyakoroltam többet, de hát igazából nem gyakoroltam, csak egyszer 4 napig 8 órát sajnos. Soha nem, mert nem tudok koncentrálni, tehát igazából, hogyha én koncentrálok, akkor az agy kapacitása, és ezt a mai napig én úgy gondolom, hogyha 4 órát az ember koncentrál, az megfelel 8-nak. És fölösleges 8-10 órákat, ha csak nem akkora a program, mert akkor ugye azt meg kell tanulni valamikor, de nem képes az agy végig koncentrálni. Tehát én, ha koncentrálok kb. 25 percet, én annyira kifáradok, Andris, hogy nekem meg kell állnom. És akkor mindenki azt mondja, hogy csak 25 percet gyakoroltam. Mondom, igen, de már megtanultam, de nagyon koncentrálva.
1: Igen. És amikor 2 órát gyakoroltál csörgőre, órára, akkor mennyi idős voltál?
0: Akkor? Hát ugye 6 éves voltam, amikor Mare nénél kezdtem, és 13 éves voltam, amikor végeztem, mert utána egy évvel hamarabb vettek fel a konzervatóriumba. Nem 14 voltam, hanem 13.
1: Igen, akkor ezt még lehet.
0: Addig volt az a csörgő órás megoldás.
1: Aha.
0: Igen, igen.
1: Szóval az alapok nagyon fontosak.
0: Nagyon. A legfontosabb. Valóban. Legfontosabb. Szóval én utána tanítottam sok helyen, és tanítottam olyan gyerekeket is, akik konzervatóriumban jártak, és jöttek hozzám. Uh-huh. És alapok hiányoztak. Azt behozni,
1: nagyon
0: az nehéz. Nagyon nehéz. Be lehet, de dupla munka. Uh-huh. Dupla, tehát effektív ritmus hibák. Ne nyújtott ritmus, stb. Most nem akarom elmagyarázni, de számolnom kellett, és nem tudta. De még azt megkockáztatom, hogy nem is a konzervatóriumi tanárnak a dolga, hanem a zeneiskolában fantasztikus szolfés tanárom volt, a Raj Gizella, meg kell, hogy említsem őt is, fantasztikus volt. Tehát ott a szolfés tanár nagyon fontos, a zongora tanár nagyon fontos, és ha ezek nincs, ezek passzolnak, akkor hatalmas alap van. Uh-huh. Tehát nem lehet mondjuk várat építeni, hogyha nincs meg az alap. Összedől. És ez előbb-utóbb kijött a gyerekeknél, észrevettem. A konzervatóriumi gyerekek jöttek magába tanulni, hogy, és mindegyiknek volt tanára.
1: Igen.
0: És nem értettem, hogy mi a probléma. És aztán láttam, és nagyon el voltam keseredve, mondom, ez nagyon nagy probléma. És itt most nem mondok neveket konzervatóriumban, az ember ugye nem mond, de hát ez akkor feladata viszont a konzervatóriumi tanárnak, aki ott tanít, hogy hozza be a zeneiskolai lemaradást. Én szerintem.
1: Ha lehetséges, igen.
0: Tudnék, amikor jöttek hozzám át, én mondtam, hogy átjöhettek, de minden tanárnak meg kell mondani, hogy hozzám jártok. Uh-huh. Mert azt én soha nem szerettem, hogyha inkognitóba járnak hozzám, és a végén kiderül, az nem jó. Hogy vagy megengedi, vagy nem. Legyen ez mindig egyenes dolog. Csak jöttek egy ideig, aztán van, aki féltékeny, van, aki nem féltékeny, hagyta, nem hagyta, stb. De nem lehet, be kell hozni a konzis tanárnak akkor. Úgyhogy nekem nagyon jó alapom volt, nagyon.
2: A következő percekben Chopin Émol zongora versenyének egy részletét hallhatjuk Csík Laura zongoraművésznő előadásában. A karmester Kocsár Balázs volt, a felvétel pedig 1988-ban készült.

0: ha ilyen jó alapjaid voltak, akkor valószínűleg egy kicsit könnyebben ment neked a középiskola, a Bartók Konzi.
1: Hát a Bartók Konzi az tulajdonképpen, ugye hamarabb kerültem oda egy évvel, viszont maradtam is tovább egy évvel. Hát ott az volt, hogy ugye 4 évig tanultam a Humboldt Creditnél, utána 2 évet a Schweizer Katalinnál. Szép évek voltak, de a konzervatóriumban ugye volt a közismereti is, oda is bejártam. Én nem voltam magántanuló, tehát én végig jártam ezt az egészet. Hát az a, igazából nekem az a 6 év, az egy kicsit kimaradt. Több szempontból is. Én értettem a tanároknak a tanítási rendszerüket, de én úgy éreztem, hogy kicsit be vagyok zárva. Tehát nem engedtek sok mindent megcsinálni nekem. Amit én szerettem volna darabokon belül, hogy azt nem lehet. Hát nem tudom. Én nem vagyok ilyen, tehát én a gyerekeknek többféle verziót mutatok, és azt szoktam mondani, hogy van bizonyos dolog, amit én is azt mondom, hogy na, ezt nem. De nagyon sok szabadságot engedek nekik, és azt mondom a végén, a legvégén, mutatok nagyon sok lehetőséget, és a legvégén azt mondom nekik, hogy tudjátok mi? Na most csináljátok, amit akartok. Sok lehetőséget, mitől lehetne könnyebb, pontos ritmus, stb. Ugye az alapok, amik hiányoznak, például, mert nem tanította meg őket senki, kifejleszteni ugye a hallásukat erre, stb. Mi a lényeg ebben az egész történetben. Úgyhogy ez nagyon sok diáknál hiányzik. Nagyon fura világot élünk, és már én olyat is hallottam, hogy a Glenn Gould nem jó. Aha. Szóval olyan szinten vagyunk, én most teljesen el vagyok varázsolva, mert én nem akarom már ezeket meghallani. Mert ugye az embernek vannak kedvencei. Ez ugyanaz, mint az zongorázás. Tehát többféle út van.
0: Igen.
1: Attól még az nem azt jelenti, hogy a Richter nem jó. Ilyen hatalmas, nem azért, mert nagy nevek, hatalmas művészek, hatalmas zenészek.
0: Igen.
1: Ez nem lehet azt mondani, hogy a Matsuyev, az akkor nem, mert csak zongorázik és dörömböl, mert ugye vannak ilyen vélemények, olyan vélemények. Ezek akkora nagyságok, hogy nem lehet mit mondani. Az lehet mondani, hogy nem az ő kedvence, de attól még bármikor meghallgatja, és azt mondja, hogy de jó.
0: Fantasztikus. Nem? Hát ezek a legnagyobb zongoraművészek, igen.
1: Na most ugyanez van a zongorázásban szerintem, hogy többféle módon lehet előadni. Uh-huh. És ha hat rád, akkor biztos, hogy van benne jó. Az biztos. De ha nagyon unalmas, akkor ugye hát én nem tudom.
0: Tehát végül is a zenének pontosan az a célja, hogy hasson a közönségére.
1: Így van.
0: És hogyha esetleg egy trillát mondjuk nem fölfele játszunk, hanem lefele,
1: nem probléma, Andris.
0: Attól az még lehet jó.
1: Hidd el, sőt.
0: Na de hogyha úgy van beírva a kottába, na persze ez is nagy kérdés, hogy melyik kottába.
1: Melyik az
0: úttext? Igen. Melyik kottába és melyik kiadásba?
1: Igen, hát ezzel mindig voltak problémák, ugye, hát ezt a kocsistól tanultam, ugye, mert ő mindig mondta, hogy hát akkor most az úrtext kiadás, de hát ő sem volt igazán biztos benne, de azért mondta, hogy hát ez az úrtext kiadás, de amikor én másképp játszottam, akkor azt mondta, hogy hát tudod mit, ezt most elfogadom.
0: Igen.
1: Ezt most meggyőztél. Vagy azt mondta, összecsuktak ott, tehát, hogy hát ezzel nem tudok mit kezdeni. És az ember nem sértődik ezen meg. De nekem fantasztikus volt például a zeneakadémia éveim. Azok is fantasztikusak voltak. A kezdés, a zeneakadémia évek. Uh-huh. Mert a kocsissal semmi bajom nem volt. Semmi bajom nem volt. Megmondtam, hogy én nem sértődtem meg soha. Igaz, hogy voltak növendékek, akiket leszúrt. Volt egy fajta stílus, de az ember nem sértődik meg, mert csak a javadat akarta, és egy hatalmas tudás volt mögötte, tehát itt nem volt szó erről, hogy most meg kell sértődni, vagy nem tudom. Elmondta, amit akart, és csak a javamat szolgálta. És ő mondta, nagyon pontosan meg kell nézni a kottát. Nagyon pontos, ott nem lett egy ritmustalanság, és csak fejből kellett. Egyik órára a másikra. Ott nagyon sokan ültünk ott az Zeneakadémián, a 8-asban tanított egyébként, ültünk a padon, És mondta, hogy kett pénteken tanít, és jön, aki jön. Ő egész nap bent volt. És hát elég sok ember nem mert bemenni, mert féltek, meg hát én is féltem, de én mindig mentem. És egyszer előfordult még az is, hogy mentem, és így ránéztem, és mondta, hogy na hát akkor most mit játszol? Mondtam, hogy semmit. És kijöttem. Képzeld, addig is kijöttem, és hazajöttem. És akkor még a Dohány utcában laktam, és rá 10 percre visszamentem. És kopogtam.
0: Össze kellett szedni a bátorságot?
1: Hát nem is az, hanem utána ő nagyon meglepődött. Azt mondta, hogy visszajöttél. És a szememben nézett, azt mondja, hogy nem tudod kívülről a darabot? Mondom, ezt most nem. Nyisd ki nyugodtan. Megengedte. Senkinek nem engedte meg. És megengedte. Ez volt a Brahms B-ból intermezzo, soha nem felejtem el, opus 117. És azt mondta, hogy játszd. És elkezdtünk dolgozni, soha nem felejtem el. 10 perc után visszajöttem, és ő nagyon meglepődött. Mert szégyeltem magam, hogy ez most nem
0: megy kívülről. Igen, van ilyen.
1: És nála nem lehet tudja játszani. Csak kotta nélkül.
0: És milyen tanár volt egyébként?
1: A Kocsi Zoli?
0: Nagyon szigorú. Nyilván sokat zongorázott.
1: Nagyon sokat mutatott, igen. De tulajdonképpen az volt, hogy ő arra tanította a növendékeit, hogy nagyon pontosan olvassuk le, fejtsük meg, hogy vajon mit akart a zeneszerző a jelzésével. Akkor a kor művészete olvassunk utána. Tehát nem csak annyiból állt akkor az életrajzok, nem csak egy művét ismerni, vagy kettőt, szimfonikus darabja és a többi kortársak. Nagyon sokat járt föl hozzánk. Azt kell mondjam, hogy talán majdnem minden másnap. Nagyon féltünk is tőle, és akkor így összegyűltek nálunk a növendékek, és ő megjelent Beethoven szimfóniák 4 kézre. És akkor az azt jelentette, hogy ő szépen leült, és akkor mondta, hogy na akkor lattoljunk. Hát nagyon remegett a kezünk, senki nem lattolt, úgyhogy muszáj voltam lattolni vele. De így megismertük a szimfóniát.
0: Hát hogyne, persze. Meg a blattolást is gyakorolja az ember, nem mellesleg.
1: Hát igen, mondjuk rögtön tempóban nem volt rossz.
0: Hát igen.
1: Igen. Szóval ilyen dolgok, és aztán nála azt tanultam meg, hogy ő iszonyatos agy volt, őrületes agy volt. És ha ő belement valamibe, akkor maximálisan. És őt ez zavarta, hogyha valaki nem megy bele. És igaza volt. És igaza volt ebben, totálisan igaza volt. És volt egy ilyen, sajnos szerintem ez befolyásolt őt az életében, hogy ilyen hamar távozott, mert ideges típus volt, szerintem. Mert nem bírta elviselni, mert ő annyira hallott mindent, nem bírta elviselni, hogyha valaki őnála lejjebb van, már pedig lejjebb voltunk.
0: Na jó, hát ez a természetes.
1: Igen, és nem bírta elviselni. De tény, hogy én vele soha semmilyen problémám nem volt. Semmi.
0: Pedig... Akkor sokat tanultál tőle.
1: Igen. És képzeld el, Andris, hogy amikor 4 év után, ugye pont az utolsó év előtt mondta, hogy ő nem bírja tovább csinálni, nagyon sok koncertje van, és ez az utolsó vizsga, és keresete az összes növendéknek keresni kellett új tanárt. És akkor volt az utolsó vizsgám, és akkor volt egy olyan sztori, hogy a Schumann C-dur fantáziát játszottam, nem volt ott a vizsgán, hát ugye voltak emberi dolgok, mindenhol van, tanári karban, stb. És kiderült, hogy én a 4-51-es 5-öst megkaptam, ugye mert pontoztak, de mégis lehúzták 4-5-re. És ezt megtudtam.
0: Az már 4-es.
1: Ugye egy ember kapott 5-öst 4-51-el, és akkor itt van az, hogy a zene szubjektív, én teljesen elfogadom, mindenféle kritikát elfogadok. 2 ember szavazott, még azt is megtudtam, hogy ki az a 2. Várjál, de nem ez volt a poén, hanem az, hogy akkor voltam választás előtt, ugye, hát nem a mostani választás előtt, hanem egy tanárválasztás előtt, és megtudtam a 2 nevet, és oda mentem az egyikhez.
0: Ja.
1: De rögtön a vizsga után, de nem azt mondtam, csak annyit mondtam, hogy én teljesen megértem, ha nem tetszik ez a fajta előadás, de azt nem értem meg, hogyha valaki, ha most vagy pontoznak, ne haragudjon professzor úr, vagy pontoznak, Vagy pedig a 451-et meghagyják, de nem tetszik, az teljesen érthető. De azt, hogy a 451-ből 4-5 lett, azt nem értem. Szeretnék magához kerülni. És akkor azt mondta,
0: na, ez egy meglepő fordulat.
1: Azt mondta tanár, hogy megtiszteltetés, hogy engem választott. Mondom, Jézusom, ez lehetetlen. Lehetetlen. És mondom, lehetséges az, hogy az első órára, mert tényleg Schumannal bajban vagyok, elvinném a Cédul fantáziát. Azt mondta, persze. És a legnagyobb kapcsolatom volt.
0: Azt a mindenit.
1: Igen. Egész végig a haláláig.
0: Akkor most már megkérdezhetem, hogy ki volt a professzor.
1: Ő volt az Empléni Kornél.
0: Az Empléni Kornél.
1: Igen. És én voltam az utolsó, végtelenségű mellette voltam. Tehát az utolsó időben is. Végig. Mindig beszéltünk, látogattam. Nagyon-nagyon sok mindenről beszélgettem. Nagyon nagy tudású emberre volt.
0: Így van.
1: Szóval én, nekem nagy szerencsém volt az akadémián.
0: Hát ott a szeritonároknál tanulhattál? Tessék? Legendáknál tanulhattál tulajdonképpen?
1: Nem csak azért, mert legendák, hanem mert tényleg nagyon passzoltak nekem.
0: Igen, ez is nagyon nekem fontos nagyon mindig, hogy a diák és a tanár az megtalálja a közös hangot, mert ha nem, akkor hiába.
1: Igen. De ha mondjuk megsértődtem, mert megsértődhettem volna például a kocsisnál, de nem tettem.
0: Diplomakoncerted?
1: A diplomakoncertem az úgy zajlott, megmondom, hogy zajlott, hogy volt, azt hiszem, 89-ben volt a Dohnányi zongoraverseny, a főiskolai Dohnányi zongoraverseny, és megnyertem. Uh-huh. És az annyit jelentett, hogy kaphattam ingyen egy koncertet a régi zeneakadémián, és elfogadják diplomakoncertnek. Na most ebből volt egy kisebb konfliktusom, hát nem konfliktus, az MP-nével, mert azt mondtam neki, hogy én ezt elfogadom. Ezt a díjat, mint diplomakoncert. Azt mondta, hogy de hát ez a diplomakoncertnek van egyfajta kisugárzása, hogy azért azt meg kellene csinálni, hogy ez még... Mondtam, hogy nem. Nem. Nem, mondom, ez nekem így pont jó. Úgyhogy ez volt a diplomakoncertem, az az első díjas nyeremény. Azt én elfogadtam diplomakoncertnek, hogy mondták is. És akkor még csináltam egy koncertet, egy szólókoncertet 90-ben, szeptemberben. Igen. Azt nehéz
0: volt. A következő tanév elején.
1: Igen, azt hát az nehéz volt megcsinálni, mert igazából nem akarták megadni azt a koncertet. Nagyon furcsa volt. Igen, nagyon furcsa volt, tehát harcolnom kellett, hogy megkapjam azt az ingyenes koncertet. De hát végül is addig harcoltam, ebbe harcoltam, mert senki nem tudta, hogy miért akarok fellépni. Hogy miért akar a Csík Laura ennyire fellépni. Csodat, hogy miért, Andrés? Ez egy emlékkoncert volt, csak senki nem tudott róla.
0: Oh.
1: Ezt a testvéremnek ajánlottam fel. És azért akartam. Úgyhogy ez volt a 90. szeptember. Igen.
0: Most hallgassuk meg Csík Laura zongora művésznő előadásában Liszt Ferenc Erdőzsongás című művét.

0: Mai vendégem Csík Laura zongora művésznő volt, aki a beszélgetésünk első részében felidézte nekünk pályakezdését, meghatározó mestereit, és szó volt művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, és még számos egyéb témát is érintettünk. A beszélgetés folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is. Önök a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszont hallásra.
1: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dík.
1: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: el sem hiszem.
1: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
2: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
1: Roma folk.
2: A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
3: Nyilvános magyarázatot vár Orbán Viktortól az aranykonvoj ügyében Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Facebook bejegyzésében arra szólította fel a volt miniszterelnököt, hogy tisztázza, adott-e utasítást a szállítmány feltartóztatására. A tárcavezető szerint tisztázni kell, honnan érkezett a döntés. Az ügyben eddig 5 gyanúsítottat hallgattak ki, köztük a terrorelhárítás központ egykori vezetőjét, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjét és 3 rendőrt. Olyan kora gyermekkori módszertani központ felállításán gondolkodik az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkára, amelyben külön területenként jelenne meg az óvoda, a bölcsöde és a kora gyermekkori ellátási utak fejlesztése, mondta a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár. Kereki Judit az óvodák országos közössége konferenciáján fontosnak nevezte, hogy egységes jogszabálya legyen a gyermekkori és kora gyermekkori szolgáltatásoknak. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány honlapján a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter budapesti kormányzati sajtótájékoztatóján. Kiemelte, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. Az eredményeket részletezve a tárcavezető közölte, azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, a kitöltők több mint 96%-a részben vagy teljes mértékben egyetértett. Az extrém gyors hajtás kapcsán azt, hogy szigorúbb büntetést kapjon, aki súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetet okoz, 86% támogatta. A jármű elkobzás pedig 85%-os támogatást kapott a kérdőíven. A talajjavítás érdekében nem szállítják el a kivágott fákat, levágott gajakat és a zöld hulladékot a fővárosi parkokból, jelentette be Budapest főpolgármestere Facebook oldalára pénteken feltöltött videójában. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni. A budapesti regionális nyomozóügyészség kezdeményezte annak a 2 férfinak a letartóztatását, akik titkos szolgának, illetve rendőröknek kiadva magukat próbáltak meg 2 milliárd forintot kizsarolni egy férfitól, írja a Blick. Az ügy első rendű gyanúsítottja magát a titkos szolgálat munkatársának adta ki és közölte, tudomása van a sértett ellen indult eljárásokról. Felajánlotta, hogy 2 milliárd forint ellenében eléri, hogy az ügyek süllyesztőbe kerüljenek. A nyomozóügyészségek a bűnügyi ellátó igazgatóság taktikai egységével, a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a Készenléti Rendőrséggel együttműködve fogták el a gyanúsítottakat.
2: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
2: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dick.
2: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádió Dick.
2: Rólunk, neked.
1: Roma Szalon.
5: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Vendégem pedig Csík Laura zongora művész, aki valódi zenés családból érkezett, hiszen édesapja Csík Gusztáv a magyar jazz élet Liszt díjas zongora művésze. Ő maga azonban a klasszikus zene útját választotta. 5 éves korában ugyanis elkezdett zongorázni, majd a Zeneakadémián olyan kiváló mesterek tanítványa volt, mint Zempléni Kornél és Kocsis Zoltán. Pályáján így különleges módon találkozik a családból hozott zenei örökség, a klasszikus zongorajáték fegyelme és az a nyitottság, amely a műfajok közötti párbeszédet is lehetővé teszi. Mai beszélgetésünkben felidézzük pályakezdését és meghatározó mestereit. Szó lesz zongora művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, valamint arról is, mit jelent számára napjainkban a zene továbbadása.
0: A családotokban nagyon sok tehetség van, ugyanúgy, mint ahogy a párodnak a családjában, és ezt megjelentettük az ifjú szakcsillakatos Bélennel. Egy picit beszélj a családodról, még így visszakanyarodva, illetve a testvéredről.
6: Hát apai és anyai ágon is a nagyszülők ugye zenészek voltak. Uh-huh. A nagyapáim
0: milyen
6: mind a kettő ugye cigányprímás volt.
0: Aha.
6: Mind a kettő, és ugye a nagymamák voltak igazából a családok. Család fenntartó igazából, ott volt az alap. Uh-huh. A nagymama.
0: És a ők is zenéltek?
6: Nem.
0: Tehát ők nem zenéltek csak?
6: Nem.
0: Csak édesanyád akkor, ahogy mondtad?
6: Így van, csak anyu. Uh-huh. Anyu kezdett zongorázni tanulni. És még anyu családjában a testvérei, azok még zenészek. Uh-huh. Apu családjában a testvére, ő nem volt zenész, a nővére. Ő fodrász volt egyébként, és más nem tudok mondani. Igazából ott a vonós hangszer dominált mind a két családban. Tehát a billentyűs nem, meg fúvós hangszer. Uh-huh. De nem, billentyűs nem.
0: De anyukád hatására végül is akkor...
6: Anyu hatására lett ez a történet.
0: Mégiscsak akkor ez a
6: zongorát igen.
0: És a testvéred?
6: A testvérem, ő saját magától. Saját magától egyszerűen hegedűs akart lenni, kész. Uh-huh. Ő egyszer azt hiszem meghallotta a sajhelyfetszet, és mondta, hogy ő is ilyen hangszeren szeretne játszani.
0: Úgyhogy... Igen, nem akárkit hallgatott már ő is.
6: Hát igen nem. Uh-huh. És akkor elkezdett gyakorolni. Uh-huh. Hát ő egy fantasztikus talent volt tényleg. Azt kell mondjam, hogy örültem.
0: Játszottatok
6: hogy
0: együtt?
6: A testvére. Ajaj, játszottunk együtt. Sokat. És hát igazából az volt a terv, az én tervem, hogy én majd akkor repetitorra leszek, majd én megyek vele. De ez sajnos nem. Uh-huh. Nem sikerült.
0: Tanulmányaid alatt sok versenyen részt vettél. Melyik volt a legmeghatározóbb számodra?
6: Hát Andris, az az igazság, hogy én a versenyeket nem szeretem. Uh-huh. Az, hogy részt vettem, az mindig úgy történt, hogy mindig volt mögötte valami, amire elindultam. Például a Chopin versenyem mindig volt egy ilyen előjátszás a Zeneakadémán válogató, hogy kit küldenek ki. Akkor így ment régen. És ki volt hívva, hogy gondoltam, elmegyek. És fogalmam nem volt, és ha hiszed, ha nem, hogy én tulajdonképpen hova jelentkezek. És akkor négy embert kiküldtek, a Varsó és a

0: jelentkezni, jelentkeztem. Oké. Okay. Uh-huh. Következő a Montreali zongoraverseny, uh-huh. Akkor már Zemplén növendék voltam, és mondta a tanár úr, hogy ő felkészít, van 3 hónap a meghallgatásra. De egyébként mindjárt jön a verseny.
1: Az igen.
0: Mondom, Jézus Mária.
1: Hát azért erre hónapokat, vagy hát valamikor éveket készül az ember egy ilyenre.
0: És akkor felkészített, oké, meghallgattak, és mondták, hogy jó. Úr Jézus, akkor megint azt mondtam, és bekerültem a döntőbe, mondom, Jézus Máriám. És ott arról híres ez a verseny, hogy még meg kell tanulni egy modern zongora verseny. Uh-huh. Egy hét alatt. Mondom, ez jó, mert eddig
1: hát nem semmi.
0: Mert hogy akkor még nem játszottam egyébként, nem engedtek
1: zenekar
0: közelébe.
1: Ja, aha.
0: Hát nem engedtek. Ott játszottam először zenekarral.
1: Hű.
0: Rögtön 2 zongora verseny. Ez igen.
1: Nagyon nehéz zenekarra játszani.
0: Hatalmas stressz volt. Hát, hatalmas stressz volt, soha nem felejtem el. A karmester meglátott engem a döntőben, és így rám nézett, mert ugye volt próba a modern zongora verseny, aki egy kanadai zeneszerző írta, és így rám nézett a Franz Paul Decker, és azt mondta, hogy nem akarja próbálni. Azt mondja, hogy nekem nem tetszik, nekem se ez a zongora verseny. Azt mondtam, hogy hát... Oké, majd a döntőben. És azóta is megvan a kapcsolatom egyébként vele, és aztán meghívott engem Barcelonába. De nem ő volt a karmester, egy másik fantasztikus, Bryden Thompson, ha ez mond neked ez a név valamit, és ott játszottam a Palau de Musica termében, uh-huh. Chopin émot 3-szor is. Nagyon jó volt, és az a karmester, csak mondom, hogy a sorsok, karmester azt mondta, hogy ő segíteni fog nekem, mert nagyon tetszem neki. És egy fél év múlva írta a felesége, hogy eltávozott.
1: Oh.
0: Ő szeretett volna segíteni, de többen is segítettek, mert most azért meg kell említenem azt, hogy volt egy kurzus. Kurzusokon nagyon szerettem indulni.
1: Sok kurzuson voltál?
0: Nagyon sok.
1: Aha.
0: Ott az akadémián. És azt is el kell, hogy mondjam, hogy én egy lelkis típus vagyok. Ezt sokan tudják. Olyannyira vagyok lelkis típus, hogy én tényleg tanulni megyek oda. Tehát sem, de nem, van, aki nem. Olyan aha. kurzus, mert elmentem például a Földes Andor kurzusára,
1: igen.
0: ahol ki volt írva, hogy akinek a legjobban teszik, kap $1000. Akkor nagyon nagy pénz volt, talán még most is.
1: Most is.
0: Sőt, most már pláne.
1: Így van.
0: És majdnem mindenki elment a kurzusára
1: aha.
0: játszani. De én mindig kislány, azt mondom, 18-es voltam, 18. Elmentem, eljátszottam az F-on valadát, és minden nap mentem hallgatni.
1: Hát
0: és egyre jobban...
1: Tanul az embert,
0: hajjaj,
1: hogyha hallgatja
0: hajjaj,
1: a kurzust. Így van.
0: És egyre jobban lemorzsolódtak a tagok, akik jöttek elsőre játszani. Na, érdekes volt. De az eredmény hirdetése mindenki megjelent. És én ezt akkor nem vettem észre, hogy vajon ez mitől lehet. És akkor bejelentett, hogy kinek adja oda a díjat. Hát én nem gondoltam, hogy nekem. Tehát, és ő volt az ember, akit nem lehetett befolyásolni, uh-huh. de mert lett volna precedens rá, mert jött egy osztálytársnője, nem mondom meg a nevét, egy híres zongora művész, aki hozott egy diákot, és már beajánlotta neki. De nem lehetett. Érted? Nem lehetett. Az a baj, hogy most már a kapcsolatokon és az önmenedzselésen múlik. Uh-huh. Nagyon sok minden. És én már 1990-ben is egy riportban megmondtam, hogy én nem vagyok az az alkat. Én nem vagyok az az alkat, és nem is várom, hogy engem fölhívjanak, vagy hogy valami legyen. Én csinálom a dolgomat, akinek tudok, segítek. Ha van, van, ha nincs, nincs. Nem tudok mit csinálni. Én nem maradtam kint, nagyon sokan kérték, hogy maradjak.
2: A következő percekben Chopin émol zongora versenyének egy részletét hallhatjuk Csík Laura zongora művésznő előadásában. A karmester Kocsár Balázs volt. A felvétel pedig 1988-ban készült.

0: A sors úgy hozta, tudod, mindig lehet mondani, hogy ezért jössz haza, vagy azért jössz haza, vagy amazért jössz haza. De nekem megvolt az okom nagyon, hogy miért jöttem haza. A mai eszemmel azt mondom, hogy nem biztos, hogy sikerült volna valami, ha kint maradok, de maga, hát most már ugye 50-en túl, visszagondolva, maga a mentalitás nekem tisztelt a kivételnek persze. Itt is, itthon is, meg mindenhol vannak különbségek. De azért itthon nagyon kicsi ez a hely ahhoz, hogy ennyi ember zenész legyen, érted? Szóval nagyon kicsi.
1: Kicsi a piac?
0: Nagyon, hát nagy a piac. És kicsi a hely. Ez
1: illetve
0: a baj.
1: Hát, igen.
0: Ez a probléma.
1: Nagyon sok zongorista van ahhoz képest.
0: Nem csak zongorista, mindenféle hangszeres.
1: És egyik jobb, mint a másik egyébként.
0: Azt hát, azért nem mondanám.
1: Tehetségek is vannak.
0: Nem mondanám. Van egy pár tehetség, aha, de azért annyira nem. És a legfontosabb, hogy igazán tanítani nem akarnak. Amit észrevettem, miután én tanítok, ugye, tanítottam, sok diákom volt, és észrevettem, hogy tulajdonképpen mindenki színpadon szeretne lenni. És tanítani nem. Pedig.
1: Kevesen, igen.
0: Pedig
1: az is ugyanolyan érték.
0: Nem azért, mert érték, hanem hatalmas segítségnyújtás. Például volt egy növendékem, nem mondom meg a nevét, az életem egyik nagyon nagy meglepetése volt. Aki jött hozzám órára, úgyhogy nem voltam egyébként a tanár, de jött valamiért, jött. És hozott nekem egy Liszt rapszódiát, és nem tudott kottát olvasni. De észrevettem, hogy a gyerekben hatalmas alapok vannak. Tehát olyan rátermettsége van az zongorára, hogy és elkezdtem vele foglalkozni, és megmondtam neki, hogyha és azt mondta, hogy nem tudott kottát olvasni, nem tudta ritmusokat. És rapszódiával jött. Mondom, ez lehetetlenség. És mondom, mióta tanulom zongorázni? 3 éve. Mondom, lehetetlenség.
1: És azért
0: jött
1: 8-10
0: utána,
1: év után
0: és vért izzadtam az olvasás, ugye az apró hangok hát Liszt Ferencnél. De leolvastuk, és mondtam neki, ha még egyszer eljössz nekem, ilyen zongorázással, hogy össze-vissza, benyomod a pedált, zúg az egész, stb. Én nem vagyok hajlandó, ne haragudj. És megfogadta a lassú gyakás, és jött.
1: Na.
0: És akkor átugrott, hogy hihetetlen. És olyan élmény volt utána őt hallgatni. A következő nagyon nagy meglepetés, ezt összehozom saját magammal viszont. Voltam egy Baskirov kurzuson, zeneakadémiai évek alatt, és nagyon szerettem játszani neki és dolgozni vele. És amikor, ugye mit tudom, a harmadik játszásnál voltam, ott is érdekes módon nem volt nagy érdeklődés az akadémián. Nem volt, aki játszon, ha hiszed, ha nem. Én
1: pedig
0: mentem.
1: Pedig az őszérő nagy név szakmában.
0: Nem csak az ő nagy név, hanem nagyon jó. Nagyon jó tanított. Nagyon jó volt.
1: Igen, nagyszerű tanár.
0: Nagyon jó. És elment. És én mondtam az édesanyának, bejelentettem, hogy én másnap megyek Moszkvába.
1: Hűha. Mondta, mit szóltak otthon?
0: Azt mondta anyu, hogy az biztos nem.
1: Azt nem.
0: Mondom, és miért? Azok a körülmények, azok nem megfelelőek neked. Gondolt a kollégiumra, stb.
1: Persze.
0: És én úgy éreztem, hogy nekem Moszkvába kell mennem. És annyira úgy éreztem, és annyira elkeseredtem, hogy fél évre lebénult a bal kezem. Lelkileg. Tehát ő... És vittek az orvos, így van. Vittek az orvoshoz, nem mozdult meg a bal kezem. De felkettem, és semmi. Elvittek az orvosra, senki. Nem volt íhűvel, meg ilyesmi.
1: Persze,
0: nem. Soha nem volt életemben. Nem, egyszer nem mozdult meg, és nem tudták, hogy mi. Akkor berakták gipszbe. Én gyorsan levettem, mert mondom, akkor az esetleg elsorvad.
1: Igen, még ilyesmi. Rosszabb.
0: Tehát ennyire megviselt az, hogy nem engedtek például oda ki. Mert elhatároztam, hogy oda szeretnék kimenni. Összehozom a növendékkel. Megismerkedtem egy növendékkel. Elkezdtem tanítani. És neki az volt a vágya, hogy Moszkvába kerüljön. És elkezdtem tanítani, de hirtelen pont a felvétel előtt egy másik tanárhoz került, és hát úgy adódott, hogy jön a felvételi időszaka, és egy másik tanártól tanult, neki sokat segítettem, és mondta nekem, hogy hát tanárnő, van 3 hetem még a felvételig. És így mondom, de hát biztos, hogy sokat tanultál, és hogy meghallgatna, tanítana? Mondom, nem. Nem, már nem vagyok a tanárod, ne haragudj. Nem vagyok a tanárod. És láttam az arcán, hogy teljesen kétségbe esett. És akkor mondtam, vártam, két nap után jelentkezett. Azt mondta, hogy de talán, de mi lesz velem? Mondom, én nem tudom. Nem játszd le a darabokat. Na, akkor mondtam, hogy ez biztos, hogy nem játszod. Akkor van 3 hét, előről kezdünk mindent. Előről kezdünk mindent, és aztán képzeld el, hogy mindent betartott. Hatalmas nagy, tényleg mindent betartott, amit mondtam, kicserettem egy-két darabot, mondom, azt biztos nem. Oroszul utolsó pillanat, és majdnem, hogy 98 ponttal vették fel. Nem csak abból volt, oroszul kellett.
1: Maximum.
0: Így van. Uh-huh. Oroszul kellett, és ez nem a moszkvai konzervatórium, mert nagyon sokan azt mondják, hogy és a kis konzervatórium, nem. Hát a Csajkovszki a nagy konzervatórium. Oda vették föl 5 éves képzésre. Nem posztgraduális, mert oda járt sok magyar, hanem az 5 éves képzésre. Na most képzeld el, Andris, hogy ennek a gyereknek most keresünk szponzort a megélhetésre. És szeretnék, ez most lehet, hogy nem a reklámhelye, vagy nem a reklámhelye, de effektív, ugye tandíjat nem kell fizetnie, de a megélhetés iszonyatos drága Moszkvában, és nem gazdag családból származik. Uh-huh. Most majd lesz egy koncertje, 26-án az Újpesti Zeneiskolában, majd a Facebookon fogom hirdetni, és szponzort kell keresni, mert nem fog tudni megélni. És azt hiszem, hogy az ilyet azért támogatni kellene.
1: Rendkívüli tehetség lehet, hogyha ezt sikerült neki elérnie. Megemlíthetjük a nevét?
0: Most nem árulom el, majd kiírom.
1: Titok. Jó? Rendben. Oké.
0: Aki ugye a Facebookot kell figyelni.
1: Egy picit visszatérve rád, a zeneakadémiai tanulmányaid után merre sodort az élet? Hát mondtad egyébként, hogy nagyon sokáig, tehát hogy nem voltál tulajdonképpen hosszabb időt külföldön.
0: Nem, soha nem voltam. Uh-huh. Csak versenyekre mentem. Uh-huh. Csak versenyekre mentem végig, csak versenyeken voltam, nem voltam. Vagy meglátogattam aput nyaranként, ugye.
1: Ő külföldön dolgozott.
0: Igen, külföldön dolgozott, de ő sem ért külföldön, uh-huh. Tehát itt nem erről szólt. A történet, hogyha mindenki azt hiszi, hogy én nem tudom miért, hogy én elköltöztem, nem költöztem el. Uh-huh. Vagy sajnos, vagy nem.
1: Egy másik kérdés, igen, de itthon maradtál. És merre sodort az élet?
0: Hát arra sodort, hogy fölhívott egyszer csak egy Kovács Róbert nevezetű ember a Filharmóniából 90-ben, sose felejtem el, hogy szeretne foglalkoztatni. Mert amikor én diplomáztam, utána kész. Semmi. Uh-huh. Semmi az égvilágon. Semmi. És ő volt az egyetlen, aki foglalkoztatott. Mert ha akkor ő nem hív föl, akkor semmi nincs. Akkor mindenki elfelejtett. Annak ellenére, hogy a Ki mit tudott megnyertem, játszottam a Siffandis kurzuson, az Andrisnak én tetszettem a legjobban, az igaz, hogy nem engem vitt ki a kurzusára, ott is volt egy ilyen díj, én mentem, néztem, nem engem vitt ki, nem probléma, de nagyon tetszett neki. Ugye hát a Baskirovhoz nem sikerült, a Vásárinak is nagyon tetszettem, de mindegyiknek nagyon tetszettem, de valahogy utána még elmentem az Ungár Imrehez, 90 áprilisában lehetett játszani, hogy kivisz valakit tanulni Texasba. Uh-huh. És azt mondta nekem, hogy hát magának most mit tanítsak. De megint volt az, hogy én kiszerettem volna menni.
1: Világos.
0: Érted?
1: Igen.
0: És azt mondta, hogy nem, hogy hát mondom, biztos túloz. Hát mondom, ez kész. Akkor ez nem jön, nem? Maradok. Úgyhogy ennyi. És aztán jött az, hogy én elkezdtem tanítani, korepetitorkodni, mert kerestek korepetitort akkor a Semmelweisbe, és ez egy nagyon nehéz időszak volt, de mert pont hegedűsöket kellett kísérni, és az nekem az akkora feladat volt, mikor meghallottam azt a darabot, kellett elsőrán kísérni, amit a testvérem játszott utoljára. Az egy nagyon nagy feladat volt, és
1: lelkileg
0: akkor azt mondtam,
1: akkor hát
0: csak lelkileg, csak lelkileg. Szóval mert azért volt nekem könnyű akkor mázok, mert ismertem, tehát a fülembe volt. Uh-huh. De nagyon gyorsan olvastam. Aztán utána átvettek az akadémiára. Fúvósokat. Uh-huh. Na, az már nem volt olyan, hogy az csak úgy rögtön lehetett battolni, uh-huh. Hanem az olyan volt, hogy mit tudom, hazzal kellett vinni, volt egy nagyon nehéz darab, hát azt már azért az 8 órát kellett gyakorolni. De aztán meg a fúvós talán azt mondta, hogy hát elég furcsán szó lesz, hogy tényleg ez van. Mondtam, hát ez. Mert én akkor azt muszáj voltam megnézni, mert nagyon jó a darab, de nagyon nehéz. Rendkívül nehéz. És akkor egyszer nehéz, csak, képzeld el, kaptam 2010-ben egy felmondó levelet. A Zen Akadémia határozatlan idejű szerződést felbontja velem, mert nincs annyi növendékem, hogy a teljes státuszt megkapjam. Nos, hát akkor én léphettem volna, de nem léptem, hanem elegánsan aláírtam a felmondó levelet. Amit ők nem tehettek volna egyébként meg. Akkor hívtam föl másodszorra a kocsizőt, mert egyébként nem hívtam soha segítségért, senkit. És akkor soha nem felejtem, azt mondta 2010-ben, na mi van? Kidobtak valahonnan? Mondom, ki? És mit szeretnél? Mondom, vissza szeretnék kerülni? Mondom, nem. Mit szeretnél? Mondom, szeretnék a rektorral találkozni, nem lehet találkozni vele. Azt mondja, akkor minek? Azt mondja, soha nem felejtem el. Azt mondta, hogy ugyan már hát a Kéri Szántó e-mailt is kidobták. Azt mondta, hát akkor fölösleges, inkább gyere el a koncertemre, hát most az Olasz Intézetben. Mondom, rendben. Úgyis olyan rég láttalak. Ennyi volt. Úgyhogy elegánsan aláírtam, és sajnos nem sikerült találkoznom a rektorral. Mert igazából akartam ötletet adni, ami megint egy kicsit ilyen naívnak tűnő ötlet, Andris, hogy a korrepetíció az egy olyan dolog, hogy az is egy szakma.
1: Hát de még milyen?
0: De nem is akármilyen szakma.
1: Igen.
0: És hogy legyen az, gondoltam, adok egy ötletet, de ezt most is komolyan gondolom, hogy függöny mögött mindenki ugyanazt a darabot elsőre megkapja, és egy kinti ember, aki nem itthon tanít, majd az eldönti, hogy ki fog ott a korrepetíciót. Ki fogja megcsinálni? Ki kapja meg az állást? Gondoltam, hogy ez így korrekt lenne. Ezért szerettem volna vele találkozni. Mert én tudtam, hogy miért raktak engem ki. Valószínűleg azért, mert valakinek nem volt meg, aki már, mit tudom, 30 éve, és elosztották a növendékeimet, akik voltak még. Ennyi.

0: Mai vendégem Csík Laura zongora művésznő volt, aki a beszélgetésünk első részében felidézte nekünk pályakezdését, meghatározó mestereit, és szó volt művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, és még számos egyéb témát is érintettünk. A beszélgetés folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is. Önök a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszonthallásra!
1: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon, a Rádió Dík kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap! Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányok Isten hite és a vallásosság. A cigányság vallásossága rendkívül sokszínű, hiszen a különböző roma közösségek történelmük során mindig kapcsolatban álltak azokkal a népekkel és kultúrákkal, amelyek között éltek. Emiatt a cigány emberek vallási életében többféle keresztény felekezet hagyományai, valamint régebbi népi hiedelmek és sajátos közösségi szokások is megjelennek. A vallás sok roma család számára nem csupán templomi szertartás sokat jelent, hanem a mindennapi élet, a családi és az erkölcsi értékek fontos része. A legtöbb magyarországi roma közösség történelmileg valamilyen keresztény felekezethez kapcsolódik. Vannak katolikus, református és görögkatolikus romák, de az elmúlt évtizedekben a különböző evangéliumi és pünkösdi gyülekezetek sok roma embert szólítottak meg. A hit sok családban erős közösségteremtő erővé vált. A közös istentisztelet, az éneklés, az imádkozás és a vallási ünnepek alkalmat teremtenek arra, hogy a közösség tagjai együtt legyenek. A cigány vallásosság egyik fontos jellemzője a család szerepe. Az idősebb generációk gyakran továbbadják a fiatalabbnak a hithez kapcsolódó szokásokat és értékeket. Az ima sok családban a nehéz élethelyzetekben különösen fontos. Betegség, veszteség, családi problémák vagy bizonytalan időszakok idején sokan Istenhez fordulnak segítségért és erőért. A vallás így nem csak egy tanításrendszer, hanem lelki kapaszkodó is lehet. A keresztény hit mellett a roma közösség népi hiedelemvilága érdekes, egyes hagyományokban megtalálhatók a szerencsével, ártó erőkkel, álmokkal, halállal vagy természetfeletti jelenségekkel kapcsolatos elképzelések. Ezek azonban nem minden roma közösségben azonosak, és nem szabad úgy tekinteni rájuk, mintha minden cigányember ugyanazokat a hiedelmeket vallaná. A roma kultúra éppen ezért különleges, mert sokféle közösségből és hagyományból áll. A vallási ünnepeknek szintén jelentős szerepük lehet. A karácsony, a húsvét, a keresztelők, az esküvők és a temetések gyakran nem csak vallási események, hanem nagy családi és közösségi alkalmak is. Ilyenkor a rokonság összegyűlik, a közös étkezés, az éneklés és az imádság pedig erősíti az összetartozást. Összességében tehát a cigányság istenhite nem egyetlen egységes vallási rendszert jelent. A különböző roma közösségek hite eltérő, mégis sok helyen közös benne az Istenbe vetett bizalom, a család és a közösség fontossága, valamint az a törekvés, hogy a hit segítséget adjon a nehézségek elviseléséhez. A vallás ezért a roma kultúra történetének és jelenének is nagyon fontos része.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Vendégem pedig Csík Laura zongora művész, aki valódi zenés családból érkezett, hiszen édesapja Csík Gusztáv a magyar jazz élet Liszt díjas zongora művésze. Ő maga azonban a klasszikus zene útját választotta. 5 éves korában ugyanis elkezdett zongorázni, majd a Zeneakadémián olyan kiváló mesterek tanítványa volt, mint Zempléni Kornél és Kocsis Zoltán. Pályáján így különleges módon találkozik a családból hozott zenei örökség, a klasszikus zongorajáték fegyelme és az a nyitottság, amely a műfajok közötti párbeszédet is lehetővé teszi. Mai beszélgetésünkben felidézzük pályakezdését és meghatározó mestereit. Szó lesz zongora művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, valamint arról is, mit jelent számára napjainkban a zene továbbadása.
4: Zeneakadémia után hova mentél?
5: Zeneakadémia után akkor volt ez a Kovács Robi, aki a Filharmóniában menedzser volt, ő nagyon sok koncertet csinált nekem. Relatív sok koncertet, tehát foglalkoztatott. Utána tanítottam, kerestem zeneiskolákat, tanítottam Magyarót, akkor nézve nem teszem el, Veres Egyháza, ott is tanítottam.
4: Ezek mind alapfok.
5: Ez mind alapfok, akkor Visegrádi utcában egy magánzeneiskola, ez is alapfok. Utána voltam korepetitor a Schnitzberger táborban, és kamarazenetanár, és aztán egyszer csak úgy valahogy átkúztam ott, mint zongoratanár. De én ezt nem tudtam, csak az volt kiírva, hogy főtárgy, és én vagyok a tanár. Valószínű, hogy az előző zongoratanár nem ért rá, és akkor így átmentem valahogy a Feri által. Aztán utána ez is megszűnt valami miatt, ebbe talán nem szeretnék belemenni, mert ez nincs is értelme ebbe belemenni. De őszintén sokat tanultam ott. Nagyon sokat. Sok emberrel megismerkedtem. A diákok azóta tartják velem a kapcsolatot. Ez már mindent megért. Gyönyörű a környezet. Igen. Volt rossz élményem is ott, de volt nagyon sok jó. A vége az nem volt szép. De a növendékek azóta is tartják. Szóval napi szinten hívnak. És ez nekem mindenütt többet ér. Tényleg.
4: Pároddal együtt taníthattál akkor ott.
5: Igen, ő is ott tanított, igen. Ő hamarabb kezdte. Tehát ő 10 évig tanított, azt hiszem, ott, én pedig 2016-ba kerültem oda, és akkor 6 év.
4: Aha.
5: 6 év. És ebből 5 év főtárgy. Igen. És akkor itt volt az a gyerek, akit Moszkvába fölvettek. Itt ismertem meg.
4: Nagyon sok tehetség jár oda egyébként, főként fiatal cigány gyerekek.
5: Igen.
4: Mi a tapasztalatod velük? Mert ezek szerint volt olyan diákod is, aki tényleg a legmagasabb szinten.
5: Volt. Volt egy olyan növendékem tényleg, akiért a mai napig fáj a szívem egyébként, mert nem tudom, mi lesz vele. Nem tudom, hát majd az élet az kialakítja. De tényleg olyan alapjai vannak, tehát olyan rátermettség a zongorára, ami nagyon kevés embernél láttam. De meg is mondtam neki, hogy mik a hiányosságok, és hogyha azokat nem fogja pótolni, akkor viszont kevés ez. Azok a kevés. És ezt a gyereket kellene ugyancsak nagyon-nagyon szponzorálni. Remélem az élet majd oda fogja vinni, ahova kell. Az, hogy sok tehetség van ott, vannak tehetségek, tényleg vannak, és nagyon jó az egész tábornak tulajdonképpen a lényege, amiért van a tábor, az fantasztikus, hogy gyönyörű hely, minden adott arra, hogy tényleg arról szóljon a tábor, amiről kell.

0: egy muzsikusnak, nem csak egy zongoristának, mondhatnám a hegedűsöket, vagy bárkinek. Miért van szükségük mecénásra? Tehát, hogyha mondjuk a szülők nem tudják esetleg megteremteni azt a körülményt, hogy ők zavartalanul tudjanak figyelni a zenére, és ne kelljen mással foglalkozniuk, akkor miért kell ezt egy külső valakinek támogatnia? Miért van erre szükség?
1: Hát most a tanulmányról beszélsz, hogy van egy diák?
0: Is. Hát de beszélhetünk az utána lévő dolgokról is, hogy tulajdonképpen egy művésznek valahol hasonló dologra van szüksége.
1: Na most az van, hogy hát ugye a mecénás az ugye két lehetőség, hogy anyagilag támogatja, vagy pedig ugye az hogy megadja a lehetőségeket, hogy hol játszon, hogy megkeresse, igen, elvigye, bemutassa, igen, stb. Ez nem tudom, hogy régen. Hát régen is kellett, de talán nem ennyire.
0: Mint manapság.
1: Én úgy érzem. Azért nem hiszem, hogy egy... Hát igen, hát a Horowitznak is azért, hát ugye nem volt könnyű, mert ez a régi zongoraiskola teljes más. De még nekem mindig ez jön be. Attól függetlenül, hogy fantasztikusan tisztelem azokat a zongoristákat, például nem tudom kiejteni a nevét, úgyhogy javítsák ki, Yuja Wang. Fantasztikusan zongorázik. Tehát amikor elkezd zongorázni, akkor Jézus már azt mondom, hogy uff. De utána felrakom a cifrát, ugyanazt a darabot, és nagyon jó a YouTube, mert pont kiírja az időt is. És ugyanaz az idő. És felrakja az ember, és akkor azt mondja, hogy te jó Isten, hát egy idő alatt játsszák le. És mégis azt érzem, hogy ugye az idővel való bánás, hogy az egyiknél megvan az, ami nekem hiányzott a Yuja Wangnál, de ez nem azt jelenti, hogy ő rossz.
0: Sőt,
1: de nem azt jelenti. De fantasztikus, nagyon tisztelem ezeket az embereket. Nem is tudom, hogy tud így zongorázni. Én voltam például Ferenczi Györgynél is, mert a Kocsi Zoli elvitte a növendékeit. Elmentünk a Pozsonyi útra, meglátogattuk. Az egy fantasztikus élmény volt például. Volt egy tengeri malacca. Azt hiszem Erzsikének hívták. És akkor a tengeri malacot kellett simogatni, igen, de egy nagyon, igen, aranyos ember volt, és mondott egy csomó sztorit. És egy nagy bridge játékos volt. Uh-huh. Európai szinten. Igen. Uh-huh. És akkor könyörgött a Kocsi Zoli. Ez fantasztikus volt egyébként, hogy a Kocsi Zoli ezt megcsinálta, hogy hát, de hát Gyuri bácsi, hát vannak kazettái, hát azt mondja, ugyan fiam, hát hagyd porosodjon. De hát azt jó lenne most már, mert össze akarom szedni a mazurkákat, szóval ki akarom adatni a Hungarotonnál. Azt mondta, nem fontos, fiam. Mi csak, hogy ültünk. Azt mondja, de hát mutatna egy párat a növendékeimnek. És akkor beraktuk a kazettet, és Jézus, már ez fantasztikus volt, hogy zongorázott. És így adta ki a Kocsi Zoli. Például azt. És akkor mesélt a cifráról. A Ferenczi, mikor meghalotta. Egy ilyen bridge party után beült, és hallott a zongorázni, és oda ment hozzá, és mondta, hogy nem szeretne klasszikust. És mondta, hogy de. És akkor esetleg eljönne hozzám. És akkor ő készítette föl. De ezt tudná, Ferenczi György.
0: Hm. Ő még a régi iskolához tartozott szintén.
1: Persze, dokmányi.
0: Igen. Igen.
1: Megy iskola.
2: A következő percekben Chopin émol zongora versenyének egy részletét hallhatjuk Csík Laura zongoraművésznő előadásában. A karmester Kocsár Balázs volt. A felvétel pedig 1988-ban készült.

0: Mi a terved a jövőre nézve?
1: Nekem?
0: Ami jön?
1: Megmondom. Nekem az a tervem, hogy nyugalom legyen az életemben. Uh-huh. Nyugalom. Szép, nyugalmas élet. És egy ilyen gyönyörű kutya, mint ami neked van, Macika.
0: Jó, de kedves vagy.
1: Nem.
0: Igen, nagyon sok örömet
1: nagyon
0: ad.
1: Nagyon gondolkozom.
0: Nagyon sok örömet ad.
1: Most, már sajnos ugye 5 éve eltávozott a kutyám, és most megérettem arra, hogy most nézem a drágát. Hogy szerintem nekem lesz kutyám. Lesz. De most már nem ilyen nagy német juhász, mert azt már nem bírom bevállalni, hanem egy kisebb, aki tudok ide-oda vinni.
0: Úgy, ez egy kis ölbe lehet kapni, és akkor lehet is vinni őt.
1: És még talán még az a projekt, még az a tervem még, hogy, de hát ezt a páromat rá kell venni, hogy azért az ritka, hogy egy klasszikus és egy jazz párosítás így együtt.
0: Így van.
1: És nem egy hülyeség, hogyha mi ketten fellépünk egy koncerten. Talán ebből lehet csinálni egy sorozatot. Ez a jövő. Talán. De a mai világban, a nyugalmat az egész világban, ezt szeretném. Nem csak nekem, hanem mindenkinek, mert úgy érzem, hogy most valami nagyon nagy, vagy közelítünk legalábbis, talán a végső nyugalomhoz, de nem tudjuk még ezt. Uh-huh. Nem tudjuk, de most azért egy kicsit fel van borulva a világ. De jó emberek, mindenhol vannak jó emberek, ha azok összefognak, akkor biztos, hogy megindulunk egy jobb út felé.
0: Így a műsor vége feléhez közeledve nagyon kíváncsi lennék, hogy mi lenne az az 5 bakelit, CD, vagy esetleg zenemű, kimondottan zenemű, valamilyen előadóval, amit elvinnél magaddal egy lakatlan szigetre, hogy ott akár hetekig, hónapokig, vagy évekig hallgasd.
1: Hű, ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Rögtön válaszolok is. Jó? Goldberg variációk. Uh-huh. Glenn Gould.
0: Melyik felvétel? Akkor viszont megkérdezem, hogy
1: minden,
0: az 56-os vagy a 81-es?
1: Mind a kettő tetszik. Aha. Mind a kettő. Tehát elvinném mind a kettőt, az már kettőnek számít, vagy egy.
0: Maradjunk egynél,
1: egy,
0: igen, okay, ez még csak egy.
1: Rendben. Jön Horowitz. Uh-huh. Rachmaninov Démon zongoraverseny, vagy bármi. Vagy igen. Bármi tőle. Richter.
0: Igen. Tőle
1: hát,
0: mit?
1: Hát tőle elvinném mondjuk a Chopin Cismon etüdöt. Az az ő darabja kész. Azt senki ne próbálj meg így leutánozni, mert nem lehet. És nem
0: igen.
1: Is kell.
0: Igen.
1: Az zseniális. Igen. De nagyon sok mindent játszik még, ami igen. Zseniális. Ugye az a Cismonet, ez egy rövidebb darab. Akkor azt nem tudom, hogy kitől, de Liszt Hámon szonáta. Megmondom
0: pedig
1: őszintén,
0: ez nagyon érdekelne, hogy
1: nem tudom, hogy kitől.
0: Mert rengeteg felvétel van,
1: de nem találkoztam még olyannal, de ez az én hibám lehet. Aki től azt mondom, hogy na, akkor ezt elviszem. Uh-huh.
0: Hát a Hámon szonáta az Lisztnek egyik legspeciálisabb és legnagyobb szabású darabja, de nem is csak a Lisztnek.
1: Hasonlíthatnám hanem... talán a Goldberg variációkhoz.
0: Igen. Tehát a zongoristáknak az egy óriási kihívás.
1: Borzalmas. A zongoristáknak majdnem ide egy darab, de hát a hegedűsöknek is, hát szóval igen. Minden kihívás. De hát ez tényleg nagyon... Most hallgattam a Liszt versenyt, végighallgattam az egészet.
0: Hát
1: akkor öröm
0: darab.
1: Volt nekem. Akkor, de mindig hallgattam, gyerekkoromban is jártam. Szóval nem emlékszem nagyon sok versenyzőre. A Kevincsen akkora élmény volt.
0: A fiatal
1: és srác, akkor jöttem rá, hogy nem vagyok veszve, mert tudok lelkesedni emberekért.
0: De
1: a 4.
0: Igen.
1: Akkor Matsuyev, akit nagyon-nagyon szeretek. Uh-huh. És ja, van még a Márta Argerics is.
0: Na jó, hát
1: tőle
0: igen.
1: Tőle is vinnék. Tehát tulajdonképpen van sok.
0: De ők mind zongoristák voltak.
1: Ez mind zongorista. Jascha Heifetz.
0: Aha.
1: Jascha Heifetz.
0: Hát azért egy-két
1: bármit.
0: Uh-huh.
1: Akkor a Michael Robintől bármit. Zsinett növű. Nem tudom, hogy ismered-e. Zsinett növű hegedűs. Fantasztikus. Ó, Jacqueline Dupré.
0: Aha.
1: Tehát ugye? Ők nagyon közel állnak hozzám, és hát folytat Ignác Berrer, régi zongora, iskola. Nagyon sok zongorista van egyébként, akitől egy csomó darab van, amit bármikor, ha éjjel-nappal meghallgatom, 80 szó, akkor is tetszik.
0: Uh-huh. És hogyha nem klasszikus zene?
1: Akkor jazz. Uh-huh. Akkor jazz. Imádom a jazzt. bár mostanában...
0: Szintén zongoristákat? Mostanában. Nyilván ez egyértelmű.
1: Ne, ne. Egyébként még nagyon-nagyon szeretem a jazzdobosokat. Igen, igen. Uh-huh. És az a szerencsém ért, szóval tényleg ez hálás vagyok az édesapámnak, hogy én tényleg olyan nagyságokkal laktam együtt, úgy értve, hogy gyereknek, hát ők a Dohány utcában megjelentek. Nem mondom a neveket, mert fölösleges, de hát iszonyatos nagyságok, és nagyon egyszerű emberek. Nagyon sokat lehetett tőlük tanulni. Mindegyik nagyon egyszerű ember volt. Semmiféle botrány nem volt. Csak zenéltek. Mindig könyvet olvasta, akkor apu tanították, ő állandóan ment. Szóval ebben a környezetben nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Szóval ilyen, hogy Pedersen, mégiscsak mondok, Dizzy Gillespie, Ettikben. Uh-huh. Szóval ilyen nevek jöttek. Tony Scott, nálunk ott kb. 2 hónapig. Hát fantasztikus ember volt. Uh-huh. Nagyon sokan meséltek nekünk sztorikat, kikkel léptek föl, meg hát hogy Jimmy Wood. Szóval nagyon sok jazzzenészt fordult meg nálunk. Szalnisztikó, stb. Mindegy, nagyon sok. És mindegyik nagyon, nagyon egyszerű ember volt. Alvin Queen, Bobby Durham.
0: A nagyságuk ellenére, hát
1: ezek mind nagyon-nagyon egyszerű emberek voltak.
0: Kíváncsi lennék, hogy mit jelent számodra a zene?
1: Az tulajdonképpen egy megfoghatatlan dolog. Uh-huh. Egy annyira megfoghatatlan, az tulajdonképpen egy üzenet Istentől. Uh-huh. Nekem azt jelenti. Egy üzenet. És ott van a lényeg. És ugyanúgy a képző, de mindenféle művészet. De szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy gyerekek, ezt be is fogtam őket egyébként, nagyon furcsán fog hangzani, de mondtam nekik, hogy ha nem gyakoroltok, lehet más szakmát is választani, minden este 9:30-kor itt kitakarítunk a táborban, ha nem gyakoroltok, és jöttek. És nem vicc, 9:30-től sepregettünk. És mondtam, hogy az is művészet, hogyha azt megcsinálod profin, ha nem hagysz ki egy csarkot se. Nekem ő is művész.
0: Az alaposság.
1: Az alaposság.
0: Igen.
1: A maximalizmus. Az, ami... Mindenbe. És minden ember lehet művész. Uh-huh. A pék is lehet művész. A bolti eladó is lehet művész. Nagyon sokat beszélgetek velük is. Ha kedves és profi módon csinálja, és nem unott arccal, annak nem érdemes menni. Ilyen szakmát választani, nem?
0: Igen.
1: Szóval nekem mindegyik, és ez mind Isten, szóval minden emberben megvan az, hogy most nem akarok erről prédikálni, hogy mindenkinek megvan a maga dolga ezen a földön. Ez fantasztikus, nem? És hogy nyugalom legyen a földön nekem, ez a legnagyobb vágyom. És hogy a mai fiatalság megtalálja a helyét.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, megtisztelő volt veled beszélgetni, és egy óriási élmény. Úgyhogy remélem lesz még a későbbiekben is alkalmunk, hogy beszélgethessünk még hasonló dolgokról, akár a tévé, illetve a rádió nézők előtt is.
1: Köszönöm szépen. Én is, Andris.
0: A következő percekben Chopin Émol zongora versenyének egy részletét hallhatjuk Csík Laura zongoraművésznő előadásában. A karmester Kocsár Balázs volt. A felvétel pedig 1988-ban készült.

0: Mai vendégem Csík Laura zongora művésznő volt, aki a beszélgetésünk első részében felidézte nekünk pályakezdését, meghatározó mestereit, és szó volt művészi hivatásáról, a zenés család inspiráló közegéről, és még számos egyéb témát is érintettünk. Önök a Rádió Dék FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszont hallásra.
1: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon, Rádió Dík,
1: rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a miniszterelnöki tájékoztatón Budapesten. Felidézte, hogy a Tisza évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter közölte azt is, az Orbán kormány utolsó éveiben Magyarországon az egészségügyi kiadások aránya az egyik legalacsonyabb volt Európában, amely hozzájárult a várólisták növekedéséhez és a magyar társadalom nagyon rossz egészségi állapotához. Az alacsony források abban is közrejátszottak, hogy a magyarok átlagosan 5 évvel korábban halnak meg, mint az uniós átlag, közölte. Újabb korszerű villamossal bővül Budapest közösségi közlekedése. Megérkezett a fővárosba az első új, csaknem 56 méter hosszú KAF villamos. A Spanyolországban gyártott jármű 345 utas szállíthat, teljes hosszában alacsonypadlós, utastere pedig légkondicionált. A 2026. október 8-án bejelentett érkezés fontos állomása a budapesti villamosflotta megújításának. Az utasforgalom megkezdése előtt azonban még vizsgálatok és próbafutások várnak a szerelvényre, írja a BKK. Az idei az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt. Nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is, írta a Hungaromet ZRT a holnapján közölt elemzésben. Magyarországon 1901 óta a legszárazabb és a második legmeregebb nyár volt 2026 nyara. Az első hőhullám már a nyár első hónapjában megérkezett Európába. A kontinens nagy részén a forróság és a csapadék hiány júliusban és augusztusban is folytatódott. Az átlagosnál jóval szárazabb időjárás miatt a Dunán, a Rajnán és a Visztulán is rekord alacsony vízállásokat regisztráltak. A Dunán jelenleg Budapestnél is extrém alacsony a vízállás. Már működnek a szuper trafipaxok az M1-es autópályán. A 10 helyszínre telepített kamerák nem csak a sebességet, hanem az autósok átlagsebességét és a követési távolságot is képesek mérni. A kijelzők mosolygós vagy szomorú arccal jelzik, hogy a jármű a megengedett sebességgel halad-e. A fejlesztés célja a balesetek megelőzése, különösen a munkaterületek közelében, ahol megváltozott forgalmi rend és szűkebb sávok nehezítik a közlekedést. Letartóztattak Tatabányán egy férfit és társát, akik ékszerkereskedelemből származó bevételüket fiktív számlákkal csökkentették, ezért őket csaknem 1 milliárd forintos áfacsalással gyanúsítják, közölte a Komárom-Esztergom megyei főügyészség. Tájékoztatásuk szerint az egyik gyanúsított 2024. januárjától idén őszig a Távol-Keletről és Európából jelentős mennyiségben vásárolt ékszereket, amelyeket magyar partnereinek adott el, így nagy összegű áfa fizetési kötelezettsége keletkezett. A férfi ezért fiktív költségszámlákat szerzett be. A gyanúsítottak 995 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a magyar állami költségvetésnek, az érintett cégek vagyonából pedig közel 265 millió forint összeget sikkasztottak el.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dík. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. Magyarországon 2001 óta április 16-a a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. Így a mai műsorunkat természetesen ennek szenteljük. Tartsanak velünk a mai nap folyamán is. Sir Angus Fraser a Cigányok című könyvének az Elfelejtett holokauszt című fejezete. Amikor 1933-ban a náci párt hatalomra került, jól működő hivatali apparátust örökölt, melyel sok nem kívánatosnak ítélt csoportot ellenőrzése alatt tarthatott. Ez azonban nem gátolta meg a párt szószólóit abban, hogy gúnyos megjegyzésekkel illessék az elődeikre jellemző enyhe bánásmódot. Egyikük, George Navrok ezt írta 1937. augusztusában a Hamburger Tageblattban. Idézem. A Weimari köztársaság belső gyengeségével és képmutatásával összhangban nem mutatott hajlandóságot a cigány kérdés megoldására. A szintók a legjobb esetben is csak bűnügyi kérdést jelentettek. Mi azonban a cigány kérdést elsősorban faji problémának tekintjük, melyet meg kell oldani, s melynek megoldása már folyamatban is van. Tulajdonképpen két etnikai csoportot, a zsidóságot és a cigányságot ítélte megsemmisítésre a nemzeti szocialista ideológia. Az új szemlélettel azonban igény támadt valami útmutatásra, melynek segítségével pontosan meghatározhatták, hogy kikre vonatkozik a cigányner megjelölés, és hogy faji alapon miként lehet megkülönböztetni ezeket az embereket a birodalom többi polgárától. Erre azért is egyre nagyobb szükség lett, mert 1935-ben életbe léptették az úgynevezett Nürnbergi törvényeket, melyek meghatározták, hogy kik kaphatnak teljes jogú állampolgárságot, és mert a hozzájuk fűzött törvénymagyarázatok a cigányokat a zsidókkal egyetemben úgy kezdték kezelni, mint veszélyes idegen fajt, melynek vére halálos veszedelmet jelent a germán faj tisztaságára. Ezt a vegyes házasságok, illetve házasságon kívüli vegyes kapcsolatok betiltásával igyekeztek megakadályozni. 1937-ben a berlini birodalmi egészségügyi minisztérium keretén belül újonnan alapított faji, tisztaság és népesség biológiai kutatási egység vezetését dr. Robert Ritter pszichológus-pszichiáterre bízták, aki évek óta a cigánykutatások élén állt. Ez lett a fő központja a cigányok azonosításával és osztályozásával kapcsolatos munkálatoknak, valamint az öröklődés és a bűnözési hajlam közötti összefüggésekre irányuló kutatásoknak. Ritter csoportja családfák, új lenyomatok, antropometrikai mérések alapján igyekezett átfogó listát készíteni mindazokról, akiknek cigányvér folyt az ereiben, illetve meghatározni, hogy kinél milyen mértékű a faji keveredés. E célból felkereste a cigánytábor helyeket, az internálások után pedig a koncentrációs táborokat is. Munkájukhoz a Münchenből Berlinbe áttelepült központi hivatal rendőrségi feljegyzéseit is felhasználhatták, majd pedig különösen az osztrák Anschlusst követően annak a nemzetközi központként működő hasonló intézménynek az anyagát, melyet 1936-ban hoztak létre Bécsben. Két évvel később Heinrich Himmel, Bekämpfung der Zigeunerplage, harca cigány veszedelem ellen című rendelete leszögezte, hogy a kevert vérű cigányok a leginkább hajlamosak a bűnözésre, és nyomatékosan kiemelte annak szükségességét, hogy a rendőrség minden egyes cigányról hivatalos jelentést továbbítson a birodalmi központi hivatalnak. A munkafolyamatokról 1940. januárjában készült beszámolóban Ritter már a következőket írja. Sikerült kimutatnunk, hogy az úgynevezett hazai cigányoknak több mint 90%-a kevert vérű. Kutatásunk további eredményei arra engednek következtetni, hogy a cigányság etnológiai szempontból teljesen primitív eredetű nép, melynek tagjai szellemi visszamaradottságuk következtében képtelenek az igazi társadalmi beilleszkedésre.

visszamenő jelölési rendszert alkalmaztak. A jelölés a Z-től ZM plusz, ZM és ZM minusz kategórián keresztül egészen az NZ-ig terjedt, vagyis cigányner, tiszta cigányvérű cigány. Cigányner Mischling, keverék cigány, nicht cigányner, pedig nem cigány. Két cigány dédszülő már elégséges volt ahhoz, hogy valakit kizárjanak az NZ csoportból. Ha itt a zsidókra alkalmazott szabályok érvényesülnek, akkor a kizártak száma jóval kevesebb lett volna. A rendelet ezen kívül osztályozta, bár hiányosan, a Németországban fellelhető törzseket, és 6 csoportot különböztetett meg, melyek a következők. A szintó, német cigány, a rom, az 1870 környékén Magyarországról érkezett cigányok leszármazottja, a gelderári, a romák egyik ága, azaz a kelderás, és a lovári, az orát cigányok egy másik ága, a lovári. Laleri az 1900 körül a volt osztrák-magyar monarchiából főként a csehmorva és szlovák területekről érkezett cigányok utóda. A románi nyelvben a Laleri néma, azaz a más nyelvjárás beszélő embert jelent. Végül pedig a medvetáncoltatóktól származó balkáni cigányok. 1943. márciusában Ritter ezt jelentette a Német Kutatótársaságnak, idézem. A régi birodalom, a háború előtti Németország és az oszmák, vagyis Ausztria területén a cigányok és a kevert vérű cigányok nyilvántartásba vétele a háború okozta nehézségek ellenére nagyjából a terv szerint befejeződött. A vizsgálatok az annektált területeken még folyamatban vannak. A fajbiológiai szempontból tisztázott esetek száma jelen pillanatban 21.498. 10 hónappal később ez a szám már 23.822-re emelkedett. A tudományos közéletben sokan örömmel fogadták az új rezsim kínálta lehetőségeket. Fischer professzor, a Vilmos Császár Antropológiai Intézet igazgatója 1943-ban ezt írta a Deutsche Allgemeine Zeitungban, idézem. Ritka és különleges szerencse egy elméleti tudomány számára, hogy olyan időben virágozhat, amikor az uralkodó ideológia örömmel fogadja, s eredményei közvetlenül az állam érdekeit szolgálhatja. A szóban forgó, tudományos infrastruktúra által sugallt szabadosságot azonban a gyakorlat nem igazolta. Az előítéletet tudományosnak feltüntető elméleti szakemberek által kiagyalt, finom szabályozást nem mindig tartották meg. A szubjektív benyomások rendszerint fontos szerepet játszottak. Már a Ritter csoportjához továbbított különleges esetek értékelésénél is. De még inkább a köztisztviselők tevékenységében. Ők ugyanis időnként igen megzavarodtak, ha fajhigiéniás elmélet gyakorlati alkalmazására került sor. Az ilyen intézkedések módszere és időzítése sokban függött attól, hogy az érintett cigányok a birodalom kiterjesztett határain belül éltek-e, vagy a megszállt, illetve szövetséges területeken. A birodalomban az ellenőrzés fő eszközét a Himmler és közvetlen helyettese Reinhard Heydrich irányítása alatt működő mindenható apparátus jelentette, melyet a rendőrség a biztonsági és SS szervezetek egyesítésével hoztak létre 1936-ban. A hatóság először azokra a faj egészségtannal, illetve a bűnözés megelőzéssel kapcsolatos általános rendelkezésekre támaszkodott, melyeket a birodalom első éveiben fogadtak el. Ezek lehetőséget adtak a csavargók sterilizálására, a nem kívánatos külföldi személyek deportálására és a kisebb bűnözők koncentrációs táborba küldésére. Az első ilyet München közelében, Dachauban hozták létre már 1933. márciusában. Körülbelül 1937-től kezdve az aszociális elemekre, vagyis a homályos terminus a cigányokra és a normális társadalmon kívül állókra vonatkozott, majd különösen a cigányokra nehezedő nyomás gyorsan és könyörtelenül erősödött, és ez sem a külföldi, sem a birodalmi közvéleményből

0: nem váltott ki olyan ellenkezést, mely a zsidók esetében legalábbis az első időkben arra késztette a nácikat, hogy tekintettel a nemzetközi közvéleményre némileg körültekintőbben járjanak el. 1937. decemberében a birodalmi belügyminiszter a rendőrség bűnmegelőzési feladatára vonatkozó alaprendeletet adott ki, és egyben lefektette az aszociális elemekkel szembeni eljárás szabályait. A fő ellenszert a koncentrációs táborok jelentették. A következő év júniusában Himmler sürgős levélben utasította az összes rendőrségi körzetet, hogy legalább 200 ilyen személyből álló kontingenst szállítsanak koncentrációs táborokba. 1939. márciusban speciális azonosító iratokat adtak ki. Barna színűt azon keveseknek, akiket faji szempontból tiszta cigánynak ítéltek, kék csíkos barnát a kevert vérűeknek, és szürkét a nem cigány csavargóknak. A németek által 1938-ban bekebelezett Ausztria cigány népességének zöme Burgerlandban élt, azon a Magyarországgal határos területen, ahol Mária Terézia telepítési politikája a legjobban érvényesült. A helyi Gaulier körzetvezető Tobias Porcsi az árja vérnek a cigány veszedelemtől való megvédésével kapcsolatban teli volt ötletekkel, úgy mint kötelező sterilizálás, internálás, kényszermunka, stb. De egy 39. júniusában Berlinből érkezett utasítás indította útjára azt a folyamatot, melynek során védőőrizet címén a 8000 fős burgerlandi cigányság jelentős részét összegyűjtötték. Néhányukat olyan nagy koncentrációs táborokba vitték, mint a Dachau és Buchenwald, vagy az újonnan létesített Ravensbrücki női tábor, illetve később az Ausztriában felépített Mauthausen. A többieket munkatáborokba zsúfolták össze. 1940. novemberében a burgenlandi Lackenbachban különleges cigányláger nyílt, amely jóval nagyobb volt az egy évvel korábban Salzburgban létesítettnél, és ahol hamarosan több mint 2000 rabot őriztek. Gyakran megesett azonban, hogy a fajhigiéniás ambíciók túlszárnyalták a náci kapacitást. A Heydrich kezdeményezésére 1939. szeptemberében összeült konferencia arról határozott, hogy a továbbra is a birodalom területén élő cigányokat Lengyelországba deportálják. A következő hónapban már el is rendelték a vándorlási tilalmat, melynek értelmében a cigányok nem hagyhatták el házukat, illetve táborhelyüket, majd a deportálás előkészítéseként átmeneti táborokba gyűjtötték őket, de ekkor még sem az állami gépezet nem állt készen az ilyen nehéz feladatra, sem a tudósok nem haladtak eléggé előre a munkájukkal. Himmler 1940. áprilisában kiadott utasítására a Németország nyugati és észak-nyugati részéről elhurcoltak körülbelül 2500 cigányt lengyelországi kényszermunkára. Ősszel pedig Ausztriából és a csehszlovákiai területekről újabbak követték őket a haláltáborokba és gettókba. A tervet azonban teljes egészében sohasem sikerült megvalósítani. Ritter munkatársa Éva Justin 20 évvel későbbi tanúvallomása szerint a birodalmi biztonsági főhivatalban dolgozó úriemberek azt az alternatívát, lehetőséget fontolgatták, hogy a német cigányokat kiviszik a földközi tengerre, és ott lebombázzák a hajókat. Ám az antropológiai kutatások befejezetlen volta, ismét akadálynak bizonyult. Minden esetre ekkor már jóval merészebb elképzelésekre volt szükség, mivel 41. júniusában Németország lerohanta a Szovjetuniót, s nem sokkal ezután megszületett a zsidó kérdés végső megoldására vonatkozó döntés is. A művelet végrehajtásával megbízott Heydrich értelmezésében a végső megoldás a cigányokra is kiterjedt. A lengyel főkormányzóság területének, vagyis az országnak azon részének, amely nem olvadt be a birodalomba, de közvetlen német fennhatóság alatt állt, ennek megtisztítása elsődleges szerephez jutott, mivel a szállítás itt nem okozhatott komoly problémát. Az egyik félreeső lengyel falu közelében épült 1941. decemberétől működő Csemnói haláltáborban a tehergépkocsik kibocsátotta szénmonoxiddal ölték meg a Lengyelországban összegyűjtött cigányokat. Összesen 5000-et közülük. Az áldozatok közt ott voltak az előzőleg Németországból deportált cigányok is, valamint azok, akik túlélték a tífuszjárványt a lódzi gettóban. Ahová csupán néhány hónappal korábban még százával szállítottak át őket Lachenbachból. Az északabbra fekvő újonnan elfoglalt területek a balti államokban és Belorussziában, valamint Ukrajnában a cigányok kezdték elszenvedni a német polgári uralom hatását. Miközben a hadi övezetekben a balti tengertől a fekete tengerig terjedő 1600 kilométeres front szakaszon előre nyomuló csapatok nyomában haladó Einsatzgruppék, az SS különleges műveleti csoportjai lelkiismeretesen teljesítették megbízásukat, vagyis a zsidók, cigányok, elmebetegek és más nem kívánatos elemek kiirtását, melyet általában egyszerű főbelövéssel oldottak meg. A birodalomban maradt cigányok sorsában fordulat csak 1942. decemberében következett be, amikor Himmler parancsot adott valamennyi kevert vérű cigány Auschwitzba deportálására. Ezt hamarosan az elfoglalt területekre vonatkozó hasonló rendeletek sorozata követte. Auschwitz-Birkenaut nem sokkal korábban bővítették ki. A napi néhány ezer fő befogadására alkalmas gázkamrák és krematóriumok néhány hónapja teljes üzemmel működtek, és már folyamatban volt egy speciális cigány részleg felállítása. A rom és a kevert vérű cigányok bizonyos kategóriáira nem vonatkozott Himmler auschwitzi deportálást elrendelő parancsa. Például azokra, akik árjákkal léptek házasságra, vagy a hadsereg kötelékében szolgáltak. De őket is kényszerítették az önkéntes sterilizálásra. Szintén mentességet élveztek a fajilag tiszta szintók és lálerik, akikről feltételezték, hogy kevésbé hajlamosak a vegyes házasságra. Sőt, Himmler talán attól a vágytól vezérelve, hogy kutatási célokra fenntartson egy kisebb mintacsoportot abból, ami elméletileg a korai indogermán életforma egy változatának tekinthető, legalábbis Rudolf Höss, Auschwitz parancsnoka ezzel magyarázta Himmler döntését. Még arra is gondolt, hogy némi korlátozott mozgásszabadságot engedélyez a cigányoknak. 1942. októberre után meg is bíztak 9 cigány vezetőt azzal, hogy listát állítson össze az erre a bánásmódra jogosultakról. Ideértve az asszimilációra alkalmas kevert cigányokat is. Az SS Reichsführerének ezt a személyes hubortját a többi náci vezető sem nézte jó szemmel. Martin Bormann határozottan közölte Himmlerrel, idézem, a Führer nem tűrné el, hogy a cigányok egy részének visszaadjuk a régi szabadságát. Így a cigány rezervátumra vonatkozó elképzelésekből végül semmi sem valósult meg. A helyi bűnügyi rendőri szerveknek azonban ritkán jutott ideje finom megkülönböztetésekre, ha végre alkalmuk nyílt cigánymentessé tenni az egyes körzeteket. És végül egyetlen cigány sem tudhatta magát biztonságban a koncentrációs és haláltáboroktól, melyek közül Auschwitz óriási szimbolikus jelentőségre tett szert. Ez a láger csak egy volt a sok közül, de itt tartották fogva a nácik megszállta Európából összegyűjtött legtöbb cigány foglyot. Szintén itt épült fel az a 40 fabarakból álló különleges létesítmény, ahol a cigányokat családonként tartották, hogy lehetőség szerint elkerüljék a konfliktusokat, amíg elérkezik a végső pillanat. Auschwitz ráadásul egyike volt azoknak a táboroknak, ahol az orvostudomány perverziója, az embereken végzett kísérletezés a legnagyobb méreteket öltött. Nem sokkal a német cigányok megérkezése után az irányítást új tábori orvos, dr. József Mengele vette át, aki fáradhatatlanul gyakorolta hivatását, akár a naponta érkező új rabszárítmányból kellett kiválogatnia azokat, akiket azonnal gázkamrába küldtek. Akár barbár kínzásoknak kellett alávetnie a zsidó és cigány foglyokat. Az Auschwitz-Birkenaui cigányláger 17 hónapig működött. A 23 ezer ide zsúfolt emberből 20.078 meghalt. A többieket más táborokba szállították át. A halálozási okok: éheztetés, túlhajtott munka, orvosi visszaélések, betegségek és elgázosítás. 1944. augusztus 3-án a rendszerint zajos cigány részleg végleg elcsendesedett. 2797 nőt, gyereket és férfit küldtek gázkamrába egyetlen éjszaka alatt. És az Auschwitz-Birkenaui lágerben nem maradt egyetlen cigány sem. A róluk készült antropológiai feljegyzések azonban túlélték a háborút, és dr. Robert Ritter egyik volt munkatársa még 20 évvel később is ezen az anyagon végzett kutatásokat. A birodalom határain kívül országról országra változott a cigányok sorsa, ugyanúgy, ahogy a zsidókra is különböző módokon alkalmazták a végső megoldást. A legnagyobb számbeli vesztességek a jugoszláviai, romániai, szovjetunióbeli és magyarországi cigányokat érték. Elfoglalt területeken a németek a cigányokat táborokba internálták, majd onnan Németországba és Lengyelországba szállították, s rabszolgaként dolgoztatták, illetve haláltáborokban mészárolták le őket. Gyakran arra sem volt szükség, hogy maguk gyűjtsék össze és tartsák fogva a cigányokat. Franciaország már hónapokkal a német megszállás előtt jelentős szigorításokat vezetett be velük szemben. A kapituláció után a németek és a Vichy kormány fennhatósága alá tartozó francia területeken egyaránt több lett az internálótábor, és hamarosan a 30 ezret is elérte azoknak a cigányoknak és más nomádoknak a száma, akiket a francia rendőrség és katonaság őrizet alatt tartott. Végül sokukat koncentrációs táborba, Buchenwaldba, Dachauba és Ravensbrückbe vitték. Mások az Európa minden részéről összegyűjtött cigányok közé kerültek az elzászi Natzweiler táborba, ahol az SS orvosok főként cigány áldozatokon kísérleteztek, a mérgező gázok és a tifusz hatásával. Hollandiában, Belgiumban és Luxemburgban hasonló módszerekkel szabadultak meg a kisszámú cigány lakosság többségétől. Belgiumban az intézkedések egyenlő számban érintették a lovárjakat és a szintókat. Összegyűjtésük már csak azért sem okozott gondot, mert 1941-ben különleges nyilvántartást vezettek be a nomádokról. Hollandiában a begyűjtésnél, melyet a holland rendőrség és csendőrség 1944 májusában végzett el, már komolyabb azonosítási nehézségek adódtak. A cigány nyilvántartás 37-re tervezett bevezetése ugyanis pénzhiány miatt nem valósult meg. Mihelyt a Wohnwagen bevónereket, a nem cigány sátoros kocsilakókat, valamint a szövetséges, illetve semleges országok útlevelével rendelkezőket szabadon bocsátották, 245, többségükben szintó cigányt Auschwitzba küldtek, akik közül alig 30-an tértek vissza. Az elfoglalt országok közül Dánia volt az egyetlen, ahol nem vezettek be rendkívüli intézkedéseket. A problémát itt is csak az összességében egyszerűen aszociálisnak minősített vándorló népességen belüli etnikai határok meghúzása jelentette. A Cseh-Morva protektorátusban nem volt helye az ilyen árnyalt részleteknek, és az itteni események kegyetlensége jóval felülmúlta azokét, melyek a névlegesen független Szlovákiában mentek végbe, ahol a szigorú diszkrimináció alkalmazása nem vezetett a cigányok kiirtásához, ám lágerszerű munkatáborokat ott is létesítettek. A Cseh-Morva területen élő 8000 cigány közül pedig mindössze 600-an maradtak életben. A legtöbben azonban Jugoszláviában haltak meg, miután a fiatal államot felosztották a tengely és a tengely barát hatalmak, valamint a Bosznia-Hercegovinát bekebelező kollaboráns Horvátország között. Amikor északon a horvát szeparatista mozgalom került hatalomra, és vérfürdőt rendezett a nem katolikus kisebbségek tagjai között, csak nagyon kevés cigány maradt életben. Az usztasa milícia olyan vérengző kegyetlenkedést vitt végbe, hogy attól még a német katonai hatóságok is elborzadtak. a megszállt Szerbiában túszként használták a cigányokat, vagyis rendszeresen a kivégző osztagok elé állították őket. Másokkal az elgázosító teherautókkal felszerelt egységek végeztek a különböző internáló táborokban. 1942. augusztusában Szerbiáról már úgy számoltak be, mint az első olyan országról, ahol a zsidó és cigány kérdés megoldottnak tekinthető. Görögországban a katonai kormányzat szintén túszként kezelte a cigányokat, de 1943 auschwitzi deportálásukat megakadályozták a görög miniszterelnök és az aténi érsek gyors kérvényei. Nagyon valószínű, hogy az angol cigányok sem menekültek volna meg, ha Angliát megszállják a németek, hiszen 1942-ben az SS biztonsági szolgálatának külföldi titkosszolgálati részlege rosszat sejtető érdeklődést mutatott az itt élő cigányok létszáma iránt. A szuverén államok, melyek Hitler zászlaja alatt kívánták megvalósítani nagyra törő céljaikat, mindaddig, amíg ők dönthettek a cigányok végleges sorsáról, lemaradtak Németország mögött a kegyetlenkedésben. Olaszország néhány családot Szardínia szigetére és egyéb eldugott helyekre deportált, ahol aztán a sorsukra hagyta őket. Csak az 1943-as olasz kapituláció után került sor rá, hogy a Wehrmacht ellenőrzése alatt álló területeken élőket begyűjtsék, és németországi kényszermunkára, illetve koncentrációs táborba vigyék. Az olaszok megszállta Albániában még kevesebb veszteség érte a cigányokat, mivel az olasz megszállók és az albán bábkormány nem sokat törődött velük. Mussolini bukása után pedig a németek uralma már csak kevesebb, mint egy évig tartott, és tekintettel a bizonytalan hadi helyzetre nem sok idejük jutott arra, hogy szelektálást végezzenek az itt élő etnikai csoportok között. Magyarországon mindaddig, amíg az ország független maradt, csak korlátozott mértékben folyt a zsidók és a cigányok tényleges üldözése. Az átfogó műveletekre 1944-ben került sor. A német megszállás néhány hónapja alatt körülbelül 30 ezer cigányt deportáltak, akiknek csupán egy tizedet ért vissza. Romániában a fő célkitűzés az volt, hogy 90 ezer cigányt áttelepítsenek a Szovjetuniótól zsákmányolt ukrajnai terület az újonnan megalapított transznyisztriai tartomány szemétleragú helyeire. A cigányok több mint egy harmada esett a fagyhalál, az alultápláltság és a tifusz áldozatául. Bulgária, a hitleri Európa csatlós országai és bábállamai között egyedülállónak számított abban, hogy feltűnő módon immunis maradt a faji előítéletek járványával szemben. A Bulgáriában született zsidókat nem deportálták, noha Németország óriási nyomást gyakorolt az országra, amikor 1941-ben Bulgária elkötelezte magát a tengely hatalmak mellett. Bulgáriában és a bolgár megszállás alatt álló területeken jobb sors jutott a cigányoknak, mint a szomszédos vidékeken élőknek. Bár azokkal, akik Macedóniában csatlakoztak a partizán mozgalomhoz, ugyanolyan könyörtelenül bántak el, mint a többiekkel. Hitler Szófiába küldött minisztere szomorúan jegyezte meg erről a nemzetről. Idézem: a bolgár nép lelkületéből hiányzik az az ideológiai felvilágosodás, amelynek a mi népünk birtokában van. Mint hogy a bolgárok egész életükben örményekkel, görögökkel és cigányokkal éltek együtt, a bolgárok nem látnak akkora veszélyt a zsidókban, hogy különleges intézkedéseket fogadalmatosítsanak ellenük. Az európai cigány áldozatok számát nem lehet tévedést kizárólan megállapítani, már csak azért sem, mert üldözésük nagyon sok területet érintett. A feljegyzések pedig hiányosak. Számukat a róluk készült jegyzékek negyed és fél millió között határozzák meg. A túlélők többsége az átélt szenvedések életre szóló fizikai és szellemi nyomait hordozza magán. A velük szemben tanúsított bánásmód indoklása rendkívüli jelentőséggel bíró kérdés lett Németországban a háború utáni kártalanítások során. Ha egy cigány meghurcolását potenciális bűnöző mi voltával, nem pedig származásával indokolták, akkor azt lehetett mondani, hogy sorsa csupán hétköznapi biztonsági intézkedések következménye volt. Az egyik ilyen felfogás szerint, amely igen sokáig tartotta magát a német bíróságokon, 42 végéig a cigányokat nem faji alapon üldözték. Így módon 42 előtt ellenük foganatosított intézkedések következményeiért nem járt kártérítés, még akkor sem, ha alaptalanok voltak. A Hamféle fellebbezési bíróság 1959-ben egy Erik Balász nevű cigány ügyében, akit 1940-ben 16 évesen tartóztattak le Lengyelországban, majd 5 évre bebörtönözték, szüleit pedig meggyilkolták. A következőket mondta ki, idézem: lényegtelen, hogy a felperes abban az időben asszociálisnak volt-e tekinthető vagy sem. A döntő tényező az, hogy a bűnügyi rendőrség asszociálisnak tekintette, és ezzel az indokkal védőőrizetbe vette. 1963. decemberre előtt egyetlen olyan döntés sem született a szövetségi bíróságon, amely 1938-ban állapította volna meg a fajüldözés kezdetét. A még ekkor is élő cigány áldozatok azonban szembetűnően szerény kártérítési összegeket kaptak, mármintha egyáltalán tudtak írni, olvasni, ha elég kitartónak bizonyultak ahhoz, hogy eleget tegyenek a dokumentációval és orvosi igazolásokkal kapcsolatos szigorú követelményeknek, és ha sikerült bebizonyítaniuk jogosultságukat. Sir Angus Fraser a Cigányok című könyvéből idéztem az Elfelejtett holokauszt című fejezetet. A mai műsorunk pedig a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából készült. Mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velünk jövő héten is. A viszonthallásra!
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádió Dick. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Gábor cigányok, vagy más néven Gábor romák, a romániai erdélyi roma közösségek egyik legismertebb csoportját alkotják. Különösen jellegzetes kulturális hagyományaikról, erős családi és közösségi kapcsolataikról, valamint sajátos viselkedésükről ismertek. Közösségük története szorosan összekapcsolódik Erdély és Románia történelmével, ugyanakkor a gáborok identitását elsősorban saját hagyományaik és közösségi szabályaik határozzák meg. A gáborok egyik legfeltűnőbb sajátossága a hagyományos öltözet. A férfiak jellegzetes fekete kalapot és bajuszt viselnek, amely sok esetben a közösségi identitás látványos jele. A nők hagyományos ruházata szintén különleges és könnyen felismerhető, a viselet nem egyszerű divat kérdése. A közösséghez való tartozást, a hagyományok tiszteletét és az identitás megőrzését is kifejezheti. A gábor közösségekben különösen fontos a család és a rokonság. A családi kapcsolatoknak nagy szerepük van a mindennapi életben, a párválasztásban, az üzleti kapcsolatokban és a közösségi döntésekben is. Az idősebb emberek tapasztalatát és tekintélyét sok esetben nagyra értékelik, a hagyományok továbbadásában pedig fontos szerepet töltenek be. A gáborok történelmének kereskedelemmel és különféle vállalkozói tevékenységekkel is foglalkoztak. A megélhetés formái az idők során természetesen változtak, és a mai gábor családok életmódja sem teljesen egységes. A kereskedelmi tapasztalat és az önálló vállalkozás azonban több közösségben ma is fontos szerepet játszik. Vallási szempontból a gábor cigányok között is elsősorban keresztény hagyományokkal találkozhatunk. A vallás mellett azonban a közösségi normák és hagyományok is meghatározóak. A család becsülete, az idősek tisztelete, a rokonság összetartása és a közösségi szabályok betartása nagyon fontos értéknek számíthat. A gáborok egyik különlegessége, hogy miközben a modern társadalom változásai őket is elérik, sokan törekednek hagyományaik megőrzésére, a jellegzetes ruházat, a családi kapcsolatok, a közösségi élet és az anyanyelvi hagyományok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy sajátos kulturális identitásukat fenntartsák. A cigányok Isten hite és a vallásosság. A cigányság vallásossága rendkívül sokszínű, hiszen a különböző roma közösségek történelmük során mindig kapcsolatban álltak azokkal a népekkel és kultúrákkal, amelyek között éltek. Emiatt a cigány emberek vallási életében többféle keresztény felekezet hagyományai, valamint régebbi népi hiedelmek és sajátos közösségi szokások is megjelennek. A vallás sok roma család számára nem csupán templomi szertartások jelent, hanem a mindennapi élet, a családi és az erkölcsi értékek fontos része.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Co staršej?
1: Dajte do nás na virák nás
0: Daj sokera sašej.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kótai Mihály a roma származású magyar ökölvívó világbajnok életútja. A sport az emberek életében fontos szerepet tölt be, hiszen nem csak a fizikai erőnlétet fejleszti, hanem kitartásra, fegyelemre, önuralomra és küzdeni akarásra tanít. A sportolók életútja sokszor példát mutat a fiatalabb generációknak, különösen akkor, ha nehéz körülmények közül indulva érnek el kiemelkedő eredményeket. A magyar sport történetében több olyan roma származású sportoló szerepel, aki tehetségével és szorgalmával bizonyította, hogy a származástól függetlenül bárki elérhet nagy sikereket. Közéjük tartozik Kótai Mihály, a magyar profi ökölvívás világbajnoka, akit a közönség Tornádó Bece néven ismer. Kótai Mihály története azért is figyelemre méltó, mert pályafutása során nemzetközi szinten is elismert sportolóvá vált. Életútja meg mutatja, hogy a sikerhez nem elegendő a tehetség. Rengeteg gyakorlásra, kitartásra, megfelelő szakmai segítségre és erős akaratra is szükség van. Mindemellett roma származásáról is nyíltan beszélt, és a roma fiatalokat arra bíztatta, hogy dolgozzanak céljaik megvalósításáért. Kótai Mihály 1976. augusztus 12-én született, és a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei Rakamazon nőtt fel. Gyermekkorának meghatározó helyszíne volt szülővárosa, ahol családi és közösségi élményei mellett a sport iránti érdeklődése kialakult. Életútja során többször visszaemlékezett a rakamazi évekre, és fontosnak tartotta, hogy gyermekei is megismerjék, milyen körülmények között nőtt fel. Fiatalon már komoly célokat tűzött ki maga elé, eleinte súlyemeléssel is foglalkozott, majd egyre inkább az ökölvívás felé fordult. 15 éves korától az a cél lebegett előtte, hogy profi boxoló és világbajnok legyen. Kezdetben egyszerű körülmények között a családi házuk garázsában edzett. Ez jól szemléltetheti, hogy a sport iránti elkötelezettség nem feltétlenül a tökéletes felszerelésen vagy a korszerű edzőtermen múlik, hanem azon, mennyire elszánt az ember. A későbbi sikerekhez vezető út nem volt könnyű. Az ökölvívás rendkívül összetett sportág, amelyben egyszerre van szükség erőre, gyorsaságra, állóképességre és taktikai érzékre. A sportolónak meg kell tanulnia felismerni az ellenfél mozdulatait, védekezni a támadások ellen, és a megfelelő pillanatban ellentámadásba lendülni. Mindez hosszú éveken át tartó gyakorlást igényel. Kótai Mihály számára az ökölvívás idővel nem csupán sporttevékenységé vált, hanem életcéllá. Tudta, hogy ha a legjobbak közé szeretne kerülni, akkor minden nap tennie kell ezért. Ez a hozzáállás későbbi pályafutásának egyik legfontosabb alapja lett. Kótai Mihály a profi karrierje előtt az amatőr ökölvívásban jelentős eredményeket ért el. A magyar mezőnyben komoly ellenfelekkel kellett megküzdenie, és már ebben az időszakban megmutatkozott, hogy nemzetközi szinten is képes lehet kiemelkedő eredményekre.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Adjon Isten szép jó reggelt minden kedves koránkelő Wekker hallgatónak. Én még mindig Maka Gyuszi vagyok. Sziasztok! Hát hétfő van ismét, és már október 12-e. Hát úgy tűnik, hogy ez az október is röpül, mint a fecske, mert hogy már itt a hónap közepe tulajdonképpen lassacskán, egészen pontosan majd csütörtökön van hivatalosan ugye hónap közepe. Na, hát az időjárás tekintetében azt kell, hogy mondjam, hogy annyira nincsen vészesen rossz idő, nem is lesz a mai napon. Hát olyan igazi őszies idő várható, ugyanis 16-17 fok lesz itt Budapesten, és gyengén felhős, tehát sütni fog a napocska, ha minden igaz, már most is azért úgy bujkál elő, és nem lesz annyira vészesen rossz idő egész héten, sőt, hova tovább, csütörtökön, ahogy említettem, hónap közepén ismételten 20 fok lesz majd, napsütéssel karöltve. Aztán majd így hónap vége felé lesznek majd ilyen 16-15 fokok, de igazából azt sem mondhatjuk annyira hűvösnek. Azért egy vastagabb pulóver, egy kis kabáttal azért elfér mindenki. Na de nézzük, hogy mik történtek. Például 124 év a magyar labdarúgó válogatott ezen a napon első hivatalos mérkőzését játszotta. A csapat kapitánya Hajós Alfréd olimpiai bajnok úszó volt. Aztán 534 éve, tehát 1492-ben Kolumbusz Kristóf az Atlanti-óceánon hajózva meglátta a Bahamák partjait, amelyről azt hitte, hogy India. A hajónapló szerint 70 napi utazás után, 70 napi hajózás után, a 71. napon a Bahamákon a mai San Salvador szigetén kötött ki. Az utazáshoz kasztíliai Izabella királynő bocsájtott 3 hajót a rendelkezésére. Kolumbusz nyugat felé haladva Indiába akart eljutni, hogy luxuscikkek keleti kereskedelmét megszerezze Velence elől. Hát ezek történtek a mai napon. És még mik fognak történni, ugye nem sokára jövök vissza például friss közlekedési hírekkel, addig is zene.

0: A mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Hamarosan 7:30 jöjjenek a közlekedési hírek. Lezárták a külső sávot a 14. kerület Stefánia úton, a Hungária körút felé az Egressy út és az Ifjúság útja utáni szakaszon is, mert közművet javítanak. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es és a 107-es autóbusz, továbbá a 907-es, a 933-as, a 933-A éjszakai járat terelve közlekedik a budai végállomások felé, nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban. A Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervizúton lehet közlekedni. Útszűkületen kell áthajtani a 9. kerület Vágóhíd utcában a Soroksári út felé az Albert Flórián út után, mert vízvezetéket javítanak. A 11. kerület Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamosinekre terelik, mert hogy csatornát javítanak. Nem sokára jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on, úgyhogy ne kapcsoljatok el.

0: 98.3 Rádiódik.
1: Tu menge penas?
0: Rólunk, neked.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 7:30 múlt, ez nem jelenthet mást, mint hogy jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on, úgyhogy füleljetek.
0: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Na... Roma származású flamenco zenészek szerepe és jelentősége a flamenco kultúrában. A flamenco a világ egyik legismertebb és legérzelemdúsabb zenei és táncműfaja, amely szorosan összefonódott Spanyolország történelmével és kultúrájával. Bár a flamenco több kulturális hatás találkozásából alakult ki, fejlődésében és fennmaradásában kiemelkedő szerepet játszottak a roma származású művészek. Különösen az andalúziai cigány közössége. A roma zenészek generációkon keresztül őrizték és formálták ezt a műfajt, miközben a saját életük örömeit, fájdalmait, szabadságvágyát és érzelmeit is beépítették a zenébe. A flamenco ezért nem csupán egy zenei stílus, hanem egyfajta érzelmi önkifejezés és kulturális identitás is. A roma közösségek Spanyolországba évszázadokkal ezelőtt érkeztek, és az idők során gyakran éltek nehéz körülmények között társadalmi kirekesztettségben. Ezek az élmények mély nyomot hagytak zenéjükben, a flamenco énekeiben gyakran jelenik meg a szenvedés, a szabadság iránti vágy, a szerelem, a veszteség és az emberi méltóság kérdése. A roma zenészek különleges érzelmi intenzitással adták elő a dalaikat, ami a flamenco egyik legfontosabb jellemzőjévé vált. Sokak szerint éppen ez az őszinte, szívből jövő előadásmód teszi a flamencót olyan erőteljessé és világszerte népszerűvé. A flamenco fejlődésében különösen fontos szerepet játszottak a roma gitárosok. A flamenco gitár ma már önálló művészeti formának számít, azonban kialakulásában számos roma zenész munkája meghatározó volt. A legismertebb flamenco gitárosok közül sokan roma származásúak voltak, és új technikákat, ritmusokat, valamint egyedi hangzásvilágot hoztak létre. Zenéjük egyszerre őrizte a hagyományokat és nyitott az újításokra. A flamenco gitár játék stílusa rendkívül összetett és szenvedélyes, amelyben a gyors pengetések, az erőteljes ritmusok és az improvizáció különleges harmóniát alkotnak. A roma flamenco énekesek jelentős hatást gyakoroltak a műfajra. Az úgynevezett cante rondo, vagyis mély ének a flamenco egyik legősibb és legérzelmesebb formája, amelyet sok roma előadó tett világhírűvé. Ezek az énekesek nem csupán technikai tudásukkal tűntek ki, hanem azzal is, hogy képesek voltak a hallgatóság számára szinte kézzelfoghatóvá tenni az érzelmeket. Előadásaik során a fájdalom, az öröm, az élet küzdelmei egyszerre jelentek meg, ami a közönség számára rendkívül erős érményt nyújtott. A flamenco tánc világában meghatározó szerepet játszottak roma művészek. A flamenco táncosai erőteljes mozdulatokkal, ritmikus lábmunkával és szenvedélyes előadásmóddal mesélnek történeteket. A roma táncosok különösen híresek arról, hogy előadásaikban az improvizáció és az érzelmi kifejezés rendkívül fontos szerepet kap. A flamenco tánc így nem pusztán csak egy koreográfia, hanem személyes önkifejezés is, amelyben a művész saját érzelmeit és tapasztalatait közvetíti tovább.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Hosszú vívódás és rengeteg nosztalgikus pillanat után meghozta a döntést a Gáspár család. Végleg megválnak az ikonikussá vált Nógrád megyeri otthonuktól. A sokáig a családi élet központjaként szolgáló emlékekkel teli ingatlant nem csak eladásra, hanem hosszú távú bérbeadásra is felkínálják az érdeklődőknek. Hosszú gondolkodás és sok-sok emlék után úgy döntöttünk, hogy a szeretett Nógrád megyeri otthonunkat végleg eladjuk, vagy kiadjuk, olvasható a bejegyzésben. A nehéz elhatározás mögött rengeteg közös emlék áll, hiszen a nógrádi ingatlan évtizedeken át szolgált a Győzike Show és a családi élet központjaként. Az új tulajdonosnak vagy bérlőnek szinte csak a személyes holmiait kell magával hoznia, ugyanis az épület hiánytalanul a teljes berendezéssel együtt kerül átadásra. Az ingatlant berendezve kínáljuk, az otthonban maradnak a bútorok, a kiegészítők és minden, ami az otthon részét képezi, emelte ki Győzike. A tágas és minden kényelemmel felszerelt otthon nem csupán magánszemélyek vagy családok számára jelentett ideális választást, hanem vállalkozások részére is nagyszerű lehetőségeket tartogat. A Gáspár család nyitott arra is, hogy cégek vegyék bérbe az ingatlant hosszabb távra, de a végleges adásvétel elől sem zárkóznak el. Az ikonikus Nógrád megyeri ház értékesítése így új fejezetet nyit a család életében, míg a leendő lakó egy jól ismert sztár otthon kulcsait kaphatja kézbe. Ezt maga Gáspár Győző osztotta meg Facebook oldalán, úgyhogy akit esetleg érdekel, az lesen rá Győzőnek a Facebook oldalára, olvass el a bejegyzést, és oda is van írva egy telefonszám, Tatár Tamás neve, és telefonszáma, gondolom ő az ingatlanosuk, akivel lehet egyezkedni, beszélgetni, mert hogy ugye természetesen ár itt nincsen kiírva, nyilván más egy vételi ár, meg más egy bérleti díj is. Na jó, zene következik, és 8 után jövök vissza majd programajánlóval, közlekedési hírekkel, stb.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Lakatos Pál, a roma származású magyar ökölvívó életútja és sikerei. Lakatos Pál a magyar ökölvívás egyik kiemelkedő alakja, aki hosszú éveken keresztül képviselte hazánkat a hazai és nemzetközi versenyeken. 1968. június 7-én született Vásárosnaményban. Pályafutása során a legkisebb súlycsoportban, a 48 kg-os kis légsúlyban versenyzett, ahol rendkívüli gyorsaságával, technikai tudásával és kitartásával vált ismert. 13-szoros magyar bajnokként tartják számon, és több mint egy évtizeden keresztül a nemzetközi ökölvívás élmezőnyéhez tartozott. Lakatos Pál fiatalon, mindössze 14 éves korában került a budapesti Honvédhoz, ahol elkezdhette komolyabb sportolói pályafutását. Később a vasas ökölvívója lett, és itt érte el pályafutásának legjelentősebb eredményeit. A versenysport már fiatalon nagyfokú fegyelmet követelt tőle. A rendszeres edzések, a súlycsoportjának megfelelő testsúly fenntartása és a versenyekre való felkészülés mindennapjainak fontos részévé váltak. Az ökölvívásban nem elegendő az erő vagy a bátor, a sikerhez gyors reakciókra, jó helyzet felismerésre, pontos ütés kombinációkra és kiváló állóképességre is szükség van. Lakatos Pál eredményei azt mutatják, hogy ezekben a képességekben hosszú időn keresztül magas színvonalon teljesített. Lakatos Pál 1990-ben érte el egyik fontos hazai sikerét, amikor megnyerte a magyar ökölvívó bajnokságot. A versenyen legyőzte Isaszegi Róbertet, az olimpiai bronzérmes magyar ökölvívót. Ez a győzelem különösen jelentős volt, hiszen Isaszegi már komoly nemzetközi eredményekkel rendelkezett. Lakatos Pál számára ez a siker azt jelentette, hogy a hazai mezőny egyik legjobb versenyzőjévé lépett elő. Az országos bajnoki cím megszerzése után a nemzetközi versenyeken is egyre komolyabb feladatok vártak rá. A következő években számos alkalommal bizonyította, hogy képes felvenni a versenyt Európa legjobb ökölvívóival. Magyar bajnoki címeit hosszú éveken keresztül gyűjtötte. Az eredményessége nem egyetlen kiugró teljesítménynek köszönhető, hanem annak, hogy a tartósan magyar élmezőnyben tudott maradni. A sportban különösen nehéz éveken keresztül ugyanabban a súlycsoportban a legjobbak között szerepelni, hiszen folyamatosan új ellenfelek jelennek meg, és minden versenyző igyekszik megtalálni a másik gyenge pontjait. Lakatos Pál mégis képes volt újra és újra bizonyítani felkészültségét. A nemzetközi versenyeken jelentős sikereket ért el. 1991-ben Göteborgban bronzérmet szerzett az ökölvívó Európa bajnokságon. Ez volt az első felnőtt európai bajnoki érme, amely fontos mérföldkőnek számított pályafutásában. 1993-ban a törökországi Bursában rendezett Európa bajnokságon döntőbe jutott, ahol ezüstérmet nyert.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádió Di.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Jó reggelt, 8 óra múlt, jön a program ajánló, és hát a változatosság kedvéért ismét színházba invitálok benneteket. Méghozzá a Víg Színháznak a kínálatából hoztam nektek egy fantasztikus Spiró György komédiát, melynek címe Az Imposztor. Vojcsics Bugalovszkit, a varsói színész fejedelmet meghívja a cári Oroszország által megszállt Vilna városába egy megmaradásáért küzdő kis lengyel színház, hogy vendég fellépésével megmentse a társulatot a csődtől, és a különleges színházi csemegével elnyeri az orosz helytartó jóindulatát, mely remélhetőleg némi dotációban is megnyilvánul majd. A városban hatalmas az érdeklődés, a jegyüzérek már minden széket kétszer is eladtak, de a legendás színész óriás még mindig nincs sehol. Az előadás napján aztán végre megérkezik, és valóban mindenki számára felejthetetlenné teszi az estét. ... Hát akkor gondolom nem az érkezik, akire számítanak, vagy stb. Szóval szerintem nagyon-nagyon... vicces kis előadás lesz ez már csak, vagy vicces kis előadás már, ugyanis ezt ugye már bemutatták, méghozzá 2024. december 7-én mutatták be. Úgyhogy na nézzük is a szereposztást, mert hogy az is okot ad a pozitivitásra és arra, hogy mindenképpen menjünk el és nézzük meg, ugyanis Bugalovszki a színész óriás szerepében nem más, mint Kern András brillírozik. Kaczynszky a direktor, Feszban Béla, Rogowski, Serez Zoltán, Kaminska, Márkus Luca, Kaminski, Wunderlich József, Skibinska, Majsai Nyilas Tünde, Skibinski, Kőszegi Ákos, Pienovska, Varga Járó Sára, Rybak, Medvecki Balázs, Nieldelszky, Gados Béla, és hát itt még sokan mások, nagyon nehéz kimondani a szereplőknek a nevét, de szerepel még az előadásban Brass Bence, Hirtling István, Borbicki Ferenc, Karácsonyi Zoltán, Telekes Péter, Szász Júlia és Kovács Olivér. Szóval a teljesség igényével mondtam el nektek. De hát ugye a fő szerepben ugye nem más, mint Kern András látható és hallható, ahogy azt már mondtam nektek, úgyhogy az Imposztor a Víg Színház kínálatában.

0: már sohasem.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Sunen Romale.
3: Hamarosan 8:30 üt az óra. Jó reggelt kívánok ismételten mindenkinek. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél. A Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. A vasúti híd felújítása miatt a 11. kerület Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál. A Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton, a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Útszűkületen kell áthajtani az Állatkerti körúton a Hősök tere felé a fürdő közelében, mert távhővezetéket javítanak. A 19. kerület Vagbottyán utcában, a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 22. kerület Gyulavezér úton, a Rákóczi útnál útszűkületre kell számítani közműjavítás miatt. Hát ezekkel tudtam most így íziben szolgálni, néztem, hogy mik voltak még, de ezeket már elmondtam nektek, úgyhogy menjünk is tovább, jöjjenek a nyelvoktató leckék.

0: A mi hangunk hallatszódik.
1: 100.3 rádiódik.
0: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyila Sajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
2: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódiken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Ármándó, a héten nagyon sok mindent tanultam, de azt még nem tudom, hogy hogyan mondom a ti nyelveteken azt, hogy benne.
3: A benne az úgy van, hogy ando.
4: Ando, ezt már többször hallottam.
3: Igen, amikor sunyulni akarnak a cigány nyelvvel, akkor mindig az ando szót odarakják elé, hogy ando számítógép, ando rádió, ando mit tudom én mi, de ez egy rosszul használt sunyulás, mert hogy az ando az azt jelenti, hogy benne valamiben.
4: Ando.
3: Szityúvász losasza?
4: Tanuljunk örömmel!
1: Ez a Rádiódik.
0: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: A mi hangunkon rólunk neked 100.3 rádiódik.
1: Hamarosan 9-et üt az óra, jó reggelt kívánok mindenkinek, jön egy hírmorzsa, utána 9 után pedig gyűn a süsfelnap Völgyi Zsuzsanna Magdolnával és velem. Na de, Magyar Péter miniszterelnök a kata adózás kapcsán jelentős változásokat jelentett be Facebook oldalán. Ahogy vállaltuk, érdemi változások jönnek a kata adózás terén, hogy sokkal többen vehessék igénybe ezt a rendkívül kedvező adózási formát. A katát a szakmai egyeztetések alapján újra széles körben elérhetővé tesszük, mondta Magyar Péter. Várakozásaink szerint jóval több mint 100 000 új kisvállalkozó választhatja majd ezt az egyszerű és kiszámítható adózási formát, mert számukra ez a legkedvezőbb, minden más lehetőségnél kedvezőbb adózás. Visszaadjuk a kata lehetőségét azoknak is, akiket az elmúlt években az előző kormány kizárt ebből a körből. Újra katázhatnak majd a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és azok is, akik egyetemi tanulmányaik mellett vállalkoznak. Újra elérhetővé tesszük, hogy a katások ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhassanak. Részletezte intézkedéseit a miniszterelnök. Ezzel együtt kijavítjuk a régi kata egyik legsúlyosabb hibáját is, aki éveken vagy akár évtizedeken keresztül tisztességesen dolgozik és fizeti az adóját, azt nem hagyhatjuk magára akkor, amikor megbetegszik, gyermeke születik vagy éppen nyugdíjba vonul. Aki adót fizet Magyarországon, annak valódi társadalombiztosítási védelemben kell részesülnie és a nyugdíjat is kell kapnia. Mondta a miniszterelnök, kiemelve, hogy ezért felemeljük azt az összeget, amely alapján táppénzét, anyasági ellátását és későbbi nyugdíját majd kiszámítják. Az új rendszerben a főállású katások havi tételes adója így 100 000 forint lesz. Azoknak, akik kizárólag magánszemélyeknek számláznak, 2028-ig átmeneti könnyítést biztosítunk. 2027-ben havi 75 000 forint lesz a havi tételes adójuk, és csak 2028-tól emelkedik majd 100 000 forintra. A mellékállások havi 50 000 forintot fizetnek majd a javaslat alapján. A cégeknek és szervezeteknek történő számlázás lehetőségét is megnyitja ez az új visszatérő kata rendszer. Na, hát szerintem ez egy nagyon fontos hír, úgyhogy mindenki ízlelgesse, olvasgassa, jövőre él a történet, viszont amire nem kell jövőig várni, az a süsfelnap, mert hogy 9 után pár perccel jövő.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Díkben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök szombaton Facebook oldalán. Magyar Péter a kormány október 9-i rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Akkor azt mondta, úgy szigorítják a környezetvédelmi jogsértés szankcióit, hogy azok egy nagy ipari vállalat számára is visszatartó erővel bírjanak. Megküldték a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló megrendelői döntést a kivitelező V-hídnak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Vitézi Dávid azt írta, az ügyben büntető feljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. A miniszter tájékoztatása szerint a V-híd köteles biztosítani, hogy a munkák biztonságos felfüggesztéséhez elengedhetetlen állagmegóvó, balesetveszélyelhárító és a későbbi munkavégzés kockázatos kockázatmentes folytatásához minden feltétel a lehető legkisebb költség és időráfordítással adott legyen. Vitézi Dávid szerint sok múlik azon, hogy a V-híd miként viszonyul a döntéshez, együttműködik-e a rendezett lezárásban és az eddig elvégzett munkák felmérésében. Ezen múlik, hogy mikor indulhat meg az új kivitelezői tender, közölte. Szeptemberben megállt a lakásárak emelkedése egy nagy hazai ingatlan közvetítő lakásárindexe szerint. Országosan az augusztusi 0,4%-os havi drágulást stagnálás követte. Budapesten az előző havi 0,7%-os csökkenés után további 0,2%-kal mérséklődtek az árak. A fővárosi éves áremelkedés országosan 8,2%, a fővárosban 3,3%-ra lassult, ami komoly fékezésnek felel meg a lakáspiacon. A kormány módosítaná a 2027-es budapesti vízes világbajnokság rendezési szerződését. A Magyar Közlönyben jelent meg a 2027-es budapesti világbajnokságról szóló új kormányhatározat. A döntés szerint a kormány kedvező pénzügyi feltételekkel szeretné megrendezni a sporteseményt. Ehhez módosítani kell a Nemzetközi Szövetséggel és a Magyar Úszó Szövetséggel kötött rendezési szerződést. A módosítás pontosíthatja a résztvevő szervezetek feladatait, a költségek megosztását és a felelősségi szabályokat. Csaknem 20 milliárd forint értékben kötött informatikai szerződések és kifizetések ügyében kezdeményezett vizsgálatot és feljelentéseket is tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Felvetődik a hűtlen kezelés is, közölte Tanács Zoltán szombaton Facebook bejegyzésében. A tárca vezető szerint komoly kérdések merülnek fel a közpénzek felhasználásával kapcsolatban. Példaként említette a Nemzeti Adatvagyon Ügynökséget, ahol luxusszálloda, jean, ékszerek és még egy felnőtteknek szóló társasjáték költségei is szerepeltek az elszámolásban.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió Dík. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: elköszönjük! Ez volt a Pánogras és a Bohemian Metals ma estére! Mindenkinek további jó mulatást!
1: Köszönöm szépen, Isten áldjon benneteket! Sziasztok!
2: 100.3 Rádiódi.
3: Vója tu menge!

0: hallgatóink. A Sőfelvált azonnal indul. Addig is szívesen elmondjuk. 103 Rádiódík. Sűsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 18 perccel, október 12-e van, és a hét legrosszabb napja, hétfő. Szép reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó reggelt nektek, sziasztok.
1: Erőt, egészséget.
2: Ne legyen rossz a napotok, nincsen se péntek 13-a, és semmilyen átok ezen a napon, csak a gyuszi olyan, mint egy jó Garfield.
1: Így
2: mint
1: van,
2: a kis Garfield. Van. De egyébként engem is megviselt ez a mai reggel.
1: Ugye a hétfő az valahogy soha, és főleg ahogy megyünk bele a télbe, egyre rosszabbak ezek a hétfők. Jön a hétvége, az ember nyugodtan el van otthon, vagy megy valahova, hogyha úgy adódik, és akkor jön a hétfő, és így, és sötét van, olyan nem annyira szimpatikus, nem de mond, hát ez már csak rosszabb mond. Lesz.
2: Nálunk meg ráadásul fél hétvége volt, mert hétvégén gyereknap volt, vagy hát családi nap volt,
1: szombaton, igen, emlékszem.
2: Nem igen, gyereknap, igen. De ez egyébként a gyerekeknek egy tök jó buli, meg program, meg ilyenkor azért az iskola így felállít ugrálóvárat, meg úgy az egy kicsit...
1: De nektek
2: így...
1: szülőknek.
2: Igen. Hallott, szakadt rólam a víz, annyira ugráltam.
1: Annyira, hogy bizékbe volt. De tényleg is, mit vitték kaját végül? Mert mondtad, hogy nem lehet csinálni, hanem
2: de
1: volt
2: csináltam.
1: Itt kell. Na, csináltál végül.
2: Brownit sütöttem.
1: Na,
2: és
1: mindenmentes?
2: Nem, dehogy is.
1: Hát csak tudod, mert beszéltük, hogy most már az a divat, hogy boltit kell vinni, mert hogy ez a gyerek igen. arra allergiás, az arra kényes, az üzé, nem
2: igen,
1: tudom.
2: De ezt akkor, amikor ugye nincsenek ott a szülők, amikor aha. mondjuk úgy vannak bent, hogy a tanárnéni ügyel rájuk, de amikor mondjuk így családi napon ott vannak a szülők, akkor a szülő az meglátja, hogy mit teszik, mit fogyaszt a gyerek, és akkor meg tudja kérdezni.
1: Ki tudja ütni a kezéből, ha éppen így valami olyasmit enne.
2: De dehogy is, én nem vagyok ez a mindenmentes, hál' Istennek nálunk semmi allergia nincsen így a gyereknél, meg nálam se. Úgyhogy ez egy nagyon pozitív dolog, hogy nem vagyunk semmire sem allergének, meg allergiások. Úgyhogy brownit vittem, és olyan érdekes volt, hogy ahogy kitettem, hát ugye ott mindenféle gipszek, meg nápoik, meg tényleg mindenki a boltit vitte, volt, aki vitt ilyen amerikai palacsintát, de csak azt az egyetlen egy dolgot láttam házit. Mm. Úgyhogy ahogy kibontottam a brownit, nem a gyerekek, hanem a szülők.
1: Egyből ráugrottak.
2: De a szülők. Szóval, hogy ez a gyerekeknek. Na mindegy, hát szóval jó van, fogyasszátok egészséggel. Hát nekem mindegy valójában, hogy ki eszi meg, de én valójában ezt a
1: nem
2: gyerekeknek.
1: Nem oda készített, nem így készítetted.
2: Hát én a gyerekeknek igen. szántom, és nem a szülőknek, érted. Na mindegy, családi nap, aztán ilyenkor eszem, iszom, dínom, dánom.
1: És ez már reggeltől kezdődött, ugye, szombaton?
2: Igen, úgyhogy tök nekünk a szombati nap az ugyanolyan hétköznapi napnak számított, úgyhogy nekünk ez egy ilyen fél hétvége volt.
1: Az még rosszabb. Ah,
2: ne is mondd.
1: Akkor nem... ez a hétfő az még rosszabb most nálad, azt el is ismerem
2: igen,
1: akkor.
2: Igen, nekem most nem volt ilyen teljes ez a hétvége emiatt, hogy reggel kell, nem kellett szombaton, és akkor is készülődni, meg oda menni. Jó, persze, nem dolgozni mentem, meg azért ez délután egyik tart, és hát nagyon jó fej az iskola vezetés, mert ez évek óta úgy van, hogy minden évben hoznak egy lovas szekeret, és akkor azon a szekéren az gyerekek utazhatnak egy kört, vagy többet is, amennyit akarnak, és ez teljesen ingyenes, úgyhogy két ló húzza a szekeret, és akkor lovaskocsikáznak, meg úgy...
1: De nem a tenya szponzorálja ezt az eseményt.
2: Ezt most kivételesen nem, hanem az iskola.
1: Értem.
2: És van garázsvásár, tehát lehet kérni asztalt, és hogyha valakinek van valami portékája, amit szeretne kiárusítani, akkor lehet ott árulni. Mondjuk számlát nem nagyon láttam, hogy adnak-e róla.
1: Ajjaj, hogyha a NAV-nál most hallgatja valaki ezt az üzenet, vagy ezt a beszélgetést, ajjaj, itt Zsuzsi, itt halállal az embereket, ki az embereket.
2: Nem nagyon láttam. Persze, ez gyerekek árulják, és ez persze. Egy garázsvásár, amit ilyen kis megunt játékokat.
1: Állítanak is egyéni vállalkozóként, állítanak is
2: számlát. Igen, majd én fogok a glóriát.
1: 15 munkanapon belül utald át, légy szíves az összeget, meg kb. Jön a felszólítás. Jó, köszi.
2: És mondta is a lányom, hogy jövőre mi is csináljunk garázsvásárt. Hú, hát ennek nagyon örültem.
1: Gondolom.
2: Mert végre egy csomó mindent
1: ki tudunk. Ja, hogy igazából örültél. Ja.
2: Tényleg őszintén örültem, mert én már idén is gondoltam rá, hogy lehet, hogy én is ki kéne vinni egy jó pár játékot, de hát nem baj. Most jövőre a Kapcsoltam című műsorunk jövőre áttevődik.
1: Hát figyelj, igazából ezt általában gondolom tavasszal érdemesebb, nem? Hogy így ténylegesen ki lehessen pakolni, ha úgy van, nem? Tehát, hogy most azért télen Ilyen ezt karácsonyi mindig... vásárszerűen?
2: Van hogy karácsonyi izé... vásár is az iskolába. Az viszont úgy van, az úgy működik, hogy amit ott eladunk, azt mindig itt törekszünk arra, hogy egy kézzel készített dolog legyen. Mi mindig viszünk ilyen, hát hogy mondjam, ilyen adventi kaspókat, ilyen piciket, amiben van gyertya, meg ki van dekorálva, na, nagyon szépen meg van csinálva. Hát ugye anyukám nekem virágos volt jó pár évig, úgyhogy ő ezeket nagyon Csanázza tudja, nagyon éli, persze. Gyönyörűeket szokott a Glóriával ilyenkor alkotni, és ez össze is hozza amúgy, tehát ez egy csapatmunka, és ilyenkor tök jól összedolgozunk, tehát leülünk, olyankor a gyerek nem a telefonját nézi, hanem ez velünk jó, foglalkozik, jó. Csapatban dolgozik.
1: Ha meg jó, hogy fejlődik így a kreativitás.
2: Talán a kreativitás.
1: Még a kreativitás. De fél még a felnőttnek is fejlődik. Tudod, tőle így a kreativitás. Én nem tudnék ilyen csokrokat kötni, dehogy meg
2: nem.
1: Ilyen izéket.
2: Figyelj, dehogy nem.
1: Te suliba tudod, milyen béna voltam?
2: De ez más. Tudod, van egy kaspó, és akkor abban van egy oázis. Az oázis az, amiben bele lehet szurkálni ezeket a dolgokat. Van egy meleg pisztolyod, és akkor oda ki van rakva, mindig úgy csináljuk, hogy tálakba kirakjuk.
1: Jó, csak most így kora reggel égyomorra.
2: A meleg
1: pisztolyon
2: igen, nevetsz, tudom, te majom.
1: Ő árult el, hogy meleg, vagy benne. Tudom, hogy az ilyen.
2: Tudod,
1: de
2: melyik
1: mi van
2: a meleg
1: benne, ragasztó?
2: Ragasztó piszta,
1: na,
2: igen.
1: Akkor tudom melyik. De azt miért nem ragasztó pisztolynak hívják, miért meleg pisztoly? Na mindegy,
2: nem,
1: most
2: tudom,
1: ebben
2: most
1: nem menjünk bele.
2: Nem tudom, én neveztem el így,
1: ja,
2: jó?
1: Ja, te nevezted el így, jó, oké.
2: Ragasztó pisztoly, igen, amivel szanaszét tudod magad égetni. Na mindegy, és akkor ki vannak rakva ott ilyen kis cuccok, és akkor a karácsonyi vásár például az osztálypénzbe megy. Tehát, hogy te, amit hiába vásároltál össze egy csomó minden több tízezer forintért, makkot, meg ilyen mindenféle ilyen száraz dekorációt, az akkor is, tehát nem a te zsebedbe megy, hanem osztálypénzbe. Itt meg a családi napon ezt általában vagy tavasszal rendezik meg, vagy ősszel. Na, most őszre
1: most
2: került
1: ősszel
2: a sor,
1: lettünk.
2: Ezt most már letudtuk ebbe az évbe.
1: Na, hát örülök neki. Ezek jó programok amúgy szerintem. A sulikba kellenek ilyenek, mert főleg ugye alsóba még pláne jó a gyerekeket. Ha szombat, hát most ez van, de hogy legalább tényleg kiszakítani őket ezekből a... Na, azért nekik is monoton a hétköznap, nem csak nekünk felnőtteknek, azért a gyereknek is monoton tud lenni. Ugye ugyanazok az órák vannak, csak mindig más sorrendben tulajdonképpen. Képen.
2: Valójában
1: tehát,
2: igen.
1: Tehát, hogy matek, magyar, iroda, egyik nap, hogy ma van hétfő, ma így van, holnap kedden ugyanezek az órák, csak fordítva, nem tudom.
2: Ezt lehet igazolni
1: szóval
2: is ezeket
1: dolgok.
2: A napot, és kérdeztem a Glóriát, hogy igazoljam, de hát a világért nem akarta, hogy igazoljam ezt a napot, hát ő ezt éli. Ő
1: persze,
2: szereti,
1: hát,
2: ott elszaladgál, minden gyerek
1: ott
2: szereti.
1: Ott van a gyerekekkel, együtt vannak programozni, most igazából szombat nekik, nem úgy szombat, mint nekünk, hogy most otthon ül, és addig mit tudom én olyat megcsinál, amit hétközben nem, hanem csak, mit tudom én, tévézik, vagy telefonnal játszik, vagy legalább az osztálytársaival van, játszanak, eldiliznek, amiket van ilyen az a vásár is, amit mondtál, mert minden, szóval szerintem ez egy nagyon jó program.
2: Igen, meg azért a szülők is ezért itt egy kicsit jobban leülnek, beszélgetnek egymással, hát azért ez egy csapatépítő, akárhogyan is nézzük.
1: Hát igen, mert azért akárhogy nézzük a dolgot, az a leghosszabb ére az iskolában, az általános, ugye, az 8 év. Jó esetben a gimnázium, az aki ügyes, annak csak 4 év.
2: És ugye? Szerintem már a gimnáziumban már a szülők már nem ismerik egymást. Tehát ott már, mert az általános iskolában ez alatt, a 8 év alatt, ez alatt, mivel kicsik, és akkor a kiskorból, a kisgyerekkorból mennek bele a serdülőkorba, itt azért a szülők többször találkoznak.
1: Így van.
2: Többször van mondjuk szülői értekezett már középiskolába. Én nem emlékszem, hogy
1: meg
2: lett volna szülői értekezett.
1: Meg viszitek be a gyereket is, ott is össze lehet futni. Azért egy 18 éves már nem biztos, hogy visz az anyja.
2: Nem nagyon. Ez már saját kocsiban megy.
1: Hát azok már a felsőbb osztálybeliek, igen. De tegyük föl, hogy gyalog megy, de egyedül megy ez a 18 éves. Igen, jól mondod, valóban az általános iskolában jobban. Igen,
2: én már nem találkoztam a gimibe, mondjuk meg, vagy a fősulin senkinek a szüleivel, ha csak nem mentem át valakihez.
1: Ja, nem. egyáltalán én is azt gondolom, hogy az általánosba divat ez, hogy úgy ismerik egymást. Meg mondom, igen, 8 év. A gimnázium az csak 4, a főiskola az csak 3, szóval igazából egyre jobban csökken az éra, vagy csökken igen az időintervallum, úgyhogy szerintem is az általános iskolában jobban ismerik egymást a gyerekek is, jobban ismerik egymást a szülők is, meg tényleg az, hogy együtt nőnek fel.
2: Igen.
1: Tehát, hogy tényleg együtt lesznek tényleg pici kis 7 évesből kamasz 14 évesek.
2: Ez így van.
1: Úgyhogy ez azért az egy nagyobb intervenció.
2: Nagy ugrás, igen.
1: Igen. Na jó, ami nem annyira nagy ugrás, az

0: Elnézést, a büfében voltam.
1: 9 óra múlt 35 darab perccel, vissza is jöttünk a beígért 2 darab zene után. És hát innen is szerintem nyugodtan üdvözölhetjük, gratulálhatunk ugye Rácz Bélának, alias Young G-nek, ugye, aki megnyerte a Farm VIP-t múlt hét pénteken. Hát mivel azért Zsuzsi nem árult el nekem, de mivel tudtam, hogy kit ismerhet azok közül, az emberek közül, akik ott vannak, és tudtam, hogy mondtad, hogy tudod, hogy ki nyerte, és nem tudom, amikor már hárman voltak a végén, tudtam, hogy a Béci fog nyerni, mert biztos voltam benne, hogy te se a Pepét, se a Franciskát nem ismered. Hát honnan ismernéd őket?
2: Mondtam én ilyet, hogy ismerem.
1: Azt nem mondtad, de mivel mondtad, hogy tudod, hogy ki nyerte, ezért onnan gondoltam, hogy hát csak onnan tudhatod, hogy ismered azt az illetőt. Hát most neked a Franciska, akit azt tudod, hogy kicsoda, miért hívna föl és mondanál, hogy...
2: Én nem a Bécitől tudom, bocsánat, Bécitől nekem tudod? Más informátoraim vannak. Nem személyesen a Bécitől tudtam, hogy ő nyert, hanem vannak azért ott dolgozó
1: informátoraid.
2: Emberek. Vannak nekem informátoraim, igen.
1: Jó, de ettől függetlenül...
2: Belső informátoraim vannak.
1: Oké, belső informátorod, nevezzük, mit tudom én, Kis Pistának, azt mondja neked, hogy képzeld el, Zsuzsám, a Franciska nyerte a Farm VIP-t. Te meg visszakérdezel, hogy ki? Nem? Viszont hát így, hogy tudtam, hogy a már hárman hát voltak, és már... a Bécit tudtam, hogy ismered, mondom, na, akkor mondom, most már tuti, hogy ő nyerte meg. És az utolsó pillanatig még a tévénézőkkel is úgy csinálták, és egy pillanatra el is gondolkoztam, hogy a Zsuzsi, mondom, rosszul tudja, de mondom, biztos nem, mert nagyon sokáig a Pepe vezetett.
2: Pedig nem mondtam meg, hogy ki nyerte.
1: Nem mondtam, neked sem mondtam meg.
2: Izgalmas a vége.
1: Hát csak annyira nem volt már, mondom, mert sejtettem, hogy aztán a Béci pedig az utolsó utáni pillanatig is úgy volt, hogy a Pepe vezetett minden játékba, és a labirintusba a ilyen alkatrész keresések közben iszonyat elvesztette az előnyét a Pepe.
2: A szalmabálákkal van letakarva?
1: Igen.
2: Nagyon meg lehet csúszni.
1: És úgy, hogy a végén el is lett mondva, hogy azt hiszem, hogy 8 perccel vezetett a Pepe. 8 perccel vezetett.
2: De.
1: És a szalmába ilyen alkatrészeket kellett keresni, ilyen labirintusba, és ott a Pepe úgy kicsúszott, hogy aztán a Béci meg úgy nyerte meg, hogy a Pepe meg se találta az utolsót.
2: Aha.
1: Csak gondolom, már szóltak neki, hogy vége van dalnak.
2: A mi éránkban, amikor Sobert Norbi és a dalmas, Maltik Dalma volt a fináléba, ott a Dalma ugyanezen csúszott meg. Ezen a keresős játékon csúszott meg, nagyon vezetett a Dalma, több percen keresztül, meg nagyobb percen keresztül vezetett a Dalma, és mivel nem találta meg, és tudod, a keresés, nem találod meg, már fölforgatsz mindent, és nincs ott, és csak nincs ott.
1: Halálméregbe vagy.
2: És az még jobban így még jobban elveszti a figyelmedet, hogy még jobban nem találod meg. És aztán nálunk is ezen mert hogy a Norbika nem tudta kirakni a puzzle-t. Tehát nálunk meg az volt.
1: Jó, ott puzzle volt. Itt meg izé volt ez a három rúdra úgy kellett átpakolni, hogy ugyanaz jöjjön ki, ami most az első rúdon volt, hogy legalul van a legnagyobb, fölül a íz, és akkor tudod, ez így helyezgetsz ide-oda. Valamint van ez is egy neve, a Demcsák Zsuzsa el is mondta, de
2: ez a torony.
1: Valami torony.
2: Itt ejtettem ki én Fülöpöt ezzel a toronnyal.
1: Ki tudtad rakni?
2: Nem tudom, hogy. Ne kérdezz meg, hogy. De ez nem az én érdemem voltam, úgyhogy én kiraktam, mert ez egy rohadt nehéz kirakós. Hát,
1: nagyon. És a két fiú is, a Pepe amúgy egész gyorsan kirakta, és így kérdezte is a Bécitől, hogy és ez tesó, ez hogy? És akkor azt mondja, esküszöm, nem tudom. És látszott rajta, hogy nem át akarja verni a párbaj ellenfelét, hanem hogy ő is látta, hogy hát valahogy kijött.
2: Valahogy,
1: nem tudom,
2: igen,
1: hogy.
2: Nálam is ez valahogy kijött.
1: Ott a Béci
2: kijött.
1: Nagyon megcsúszott.
2: Hú, azzal meg is lehet. Az egy nagyon nehéz logikai játék. Megvan neki maga, tehát megvan annak a logikája, hogy hogyan kell ezt kirakni, de hogyha akkor látsz ilyet először, akkor fú, akkor órák.
1: De látod, mégse vége a dalnak, mert...
2: Na nekünk ott 2,5 óra volt a Fülöppel, amikor azt raktuk, 2,5 óra.
1: Itt azért nem, itt nem volt annyi, de mondom, hogy 8, ott vagy ott csúszt, hát igen, ott csúszt el a legtöbbet a Béci, tehát hogy a végén mondta a Demcsák, akkor már beérkeztek meg minden, hogy 8 perccel vezetett a Pepe. 8 perc körüli idővel vezetett a Pepe a Bécivel szembe.
2: Mégiscsak. Mégiscsak, és mégse volt annyira.
1: És ott igen. Annál a pontnál tudta behozni, ennél a Szalmában kutatjuk az alkatrészeket feladatnál, tudta behozni. Figyelj, ami vitán felül áll, ez az évadot, ez volt az első Fan VIP évadom, amit végignéztem. A Béci nagyon szépen játszott, nagyon korrekten játszott, nem lehet tőle ezt elvitatni, hogy abban a piros csapatban, ahol folyamatosan ment az áskálódás, a szövetkezés, a nem tudom, a Béci volt a legkorrektebb szerintem abban a csapatban, úgyhogy igaz, nem korrektségi versenyez,
2: igen, meg végül is útilaput, már mint a végén szimpátialaput nem is kapott a Béci, nem? Tehát, hogy hiába volt nem. Korrekt, hogy nem nagyon osztottak neki, mikor szimpátialaput.
1: Ja, szimpátia, nem kapott senkitől, nem.
2: Ez is olyan érdekes, hogy miért?
1: Igen. És igaza is volt ott, ugye ott volt az Olivér, akivel ők együtt szerepeltek annó a Való Világban nem tudom hány évvel ezelőtt, ugye amit az Alekosz nyert meg végül, az az Éra volt, abban volt ugye a Béci is, meg ez az Olivér.
2: Tényleg? Ők persze, akkor ebben együtt voltak? Együtt, nem is
1: így
2: tudtam.
1: Van, igen. Meg a Béci testvére is, ugye. Tehát ők így együtt voltak abban az Érában, amit az Alekosz nyert meg. És el is mondta a Béci, hogy nagyon rosszul esett neki, hogy azért azt mondja, több évtizedes, vagy több mint egy évtizede tartó barátság van közte is az Olivér között, és hogy az Olivér nem állt így mellé, mint barát, mint haver. Mm. És igaza volt. Igaza, maximálisan igaza volt a Bécinek ebbe, hogy olyan kis simlis volt az Olivér ebbe a játékba, olyan elslisszogott így az egészen, és megértettem a Bélát, hogy ez neki szarul esik, mert van-e tényleg egy barátod, akivel túl vagy már egy Való Világon, ahol ott is együtt éltek fél évig. Utána biztos tartjátok is részint a kapcsolatot. Uh-huh. Utána bekerültök együtt egy ilyen játékba. Ott is együtt kell melózni, ízé, minden, és akkor a legvégén meg így picit azt érzett, hogy ja, hogy én amúgy nem is vagyok bari, csak így, ja jó, akkor
2: hát igen, köszépen. Mert azért a barátodnak simán odaadod kérdés nélkül a szimpátia lapot.
1: És akkor nem egy ott megismert emberre mondod azt, hogy hát én benne nagyon jó embert ismertem, meg ezért az én szimpátia szavazatomat az XY-nak adom. Hanem azért csak ott van egy 10 éves barátod.
2: Nyelhetett akkor egy nagyot akkor a Béci.
1: És igaza volt, maximálisan igaza volt, mikor így nem is mindenki előtt, ezt tudod, ilyen kis privát felvételbe tudod, így csak a kamerába mondtál, hogy az Olivérben nagyot csalódott olyan szempontból, hogy azt mondja, én azt hittem, hogy mi barátok vagyunk, de hát azt mondja, ezek szerint nem. És tudom, szomorú. Hogy ez milyen. Tudom, hogy ez milyen, és itt ott sok mindenben a múltban.
2: Neked volt már ilyen?
1: Így ennyire pacekban nem, de igen, volt nekem is, és azért mondom, hogy sok mindenben a múltban nem tudtam a Bélával azonosulni, de most ebben a játékban, ebben a ponton maximálisan azt éreztem, hogy így én most ráraktam volna a szimpátia a voksomat, mert ez tényleg szar, amikor van ott egy barátod, és akkor úgy azt érzed, hogy na, majd a barim. Aha, ja, nem.
2: És akkor így
1: lesel egy pislogsz, mint halaszatyorba, hogy ja, hogy ennyire voltunk, bari, kösz.
2: Aha.
1: Kösz.
2: Hát látod, a barátságot bajban. Barátság bajban ismerszik meg.
1: Ez így van. De nem is kell feltétlenül még csak a baj se.
2: Nem.
1: Hanem úgy közben is. Hát ugye ott volt más olyan feladat, amikor az Olivérnek, többek közt az Olivérnek kellett eldönteni, hogy kikapjon 750 000 forintnyi pénzt, és akkor se a Bélát választotta, hanem a Horányi Julit.
2: Azt a mindenit, és aztán utána hogy megérdemelte akkor azt
1: a hátbaszúrást. És utána meg ő nyerte meg most a 12 milliót, úgyhogy igen, ilyenkor azért az nevet, aki utoljára nevet, ugye? Uh-huh. Ez az egyik, de ott viszont oda ment a Béla. Oda ment és mondta, hogy szóval Oliver, azt hittem, hogy mi barátok vagyunk, aztán van egy ilyen feladat, hogy lehet keresni, azt mondja, zsetont, azt mondja, azt nem nekem szólsz. És akkor jó van Bélám, hát így azt mondja, jó, azt mondja. És akkor olyan nagyon-nagyon intelligensen lekezelte ezt a Béla ezt a helyzetet. Nagyon intelligensen kezelte a Béla ezt a helyzetet.
2: Azt a mindenit.
1: Pedig ott abszolút éreztem, hogy mit érez, mert hogy tudod, amikor így kihagynak, amikor így most téged keresne meg valaki, hogy nem tudom, egy iszonyat giga rendezvényen, hol nem voltam még, mondjuk az MVM Domba, amiben szeretnék így fellépni, több százezer forintos hakni műsorvezetőt keresnek, és nem engem ajánlanál. Igen. És így valaki mit olyat, akit most ismertél meg, és jaj, de Fai, megszerettem, na őt ajánlom, vagy nem tudom. Igen. És akkor nekem is, hogy biztos, hogy így annyit mondanék én is, mint a Béla mondott az Olivérnek, hogy te, és nem jutottam én az eszedbe, hogy itt volt ez az esély, és hogy lehetett volna, azt kiveszed a zsebemből
2: látod, a pénzt. Látod, a jó Istennek olyan humora van, hogy mindig, látod, mindig visszadolgozik, visszafordítja, látod, végül csak az győzött, aki megérdemelten győzött.
1: És ez vitán felül áll. Ez vitán felül áll. Lehet a Bélát szeretni, nem szeretni.
2: És látod utána Horányi Júli, hogy hátba szúrta őt.
1: Ja.
2: Még pénzt is adott neki.
1: És még pénzt is adott neki a zsebébe.
2: Nesze.
1: Ugye, igen, és ez most nem is a műsor miatt hoztam csak feltétlenül ezt a témát, hanem hogy az emberi hozzáállások, és azért mondom, hogy a Béla teljesen megérdemelten nyert, mert ő nem szúrt hátba senkit ez alatt a nem tudom, hány napig vannak benne. Legyen 6-7. 6-7 alatt. Tök korrektel játszott, odaállt, pacekba mindig elmondta. Voltak neki is vitái, persze, meg minden. De 6-7 alatt nem nehéz, kell, vagy nem könnyű ezt elkerülni. Na, elég nehéz lenne ezt elkerülni.
2: Én örülök, hogy ő nyert.
1: Figyelj, alapvetően én is azt gondolom, hogy maximálisan megérdemelte. Maximálisan megérdemelte, főleg így ezek tükrében, hogy őt tényleg a barátai, mert ezt a Pepét is, aki ott volt, ő vele is ismerik egymás régóta, és három ember döntetett annak a bizonyos 750 ezernek a sorsáról, a Nóri nevű hölgy, mindegy, úgyse ismered.
2: Doktornő?
1: A doktornő, igen, a gyógyszerész doktornő, a Nóri, az Olivér és a Pepe dönthettek, hogy kikapja ezt a 750-et, és ott van két barátod, az egyik egy 10 éve barátod, a másik egy nem tudom hány éve ismerik egymást, tök mindegy.
2: És egyik se.
1: És egyik se, hanem azt mondták, hogy adjuk a Horányi Julinak. És, és a Juli aztán utána ugye a következő farmgyűlésen meg hátba szúrva az Olivérre szavazott, és ezáltal ki is esett az Olivér.
2: Így is kell. Nagyon helyes. Ez a
1: Béla meg csak röhögött a markába.
2: Ez a karma. Ezt nevezik karmának.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kótai Mihály a roma származású magyar ökölvívó világbajnok életútja. A sport az emberek életében fontos szerepet tölt be, hiszen nem csak a fizikai erőnlétet fejleszti, hanem kitartásra, fegyelemre, önuralomra és küzdeni akarásra tanít. A sportolók életútja sokszor példát mutat a fiatalabb generációknak, különösen akkor, ha nehéz körülmények közül indulva érnek el kiemelkedő eredményeket. A magyar sport történetében több olyan roma származású sportoló szerepel, aki tehetségével és szorgalmával bizonyította, hogy a származástól függetlenül bárki elérhet nagy sikereket. Közéjük tartozik Kótai Mihály, a magyar profi ökölvívás világbajnoka, akit a közönség Tornádó Bece néven ismer. Kótai Mihály története azért is figyelemre méltó, mert pályafutása során nemzetközi szinten is elismert sportolóvá vált. Életútja megmutatja, hogy a sikerhez nem elegendő a tehetség. Rengeteg gyakorlásra, kitartásra, megfelelő szakmai segítségre és erős akaratra is szükség van. Mindemellett roma származásáról is nyíltan beszélt, és a roma fiatalokat arra bíztatta, hogy dolgozzanak céljaik megvalósításáért. Kótai Mihály 1976. augusztus 12-én született, és a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei Rakamazon nőtt fel. Gyermekkorának meghatározó helyszíne volt szülővárosa, ahol családi és közösségi élményei mellett a sport iránti érdeklődése kialakult. Életútja során többször visszaemlékezett a rakamazi évekre, és fontosnak tartotta, hogy gyermekei is megismerjék, milyen körülmények között nőtt fel. Fiatalon már komoly célokat tűzött ki maga elé, eleinte súlyemeléssel is foglalkozott, majd egyre inkább az ökölvívás felé fordult. 15 éves korától az a cél lebegett előtte, hogy profi boxoló és világbajnok legyen. Kezdetben egyszerű körülmények között a családi házuk garázsában edzett. Ez jól szemléltetheti, hogy a sport iránti elkötelezettség nem feltétlenül a tökéletes felszerelésen vagy a korszerű edzőtermen múlik, hanem azon, mennyire elszánt az ember. A későbbi sikerekhez vezető út nem volt könnyű. Az ökölvívás rendkívül összetett sportág, amelyben egyszerre van szükség erőre, gyorsaságra, állóképességre és taktikai érzékre. A sportolónak meg kell tanulnia felismerni az ellenfél mozdulatait, védekezni a támadások ellen, és a megfelelő pillanatban ellentámadásba lendülni. Mindez hosszú éveken át tartó gyakorlást igényel. Kótai Mihály számára az ökölvívás idővel nem csupán sporttevékenységé vált, hanem életcéllá. Tudta, hogy ha a legjobbak közé szeretne kerülni, akkor minden nap tennie kell ezért. Ez a hozzáállás későbbi pályafutásának egyik legfontosabb alapja lett. Kótai Mihály a profi karrierje előtt az amatőr ökölvívásban jelentős eredményeket ért el. A magyar mezőnyben komoly ellenfelekkel kellett megküzdenie, és már ebben az időszakban megmutatkozott, hogy nemzetközi szinten is képes lehet kiemelkedő eredményekre.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: 95.3 Rádiódíj, Süsfelnap, Völgyi Zsuzsi és Makagyuszi nem árulnak mire litludat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 10 óra múlt 12 perccel, október 12-e van, és hétfő, Monday, Montag, kinek hogy tetszik, szép délelőttöt.
2: Jó reggelt, sziasztok. Hello, Gyuszi.
1: Na, hello, Zsuzsám. Na, hát, mint ilyenkor szokás, ugye, hát azért kitárgyaljuk, hogy mi volt a hétvégén, és mivel már nincs nyár, nem az utazásról tudunk sajnos beszámolni, hanem a tévéműsorokról.
2: Marad a tévé, öregesen.
1: Így van, betakarózva szépen, odavéve.
2: Na, mesélj, hogyan alakult a török sorozatod?
1: A török sorozatom, a képzeld el, hát nagyon nagy viták vannak a két család között. Amúgy azt kéne nézni.
2: Hát és az anyós nagyon nagy gengszter ott.
1: Nagyon nagy gengszter, igen. És
2: fegyvere hát, is van mindenem.
1: Meg baklava cégük van, baklava nagy kereskedésük van. Amúgy ez tényleg jó. Eljön ez az idő, hogy fogok ilyeneket nézni.
2: De hogy jön el az idő, gengsztereket, meg ilyeneket fogsz nézni, úri embereket, meg ilyen sorozat. Most is nézel, csak nem a törököt, hanem mondjuk az amerikai sorozatokat, de nézel.
1: Nézem.
2: Én is néz. Van, amikor nekem sincsen úgy időm, hogy mondjuk megnézek egy filmet, hanem csak így otthon veszek, és akkor elindítok valami sorozatot. Például én a Lee-ent nagyon kedvelem, az egy komikus nő, Netflixen megtaláljátok, és hát rendkívül jól közelítik meg az idősödésnek a mulatságos, vicces oldalát, úgyhogy én már ilyeneket nézek már. Nem a Szex és New Yorkot, hogy a 30-as éveibe járó nők mit csinálnak és hogyan csinálják, hanem nekem már ilyenek jutnak, hogy hogyan kell derekat masszírozni. Egyébként rendkívül vicces, tehát hogy tényleg egy vicces sorozatot nézek erről, de maximálisan tudok ezzel azonosulni, az a helyzet.
1: Vannak már igen egy idő után olyan sorozatok, amikkel az ember jobban azonosul, mint amivel 10 évvel tudott. Én azért még fiatalkodok olyan szempontból, hogy várom például a Wednesday új évadát, pedig az nem az én korosztályomnak készül azért elsősorban, de azért én ne szeretném.
2: Szereted azt, mi?
1: Hogy ne szeretném,
2: igen,
1: abszolút várom.
2: Igen, mert jó a látványvilága.
1: Meg szeretem Tim Burton, tehát hogy én gyerekkorom
2: óta. Te szereted azt a látványvilágot.
1: Nagyon, Ollókezű Edward, a régi Batman filmek.
2: Pont az Ollókezű Edwardot akartam mondani, hogy igen.
1: Fej nélküli rengeteg, hát a Tim Burton egyszerűen elindul a film, csak egy 3 képkocka ment le, és meg tudod állapítani, hogy ő csinálta, úgyhogy hihetetlen.
2: Te milyen szereplő lennél egy Tim Burton filmben?
1: Fú, hát biztos, hogy valami ízé lennék, én is ilyen várura, mint a
2: egyből úr lennem.
1: Egyből úr lennék, persze. Hát
2: én Mortisa.
1: Cigány úr. Cigány úr. És úgy hívnának benne.
2: Úgy hívnának benne, hogy cigány báró.
1: Nagyon jó. Adom.
2: Vagy a Vajda.
1: Lehet az is, de maradjunk a cigánybárónál akkor már. Ha már film, akkor kicsit hagyd legyek emelkedettebb, légy szíves. Úgyhogy én ilyen kastélyba játszódó filmbe játszanék szívem
2: hát
1: szerint, amiben ilyen régi.
2: Hát a Vajda az pont,
1: lehetek,
2: az,
1: de...
2: pont az, aki az ura annak a településnek.
1: Jó, de nem ilyen aranyjal kirakott várba akarok én lenni, hanem az a régi ódon ilyen reneszánsz ruha.
2: Ilyen dohos ruhákba akarsz lenni, nem aranyjal kirakott. De szerény vagy.
1: Ugye?
2: Ne legyél már annyira műszerény. Én aranyjal kirakott várba akarok lenni.
1: Jó,
2: aranymosdó,
1: aranymosdó.
2: Aranybudi.
1: Igen. Szóval, na de tévézés, hát térjünk is rá egy picit azért arra, hogy mik voltak a hétvégén. Elindult tegnap, de csak Immelámmal néztük, és pont a végét elcsíptük a lényegét tulajdonképpen. Elindult újra az Állarcos énekes. Te ugye szerepeltél, bár nem az Állarcosban, hanem ennek a Temus verziója.
2: Nincsak ki vagyok, igen. Én nem az eredeti licencben szerepeltem, hanem
1: verzióba, igen,
2: de ott is rendkívül szép, hogy mondjam, nagyon-nagyon szép jelmezeket csináltak, nagyon komolyan is vették azt az évadot a jelmeztervezők. Én akkor Én abban az évadban bohóc voltam, és én úgy néztem ki, mint egy dobozból kiugró bohóc, tehát, hogy ne vegyék észre, tehát ne jöjjenek rá a magasságom miatt, hogy ki lehetek, éppen ezért a fejem tetején volt. Tehát maga a bohóc fej a fejem tetején volt, és a mikrofonálványt oda kellett irányítanom a szájához. Oh. Valahogy, és még Vince Tündi még be is jött, hogy zsonglőrködjek. Hát de mondom, hogy zsonglőrködjek, amikor a zsonglőrködésben egy labdadobásban utána kell nézni a labdának,
1: hogyne.
2: Közben nekem a fejemen volt ez a fej, hát mondom, hogyha felemelem a fejemet, akkor én mondom, zsonglőrködjek, de mondom, mint egy bohócán, bénán. Nem, azt nem engedték, így hát karikákat kellett

0: pörgetnem a kezemen, és mindenképpen karikákat kellett éneklés közben pörgetnem a kezemen, a bohóc szerepet el
1: mennyire
0: kellett vinni.
1: Mennyire sztereotíp amúgy ez? Na mindegy, én mint ex-cirkuszos, vagy hát szívembe örök cirkuszos, ez annyira sztereotíp dolog ez a bohóc, ha bejön, akkor valamit csináljen. Tehát valamit, ez a régi aviktos bohóc.
0: Igen,
1: hogy...
0: jöjjön az órából víz,
1: vagy nem
0: hasra.
1: Az a, tudod, az a virág a vizén, a hajtókáján, fú, de sztereotíp amúgy ez ilyen.
0: És közben nagyon komoly bohóc cipőt csináltattak a lábamra, tehát az éjjelmezem annyira szépen meg volt csinálva, és én úgy néztem ki, egy doboz volt a csípőmre erősítve, és ez úgy nézett ki, mint hogyha tudod, annak azok a bohócok, amik ilyen rugósak, ilyen ijeszgetik a gyerekeket, ott dobozból kiugrik.
1: Van is zene, közben rugós. Miközben tekered, és egyszer csak kiugrik.
0: Ja, én az voltam, igen.
1: Pont, hogy pedig érdekes, elhiszem, hogy a tiéd, nem megmondom őszintén, nem emlékszem már.
0: Nem jöttek rá, hogy én vagyok. Így hát mégis fel kellett fednem magam. Tehát nem értem abba a TV2-snek a szabályrendszerét, mai napig nem érti senki, aki ebben a műsorban szerepelt, mert hogy akkor kellene felfedned magad, hogyha tudják, hogy ki vagy. Tehát az eredeti licensz alapján, nem? Valami ilyesmi.
1: Nem, ott se így ment, mert tegnap is a Schwabi Andrást buktatták be végül, de egyikük se, egyik nyomozó, ugye ez a nevük, ők se találták el, ugye a Puskás Peti van ott, a Pápai Oci, Ráskó Eszter és a Sebestyén Balázs, ők ülnek a zsűripultba, hogy így mondjam.
0: Szerintem ez a műsor ott hülyeség, hogy olyan embereket raknak be énekelni, akik életükben nem énekeltek, honnan jönnének rá a hangból. Hát itt az lenne a cél, hogy énekeseket rakjanak be a maszk alá, és akkor egy
1: hát de vannak
0: énekes...
1: azok is.
0: Hát jó,
1: vannak
0: de
1: azok is, tudod.
0: Csak az kéne. Tehát csak
1: hát
0: az kéne.
1: Hamar elfogyna azért, mert most biztos, hogy vannak olyan énekesek,
0: rengeteg
1: tudod,
0: énekes
1: aki... Hát igen, csak nem mindenki egyformán híres. Most beraksz egy olyat, akiről fogalmad nincs, mert mondjuk, mit tudom én, már mondjuk a Balázs, aki 50-es korosztály lassan, vagy annyi is, szerintem már 48-50 körül van. Ő már honnan tudná az, hogy mit tudom én, egy 20 éves srác, hogy ki az, érted? Tehát, hogy nehéz ez. Na de mindegy, viszont a jelmezekre vissza, hogy nem emlékszem, hogy milyen volt a tied, az elhiszem, hogy szép volt, de pont ez volt a kritika annó, és igaz is volt, ez nagyon sok jelmez, hogy a TV2 műsorában nagyon gagyik voltak a jelmezek, míg az RTL-nél nagyon szépen kidolgozott ruhák voltak, és tegnap is a Schwabi egy órának volt beöltözve, és annyira menő volt, annyira durva menő volt, hogy ilyen kicsit ilyen szépség és a szörnyeteg tiktakúr kaliber volt, és nagyon...
0: Ki volt vágva az arca, és ott volt a Schwabi.
1: Pont, hogy még ott egy ilyen óra volt helyett, és nagyon durván jól meg volt csinálva, és
0: kérem,
1: a Schwabi volt.
0: TV2-s volt, nem?
1: Schwabi minden volt, tehát a Schwabi tulajdonképpen ugye a tévézésnek azért az elejétől fogva itt van, a kereskedelmi tévézésnek
0: a
1: az elejétől. Elhiszem, hogy ott, persze, hát ő ott is volt, de most már régóta RTL-nél is van, ugye árulókban is szerepel.
0: És kezdődik ez a...
1: Ez vasárnap, ugyanakkor, mint a Starban Star, hát most muszáj egymás ellen indítani valamit. 8 órakor. De
0: jó,
1: mi nem néztük,
0: hát
1: mondom, csak pont a végére.
0: Én inkább a Starban Start nézem valahogy.
1: Én is, vagy hát mi is a feleségemmel inkább azt nézzük, de pont oda kapcsolgattunk, amíg ott reklám volt, átkapcsoltunk az RTL-re, és akkor megnéztük, hogy mi a helyzet.
0: Most már nekem a Starban Star egy kicsit kiszámítható abból a szempontból, hogy a kiesések. Tehát, hogy ki fog kiesni, ki után ki fog kiesni nekem, valahogy nem tudom, szóval olyan egyértelmű volt, hogy most Komonyi Zsuzsi fog kiesni. Nem lepett meg.
1: Engem se lepett meg egy másodpercre sem. Beszélünk is erről, viszont akkor már előbb menjünk akkor el két zenére, és akkor kitárgyaljuk.

0: 10 óra múlt 28 perccel, vissza is jöttünk, ahogy ígértem, és hát beszélgetünk akkor a Sztárban Sztárról egy pindurt, mert hogy tegnap volt a negyedik élőadása az idei évadnak, a 12. évadnak, és Komonyi Zsuzsi távozott, miután a legvégén Tóth Abigéllel álltak ott, aki most már másodszor állt ott, ha jól, igen.
1: Igen, múltkor a Komonyi Zsuzsit mentették meg, nem?
0: Igen, igen, a háromból, és akkor a Lola és a Tóth Abigél állt ott, a Lola búcsúzott, most a Ádám Szofi állt ott, a Komonyi Zsuzsi és a Tóth Abigél, és az Ádám Szofit mentették meg, amit teljesen értek, mert mindegyikük azzal indokolt, hogy ugye benne van még Kraft. És való igaz, hogy van.
1: Az a helyzet, hogy itt a produkción is múlik tényleg, hogy mennyire választasz ütős produkciót, mennyire választasz lehengerlő produkciót, itt ezen is múlik, hogy milyen énekest választasz, mert most már nagyon-nagyon kritikusan zsűriznek, tehát hogyha észrevetted, akkor most már tényleg csak azoknak adnak 10 pontokat, akik tényleg messze menően nagyon jók voltak, és hát azoknak pedig most már nagyon-nagyon erősen fog a zsűri ceruzája, akik nem jönnek át, nem tetszett annyira, azokat pedig simán megkínálják 8 pontokkal most már.
0: Pedig az nem is rossz pont a 8. Tehát én azért nem tudom.
1: Hát versenyben az alja a 8.
0: De volt, nem, az elején még adtak heteket is.
1: Volt 7.
0: Bűhaj, hát hogyha nézted, nem tudom, nem emlékszel-e, az első adásban is volt, meg a másodikban is volt, hogy heteket adtak bizonyos versenyzőknek.
1: Hát figyelj, muszáj a zsűrizés, azt igen, erről szól. Viszont az adás győztesnek innen is hadd gratuláljunk, mert Takács Nikolász egyszerűen fantasztikus volt, és mert nagyon megérdemelte azt, hogy végre adás győztes is lehetett, úgyhogy én nagyon büszke vagyok Nikolászra, fantasztikusat énekelt. Olyat énekelt, hogy én a tévé előtt tapsoltam. Annyira jól énekel ez a fiú.
0: Igen, tudom, hogy te nagyon szeretted őt. Én valahogy nagyon más mozit nézek vele kapcsolatban. Valahogy én most már elhiszem, hogy én vagyok rossz úton, mert a zsűri is állandóan oda van érte, te is mindig megmondod.
1: Ez a negyedik. Figyelj, én mondjuk zenész szemmel nézem meg zenei, tehát hogy én abszolút...
0: De saját hangján énekel. Tegnap saját hangján énekelte végig.
1: A Teddy Swimsnek nagyon hasonló a Nikolásznak a hangjához.
0: Hát akkor jó, hát akkor így meg most nem tudom.
1: De nem, figyelj, Gyuszi, ez úgy van, hogy azért az adásokban mindig lehet választani valaki olyat, amiben mondjuk nagyot énekelsz. Tehát, hogy itt elbohóckodsz, érted Sernek, meg azt el lehet bohóckodni ennek-annak, de aztán mindig, amikor már eljutsz egy negyedik, ötödik adáshoz, akkor azért már megkapod azt, hogy énekelj egy nagyot. És egyébként, hogyha meghallgatod Teddy Swims hangját, és összehasonlítod Nikolászéval, akkor bizony, miért? Hát Áron is kapott egy könnyítést. Bon Jovit énekli gyerekkora óta,
0: igen, az előző
1: adásban Bon Jovi volt.
0: És persze, nem, ezzel nincs semmi baj, persze, mindenki
1: figyelj,
0: kapjon.
1: Nyilván egy az egybe nem lehet lehozni egy előadót, hogy ugyanaz a hangszín legyen, hát ez képtelenség.
0: Tehát, nem,
1: ne várjunk, hogy na most ez
0: van,
1: szőrig ugyanaz. Nem, itt az van, hogy azért...
0: Azért például ne feledkezzünk meg Vavra Bencéről, aki olyan Freddie Mercury-t csinált, hogy ott szerintem tényleg tátva maradt
1: minden
0: száj.
1: Igen, ez mondjuk érdekes volt,
0: ugye?
1: Hogy pont ezt mondták, hogy tegnapi adásban, hogy nem hallottak még annyira lehozni senkit. De a Vavra Bence az pont ez jutott eszembe, hogy ott nagyon-nagyon elkapta a Freddie-t.
0: De nem csak a Freddie-t, voltak neki is rosszabb adásai, persze, hát kinek nincs.
1: Hát nem mindenkit tudsz azért.
0: Persze.
1: Minden esetre én nagyon boldog vagyok, én nekem nagyon tetszett Nikolász, és én tényleg, én otthon a tévé előtt tapsoltam. Akkorát énekelt ez a film.
0: Férjét, és ne essék, én maximálisan a kvalitásait nem is akarom elvitatni, csak nekem egy picit már olyan fura, hogy akkor valószínűleg én vagyok rossz moziba, hogy én negyedik adás óta igen maximális pontszámot kap mindenre. Holott én nekem én nem vagyok annyira oda, mint a zsűri, vagy mondjuk akár te, de mondom, ez azért is jó műsor ilyen szempontból, hogy mindenkinek van egy
1: te kedvence. Te vagy az egyetlen, látod, te vagy az egyetlen kakuktojás, mert van ott 4 zsűri, vagyok én is itt mellette.
0: Igen, abszolút, azért mondom, hogy én aláírom ilyenkor, hogy én vagyok valószínűleg rossz moziba, de én tegnap is azt mondtam, hogy nagyot énekelt, de maximálisan Nikolász hangon énekelt, tehát kiállt és Nikolász hangon elénekelt
1: egy dalt.
0: Nem, én
1: hallottam a Teddy Swims-től ezt a nótát. És
0: az előző három adásban se csinált semmi extrát.
1: Ezt nem lehet mondani, mert különben
0: nekem,
1: nem kapott.
0: Nekem hozzátettem, még hogy
1: jó,
0: nekem,
1: hogy nem hogy... te vagy a zsűri.
0: De, pedig pont kéne egy olyan, aki kicsit azért úgy
1: de hát most adásgyőztes lett. Hát most adásgyőztes lett, és nem te szavaztál nyilván
0: nem,
1: ellene.
0: Nem, nem, valószínűleg nem
1: ellene
0: voltam,
1: nem szavaztál, viszont igen. Rengetegen rászavaztak, hiszen adásgyőztes lett, úgyhogy ez is őt igazolja maximálisan.
0: Őt,
1: viszont,
0: persze, persze.
1: Viszont a másik, aki nekem egy picit túlvállalja magát, a múltkori adással is túlvállalta szerintem magát, és a mostanival is, az Ádám Szofi. Nekem ez a lány egy
0: hát picit... Hát le is pontozták, látod? Tehát, hogy azért van realitás a zsűri pontozásaiban sokszor. Van, amikor picit nincs, de most például tegnap azt gondolom, hogy amúgy senki nem utánzott tegnap jól. Tehát tegnap pont egy olyan adás volt, hogy senkiben nem láttam semmit. Tehát tegnap valahogy egy ilyen nagyon középszerű adást
1: nekem Ádám Szofinál már nagy falat volt már Michael Jackson is, az is nagyon nagy falat volt.
0: Igen.
1: És most nagyon nagy falat volt Christina Aguilera is, szóval, hogy ekkora énekeseket én nem mernék bevállalni, tényleg nem.
0: Viszont, főleg, hogy ő elsősorban ugye rappernek mondja magát,
1: hát
0: ugye?
1: Hát igen, és akkor tegnap volt is egy elég erős kijelentése, hogy valami olyasmit mondott, hogy ugyanolyan hangom van, mint Christina Aguilera-nak.
0: Nem, volt neki, mielőtt kivették a manduláját, ezt mondta
1: hát
0: szó szerint,
1: igen, értem.
0: Igen.
1: Hát ezeket a kijelentéseket szerintem át kéne gondolni.
0: Ez bátor kijelentés.
1: Nagyon át kéne gondolni. Én azt gondolom, hogy Magyarországon két ember van, aki nagyon tud utánozni két előadót. Az egyik Radics Gigi, Beyoncé-t nagyon-nagyon jól tudja utánozni. Tehát Radics Gigi, Beyoncé utánzásban szerintem a tökéletes.
0: Abszolút.
1: És Christina Aguilera-ban pedig Patai Annánk, aki úgy énekel Christina Aguilera-t,
0: igen?
1: Hogy ugyanaz a hangszín, ugyanazok
0: már,
1: a hajlítások.
0: Hogy énekeljék csak egy Krisztina Aguilera, gyorsan.
1: Drága kis kollégánk, Patai Anna, ő, ha ő kapta volna meg ezt a feladatot, akkor az biztos, hogy hangban hasít.
0: Volna.
1: Hangban hasít. Az, hogy most hogy hozta volna le táncban, meg minden, szerintem azzal a feladattal is megbirkózott volna, mert nekik ezek az előadók gyerekkoruk óta ezen nőttek fel, tehát ők nekik ez volt a példakép, az idol, tehát hogy maximálisan erre keltek, erre feküdtek, tehát minden koncertet megnéztek, tehát nekik ezek az előadók, ezek gyerekkoruk óta ezt hallgatják örökké. És szerintem, hogyha az Anna kapott volna egy ilyen feladatot, akkor biztos vagyok benne, hogy olyan Aguilerát hoz hangban, és igen, a Szofi lehet, hogy külsőleg meg úgy táncban azért úgy oda tette magát, jól is nézett
0: igen,
1: ki,
0: igen.
1: Tényleg csinos is volt, viszont nem tudta elvenni a csinossága és a külleme azt, hogy hangban itt nagyon, hát egy Aguilerának nagyon erős hangja van.
0: Igen, de mondom, le is pontozták, és teljesen érthetően, és elmondták neki a frankót, hogy ez most nem sikerült. Én mondom, én az előző adásban, tehát nem a tegnapiban.
1: Szerintem nehezeket választ magának ez a lány, tehát hogy itt egy kicsit ezek tényleg nagy falatok. Van, amit nem szabadna.
0: Igen. Szóval az előző adásban, ami nem a tegnapi, hanem az előtti, ott például, ami kifejezetten azt gondolom, hogy jó kis produkció is volt, meg jó volt a hangutánzás, például ugye a Neoton, amikor ugye Dr. Mátyás Csepregi Éva volt, és ilyen produkció most egy sem volt. Tehát, hogy nekem valahogy ebben az adásban nagyon hiányzott. Tehát, hogy most Dr. Mátyás is ugye nagyon a saját hatása alá került, ugye ezt is elmondta neki a zsűri, hogy ez nem sikerült, hamis is volt.
1: Neki egy nagyon nehéz dalt választott. Tehát ezért Berkes Olivér úgy énekli azt a dalt, ott olyan hajlítások vannak, olyan power.
0: Nagyon szép dal, nagyon szép dal.
1: Ez nem feküdt a Dr. Mátyásnak.
0: Nem, ez most nem sikerült.
1: Igen. Ő is nagyot akart, igen.
0: Ő is most beválasztott ezzel. De például előtte ő meg nagyon jó hát volt. Tehát, nagyon
1: magát.
0: Ingadozó teljesítmények van. Most Brass Bencét is ugye nagyon, nem nagyon lehorták, de hogy neki is azért megmondták, hogy ez most nem sikerült, ugye, főleg a végén.
1: Még barátnője is Ramona.
0: Igen, igen. Még a legvégén, amíg a papszabijé volt az utolsó szó, és mondta, hogy hát, hogy ne kiveselkedtél, hogy majd sikerül. De végül nem. Ez volt ugye az esemény.
1: De mi volt ebben a rossz? Mert én nem tudom, hogy mit kellett volna majkásabb lenni. Tudom. Hogy tudsz majkásabb lenni? Nem. Szóval, hogy én...
0: Pont egy olyan dalt kapott ráadásul, ami a Majkának egy nagyon korai korszakából van. Ugye ez egy szinte friss a való világ után, amikor már azért volt valaki a Majka, de még azért nem akkor ember, mint most. És akkor még nagyon jellegzetes repelése volt a Majkának. Most is, félreértés ne essék, de hogy akkor ilyen nagyon ilyen, ahogy a Szabi elmondta, Szabi nagyon jókat mond a papszabi, hogy az abból a korszakából van a Majkának, amikor volt egy ilyen önparódiája tulajdonképpen, és úgy egy picit ő is úgy rá nyomott erre pluszba. És pont egy ilyen dalt kapott a Bence, lehetett volna egy kicsit szélsőségesebben megoldani ezt a feladatot. De hát ugye előtte előadása volt, ugye Apáca Show volt az Erkel Színházban, lenyomott egy dupla előadást, átjött ide, ő magát túlvállalta tulajdonképpen szerintem is azért nem sikerült, de tovább jutott, úgyhogy lényegtelen az események tükrében ez, hogy mi történt, kit hordtak le, kit nem.
1: Viszont nekem, aki még nagyon tetszett, az Kovács Áron volt. Fú, nagyon jó átalakulás
0: nekem
1: volt.
0: Nekem meg Gudics Máté volt, aki nagyon erős volt. Nagyon erős
1: Fú,
0: volt.
1: Fú, nagyon jó volt. Őt szerintem jobban is fel kellett volna dicsérni, mert nagyon jó volt. De
0: kapott,
1: Áron is nagyon jó volt.
0: Igen, ő is jó volt, meg Pacekra a tiszta Stól András volt.
1: Egy az egybe. Tényleg,
0: azt nagyon imádtam.
1: Hasonlóság.
0: Nagyon. Azt nagyon imádtam. És Gudics Máténál meg tök jó lenne ő például, hogyha ha nagyon sok színház sokszor előveszi az István a Király Rock Operát. Figyelj, itt a torda. Kész. Uh-huh. Tehát, hogy Pacekra is jó, jó fazon lenne rá ilyen kis zömök, testalkatú pali, ugye a Gudics Máté, és tegnap meg olyat énekelt, és én, aki...
1: Leszakította a falat, az kétségtelen.
0: Azért több tordát hallottam már életemben, és a teljesség igényével tényleg, a Deák Bill volt ugye nyilván az első, de azóta azért számtalant hallottam, a Novák Peti, György Rózsa Sanyi, Szomor Gyuri, tehát rengeteg tordát hallottam én már életemben, és ilyen erős hangba, az kemény.
1: Nagyon
0: kemény
1: erős.
0: Volt a Gudics Máté tegnap.
1: Nagyon erős, úgyhogy hangszíne van,
0: nekem,
1: igen.
0: Nekem ő tetszett tegnap, ha így kell választani, nekem ő volt az én adás győztesem. Ő is
1: nekem
0: 40
1: is
0: pontot
1: tetszett.
0: Kapott.
1: Igen, nekem ő. Hát végül is figyelj, én azt gondolom, hogy a tegnapi adásban minden 40 pontos, megérdemeltem, kapta azt
0: meg,
1: a 40
0: három
1: pontot.
0: Három volt most csak legalább, nem 5, meg 6, mint
1: három fiú
0: volt. Igen, ez is érdekes, hogy megint lány is esett ki, és a lányok közül nagyon ritka van. Múltkor ugye az Ádám Szofi volt azzal a bangaranga, de mondjuk az jó is volt, az nagyon jó is volt, és akkor ő lett az adásgyőztes is, meg ugye 40 pontot kapott a zsűritől is, de hogy nagyon ritka lánynak a 40 pont, és hogy adásgyőztes. Ugye kétszer volt már Dr. Mátyás, egyszer a Szofi, most a Nikolász, igen, meg volt a 4 adás, tehát hogy...
1: Hát ritka az,
0: egy lány volt adásgyőztes egyszer, igen.
1: Na nem minden tudom, esetre... kik maradtak benn még lányok, benn maradt még a Tóth Abigail. A Szofi, Ádám Szofi. Igen.
0: Gondolkozok. Fú, ki van még nő?
1: És talán ennyi, nem?
0: Nem, hát kell még valaki, de nem tudom. Fú, nem tudom, kik van esetben, annyira nem marad meg így az emberbe, vagy nem tudom.
1: Mások tényleg két lány maradt benn?
0: Hát most már csak 7 vannak. Hát akkor várj, a Dr. Mátyás, a Nikolász, Gudics Máté, Kovács Áron, Ádám Szofi, Tóth Abigail.
1: És van
0: és ki
1: még
0: a hetedik?
1: Valaki.
0: De ki a hetedik? Mert ahogy a Biblia mondja, a hetedik mindig te magad légy.
1: Hát,
0: de ki az a te magad? Na majd ennek utána nézek. Most nem tudom, hogy ki. Tényleg nem tudom. Gyerekek, de cink. Pedig nézd.
1: Felsoroltad a Brass Bencét?
0: Ja nem. Akkor két lány van.
1: Két lány, kész, ennyi volt.
0: A két barátnő ráadásul, igen. A Sophie és az Abigail maradtak így lányok, mm-hmm. És 5 fiú maradt így, igen, a versenybe.
1: Hát, igen.
0: Na jó. Hát én nekem még mindig a kedvencem ebbe a műsorba, függetlenül, hogy milyen produkciók lesznek a műsor legelején a Tilla és a zsűri beszélgetése. Annyira jó ízűeket tudok velük együtt nevetni, hihetetlen,
1: barátok.
0: Amit ők ott leművel. Annyira jó fejek, hogy nekem nagyon, nem tudom.
1: Átjön tehát, a barátság, az biztos.
0: Nagyon, és utána a Tilla nem tudja visszavenni rendesen a fonalat, és akkor elkezd beszélni, elmondja a szabályokat, de közben ilyen tegnap hangokat utázott, nem tudom, tehát egyszerűen én nekem a műsor első 20 perce mindig a kedvencem. Független attól, hogy milyen produkciók jönnek, nekem még mindig az, hogy az a csávó, az egy zseni. Mármint a Tilla.
1: Ha ki fogja megnyerni? Na gyere!
0: Fú!
1: Gyere!
0: Szerintem az Ádám Szofi. Szerintem ő vele akarják majd a végére kihozni ezt a dolgot. Szerintem. Ez az én megérzésem. De szerintem nem tudom. Te gondolom a Nikolásznak örülnél.
1: Hát igen, sokkal esélyesebb, de a fiatal szavazók miatt simán egy döntőig el fogják Adam Sofit vinni, de látott tegnap például a nézők sem őt szavazták meg.
0: Nem, mert nem is volt jó, tehát hogy nagyon sokszor reális azért ez. Na,
1: hát
0: nagyon
1: nagyot
0: reális.
1: Harap. Nagyot harap.
0: Igen.
1: Nem szabad ilyen nagyokat harapni, a kevesebb sokszor több.
0: Igen, de eddig 4 adásból azt gondolom, hogy most ha csak az Adam Sofi mérlegét vesszük, 4-ből 2 jól sikerült, 4-ből 2 nem sikerült
1: jól. Egyébként tegnap Dr. Tóth Mátyás, ő elképesztően elhamisult. Fú, nagyon-nagyon hamis volt már a vége.
0: Igen. Tehát saját maga a hatása alá került, ezt ugye a zsűri is megmondta neki, hogy ez nem szabad.
1: Fájdalmas hamisságba tört át. És tehát még nézőként rossz volt hallgatni a végét. Tehát
0: rossz volt nagyon.
1: És hiába mondják, hogy a saját hatása alá került, nem. Ott is volt egy nagyon nagy falat, amit nem tudott megugrani. Tehát ott a Berkes Olivérnek olyan hajlításai vannak, meg olyan power, meg olyan, tehát ott olyan egyediség van, amit nem tudott lehozni. Tehát ez az igazság, hogy azt a végét nem tudta lehozni.
0: Meg az is igen, hogy nem is tudta volna, és pluszban még a saját hatása alá kerülve még megnehezítette a saját maga dolgát. Úgyhogy ő most tegnap nem, viszont ő eddig meg nagyon szépen menetelt, úgyhogy bocsánat, még én őt is oda mondanám, hogy ha olyan produkciókat csinál, mint a volt mondjuk a Csepregis produkciója, akkor például neki is örülnék kifejezetten. Én nagyon szimpatikus.
1: Fogynak ezek a produkciók, fogynak.
0: Meglátjuk. Nem tudom még, mert az a baj, hogy megy egy körforgás, mert tehát már mindenki volt minden ebben a műsorban, ugye 12 évad alatt, plusz a 2 All-Star évad, szóval, vagy az beleszámít, mindegy is.
1: Hát
0: szóval, hogy
1: Nikolász még soha nem volt egyébként sztárba. Most van először. Ki? Takács Nikolász.
0: Hát mindenki, aki most van.
1: Igen, ő nem volt még All-Starsba. Nikolász.
0: Tudom, csak mondom, hogy mindenki. Hát persze, hát aki most van ott a szériában, sose volt. Ez nem volt,
1: nem.
0: Persze, sose volt, igen, tudom, hát persze. Persze, akik most vannak, azok frissek.
1: Hát
0: azok
1: kíváncsi
0: sose voltak.
1: Vagyok. Nekem Nikolász, én Nikolásznak szokolok.
0: Én várok tőle valamit. Várom azt, hogy egyszer azt mondjam, hogy de jól utánozta. Mert annyira jellegzetes hangja van, hogy mindenbe őt hallod. És ezáltal nekem ő beáll, elénekli, és úgy olyan elénekelte szépen, az ő hangjához természetesen jól, de hogy ő...
1: Jól? Hát az kevés az a szó, hogy jól. Hát itt olyan éneklés volt.
0: Most olyat énekelt mondjuk, olyan,
1: nagyon
0: nagy dolog.
1: Nagyon hasonlított.
0: Igen.
1: A Serbe. Nagyon. Én azt gyerekkorom óta hallgattam azt a dalt, meg előttem is volt a videoklip is, és minden, ahogy kinézett. És igen, tehát nekem full Ser volt az egész. A mimikái, ahogy játszott az arcával, ismerem tényleg gyerekkorom óta ezt a nótát, és totálisan jól hozta le.
0: Én abszolút én nem vagyok az a típus, aki nem tudja elismerni, hogyha rossz mozit néz. Én nekem eddig ő nem győzött meg egyik produkciójában sem, de ez én vagyok, és nem engem kell nyilván meggyőznie. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy kik lesznek ott a döntőben.
1: A nagy tömeget meggyőzte.
0: Egészségére.
1: Mert hát adásgyőztes lett. Tehát a nagy tömeget meggyőzte. Nem te vagy a nagy tömeg.
0: Nem, valóban nem én vagyok. Na jó van, 11-kor jövünk vissza.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Nyilvános magyarázatot vár Orbán Viktortól az aranykonvoj ügyében Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Facebook bejegyzésében arra szólította fel a volt miniszterelnököt, hogy tisztázza, adott-e utasítást a szállítmány feltartóztatására. A tárca vezető szerint tisztázni kell, honnan érkezett a döntés. Az ügyben eddig 5 gyanúsítottat hallgattak ki, köztük a terrorelhárítás központ egykori vezetőjét, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezető és 3 rendőrt. Olyan kora gyermekkori módszertani központ felállításán gondolkodik az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkára, amelyben külön területenként jelenne meg az óvoda, a bölcsöde és a kora gyermekkori ellátási utak fejlesztése, mondta a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár. Kereki Judit az óvodák országos közössége konferenciáján fontosnak nevezte, hogy egységes jogszabálya legyen a gyermekkori és kora gyermekkori szolgáltatásoknak. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány honlapján a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter budapesti kormányzati sajtótájékoztatóján. Kiemelte, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. Az eredményeket részletezve a tárcavezető közölte, azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, a kitöltők több mint 96%-a részben vagy teljes mértékben egyetértett. Az extrém gyors hajtás kapcsán azt, hogy szigorú büntetést kapjon, aki súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetet okoz, 86% támogatta. A jármű elkobzás pedig 85%-os támogatást kapott a kérdőíven. A talajjavítás érdekében nem szállítják el a kivágott fákat, levágott gajakat és a zöld hulladékot a fővárosi parkokból, jelentette be Budapest főpolgármestere Facebook oldalára pénteken feltöltött videójában. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni. A budapesti regionális nyomozóügyészség kezdeményezte annak a 2 férfinak a letartóztatását, akik titkos szolgának, illetve rendőröknek kiadva magukat próbáltak meg 2 milliárd forintot kizsarolni egy férfitól, írja a Blick. Az ügy elsőrendű gyanúsítottja magát a titkos szolgálat munkatársának adta ki és közölte, tudomása van a sértett ellen indult eljárásokról. Felajánlotta, hogy 2 milliárd forint ellenében eléri, hogy az ügyek süllyesztőbe kerüljenek. A nyomozóügyészségek a bűnügyi ellátó igazgatóságával taktikai egységével, a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a Készenléti Rendőrséggel együttműködve fogták el a gyanúsítottakat.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió Dik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: Annyit mondani, visszacsatolva a hétvégi tévézéshez, hogy ugye a szombatot el is felejtettük, ugye volt az X-faktor, illetve a Megasztár, ugye ezek is párhuzamosan futnak. Az X-faktorban még az előválogatónál tartanak, de a Megasztárnál már ott tartunk, hogy már ki vannak választva a csapatok, és akkor az ottani tábor kezdődik el tulajdonképpen. Nem tudom, hogy ki hogy nevezi, az X-faktorban azt tudom, hogy tábor, Megasztárban nem tudom, hogy hívják, mindegy is. És ugye páros már összerakták az embereket, már mint olyan szempontból, hogy most Herceg Erikának a csapata, az ő továbbjutói versenyeznek, és abból vágnak le ugye most már embereket. Azt hiszem 14 ember lesz csak a végén, és akkor abból is majd merítenek, na mindegy is. Úgyhogy erről akartam csak, hogy milyen érdekes, hogy például az X-faktorban egyre több olyan fiatal jelentkezett, és mondom, itt az előválogató kapcsán lehetett ezt észrevenni és látni, ahol tényleg ilyen 16-17 éves fiatalok énekeltek saját dalt, és például olyan szép szöveggel, és olyan szép mondani valójú dalt, hogy a zsűrit is meghatotta. Tehát még egy sokat látott Gáspár Laci, vagy Majka is, ha nem is bekönnyezésig, de hogy meghatotta. Volt egy fiatal srác, ez annyira megmaradt bennem, akit a nagymamája nevelt, és nemrég hunyt el, és neki írt dalt. És egy 17 éves, amúgy egy jó kiállású, fiatal, kis jóképű gyerek, simán azt gondolnád belőle, hogy na, ő is ilyen T-Denny, meg K. Kevin rap, és akkor csajok, meg pia, meg AMG Merci, meg minden, és nem.
1: Végre. Tehát ez a Moszombati.
0: Moszombaton.
1: Jó,
0: volt,
1: mert igen, előtte igen. Volt egy másik fiú, aki meg az édesanyjának írt idézőjelbe dalt, aztán közben kiderült, hogy Csík Laci szerzeménye volt a dal.
0: Nem.
1: Nehogy erről is kiderüljön, hogy plágium.
0: Nem, hiszen bárki tudja igazából. De a lényeg az, hogy ezt azért akartam csak fölhozni, mert nem igazából a Megasztár vagy az X-faktor most itt a fő lényeg.
1: Hanem a mostani zenei dalszövegek, igaz?
0: Igen, hogy volt olyan is viszont, és akkor mondjuk gyorsan egy inverzét, egy 15 éves kislány, mert mondjuk azt, hogy egy 15 éves az még kislány.
1: Kislány, igen.
0: Elment ugyanúgy az X-faktorba, és mondta, hogy ő a Bruno és Spaktól, remélem jól mondtam a nevüket, hozott egy dalt. És akkor hát mondták, hogy jó, oké. És elkezdte énekelni, rappelni ezt a történetet, és hát tulajdonképpen csak mi nézők, mi tévénézők, csak sípolást hallhattunk. Javarit. És a Laci le is állította, de körülbelül így egy 15-20 másodperc múlva, és mind a két öreg, a Majka és a Gáspár Laci, de csatlakozott hozzá a Szoler is, ugye az új hölgy mentor, hogy ne hallgasson ilyen zenét, és hogy ne álljon ki ennel 15 évesen, amúgy a nőket egy bizonyos tárgyként kezelvén reppelnek, énekelnek ezek a mai tini idolok.
1: Nagyon és, rossz irány.
0: És egy 15 éves kislány is oda ment ezzel a dallal, mert hogy ezt hallgatja.
1: Itt felmerül bennem a kérdés ilyenkor, hogy amikor jelentkezik valaki egy ilyen versenybe, akkor 15 évesen egy szülőnek alá kell természetesen írni, hogy a gyereke, kiskorú még, szerepelhet ebben a műsorban. Tehát, hogy itt ilyenkor a szülővel nincs egyeztetés, hogy na, azt lányom, mit fogsz énekelni? Vagy mivel fogsz, milyen produktummal fogsz kiállni a színpadra, és mi lesz az, amit elreppelsz? Hát ez anya, és akkor...
0: Igen.
1: És akkor jönnek a szebbnél szebb szavak, hogy akkor a szülő az nem mondja azt, hogy de hogy hát szó se lehet róla, hogy ezzel álljál tévébe, és hogy ezzel szerepeljél.
0: De jó, amit mondasz, igen, hogy az, és amúgy egy jó, hogy mondjam,
1: vagy
0: hogy
1: ha látszódott nincsen szülő, akkor nincs egy mentor, nincs senki mellette, nincs egy tanár.
0: De biztos, és ráadásul egy jó környezetből jövő lánynak tűnt, tehát, hogy épp ez, amit mondasz, hogy azért is jó, mert nem egy olyan kis ágrószakadt kislánynak tűnt, akit így látszik rajta, hogy a szülei elhanyagolnak, hanem egy tök normális, 15 éves kislány volt, akin az látszott, hogy egy középosztálybeli magyar családból származik.
1: És nem
0: pont.
1: Szólt rá semmelyik szülő, hogy figyelj, gyerekem, ez annyira alpári szöveg.
0: Meg hogy miért ez... hallgatja, vagy nem? Jó, ne legyünk álszentek, én is titokban hallgattam gyerekként a Gangsta Zolit. Uh-huh. És
1: hát
0: abban
1: az,
0: is ugye...
1: Az még egy... Az, ha, hát az egy arany.

0: Arany János költemény volt az mostaniakhoz képest.
1: Hát a mostaniakhoz képest jól mondod, de abban az időben nekünk titokba kellett hallgatni a Gangsta Zolit, mert azért ott sőt, is...
0: Szerintem rá is volt írva, hogy 18 év alatti
1: akkor nem ajánlott. De az volt ráírva mai napig, meg valami feketé-fehér alapon volt, hogy csak szülői felügyelet mellett hallgatható. Igen, rajta volt a CD-ken meg a kazettáka. De abban is sok csúnya szó volt, de igazad van, a mai dalok tisztelet a kivételnek, tehát egy-két ilyen Vini, meg K. Kevin, meg ilyen dalokhoz mérten a Gangsta Zoli dalok azok valóban egy Arany János balladával illenek, vagy emelkedettebb szinten vannak.
0: Brunoék is elszaladtak nagyon messzire. Ismerem Brunót, együtt voltunk az Ázsiában, tehát együtt szerepeltünk, versenytársaink voltak. Egy nagyon aranyos, nagyon jó fegyerek, viszont hallom a mostani dalai hogy mennyire messze mentek el, tehát hogy ez tényleg annyira alpáriba fordult át, meg ez a Vini, hogy fájdalmasan alpári, tehát igen. hova még ennél lejjebb, fiúk, miért?
1: Igen.
0: Miért kell, ez kinek? De nyilván van vevőközönségük, mert hogyha nem lenne erre közönségük, akkor nem csinálnák, de ez nagyon rossz út, srácok. Tehát,
1: hogy szerintem is. Hogy a közönség? Hát amikor mutatják...
0: Nem közönség, alpári.
1: Nem úgy, hanem hogy mondod, a közönség, van-e rá közönség? Hát erre akarok utalni, hogy közönség. Hogyne. Hát amikor mutatják ilyen felvételeken, hogy a Budapest Park velük együtt reppeli, énekli ezeket a iszonyatosan trágár izéket, hát akkor csak így pislogsz, mint hal a szatyorba, hogy kérem.
0: Miért kell?
1: 15, 16, 20 éves, legyél 20, tök mindegy. Erről szól, és ez fölvet nagyon sok kérdést is például, hogy például a mai fiúk, mondjuk, vegyünk egy 16 éves fiút, akinek már úgy nyílik a kis csipája, úgymond, hogy már kéne csajozni, esetleg már a szexuális kapcsolatot létesíteni, mert már fölébrednek azért az emberbe ugye az, hogy elveszteni a szüzességem, stb. Hogy kezel egy olyan 16 éves egy lányt, aki ilyen zenéket hallgat mondjuk, és mondjuk kiengedik a szülei Budapest Parkba, meg stb.
0: Hát tárgyasítja egyből.
1: Hogy milyen, igen, hogy ez jutott nekem is rögtön eszembe, hogy én amúgy nagyon sajnálom a mai lányok zömét ilyen szempontból, és mondom tisztelt a kivételnek, mert lám viszont volt ilyen 17 éves fiú is, aki meg a nagymamájához írt egy gyönyörű szép dalt egy szál gitárral, mert hogy neki a nagymamája volt a mindene, és nem tudom, és ő is hallgathatna Vinit, meg Brunót és Spakkot, de ő nem.
0: Nem más a lelkület.
1: Ő nem.
0: Nem mindenkinek egyforma a lelkülete.
1: És azért
0: mindenki.
1: Mondom, hogy van remény, de ugyanakkor vegyük azokat a fiúkat, akik őket hallgatják, hogy azok hogy csajoznak, vagy hogy azoknak hogy lesz komoly, hogy veszik majd a nőket, és azok a lányok, akik most velük egyidősek, hogy várhatnak majd egy ilyen fiútól kedvességet, gyöngétséget, amikor ilyen zenéken szocializálódik egy ilyen 16 éves
0: fiú,
1: mondjuk.
0: És akkor azért is szocializálódik, tehát hogy a zenéjébe átülteti azt is, amit lát mondjuk, mert a felnőtt filmek is teljesen átmentek vadállatba, tehát hogy ezek a gyerekek ebből tanulnak, ugye mondjuk ki, hogy ezért nagyon sok fiatal a pornóból nézi, lesi el a praktikákat.
1: A fogásokat.
0: Fogásokat, igen. És ma már a felnőtt filmek is átmentek egy olyan durvulásba, ahol aztán tényleg a minden belefér.
1: Most megkérdezem, hogy honnan tudod.
0: Nagyon jól tudom.
1: Még föl van ábrodva, szóval én nagyon jól tudom.
0: Én nem tagadom, igen. Néha rákukkantok, hogy mi újság ez nekem a platformon.
1: Mi változott? Mi újság?
0: Változott-e valami? Mi újság van itt? Kop.
1: Igen, mi újság itt a felnőtt filmek világában.
0: És döbbenet, igen. Tehát döbbenet az, hogy tényleg, hogy, és simán hát ezek a gyerekek már gyerekek, hát 15-16 éves.
1: Már nem gyerek, de
0: ebből tanulja meg.
1: De mégiscsak gyerek, na hát most mégiscsak gyerek, 16 éves.
0: Nagyon nem ebből kéne, hogy megtanulja a szerelmet, mert hát ebből nem tanulja meg a szép szerelmi hát együttlétet, meg a gyengétséget, meg mindent, mert ez pont azt látja, hogy a nőket meg kell alázni. Tehát, hogy...
1: De akkor még ha ezt még tegyük is egy pillanatra félre, bár igazad van, de tegyük ezt a részét félre. Az elvek viszont, amit ezek a dalok sugalnak, és bármennyire szeretem, nem. Most egy picit magam ellen is, vagy hát én nekem már nem kell mit tanítani, mert én 38 éves vagyok.
0: Tudsz de
1: én
0: te például... még ezekből mit tanulni, ne aggódjál. Olyat nézel,
1: csak nekem már nem áll jól, tudod.
0: Lefolyik az arcod is, hogy mik vannak.
1: Csak már nekem nem áll jól, tudod. De hogy bármennyire is szeretem például Dest. Azért Dashnek is olyan szövegei vannak, amiben azért úgy fölpislogok. Most például kijött egy új daluk, ez a SUV 2, ugye volt az SUV, ugye tudjuk, hogy egy kocsinak a típusát jelzi, és volt ennek ez egy SUV sima, és most az SUV 2, és most nagyon hasít, ilyen már most 20 milliós megtekintés. Hát ahogy egy Dash daltól el is várjuk, mert tényleg nagyszerű, a zeneileg. Uh-huh. De szövegbe azért most nem játszom be nektek, elpirúz, mert egyből betiltanak minket.
0: Nem lehet. Még kiblőrözni se tudjuk, és nem is tudjuk berakni a rendszerbe, nem. Mert csak a sípolást hallanátok. Hát szerintem semmi értelme.
1: És kár érte, mert amúgy meg rohadt jó zenéket csinál, például a Dash, de nem tudsz olyan dalt, egy-kettő dala van bent itt nekünk a rendszerbe, például az Osztriga című dala, ami például nincs egy darab
0: csúnya szó se. Ami vállalható. Tehát a vállalható.
1: Benne, igen, viszont a legtöbb nem. És ott is miről szól megint, hogy a csajokkal mit kell csinálni?
0: Tudod, mi gondolkodtam el, és tudod, mi mosolyogtam. Azon, hogy régen, még 25 évvel ezelőtt a Romantiknak a cigány szövegeit vágták ki, amik aztán teljesen ártalmatlanok és szép szövegek voltak.
1: Nem tudták, hogy mit jelent. Az volt áttér, pedig
0: közben,
1: tudták,
0: pedig közben Kovács Antal. Kovács Antal, igen, írta ezeket, ő fordította ezeket a szép szövegeket, és ezek nagyon szép szövegek voltak, és bizony az országos rádió nem engedte ezeket a szövegeket lejátszani, és kiblőrözték. Tehát olyan rádiós verziót kellett küldeni, amiben a cigány représz, igen, ki volt hagyva. És ma meg már olyan dalokat írnak ezek a fiatalok, én nem tudom, valamit kellene egyébként ezzel csinálni, mert én például, hogyha én moderálom, én nagyon lemoderálnám a magyar zenei piacot azzal, hogy mondjuk ezeknek a csúnya szövegeket én nem engedném mondjuk a YouTube-ra feltölteni, tehát valami moderálás kell ennek szabni, mert undorító, amit csináltok gyerekek, tehát annyira gáz.
1: Tisztelt a kivétel, azt azért tegyük hozzá,
0: aki
1: mindig az
0: csinálja,
1: igazsági egyében.
0: Akinek inge vegye nyugodtan magára,
1: és gombolja be.
0: Hogy nagyon-nagyon gusztustalan. Nagyon
1: abszolút
0: gusztustalan.
1: Egyetértek. Férfiként egyetértek, hogy van a Vininek egy dala, nem akarom reklámozni se, úgyhogy a címét sem fogom kimondani, de nyilván mindenki tudja, aki úgy azért fogyaszt zenét, hogy melyik daláról van szó. Gyerekek, olyan nekem férfiként zavarba ejtően undorító.
0: Ocsmány.
1: Ez a jó szó, köszönöm. Férfiként mondom azt, hogy ocsmány. És akkor látni azt, hogy ilyen YouTube-on látom azt, hogy vagy ilyen videókon, TikTokon, hogy most nyáron ugye tele volt ugye a Szabadtér, Budapest Park, stb. És hogy látod azt, hogy a Vininek például a koncertjén vannak ott 16, 17, 18, 20 éves, fiatal, csinos, dekoratív lányok, akik üvöltik ezt a dalszöveget, amiben arról van szó, hogy téged fiatal nőként hogy kell megalázni és tárgyiasítani az ágyba. Ez az eszméletlen számomra elsősorban.
0: Elgondolkodtató, hogy ez vajon a butaság, a szellemi színvonal, ez az egész, mert nem tudom elképzelni, hogy egy okos, értelmes, serdülő lány, 15-16 éves lány, ez lánynak ez tetszik. Tehát hát nem tudom.
1: Pedig az a baj, hogy látod,
0: de akkor ez mivel összehozható?
1: Ez jó
0: kérdés. Butasággal? Tehát ez színvonaltalansággal?
1: Vagy igénytelenséggel?
0: Igen.
1: Ezt tényleg nem tudom, és nem is akarok ítélkezni senki felett sem. Mindenki azt fogyaszt, amit akar.
0: De én ítélkezek.
1: Ja, jó. Én nem. De azt fogyaszt mindenki, amit akar, de azt azért hozzá kell tenni, hogy ezek a lányok lesznek majd, akik most 17-18 évesek, 10-12 év múlva, amikor 30 évesek és már meg akarnának mondjuk házasodni, hogy nagyon nagyot fog velük fordulni akkor a világ. Tehát, hogy én elhiszem, hogy ez most akár menő is lehet, hogy elmész az osztálytársaiddal, haverjaiddal, csajokkal, és azt mondjátok, hogy wow, ez menő, meg amúgy de jó pasi, mert azért nagyon sokszor ez is számít. Ez is számít, hogy elmész mondjuk egy tídeni koncertre, mert hogy a tídeni 2 méter 40 centi, jóképű gyerek, és akkor wow, de jó pasi. És akkor neked ez elég? Vagy a Maricsék? Mondjuk a Maricsék nem énekelnek a dolgokat.
0: Soha, de soha a Maricséktől ilyen nem. szöveget nem hallottál.
1: És mennyivel intelligensebb is a Marics ezáltal.
0: Mit mond, formás a segge, ennyi. Legcsúnyább ez
1: semmi.
0: Volt.
1: Igen.
0: És így van. Mekkorát emelkedik. Tehát mennyi a színvonal különbség. Tehát, hogy igen, sokkal szívesebben nagyobb sztár is, mint bármelyik.
1: Egy az, hogy nagyobb sztár is, kettő meg az, hogy mennyivel intelligensebbek. Tehát, hogy ott ül egy megasztár zsűribe a Marics, már harmadik éve, ugye?
0: Igen,
1: harmadik éve. Most ugyan a Milán nem ül az X-faktor mentorszékbe, de ő is ült 2 évadot, meg most a Celeb vagyokba is ott volt, és azt éreztette, hogy ő egy nagyon intelligens, egy jó gondolkodású, egy kicsit spiricsávó, tehát, hogy abszolút nem az közvetíti magáról, meg ezáltal a zenei pályafutásáról is, hogy ő egy ilyen mai srác, aki ez a mindenkit meg kell pü, ilyen. Viszont ott volt mellette pont a Vini, a Celeb vagyokba, aki meg bármennyire sokszor jó fej volt, és én is nevettem rajta, mert voltak vicces megmozdulásai, ez igaz, de közben meg egy alpári srác.
0: Aha.
1: Egy iszonyatosan alpári srác.
0: Hát a szövegeiből kitükröződik a stílus, a jellem.
1: És sose felejtem el, és ezt pont mondta feleségem, mert én már szinte elfelejtettem, hogy jaj, bocsánat, csak félrenyeltem. Elátkozott a Vini. Hogy ő ugye együtt volt az Ádám Szofival, és ők együtt voltak a mi az, amiben te is voltál? Ázsia Expressbe. És figyelj, amikor úgy
0: nem
1: kezdődött...
0: Nem az a lánya volt? Nem az a lánya volt?
1: Nem. Nem az a lány... Értettem, mit akar. Fanni, jó? Nem mondjuk ki a rendes nevét. Nem az a lány Fanni, de nem. A Vini az Ádám Szofival volt egy pár kapcsolatban együtt, és ők együtt szerepeltek, nem tudom melyik évadban, az Ázsia Expressbe. És volt ott egy rész, ami úgy kezdődött, hogy hotelben alhattak, ugye még volt ilyen külön ajándék, és úgy kezdődött, hogy konkrétan a lány, nem is a fiú, a lány mondta, hogy ó, Vini, végre már itt vünk hotelben, végre lehet reggel egy jó nagyot, és akkor nem mondom ki.
0: Elátkozták kész.
1: Tehát, hogy ilyen, bocsánat, mindjárt iszok már egy kortyot, mert tényleg valami ráment a... Tényleg lehet elátkozni. Az átok. A gyász.
0: A Vini most hallgat minket is, akkor nahogy a torkod
1: akadjon. Nahogy akkor te öreg cigány. És akkor már jött az átok, igen.
0: Szóval... Még így iszol egy kortyot, nem idősek vagyunk, hanem nagyon változott és torzult a világ. Azt látom, hogy ezeknek a fiataloknak tehát a testiség, a testiségnek a megélése, az ma már nem a szerelemből fakad, hanem nekik ez olyan, mint hogyha innának egy pohár vizet, és tovább mennek. Tehát ő nekik ez olyan semmi. Nekik ez nem jelent úgy igazából semmit.
1: Igen.
0: Megtörténik, iszunk egy pohár vizet, és megyünk
1: igen,
0: tovább.
1: Igen. Értem, amit mondasz.
0: Gyakorlatilag én nekem, ez én... a világ van ebben a nem tudom milyen generáció, alfa, y, zéta, béta.
1: Béta, gamma, delta, y,
0: mindegy, igen.
1: Én pontosan egyetértek ezzel a dologgal, pontosan így gondolom, mert anno én, mikor 22 évvel ezelőtt, ha jól számolom, igen, jól számolom, 22 évvel ezelőtt én is elvesztettem a szüzességem. Ez nekem egy óriási dolog volt, és én abban a lányba bele is szerettem.
0: Helyes.
1: Aztán utána jó átvágott a palánkon.
0: Jó,
1: aztán
0: van,
1: utána
0: nem
1: én
0: baj.
1: Is váltottam
0: te is írtál
1: nézőpontot. Persze, én is elrepeltem. De nem, én aztán utána váltottam nézőpontot. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy igen, jól mondott, hogy nekem, vagy nekünk még számított ez. Tehát olyan, nem volt olyan természetesen adódó dolog az, hogy így. Mert ma már igen, ezeknek a fiatal, főleg akik ilyen zenéken szocializálódnak, azokkal elhitetik, hogy a szexualitás, a szex az egy ilyen, egy ilyen eldobandó, semmi, ilyen, hogy veszel az automatába egy kólát útközben, mert megszomjasztál.
0: Nekik ez ennyi. És a másik, igen, ami még nagyon fontos ezekben a szövegekben, amitől lekaparom a falat, és szerintem ezzel majd lehet, hogy kéne összefogást és petíciót indítani. Hát a szerhasználat. Azért gyerekek,
1: ja, igen,
0: tehát itt olyan nyíltan repelgettek a szerről, meg így, meg úgy, meg nagyon-nagyon könnyelműen beszéltek erről, és közben nem veszitek észre, hogy a társaitoknak sajnos eltűnik az orrnyergük, mert hogy már nem egy ember küzd ezzel a problémával, és most már ez úgy látszik, hogy ezek között, az emberek között, akik a szerhasználatról is reppelnek, ezek között már ez egy népbetegség lett, és nem tudják a plasztikai sebészek megcsinálni az orrotokat, és legutóbb egy ilyen interjút pont az Aurélióval láttam, igen, aki nyíltan vállalta, hogy igen, a szerhasználattól beesett az orra, és már nem olyan az orra, mint volt, és fájdalmakkal jár neki, átjukadt az orrnyerge, és nem tudják megcsinálni. Tehát nincs az a plasztikai sebész, aki normálisan egy orrnyerget be tud építeni, mert ez egy nagyon nehéz, bonyolult folyamat, és addig az illető szenved. Ez az egyik, amiben tönkre megy. És akkor itt van Tídeni, aki évek óta mozgva ül.
1: Ezzel haknizott, ugye volt egy kis mini dokumentumfilm is, ezzel is haknizott ráadásul, és a másik is, itt megint csak sajnos az egyik kereskedelmi tévécsatornát, akik magukat nagy keresztény családbarát tévének hazudják, mert ezt nem kimondhatjuk nyugodtan, hogy ez egy álszent dolog volt részükről, még ugye az előző kormány regnálása miatt, vagy az által, vagy nem tudom, hogy beültetnek egy ilyen embert zsűrizni, és egyszer te kérdezted tőlem pont, hogy mi van, ha egy gyerek ezt megkérdezi otthon, hogy az a bácsi miért van maszkba?
0: Nekem legutóbb a gyerekem...
1: Például, miért kell így az arcunkba tolni
0: elmondom,
1: ezt? Ez enyémbe, bocsánat, csak befejezem a gondolatot. Hogy így mindenkiébe, de főleg az, hogy igen, hogy ezt így premier plánba betenni egy embert, aki
0: nekem megkérdezte,
1: jobb zsűri,
0: 10 éves gyerekem.
1: Nincs jobb énekes.
0: Nekem megkérdezte. Az, hogy drogozott.
1: Így el kellett mondani, vagy így elmondtad?
0: Igen. Szerhasználattól beszakadt az orra. El kellett mondani, mit mondjak, mérül maszkba. Hát persze, látja a bevágásokba. Aztán utána volt egy másik szituáció, amikor tanult, és ment a híradó, és ugye a híradó, hát ez ment a háttérbe. És akkor a híradó után pont Aurélióval volt egy ilyen interjú, és akkor hátra kapta a gyerekem a fejét, és figyelt, hogy a szerhasználat milyen következményekkel járt Aurélionál. És hagytam, hogy nézze. Igenis, nézze meg, igenis, elrettent. Tehát láttam a fején azt, hogy elrettent. És akkor visszacsatolnék a zenékre, hogy a zenékben meg ne népszerűsítsétek. Ne népszerűsítsétek a szerhasználatot, hogy ez milyen jó, meg mennyire. Ne, ezeknek húzunk már valahogy határt. Igenis, moderáljuk le, tehát nem tudom, kiadóként, vagy nem tudom, de ezt moderáljátok le valahogy, valamiképpen a világ moderálja le, ne engedjük feltölteni YouTube-ra, tehát a YouTube is nagy hibás, a TikTok, tehát annyi minden van, amit határt
1: hát
0: kéne
1: igen,
0: húzni.
1: Sok mindent lehetne változtatni, egyetértek.
0: A nők tárgyiasítása ezekben a rap dalokban, a szerhasználat, egy csomó, nincs előttetek már egy csomó rossz példa, még azért kell tolni ezekben a dalokban még pluszba.
1: Igen, egyetértek, de
0: hát
1: mondom,
0: meddig?
1: Én akkor is alapból kiakadtam már, én bevallom az őszintét, holott semmi bajom nincs vele, mert biztos amúgy jó gyerek, alapvetően biztos, nem ismerem, én nem értettem azzal együtt egyet, de hát ki vagyok én, hogy én döntsem el, hogy beültetni a zsűripultba a Tídenit. Nem értem, hogy nincs jobb, nincs más, hát nem lehet nem tudom, odaültetni esetleg, ne adja a jó Isten egy régebbi muzsikust.
0: Mondjuk én a Juniort nagyon szívesen megnéztem volna így zsűritakként.
1: Én meg például a Kökény Attilát.
0: Vagy egy Kökény Attilát, igen.
1: Tehát ráadásul a Maricsa jóba is vannak, ott a generációnyi különbség, ott van, tessék, nem
0: kellett
1: kell mindenkinek
0: volna, igen.
1: 20 évesnek lennie.
0: Figyelj,
1: és Junior egy 20 éves...
0: is 25 éve pályán van, vagy még több is.
1: Na,
0: 26
1: vagy akár
0: 7 éve pályán
1: vagy
0: van.
1: És egy
0: intelligens
1: most...
0: ember, és ráadásul még ugye testvérünk is.
1: Persze, tehát, vicces, persze.
0: Igen.
1: Tehát, hogyne. És
0: nagyon
1: akkor
0: még... jó muzsikus, nagyon jól táncol.
1: Persze. Tehát,
0: pályán van több évtizede.
1: Igen, és nem feltétlenül kell 20 éveseknek zsűrizni a 20, meg 30, meg 40 éves embereket,
0: nem.
1: Hanem igazán lehetne ott nyugodtan egy 40-es, 50-es férfi, vagy nő is.
0: Akár.
1: Tehát, hogy simán el tudom azt is ám képzelni, hogy tehát én értem a TV2 részéről, hogy kell a nézettség, és a nézettség mindenek felett, és azért el kell adni anyánkat is 2 forintért. Én ezt mindent megértek, mert nyilván így működik ez. De közben meg azért én már én is ott vagyok, azért szerintem kéne már egy bizonyos határt húzni, uh-huh. hogy Oké, minden műsorunkban van egy felnőtt filmes, oké. Most egy szerhasználati, eltorzult arcú embert is berakunk, akiről az egész ország tudja, hogy mi történt. Persze. De mi azt berakjuk zsűribe, mert hát miért is nem, mert amúgy nincs a zenei piac telistele, más nincs. Emberekkel, ugye? Hát most tehát, hogy ez nonsense. Nonsensenek tartom ezt a gondolatmenetet, de hát ki vagyok én, hogy én ezt eldöntsem, vagy pálcát törjek és vezetőség fölött.
0: Szegény, hát ül ott maszkba. Hát...
1: Sminkeseknek vele nincs sok dolga legalább.
0: Semmi.
1: Konkrétan, igen. Semmi. Nem tudom. És hogy ez miért jó, miért kell erre vinnie. Tehát, hogy alapból megy erre a világ, nem tudom, hogy miért kellenek ezek. És akkor nagy
0: igen,
1: kedvencem...
0: Szerintem sem kéne reklámozni, nem kell reklámozni.
1: Mert Maris Peti, megegyeztünk benne, hogy ő jó reklám. Pont, abszolút. Hogy ő is 30 éves már, tehát ő se gyerek, ő se fiatal, de nem úgy fiatal, mint mondjuk egy 21-22 éves. És a Marics egy jó példa. Ő ja,
0: de egy 21-22 évesnek nem is kell zsűriben ülnie. Hát, milyen tapasztalata van egy 21-22 évesnek? Mi?
1: Vagy olyannak, aki nincs is nagyon a zenei pályán, lásd Dallos Bogi. Tehát, hogy hát most ennyi erővel én is beülhetek, nem?
0: Simán.
1: Miattad már, vagy bárki, mert neki is most az ő férje, a Puskás Peti, aki szintén már nem a zenéjéről híres, hanem azzal, hogy minden műsorba bohóckodik. Innentől kezdve most akkor ennyi erővel én is beülhetnék, mert én megismerek zenészeket.
0: Persze.
1: Akkor én is be tudok ülni a zsűripultba. Tehát csak engem nem kér fel a kutya se, tudom, savanyú a szőlő, tudom, de ugyanakkor a valóság meg ez, gyerekek, hogy igazából van remek zenész társadalma Magyarországnak, és azok nincsenek ilyen szinten foglalkoztatva, és most én ezért örülök az X-faktornak.
0: Például beültetnék még egy Rakoncai Viktort is. Hát
1: akár,
0: miért
1: akár,
0: nem?
1: Akár, aki majd aztán ír neked jó muzsikát,
0: vagy
1: hogyha megérdemled.
0: Vagy egy Szabózét, aki, igen, aki van, fantasztikus muzsikus zenész, de hát nem
1: de
0: tudom.
1: Nem. Én ezért örülök jobban az X-faktor zsűrinek, mert azért akárhogy nézzük, ott minimum kettő olyan
0: ott
1: ember
0: a
1: ül,
0: Perlaci,
1: meg
0: a Majka.
1: Így van. Akik nem mai csirkék, és annyi mindent tettek le az asztalra már, hogy megérdemelten ülnek ott.
0: Ez így
1: megérdemelnek,
0: van. Ebben maximálisan egyetértek.
1: Ők se beszélnek csúnyán, se a dalukban, nem reklámoznak se. A Majka azt reklámozza, hogy a 90-es években mindenki táncolt. Nem?
0: Nem tudom. Biztos voltak a Majkának is azért olyan szövegezésű dalai.
1: Egy-kettő
0: ami,
1: volt.
0: Ami
1: de...
0: azért úgy...
1: Nem. A Majkának kifejezette.
0: De
1: az,
0: ami
1: van
0: most
1: benne
0: megy,
1: csúnya szó, az persze adja
0: az más,
1: magát.
0: Igen,
1: tehát rap,
0: az,
1: zsuzsiát,
0: ami
1: érted?
0: Most megy, az azért nagyon-nagyon erős.
1: Nagyon.
0: Az nagyon erős. Ennek határt kell szabni. Valamifélét.
1: Hát kéne. Na jó. Viszont így, hogy kihiperventiláltuk magunkat ezen a hétfői napon, búcsút veszünk, és további szép napot kívánunk. Átadjuk a terepet Baranyi Tamásnak, holnap pedig jövünk hozzátok.
0: Csak szép zenéket hall.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Lakatos Pál, a roma származású magyar ökölvívó életútja és sikerei. Lakatos Pál a magyar ökölvívás egyik kiemelkedő alakja, aki hosszú éveken keresztül képviselte hazánkat a hazai és nemzetközi versenyeken. 1968. június 7-én született Vásárosnaményban. Pályafutása során a legkisebb súlycsoportban, a 48 kg-os kis légsúlyban versenyzett, ahol rendkívüli gyorsaságával, technikai tudásával és kitartásával vált ismert. 13-szoros magyar bajnokként tartják számon, és több mint egy évtizeden keresztül a nemzetközi ökölvívás élmezőnyéhez tartozott. Lakatos Pál fiatalon mindössze 14 éves korában került a budapesti Honvédhoz, ahol elkezdhette komolyabb sportolói pályafutását. Később a vasas ökölvívója lett, és itt érte el pályafutásának legjelentősebb eredményeit. A versenysport már fiatalon nagyfokú fegyelmet követelt tőle. A rendszeres edzések, a súlycsoportjának megfelelő testsúly fenntartása és a versenyekre való felkészülés mindennapjainak fontos részévé váltak. Az ökölvívásban nem elegendő az erő vagy a bátor, a sikerhez gyors reakciókra, jó helyzet felismerésre, pontos ütés kombinációkra és kiváló állóképességre is szükség van. Lakatos Pál eredményei azt mutatják, hogy ezekben a képességekben hosszú időn keresztül magas színvonalon teljesített. Lakatos Pál 1990-ben érte el egyik fontos hazai sikerét, amikor megnyerte a magyar ökölvívó bajnokságot. A versenyen legyőzte is a Szegi Róbertet, az olimpiai bronzérmes magyar ökölvívót. Ez a győzelem különösen jelentős volt, hiszen Isaszegi már komoly nemzetközi eredményekkel rendelkezett. Lakatos Pál számára ez a siker azt jelentette, hogy a hazai mezőny egyik legjobb versenyzőjévé lépett elő. Az országos bajnoki cím megszerzése után a nemzetközi versenyeken is egyre komolyabb feladatok vártak rá. A következő években számos alkalommal bizonyította, hogy képes felvenni a versenyt Európa legjobb ökölvívóival. Magyar bajnoki címeit hosszú éveken keresztül gyűjtötte. Az eredményessége nem egyetlen kiugró teljesítménynek köszönhető, hanem annak, hogy a tartósan magyar élmezőnyben tudott maradni. A sportban különösen nehéz éveken keresztül ugyanabban a súlycsoportban a legjobbak között szerepelni, hiszen folyamatosan új ellenfelek jelennek meg, és minden versenyző igyekszik megtalálni a másik gyenge pontjait. Lakatos Pál mégis képes volt újra és újra bizonyítani felkészültségét. A nemzetközi versenyeken jelentős sikereket ért el. 1991-ben Göteborgban bronzérmet szerzett az ökölvívó Európa bajnokságon. Ez volt az első felnőtt európai bajnoki érme, amely fontos mérföldkőnek számított pályafutásában. 1993-ban a törökországi Bursában rendezett Európa bajnokságon döntőbe jutott, ahol ezüstérmet nyert.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.

0: Jonas Tumenge.
1: Romákról nem csak romáknak.
2: Szép hétfői napot és kellemes ebédidőt kívánok mindenkinek, aki velünk tart. Baranyi Tomi vagyok. Jó étvágyat annak, aki éppen ebédel, és egészségére annak, aki meg már túl van rajta. Október 12-e hétfő van, a Miksákat köszöntjük névnapjukon. A Miksa a Maximilián magyar alakja, a név hátterében a latin maximus, vagyis a legnagyobb szó áll. Tehát innen indulunk ma, a legnagyobb fogalmát veszük szemügyre, és az első kérdésünk, mi a legnagyobb érték a saját életünkben? Szókratész, az ókori görög filozófus szavai szerint a vizsgálat nélküli élet nem érdemes arra, hogy éljük. Ehhez a vizsgálódáshoz nem kell filozófusnak lenni, elég, ha megfigyeljük, hogy mire adunk önként időt és figyelmet. Mi az, amihez visszatérünk ösztönösen, és mit féltenénk a legjobban, ha elveszne? Persze az időnk egy részéről a munka és a kötelesség dönt, ezt tudjuk, de az is árulkodó lehet, hogy a maradékból mire szeretnénk többet adni. Lehet, hogy egy ember jut az eszedbe most, de az is lehet, hogy a nyugalmat, a szabadságod, vagy valami, amit régóta szeretnél megőrizni. Egy ilyen átlagos hétfőn végigfuthatjuk az agyunkban, hogy mi az, ami nélkül szegényebbnek éreznénk az életünket. Most pedig következik a budapesti útinform, után az időjárás, mára is a következő két napra kitekintve. Lezárták a külső sávot a Dózsa-György úton, a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál. Szintén lezárták a külső sávot a 14. kerületben, a Nagyszőlős utcában, kifelé a Karolina út után. Az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszükületre készülhettek átépítés miatt. A 19. kerületben az Ady Endre úton kifelé a Határútnál lezárták a külső sávot. Nem működnek a jelzőlámpák délután 5 óráig a Kerepesi út, Fogarasi út, Albert Israeli út, Mexikói út csomópontban. A forgalmat rendőrök irányítják. Az Üllői úton a Táviró utca és a Határút között napközben sávlezárásra számíthattok. Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. A 8. kerületben a Dankó utcában a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kávária tér közötti szakaszt már korábban lezárták. Lezárták a 14. kerületben az Albert utcát, a Zsombor és az Andor utca között. A Balatoni úton a Tanító és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A Városligeti fasorban a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervizúton tudtok közlekedni. A villamospálya karbantartása miatt egy

irányosították a 14. kerületben a Karinti Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig. Várhatóan november 22-ig így is marad. A 11. kerületben a Sárbagárdi utat lezárták a Fehérvári útnál. A Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be. És itt a Hamzsabégi úton, a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Lezárják a 6. kerületben a Paulai Ede utcát építkezés miatt hétköznapokon napközben. A 7. kerületben a Klauzál tér egyirányúsága megfordult építkezés miatt. Így a Kisdiófa utcát lezárták egy rövid szakaszon a Király és a Dob utca között. S ugyanitt a Dohány utcában a Klauzál utca előtt útszűkületre kell készülni. A nap második felében, a kora délutáni órákban egyre inkább felszakadozik majd a felhőzet, amelyből csapadék nem várható. A szél élénk lesz, és egyre naposabb időben 18 Celsiusig emelkedik majd a hőmérséklet, ami este 6-kor már 15 fokra vált, majd ezt követően 8 órakor 12, 10-kor 11, éjfélkor pedig 10 fok lesz, s holnap már igazán csípős, 6 Celsiusos hajnalra ébredünk. Az előttünk álló további két napon hasonló időjárás várható. Holnap a mainál egy fokkal kevesebb, 17 fokos, szerdán pedig 16 Celsiusos maximummal. Végül annyit tennék hozzá most ehhez az első megszólalásomhoz, hogy legyen majd kis időnk arra is, ami nekünk igazán értékes.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kellemes hétfő délutánt, jó kedvet és könnyű haladást kívánok mindenkinek. Baranyi Tamás vagyok. Október 12-e van, és ez mind még nem elég, mert ráadásul hétfő, mely napon a Miksákat ünnepeljük. Nevük a Maximiliánhoz, és így a legnagyobb kifejezés jelentéséhez kapcsolódik. Ebben a második részben most azt kérdezem, hogy mi lehet a legnagyobb akadály előttem. Epiklétosz, ez az ókori sztoikus filozófus fogalmazott így, hogy az embereket nem a maguk a dolgok zavarják, hanem az, ahogyan vélekednek a dolgokról. Ebből azért nem következik, hogy minden csak fejben dől el, egy kemény élethelyzet az nagyon is valóságos lehet. De talán érdemes azt is megfigyelni, hogy hol torpantunk meg újra. Van olyan feladat, döntés, vagy olyan beszélgetés, amit rendszeresen elhalasztunk, amire mindig akad egy újabb magyarázatunk. Most egyébként tegyük is félre egy pillanatra ezeket a magyarázatokat, csak vegyük észre a mintánkat. Hogy például lehet, hogy akkor húzódunk vissza, amikor pont, hogy megnyilvánulnunk, akár kérnünk kellene valamit. Vagy amikor attól félünk, hogy nemet mond nekünk valaki. És amikor végigfuttatjuk mindazt, hogy egy napunk alakulásában mik is az üres, vagy egyébként fekete lyukak, amelyek elnyelik vagy az energiánkat, vagy az időnket, akkor nem is biztos, hogy meg kell akarnunk oldani mindjárt az egészet. Néha az is segít, hogyha az akadály végre nevet kap. Ha a gyereknek neve van, és nem csak azt érezzük, hogy valahogy megint ugyanott állunk. Én úgy veszem észre, hogy az a legnagyobb lépés, amikor ráismerünk egy rossz mintázatunkra. Onnantól kezdve már dolgozhatunk vele. Legyen így. Most pedig nézzük a főváros útjait, jön a budapesti útinform, majd az időjárás már a holnapra és holnap utára. A 11. kerületben a Sárbagárdi utat lezárták a Fehérvári útnál. A Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be. És itt a Hamzsabégi úton, a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Lezárják a 6. kerületben a Paulai Ede utcát építkezés miatt hétköznapokon napközben. A 7. kerületben a Klauzál tér egyirányúsága megfordult építkezés miatt. Így a Kisdiófa utcát lezárták egy rövid szakaszon a Király és a Dob utca között. S ugyanitt a Dohány utcában a Klauzál utca előtt útszűkületre kell készülni. A 8. kerületben lezárták a Szentkirályi utcát a Revicki utcánál, a Kőris utcában a Diószegi Sámuel utca közelében pedig lezárták a félútpályát építkezés miatt. A 9. kerületben egyirányosították a Mester utcát a Lenhossék utcától a Haller utcáig, valamint a Tinódi utcától a Lilium utcáig. A Haller utca és az Angyol utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik, s a Viola utcát lezárták a Mester utca előtt. Szintén a 9. kerületben csak egy szűk sáv járható a Szobieszki János utcában az Üllői út után egy rövidebb szakaszon, mert javítják a csatornát. Még mindig a 9. kerületben maradva a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert gázvezetéket építenek, az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. A 10. kerületben lezártak egy sávot a Bihari utcában a Kőbányai út előtt. És szintén a 10. kerületben útszűkületen kell áthajtani az Óhegy utcában a Szlávi utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A 13. kerületben pedig lezárták a félútpályát az Esztergomi úton az Árpád híd alatt gázvezeték javítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. És a 13. kerületben útszűkületre is készülni kell a Gogol utcában a Váci út közelében, mert csatornát javítanak. A nap második felében, a kora délutáni órákban egyre inkább felszakadozik majd a felhőzet, amelyből csapadék nem várható. A szél élénk lesz, és egyre naposabb időben 18 Celsiusig emelkedik majd a hőmérséklet, ami este 6-kor már 15 fokra vált, majd ezt követően 8 órakor 12, 10-kor 11, éjfélkor pedig 10 fok lesz, s holnap már igazán csípős, 6 Celsiusos hajnalra ébredünk. Az előttünk álló további két napon hasonló időjárás várható. Holnap a mainál egy fokkal kevesebb, 17 fokos, szerdán pedig 16 Celsiusos maximummal. És mielőtt folytatnánk a zenéket, kívánok mindenkinek egy olyan délutánt, amelyen egy kicsit tisztában látja a következő lépését.
2: Mámoros éj diabló van, még az angyalok is sírtak, olyan gyönyörű volt az a táv.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a miniszterelnöki tájékoztatón Budapesten. Felidézte, hogy a Tisza évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter közölte azt is, az Orbán kormány utolsó éveiben Magyarországon az egészségügyi kiadások aránya az egyik legalacsonyabb volt Európában, amely hozzájárult a várólisták növekedéséhez és a magyar társadalom nagyon rossz egészségi állapotához. Az alacsony források abban is közrejátszottak, hogy a magyarok átlagosan 5 évvel korábban halnak meg, mint az uniós átlag, közölte. Újabb korszerű villamossal bővül Budapest közösségi közlekedése. Megérkezett a fővárosba az első új, csaknem 56 méter hosszú KAF villamos. A Spanyolországban gyártott jármű 345 utas szállíthat, teljes hosszában alacsonypadlós, utastere pedig légkondicionált. A 2026. október 8-án bejelentett érkezés fontos állomása a budapesti villamosflotta megújításának. Az utasforgalom megkezdése előtt azonban még vizsgálatok és próbafutások várnak a szerelvényre, írja BKK. Az idei az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt. Nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is, írta a Hungaromet ZRT a honlapján közölt elemzésben. Magyarországon 1901 óta a legszárazabb és a második legmeregebb nyár volt 2026 nyara. Az első hőhullám már a nyár első hónapjában megérkezett Európába. A kontinens nagy részén a forróság és a csapadékhiány júliusban és augusztusban is folytatódott. Az átlagosnál jóval szárazabb időjárás miatt a Dunán, a Rajnán és a Visztulán is rekord alacsony vízállásokat regisztráltak. A Dunán jelenleg Budapestnél is extrém alacsony a vízállás. Már működnek a szuper trafipaxok az M1-es autópályán. A 10 helyszínre telepített kamerák nem csak a sebességet, hanem az autósok átlagsebességét és a követési távolságot is képesek mérni. A kijelzők mosolygós vagy szomorú arccal jelzik, hogy a jármű a megengedett sebességgel halad-e. A fejlesztés célja a balesetek megelőzése, különösen a munkaterületek közelében, ahol megváltozott forgalmi rend és szűkebb sávok nehezítik a közlekedést. Letartóztattak Tatabányán egy férfit és társát, akik ékszerkereskedelemből származó bevételüket fiktív számlákkal csökkentették, ezért őket csaknem 1 milliárd forintos áfacsalással gyanúsítják, közölte a Komárom-Esztergom megyei főügyészség. Tájékoztatásuk szerint az egyik gyanúsított 2024 januárjától idén őszig a Távol-Keletről és Európából jelentős mennyiségben vásárolt ékszereket, amelyeket magyar partnereinek adott el, így nagy összegű áfa fizetési kötelezettsége keletkezett. A férfi ezért fiktív költségszámlákat szerzett be. A gyanúsítottak 995 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a magyar állami költségvetésnek, az érintett cégek vagyonából pedig közel 265 millió forint összeget sikkasztottak el.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

0: műsorok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dik.
1: Szép hétfő délutánt és sok erőt mindahhoz, ami még hátra van mára. Baranyi Tamás vagyok. Október 12-e hétfő van, Miksa névnapja. Ebben a Maximiliánra visszavezethető névben a legnagyobb kifejezés jelentése rejlik. Most azt keressük meg, hogy miből meríthetjük a saját legnagyobb erőnket. Ernest Hemingway, amerikai Nobel-díjas író, az Öreg halász és a tenger című regényében írta, a világ mindenkit megtör, és azután sokan épp a törésein válnak erőssé. Ez egy regény keserű mondata, nem ígéret arra, hogy a fájdalom majd magától megerősít mindenkit. Inkább egy kérdéshez vezet, amikor nehéz volt valami, mi segített át rajta? A kitartásod, valakinek a szeretete, biztatása, a hited önmagadban, a közösségben, vagy a feljebb valóban, vagy az, hogy végül segítséget tudtál kérni. És honnan jött a tartás, amellyel megőrizted a méltóságodat? Talán abból, hogy nem engedjük meg, hogy egy kudarc mondja meg, mennyit érünk. Mert hogy lehetünk elfáradva is értékesek, lehet szükségünk másokra úgy is, hogy közben egyébként van bennünk erő. Érdemes felidézni egyetlen helyzetet, mi tartott meg akkor. És az a pont, ahonnan én erőt merítettem, az elérhetője számomra, ma, most is. Most pedig akkor egy kis segítség következik a közlekedéshez, mégpedig Budapest útjaira vonatkozóan, utána pedig az időjárásról lesz szó. Lezárták a külső sávot a Dózsa-György úton, a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál. Szintén lezárták a külső sávot a 14. kerületben, a Nagyszőlős utcában, kifelé a Karolina út után. Az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre készülhettek átépítés miatt. A 19. kerületben az Ady Endre úton kifelé a Határútnál lezárták a külső sávot. Nem működnek a jelzőlámpák délután 5 óráig a Kerepesi út, Fogarasi út, Albert Israeli út, Mexikói út csomópontban. A forgalmat rendőrök irányítják. Az Üllői úton a Táviró utca és a Határút között napközben sávezárásra számíthattok. Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. A 8. kerületben a Dankó utcában a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kávária tér közötti szakaszt már korábban lezárták. Lezárták a 14. kerületben az Albert utcát, a Zsombor és az Andor utca között. A Balatoni úton a Tanító és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót, a Szentgellért rakpart felé

karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A Városligeti fasorban a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervizúton tudtok közlekedni. A villamospálya karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinthy-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig. Várhatóan november 22-ig így is marad. A 11. kerületben a Sárbagárdi utat lezárták a Fehérvári útnál. A Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be, s itt a Hamzsabégi úton, a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Lezárják a 6. kerületben a Paulai Ede utcát építkezés miatt hétköznapokon napközben. A 7. kerületben a Klauzál tér egyirányúsága megfordult építkezés miatt, így a Kisdiófa utcát lezárták egy rövid szakaszon a Király és a Dob utca között. A nap második felében, a kora délutáni órákban egyre inkább felszakadozik majd a felhőzet, amelyből csapadék nem várható. A szél élénk lesz, és egyre naposabb időben 18 Celsiusig emelkedik majd a hőmérséklet, ami este 6-kor már 15 fokra vált, majd ezt követően 8 órakor 12, 10-kor 11, éjfélkor pedig 10 fok lesz, s holnap már igazán csípős, 6 Celsiusos hajnalra ébredünk. Az előttünk álló további két napon hasonló időjárás várható. Holnap a mainál egy fokkal kevesebb, 17 fokos, szerdán pedig 16 Celsiusos maximummal. Mielőtt jönnének a zenék, kívánok mindenkinek mára egy biztos kapaszkodót, akár bennünk van az, akár mellettünk nyújtja valaki.

0: Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Kellemes hétfő délutánt, és sok apró örömet kívánok mindannyiótoknak. Már a Baranyi Tomi vagyok. Október 12-e van, a miksákat köszöntjük. Nevükben a latin legnagyobb kifejezés jelentése köszön vissza. A következő kérdésem így az, hogy hol találjuk meg a legnagyobb örömünket. Viktor Frankl osztrák pszichiáter az élet értelmére figyelő logoterápia megalkotója volt. Ő írta, hogy a boldogságot nem lehet hajszolni, annak meg kell történnie. Nagyon szeretnék jól érezni magunkat, és közben szinte másodpercenként ellenőrizzük, hogy sikerült-e már. Olyan, mint aki állandóan fogja a pulzusát, hogy nézze, hogy éppen hol tart a szívverése. Na körülbelül mi is így, a képzeletbeli örömütő erőnkre tesszük folyamatosan az újbegyeinket, és állandóan azt monitorozzuk, vizsgálgatjuk, hogy most éppen boldog vagyok-e. Mégpedig, ha igen, akkor hány fokban, vagy boldogtalan-e is, akkor hány százalékban. Máskor pedig belefeledkezünk egy beszélgetésbe, egy dalba, vagy valamibe, amit szeretünk csinálni, és egyszer csak ott az öröm. Nem rendeltük meg. Mégis megérkezett. Biztos, hogy nektek is volt már ilyen pillanat az életetekben, meg perc, meg óra, amikor csak úgy váratlanul egyszer csak úgy begyütt az ünnep, hogy így mondjam. És érdemes arra figyelni, hogy melyik pillanatok után éreztük azt, hogy egy kicsit inkább önmagunk lettünk. Mert az örömnek nagyon sok köze van ahhoz, hogy nem csak a másikhoz, hanem igazi önvalunkhoz is közel visz. Amikor alkotunk valamit, amikor együtt nevetünk valakivel, amikor végre csend van körülöttünk. Ott magunkkal kapcsolódunk, ez is tud egyébként örömforrás lenni. Egyre több emberrel beszélek, aki arról ad számot, hogy átalakultak azok az idők és terek, amelyeket egyedül tölt, sokkal tartalmasabbá és nyugalommal telibbé váltak. Természetesen nem szabad ebbe az egész spirálba becsavarodni, érdemes arra figyelnünk, hogy ne szakítsuk le magunkat azért a környezetünktől. De igenis kellenek csendes, magunkkal töltött idők is, és ez is tud egy örömforrás lenni. Az örömünknek nem kell mindig harsánynak vagy hangosnak lenni ahhoz, hogy komolyan vegyük, hogy ez valóban öröm. És nem kell máséhoz hasonlítania sem. Elég felismerni egy ilyen pillanatot, és adni neki még egy kis időt, még egy kevés időt, mielőtt tovább sietünk, mert azt veszem észre, hogy az utóbbi időben még az örömeinket is elsietjük. Pedig a lassítás szinte minden dolognak jót tesz. Innen pedig most akkor figyeljünk a budapesti utakra, jön az útinform, majd az időjárás mára is a következő két napra. A 9. kerületben egyirányosították a Mester utcát a Lenhossék utcától a Haller utcáig, valamint a Tinódi utcától a Lilium utcáig. A Haller utca és az Angyol utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik, s a Viola utcát lezárták a Mester utca előtt. Szintén a 9. kerületben csak egy szűk sáv járható a Szobieszki János utcában az Üllői út után egy rövidebb szakaszon, mert javítják a csatornát. Még mindig a 9. kerületben maradva a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert gázvezetéket építenek, az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. A 10. kerületben lezártak egy sávot a Bihari utcában a Kőbányai út előtt. És szintén a 10. kerületben útszűkületen kell áthajtani az Óhegy utcában a Szlávi utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A 13. kerületben pedig lezárták a félútpályát az Esztergomi úton az Árpád híd alatt gázvezeték javítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. És a 13. kerületben útszűkületre is készülni kell a Gogol utcában a Váci út közelében, mert csatornát javítanak. A nap második felében, a kora délutáni órákban egyre inkább felszakadozik majd a felhőzet, amelyből csapadék nem várható. A szél élénk lesz, és egyre naposabb időben 18 Celsiusig emelkedik majd a hőmérséklet, ami este 6-kor már 15 fokra vált, majd ezt követően 8 órakor 12, 10-kor 11, éjfélkor pedig 10 fok lesz, s holnap már igazán csípős, 6 Celsiusos hajnalra ébredünk. Az előttünk álló további két napon hasonló időjárás várható. Holnap a mainál egy fokkal kevesebb, 17 fokos, szerdán pedig 16 Celsiusos maximummal. Mielőtt jönne egy dal, előtte annyit kívánnék neked, kedves hallgató, hogy legyen ma valami, amiben egyszerűen jó benne lenned. Legyen így.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kótai Mihály a roma származású magyar ökölvívó világbajnok életútja. A sport az emberek életében fontos szerepet tölt be, hiszen nem csak a fizikai erőnlétet fejleszti, hanem kitartásra, fegyelemre, önuralomra és küzdeni akarásra tanít. A sportolók életútja sokszor példát mutat a fiatalabb generációknak, különösen akkor, ha nehéz körülmények közül indulva érnek el kiemelkedő eredményeket. A magyar sport történetében több olyan roma származású sportoló szerepel, aki tehetségével és szorgalmával bizonyította, hogy a származástól függetlenül bárki elérhet nagy sikereket. Közéjük tartozik Kótai Mihály, a magyar profi ökölvívás világbajnoka, akit a közönség Tornádó Bece néven ismer. Kótai Mihály története azért is figyelemre méltó, mert pályafutása során nemzetközi szinten is elismert sportolóvá vált. Életútja megmutatja, hogy a sikerhez nem elegendő a tehetség. Rengeteg gyakorlásra, kitartásra, megfelelő szakmai segítségre és erős akaratra is szükség van. Mindemellett roma származásáról is nyíltan beszélt, és a roma fiatalokat arra biztatta, hogy dolgozzanak céljaik megvalósításáért. Kótai Mihály 1976. augusztus 12-én született, és a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei Rakamazon nőtt fel. Gyermekkorának meghatározó helyszíne volt szülővárosa, ahol családi és közösségi élményei mellett a sport iránti érdeklődése kialakult. Életútja során többször visszaemlékezett a rakamazi évekre, és fontosnak tartotta, hogy gyermekei is megismerjék, milyen körülmények között nőtt fel. Fiatalon már komoly célokat tűzött ki maga elé, eleinte súlyemeléssel is foglalkozott, majd egyre inkább az ökölvívás felé fordult. 15 éves korától az a cél lebegett előtte, hogy profi boxoló és világbajnok legyen. Kezdetben egyszerű körülmények között a családi házuk garázsában edzett. Ez jól szemléltetheti, hogy a sport iránti elkötelezettség nem feltétlenül a tökéletes felszerelésen vagy a korszerű edzőtermen múlik, hanem azon, mennyire elszánt az ember. A későbbi sikerekhez vezető út nem volt könnyű. Az ökölvívás rendkívül összetett sportág, amelyben egyszerre van szükség erőre, gyorsaságra, állóképességre és taktikai érzékre. A sportolónak meg kell tanulnia felismerni az ellenfél mozdulatait, védekezni a támadások ellen, és a megfelelő pillanatban ellentámadásba lendülni. Mindez hosszú éveken át tartó gyakorlást igényel. Kótai Mihály számára az ökölvívás idővel nem csupán sporttevékenységé vált, hanem életcéllá. Tudta, hogy ha a legjobbak közé szeretne kerülni, akkor minden nap tennie kell ezért. Ez a hozzáállás későbbi pályafutásának egyik legfontosabb alapja lett. Kótai Mihály a profi karrierje előtt az amatőr ökölvívásban jelentős eredményeket ért el. A magyar mezőnyben komoly ellenfelekkel kellett megküzdenie, és már ebben az időszakban megmutatkozott, hogy nemzetközi szinten is képes lehet kiemelkedő eredményekre.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
3: 7, 6, 5, 4.

melyhez a legnagyobb bátorság kellene. Eleanor Roosevelt, az emberi jogok elkötelezett képviselője így fogalmazott. Meg kell tenned azt, amiről azt gondoltad korábban, hogy képtelen vagy rá. Hát ez azért elég erős mondat, én most inkább meghívásként kínálnám, ha lehet. És így fogalmaznám, hát, hogy hol halogatunk valamit, pedig tudjuk, hogy fontos. Valószínűleg, hogy nem nagy utazásról vagy életfordulatról van szó mindenképp, csak egy telefonról, arról, hogy végre elmondjuk, mire lenne szükségünk. A bátorság néha annak beismerése is, hogy egyedül nem megy. Aztán lehet, hogy ahhoz kell bátornak lenni, hogy bocsánatot kérjünk valakitől, vagy máskor arra, hogy egy udvarias, de határozott nemet merjünk kimondani. Talán nem is az a kérdés, hogy megszűnt-e már a félelmünk, hanem hogy mekkora lépést is tudunk most megtenni a félelmünkkel együtt. Valami olyat persze, ami tényleg vállalható. És hát a legkisebb megvalósult, elkezdett lépés is több lehet, mint egy újabb tökéletes terv. Most nézzük, hogyan lehet haladni a fővárosban, következik a budapesti útinform, utána az időjárás. Nem működnek a jelzőlámpák délután 5 óráig a Kerepesi út, Fogarasi út, Albert-Irsai út, Mexikói út csomópontban. A forgalmat rendőrök irányítják. Az Üllői úton, a Táviró utca és a Határút között napközben sávlezárásra számíthattok. Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. A 8. kerületben, a Dankó utcában, a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kávária tér közötti szakaszt már korábban lezárták. Lezárták a 14. kerületben az Albert utcát, a Zsombor és az Andor utca között. A Balatoni úton, a Tanító és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. A Városligeti fasorban, a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervizúton tudtok közlekedni. A villamospálya karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig. Várhatóan november 22-ig így is marad. A 11. kerületben a Sárbagárdi utat lezárták a Fehérvári útnál. A Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be, és itt a Hamzsabégi úton, a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Lezárják a 6. kerületben a Paulai Ede utcát építkezés miatt hétköznapokon napközben. A 7. kerületben a Klauzál tér egyirányúsága megfordult építkezés miatt, így a Kisdiófa utcát lezárták egy rövid szakaszon a Király és a Dob utca között. S ugyanitt a Dohány utcában a Klauzál utca előtt útszűkületre kell készülni. A 8. kerületben lezárták a Szentkirályi utcát a Revicki utcánál, a Kőris utcában a Diószegi Sámuel utca közelében pedig lezárták a félútpályát építkezés miatt. A 9. kerületben egyirányosították a Mester utcát a Lenhossék utcától a Haller utcáig, valamint a Tinódi utcától a Lilium utcáig. A Haller utca és az Angyol utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik, s a Viola utcát lezárták a Mester utca előtt. Szintén a 9. kerületben csak egy szűk sáv járható a Szobieszki János utcában az Üllői út után egy rövidebb szakaszon, mert javítják a csatornát. A nap második felében, a kora délutáni órákban egyre inkább felszakadozik majd a felhőzet, amelyből csapadék nem várható. A szél élénk lesz, és egyre naposabb időben 18 Celsiusig emelkedik majd a hőmérséklet, ami este 6-kor már 15 fokra vált, majd ezt követően 8 órakor 12, 10-kor 11, éjfélkor pedig 10 fok lesz, s holnap már igazán csípős, 6 Celsiusos hajnalra ébredünk. Az előttünk álló további két napon hasonló időjárás várható. Holnap a mainál 1 fokkal kevesebb, 17 fokos, szerdán pedig 16 Celsiusos maximummal. S mielőtt jönne egy dal, előtte kívánok mindenkinek egy apró, de saját bátor lépést erre a délutánra.

0: kapcsolódik.
1: Lendületes hétfő délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tomi vagyok. Október 12-e van, és ezen a hétfő délutánon a Miksákat köszöntöm névnapjuk alkalmából. Isten éltesse az urakat, nevük a legnagyobb jelentéséből alakult ki, és mi is innen indulunk el, s a végére maradt egy közös kérdés, mi a legnagyobb, amit adhatunk egymásnak? Seneca az ókori római sztoikus gondolkodó ezt írta: az ember szent az ember számára. Szerinte a legnagyobb érték az élet, és benne az ember. Ha innen nézzük, a legtöbb, amit adhatunk egymásnak, talán az, amikor nem valamit adunk magunk helyett, hanem magunkból adunk egy darabot. Valami igazit. Mostanában szerintem ez a legnagyobb hiányzik a világban, az, hogy valaki is, vagy valami igazi legyen. És amikor igazán igazit adunk magunkból, akkor adhatjuk a figyelmünket, az időnket, egy olyan képességedet, amiben jó vagy, amit úgy te csinálsz a legjobban, és amellyel könnyebbé teheted akár mások napját is, de akár a magadét is, hiszen tudományos kísérletek bizonyították, hogy minden, amit mi önként a legjobb tulajdonságunk és képességünk alapján adunk valakinek, az nem csak a másiknak okoz pozitív változást, hanem már akkor abban a pillanatban a mi immunrendszerünk is drámaian megerősödik tőle. És hát természetesen nem mindig pénz vagy különleges alkalom kell hozzá. Néha az, hogy a beszélgetés közben mondjuk ne fél szemmel vagy fél aggyal máshol járjunk. Még utoljára pillantsunk a budapesti utakra, következik az útinform, majd az időjárás már a holnapra és holnap utára. A 9. kerületben egyirányosították a Mester utcát a Lenhossék utcától a Haller utcáig, valamint a Tinódi utcától a Lilium utcáig. A Haller utca és az Angyol utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik, s a Viola utcát lezárták a Mester utca előtt. Szintén a 9. kerületben csak egy szűk sáv járható a Szobieszki János utcában az Üllői út után egy rövidebb szakaszon, mert javítják a csatornát. Még mindig a 9. kerületben maradva a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert gázvezetéket építenek, az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. A 10. kerületben lezártak egy sávot a Bihari utcában a Kőbányai út előtt. És szintén a 10. kerületben útszűkületen kell áthajtani az Óhegy utcában a Szlávi utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A 13. kerületben pedig lezárták a félútpályát az Esztergomi úton az Árpád híd alatt gázvezeték javítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. És a 13. kerületben útszűkületre is készülni kell a Gogol utcában a Váci út közelében, mert csatornát javítanak. A nap második felében, a kora délutáni órákban egyre inkább felszakadozik majd a felhőzet, amelyből csapadék nem várható. A szél élénk lesz, és egyre naposabb időben 18 Celsiusig emelkedik majd a hőmérséklet, ami este 6-kor már 15 fokra vált, majd ezt követően 8 órakor 12, 10-kor 11, éjfélkor pedig 10 fok lesz, s holnap már igazán csípős, 6 Celsiusos hajnalra ébredünk. Az előttünk álló további két napon hasonló időjárás várható. Holnap a mainál egy fokkal kevesebb, 17 fokos, szerdán pedig 16 Celsiusos maximummal. És ha már ebben a megszólalásomban arról volt szó, hogy mi a legnagyobb ajándék, amit adhatunk egymásnak, akkor az egyik bizonyára a megbocsátás. Ez a nagyon-nagyon nehéz, nagyon embert próbáló, nekem is borzasztó rosszul menő dolog. Mert azt, hogy én megbocsátok neked, az senki sem mondhatja ki helyettem. És ez nem sürgethető, és nem is teszi, nem is akarja semmisé tenni, ami fájt. De amikor elérkezik az ideje, és mindenki pontosan tudja, hogy nála mikor éred be ez a pillanat, akkor viszont mindkettőnknek adhat valamit. Több levegőt a folytatáshoz. És azt hiszem, hogy a mai világunkban egyre több oxigénre, normalitásra, valami harmóniaszerű balanszra legalább pillanatokra egyre többször lesz szükségünk. Ezzel a gondolattal kívánok további szép délutánt, jó rádiózást mindenkinek, köszönöm a mai együttlétet, legyen a hétfő folytatásában időnk egymásra. Szeretettel üdvözlöm mindenkit, Baranyi Tamás.

0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök szombaton Facebook oldalán. Magyar Péter a kormány október 9-i rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Akkor azt mondta, úgy szigorítják a környezetvédelmi jogsértés szankcióit, hogy azok egy nagy ipari vállalat számára is visszatartó erővel bírjanak. Megküldték a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló megrendelői döntést a kivitelező V-hídnak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Vitézi Dávid azt írta, az ügyben büntető feljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. A miniszter tájékoztatása szerint a V-híd köteles biztosítani, hogy a munkák biztonságos felfüggesztéséhez elengedhetetlen állagbegóvó, balesetveszély elhárító és a későbbi munkavégzés kockázatát kockázatmentes folytatásához minden feltétel a lehető legkisebb költség és időráfordítással adott legyen. Vitézi Dávid szerint sok múlik azon, hogy a V-híd miként viszonyul a döntéshez, együttműködik-e a rendezett lezárásban és az eddig elvégzett munkák felmérésében. Ezen múlik, hogy mikor indulhat meg az új kivitelezői tender, közölte. Szeptemberben megállt a lakásárak emelkedése egy nagy hazai ingatlan közvetítő lakásárindexe szerint. Országosan az augusztusi 0,4%-os havi drágulást stagnálás követte. Budapesten az előző havi 0,7%-os csökkenés után további 0,2%-kal mérséklődtek az árak. A fővárosi éves áremelkedés országosan 8,2%, a fővárosban 3,3%-ra lassult, ami komoly fékezésnek felel meg a lakáspiacon. A kormány módosítaná a 2027-es budapesti vízes világbajnokság rendezési szerződését. A Magyar Közlönyben jelent meg a 2027-es budapesti világbajnokságról szóló új kormányhatározat. A döntés szerint a kormány kedvező pénzügyi feltételekkel szeretné megrendezni a sporteseményt. Ehhez módosítani kell a Nemzetközi Szövetséggel és a Magyar Úszó Szövetséggel kötött rendezési szerződést. A módosítás pontosíthatja a résztvevő szervezetek feladatait, a költségek megosztását és a felelősségi szabályokat. Csak nem 20 milliárd forint értékben kötött informatikai szerződések és kifizetések ügyében kezdeményezett vizsgálatot és feljelentéseket is tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Felvetődik a hűtlen kezelés is, közölte Tanács Zoltán szombaton Facebook bejegyzésében. A tárca vezető szerint komoly kérdések merülnek fel a közpénzek felhasználásával kapcsolatban. Példaként említette a Nemzeti Adatvagyon Ügynökséget, ahol luxusszálloda, jean, ékszerek és még egy felnőtteknek szóló társasjáték költségei is szerepeltek az elszámolásban.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Le van zárva a külső sáv a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre kell készülni. Az Ady Endre úton kifelé a Határútnál le van zárva a külső sáv, valamint az Üllői úton a Távíró utca és a Határút között időszakos sáv lezárásra kell számítani. Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban haladhat váltakozva, illetve csatorna felújítása miatt a Dankó utcában a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között is útszűkület okoz lassulást. Le van zárva az Albert utca, a Zsombor utca és az Andor utca között, valamint a Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani. A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé lezárták, valamint az Attila úton sávlezárásra kell számítani a Döbrentei tér után. Vasúti híd felújítása miatt le van zárva a Sárbogárdi út a Fehérvári útnál. A Sósfürdő utcától csak és kizárólag a célforgalom hajthat be, a Hamzsabégi úton pedig a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál is a forgalom szintén egy sávban haladhat váltakozva. Tehát gyakorlatilag szinte egy vezetés technikai akadály pályán keresztül kell most mindenkinek küzdje magát, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, megfontoltan, ügyesen és okosan. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai hétfőnkön a napsütést időnként azért felhők megzavarhatják, de csapadékra nem nagyon kell számítani. Élénk lökések kísérhetik az északnyugati szelet, a mai délután pedig 14 fok körül várható a csúcshőmérséklet, szóval szeles, enyhén hüvi, de napos idővel indul ez a hét. A holnapi nap folyamán pedig szinte gyakorlatilag pontosan ugyanilyen időre kell számítani, egy picivel melegebb lesz majd a levegő hőmérséklete, 17 fok körüli maximumokra számíthatunk, holnap is, illetve szerdán is, sőt, mondom nektek, hogy még csütörtökön is, bár csütörtökön egy kicsit felhősebb lesz majd az idő, de ezt majd akkor megbeszéljük.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Minden egyes hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy kapjátok elő nyugodtan a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és vagy írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és igazából elmondhatjátok nekem akár úgy is, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni. Én pedig olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet Gábortól kaptam nem is olyan nagyon régen, így szól Gábor kívánsága. Szia Csabi, Gábor vagyok, és életem szerelmének, Andreának szeretnék kérni egy jó kis zenét, rád bízom, hogy melyiket, csak simán szeretném meglepni egy jó kis dallal. Köszönöm szépen, hogyha beolvasod. Na hát akkor kedves Gábor, nagyon jó helyen jársz, hogyha meg szeretnéd lepni életed szerelmét, szíved választottját, a kedves Andreát, úgyhogy Andikám, fogad sok szeretettel aranyszemektől a Habibit.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3

0630 30 30 100. Erre a telefonszámra várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a fő szerep, úgyhogy tárcsázzátok egészen nyugodtan a telefonszámunkat, várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat, és megígérem, hogy a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyit csak bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Pontosan ezért olvasom is a következő SMS-t, így szól a kívánság. Szia Csabika, János vagyok, és szeretnék kérni magamnak, illetve a testvéreimnek egy jó kis bódiguszti dalt, ünneplünk, úgyhogy rád bízom, hogy melyiket, legyen erős. Na hát, akkor hogy fogalmazzam? Tehát, hogy ahogy kajakra le van írva, akkor egy erős bódiguszti dalt fogok most elindítani. Ritkán olvasok ilyen különleges megfogalmazással kívánságokat be, úgyhogy elnézést kérek a habozásomért. Egy erős bódiguszti dal fog akkor szólni Jánosnak és a kedves testvéreinek, ez pedig nem lesz más. Igen, jól halljátok, hosszú rögös út bódigusztitól és Margótól.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: Le van zárva a külső sáv a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre kell készülni. Az Ady Endre úton kifelé a Határútnál le van zárva a külső sáv, valamint az Üllői úton a Távíró utca és a Határút között időszakos sáv lezárásra kell számítani. Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban haladhat váltakozva, illetve csatorna felújítása miatt a Dankó utcában a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között is útszűkület okoz lassulást. Le van zárva az Albert utca, a Zsombor utca és az Andor utca között, valamint a Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani. A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé lezárták, valamint az Attila úton sávlezárásra kell számítani a Döbrentei tér után. Vasúti híd felújítása miatt le van zárva a Sárbogárdi út a Fehérvári útnál. A Sosfürdő utcától csak és kizárólag a célforgalom hajthat be, a Hamzsabégi úton pedig a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál is a forgalom szintén egy sávban haladhat változatosan. Tehát gyakorlatilag szinte egy vezetés technikai akadály pályán keresztül kell most mindenkinek küzdje magát, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, megfontoltan, ügyesen és okosan. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai hétfőnkön a napsütést időnként azért felhők megzavarhatják, de csapadékra nem nagyon kell számítani. Élénk lökések kísérhetik az északnyugati szelet, a mai délután pedig 14 fok körül várható a csúcshőmérséklet, szóval szeles, enyhén hüvi, de napos idővel indul ez a hét. A holnapi nap folyamán pedig szinte gyakorlatilag pontosan ugyanilyen időre kell számítani, egy picivel melegebb lesz majd a levegő hőmérséklete, 17 fok körüli maximumokra számíthatunk, holnap is, illetve szerdán is, sőt, mondom nektek, hogy még csütörtökön is, bár csütörtökön egy kicsit felhősebb lesz majd az idő, de ezt majd akkor megbeszéljük.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A napokban jártam a moziban, és képzeljétek el, hogy megnéztem egy filmet, direkt nem mondom ki most a címét, hanem csak annyit szeretnék nektek mondani, hogy ez a film összesen 915 milliárd forintot termelt világszerte. Tehát még egyszer kihangsúlyozom nektek, 915 milliárd forintot termelt ez az egy darab film. És ez a Bosszúállók végjáték című film, és ugye ez mondjuk a 278. Bosszúállók film, illetve így a Marvel univerzumban a 5732. film. Tehát, hogy ez csak egy a sok közül. És még ott van ugye a Vasember 1-2-3, Amerika Kapitány 1-2-3, és még sorolhatnám a Pókember így, Pókember úgy, ilyen Hulk, olyan Hulk, ilyen Thor, olyan Thor, és ezek csak a főbb karakterek, és még ott vannak a mellékkarakterek, a Hangya Ember, és még mondhatnám reggelig naphosszat, csak ez az egy film 915 milliárd forintot termelt, amúgy 2,8 milliárd dollár a ha dollárba szeretnétek hallani. Én amikor ezt meghallottam, mert amikor ez kijött 2019-ben, akkor még csak 1 milliárd dollár volt, egy picivel fölötte, és azóta szépen lassan fölment, és most kihozták újra a moziba, és megnéztem újra. És azóta már 2,8 milliárd dollár, tehát 900 milliárd forint. Egy picit utána jártam, és a 2025-ös állami kiadások körülbelül bő 2%-a az, amit ez az egy darab film termelt. Tehát én ezt nem tudom nektek jobban kihangsúlyozni, hogy amikor mondjuk valaki kirak egy 2012-es nem tudom, S-mercit, hogy ő neki milyen magánykocsija van, és akkor írják oda alá kommentbe, hogy hú, jó beképzelt vagy, meg hú, jó gizda vagy, egy 4 millió forintos kocsiról beszélünk. Egy 4 millió forintos kocsiról beszélünk. Miközben a világon mindenhol máshol 900 milliárd forintokat termel egy darab film, a filmsorozatnak az egyik bizonyos része. És még ugye ott van körülbelül 2008-ig visszamenőleg még nem tudom hány film, ami ehhez az univerzumhoz köthető. És most jön bennem az igazi kérdés, hogy igazából a magyar filmipar miért nem fejlődik, miért nem fejlődött, és miért nem fog soha az életben fejlődni. És ez azért ennyire mély nyomot hagy bennem ez az egész téma, mert az én hobbim úgymond a film. A filmnézés, a filmkészítés nézése, tehát van, amikor megnézek egy filmet, utána meg megnézem a dokumentumfilmet, hogy hogyan készült az a film. Én ennyire filmmániás vagyok. És ezért nem értem, hogy igazából így Magyarországra ide költöztetik az egész hollywoodi stábot, és igazából lezáratják a rakpartot, és leforgatnak itt egy filmet. Utána visszamennek, és beszedik a több százmillió dolláros bevételt. És így Magyarország úgymond ki lett használva, keresztül lett gázolva rajta. Hogy igazából ugyanazt a filmet mi is megcsinálhattuk volna, mert igazából semmibe nem tart, csak nem egy buta sztorit kell fölvenni, hanem egy értelmes sztorit. Normális karakterekkel, normális történettel. Igazából ugyanúgy csak egy kamerát megnyomnak, eljátszanak egy történetet. És ezért nem értem, hogy miért nem lehet az, hogy mondjuk a magyar filmipar legalább fölfejlődne a rossz francia filmek színvonalára. Oké, tiszta sor, hogy Antal Nimród forgatott egy Predator filmet, meg ugye Andy Vajna azért elég sok mindent tett le az asztalra Hollywoodban, de igazából ez a magyar filmiparnak a csúcsa. És ettől se feljebb, se lejjebb, se semmi. Tehát legalább lenne attól lejjebb, de még lejjebb sincsen, hiszen nem nagyon van magyar filmipar. És ugyanez igaz az autóiparra, és bármilyen iparra igaz ez. Magyarországon sosincsen semmi. Mindig csak a pálinka, a sör meg a lángos. Ezen kívül semmi más nincs Magyarországon.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi kívánságshow a 100.3.

0630303030. Erre a telefonszámra várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, tehát a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem. Pontosan ezért ne szégyelősködjetek, ne kéressétek magatokat, csak szimplán írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és úgyis meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni. Én pedig olvasom is gyorsan Martin SMS-ét, így szól a kívánság. Szia Csabika, Martin vagyok, magamnak, Pistának, Józsinak és a többi munkatársnak szeretnék kérni egy jó kis dalt, lakása felújításban vagyunk, és kérnénk egy zenét, hogy jobban teljen a munka. Na hát, kedves Martin, a létező legjobb helyen jársz szerintem ebben az esetben, Magyarországon, hogy szeretnétek, hogy jobban teljen a munka, és ehhez egy jó kis zenét kértek, akkor most el is indítom sok szeretettel Rolandtól az Éjszaka nem alszom című dalát, slágerét, ha úgy tetszik, Martin kérésére, Pistának, Józsinak, és természetesen az összes többi munkatársnak, kollégának, munkásnak, akármilyen megnevezés is, a lényeg az, hogy jobban teljen a munka, és eredmény legyen a felé.

Bódi Csapi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: A mi rádiónk.
1: A mi hangunk.
2: A mi hangunk.
3: Rádió D. Rádió D. Rádió D.
0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Lakatos Pál, a roma származású magyar ökölvívó életútja és sikerei. Lakatos Pál a magyar ökölvívás egyik kiemelkedő alakja, aki hosszú éveken keresztül képviselte hazánkat a hazai és nemzetközi versenyeken. 1968. június 7-én született Vásárosnaményban. Pályafutása során a legkisebb súlycsoportban, a 48 kg-os kis légsúlyban versenyzett, ahol rendkívüli gyorsaságával, technikai tudásával és kitartásával vált ismerté. 13-szoros magyar bajnokként tartják számon, és több mint egy évtizeden keresztül a nemzetközi ökölvívás élmezőnyéhez tartozott. Lakatos Pál fiatalon, mindössze 14 éves korában került a budapesti Honvédhoz, ahol elkezdhette komolyabb sportolói pályafutását. Később a vasas ökölvívója lett, és itt érte el pályafutásának legjelentősebb eredményeit. A versenysport már fiatalon nagyfokú fegyelmet követelt tőle. A rendszeres edzések, a súlycsoportjának megfelelő testsúly fenntartása és a versenyekre való felkészülés mindennapjainak fontos részévé váltak. Az ökölvívásban nem elegendő az erő vagy a bátorság, a sikerhez gyors reakciókra, jó helyzetfelismerésre, pontos ütés kombinációkra és kiváló állóképességre is szükség van. Lakatos Pál eredményei azt mutatják, hogy ezekben a képességekben hosszú időn keresztül magas színvonalon teljesített. Lakatos Pál 1990-ben érte el egyik fontos hazai sikerét, amikor megnyerte a magyar ökölvívó bajnokságot. A versenyen legyőzte Isaszegi Róbertet, az olimpiai bronzérmes magyar ökörvívót. Ez a győzelem különösen jelentős volt, hiszen Isaszegi már komoly nemzetközi eredményekkel rendelkezett. Lakatos Pál számára ez a siker azt jelentette, hogy a hazai mezőny egyik legjobb versenyzőjévé lépett elő. Az országos bajnoki cím megszerzése után a nemzetközi versenyeken is egyre komolyabb feladatok vártak rá. A következő években számos alkalommal bizonyította, hogy képes felvenni a versenyt Európa legjobb ökölvívóival. Magyar bajnoki címeit hosszú éveken keresztül gyűjtötte. Az eredményessége nem egyetlen kiugró teljesítménynek köszönhető, hanem annak, hogy a tartósan magyar élmezőnyben tudott maradni. A sportban különösen nehéz éveken keresztül ugyanabban a súlycsoportban a legjobbak között szerepelni, hiszen folyamatosan új ellenfelek jelennek meg, és minden versenyző igyekszik megtalálni a másik gyenge pontjait. Lakatos Pál mégis képes volt újra és újra bizonyítani felkészültségét. A nemzetközi versenyeken jelentős sikereket ért el. 1991-ben Göteborgban bronzérmet szerzett az ökölvívó Európa bajnokságon. Ez volt az első felnőtt európai bajnoki érme, amely fontos mérföldkőnek számított pályafutásában. 1993-ban a törökországi Bursában rendezett Európa bajnokságon döntőbe jutott, ahol ezüstérmet nyert.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Közlekedési hírek.
5: Le van zárva a külső sáv a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre kell készülni. Az Ady Endre úton kifelé a Határútnál le van zárva a külső sáv, valamint az Üllői úton a Távíró utca és a Határút között időszakos sáv lezárásra kell számítani. Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban haladhat váltakozva, illetve csatorna felújítása miatt a Dankó utcában a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között is útszűkület okoz lassulást. Le van zárva az Albert utca, a Zsombor utca és az Andor utca között, valamint a Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani. A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé lezárták, valamint az Attila úton sávlezárásra kell számítani a Döbrentei tér után. Vasúti híd felújítása miatt le van zárva a Sárbogárdi út a Fehérvári útnál. A Sósfürdő utcától csak és kizárólag a célforgalom hajthat be, a Hamzsabégi úton pedig a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál is a forgalom szintén egy sávban haladhat váltakozva, tehát gyakorlatilag szinte egy vezetés technikai akadály pályán keresztül kell most mindenkinek küzdje magát, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, megfontoltan, ügyesen és okosan. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
5: A mai hétfőnkön a napsütést időnként azért felhők megzavarhatják, de csapadékra nem nagyon kell számítani, élénk lökések kísérhetik az északnyugati szelet, a mai délután pedig 14 fok körül várható a csúcshőmérséklet, szóval szeles, enyhén hüvi, de napos idővel indul ez a hét. A holnapi nap folyamán pedig szinte gyakorlatilag pontosan ugyanilyen időre kell számítani, egy picivel melegebb lesz majd a levegő hőmérséklete, 17 fok körüli maximumokra számíthatunk, holnap is, illetve szerdán is, sőt, mondom nektek, hogy még csütörtökön is, bár csütörtökön egy kicsit felhősebb lesz majd az idő, de ezt majd akkor megbeszéljük.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
5: Minden egyes hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi csak bele tud férni a napi 3-órányi műsoridőbe, hiszen azért 3-órányi műsoridő nem olyan sok, hogyha belegondoltok, levonjuk belőle a zenéket, a reklámot, a közlekedést, az időjárást, az átvezetőket, és már mindjárt kijön, hogy azért tényleg olyan sok SMS-t, meg betelefonálást lehetetlen beszerkeszteni a műsorba, pláne annyit, amennyit hála a drága jó Istennek kapunk nap, mint nap, és nagyon hálásak vagyunk nektek, hogy így, hát egy bő 5 év után azért ennyire kinőttük már magunkat, viszont én nem húznám tovább az időt, mivel ez egy kívánság show, nem pedig egy ilyen talk show, teljesítem az újabb kívánságot, melyet SMS-ben kaptam nemrég, így szól. Szia, Szigetszent Miklósról küldenék egy dalt egy személynek, életem hercegnőjének, gyere vissza hozzám, és kérnék egy jó kis dalt, köszönöm. Na hát sajnos nem tudtuk meg, hogy kinek, meg miért, meg hogyan, a lényeg, hogy a kedves kívánságkérő arra kéri a másik felet, hogy menjen vissza hozzá, és gondolom ezzel a dallal szeretné kifejezni, hogy mennyire is nagyon szereti őt, úgyhogy jöjjön Olá Geritől, a Hűséggel szeretlek.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Ródi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

egyes hétköznap délután 3-tól 6-ig a 100.3 Rádió Dikken a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, tehát a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi csak bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Pontosan ezért ne habozzatok, ne kéressétek magatokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és hogy milyen alkalomból szeretnétek küldeni, hiszen a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami most sincsen másképp, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet Ernőtől kaptam, így szól. Szia, áldott szép napot, Ernő vagyok, kérlek szépen benneteket, hogy játszotok már le egy zenét. Nótár Méri kisgrófó ó, mami, ezt a dalt küldöm Amandának, aki a munkába van, és várom haza, hogy végezzen minél hamarabb a munkájából, és itthon legyen velünk a családdal. Köszönöm szépen! Na hát akkor Ernő élete szerelmének Amandának fog szólni egy jó kis dal, mely hát a Nótár Méri és kisgrófó duettje lesz, ó, mami.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digbe.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik kívánságshow a 100.3 rádió.

0: Közlekedési hírek.
1: Le van zárva a külső sáv a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre kell készülni. Az Ady Endre úton kifelé a Határútnál le van zárva a külső sáv, valamint az Üllői úton a Távíró utca és a Határút között időszakos sáv lezárásra kell számítani. Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban haladhat váltakozva, illetve csatorna felújítása miatt a Dankó utcában a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között is útszűkület okoz lassulást. Le van zárva az Albert utca, a Zsombor utca és az Andor utca között, valamint a Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani. A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé lezárták, valamint az Attila úton sávlezárásra kell számítani a Döbrentei tér után. Vasúti híd felújítása miatt le van zárva a Sárbogárdi út a Fehérvári útnál. A Sósfürdő utcától csak és kizárólag a célforgalom hajthat be, a Hamzsabégi úton pedig a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál is a forgalom szintén egy sávban haladhat váltakozva. Tehát gyakorlatilag szinte egy vezetés technikai akadály pályán keresztül kell most mindenkinek küzdje magát, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, megfontoltan, ügyesen és okosan. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai hétfőnkön a napsütést időnként azért felhők megzavarhatják, de csapadékra nem nagyon kell számítani. Élénk lökések kísérhetik az északnyugati szelet, a mai délután pedig 14 fok körül várható a csúcshőmérséklet, szóval szeles, enyhén hüvi, de napos idővel indul ez a hét. A holnapi nap folyamán pedig szinte gyakorlatilag pontosan ugyanilyen időre kell számítani, egy picivel melegebb lesz majd a levegő hőmérséklete, 17 fok körüli maximumokra számíthatunk, holnap is, illetve szerdán is, sőt, mondom nektek, hogy még csütörtökön is, bár csütörtökön egy kicsit felhősebb lesz majd az idő, de ezt majd akkor megbeszéljük.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: A végrendeletben megfogalmazottaktól egyes esetben el is lehet térni, az örökösök dönthetnek egyéb módon is az örökség felosztásáról. Az úgynevezett osztályos egyesség lehetőséget ad arra, hogy gyorsabb legyen a hagyatéki eljárás, vagy éppen az örökölt vagyontárgyakat könnyebben értékesíthessék az örökösök. Hát igazából őszinte leszek, hogy én bele se bírok gondolni, hogy milyen helyzet lehet az, amikor mondjuk valaki tényleg azon gondolkozik, hogy mondjuk, na most megörököltem ezt, meg ezt, most mit kezdjek vele? Tehát szerintem sokkal nagyobb problémák is vannak ilyenkor, mint az, hogy most hogy legyen a lakás felosztva, vagy eladva, vagy igazságosan elosztva. Tehát őszinte leszek, hogyha például nálam lenne ilyen jellegű probléma, hogy most azon vacirálunk egy elhalálozás után, hogy most mi hogy legyen, esküszöm, úgy mondanám akármilyen családtagnak, hogy nézd, én lemondok mindenről, tartsd meg magadnak, ez annak az ára, hogy soha többet ne beszéljünk. Tehát soha az életbe, ha meghalsz, ha élsz, ha éhes vagy, ha szomjas, bármi problémád van, engem ne keressél, itt van az én részem. Tehát, hogy lehet egyáltalán azon gondolkozni, hogyha mondjuk meghalnak a szülők, akkor a testvérek azon gondolkoznak, hogy na most ezt hogy adjuk el, na most ez hogy legyen. Tehát még ki se hűlt, úgymond a hulla, és már azon gondolkoznak az emberek, szerintem ez undorító dolog. Meg miért kéne egyáltalán eladni? Tehát csak magunk közt mondom, csak így normálisan, hogyha mondjuk a testvér pár eddig is tök jól el volt magának, és mondjuk meghaltak a szülők, és megörököltek nem tudom hány ingatlant, meg ilyesmi, akkor azokat miért kell eladni? Tehát már csak presztízsből sem szabadna eladni, hogy legalább ennyi fizikai, úgymond emlék maradjon a szülőkről, hogy mondjuk hát igen, ebben a házban éltek, vagy hát igen, ebben a házban nőttem fel, és akkor van szívetek, pár 10 millió forintért eladni azt a helyet, ahol ti felnőttetek. tátkajakra a gyerekkorotok ahhoz köthető? Nem jobb inkább megtartani? Az úgymond egy talált pénz, tehát azért nem dolgozott meg senki, nem csinált senki semmit, hanem csak az ölébe hullott. Akkor azt miért kéne eladni? Miért nem lehet mondjuk az, hogy mondjuk előre gondolkozunk, és akkor mondjuk már alapból a gyerekünk nevére iratjuk. Ergo, le vannak tudva a gyerekek, nem kell a gyerekekről gondoskodni. De sajnos sok szülő ugye már úgy él, hogy magának való. Tehát inkább elmegy a haverokkal pecázni, meg sörözni, meg ilyesmi, és akkor csodálkozik, hogy az asszony félre-félre kacsingat, illetve a gyerekek nem úgy állnak az apukához, most csak egy példát mondtam, és nem nagyon trendi az, hogy mondjuk a szülők mondjuk bebiztosítják a gyerekeik életét. Na most ez egy olyan helyzet, ami szerintem kiváló egy ilyen alkalomra. Hogy miért kéne eladni mondjuk amit a szüleinktől megöröklünk ingatlant, miért kell eladni? Miért nem lehet az, hogy megtartjuk, és akkor legalább ennyi földi emlékünk legyen az elhunytal kapcsolatban. És sajnos ez az egész téma azért ennyire érzékeny nálam, mert én azért már pár dolgot végighallgattam így az életem során, illetve végig is néztem, hála Istennek nem családom belül, és hát tényleg kiábrándító, hogy mondjuk, na végre meghal már nagymama, gyorsan temessük el, na és akkor hívjuk közbe az ingatlanos már, tehát még a temetés még végbe sem ment, de az ingatlanosnak az időpontja már le van szervezve, hogy akkor hogyan töltse föl az internetre a lakáshirdetést. Ez szerintem nagyon kiábrándító és nagyon taszító.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Ez itt továbbra is a Bódi Kívánság Show, szóval várom továbbra is a 0630303030-as telefonszámra az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt, mivel minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, tehát a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyit csak bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Pontosan ezért olvasom is gyorsan Andor SMS-ét, zenei kívánságát, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia Csabika, Andor vagyok, és a drága kisöcsémnek, Krisztiánnak szeretnék kérni egy dalt, ugyanis nagyon szeretem őt, és büszke vagyok rá, hogy ilyen jól helytáll az életben. Na hát azért ilyet is ritkán olvasni, hogy ilyen jól van megfogalmazva egy SMS, és hát egy ilyen kellemes kis fél mondatocska is oda van biggyeztve, úgyhogy kedves Krisztián, büszkék vagyunk rád, és Andor bátyát kérésére fog szólni akkor egy szerintem ide passzoló dal Fehér Krisztiántól, a te

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: neked marad.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: Nyilvános magyarázatot vár Orbán Viktortól az aranykonvoj ügyében Ruszin Szendi Romulusz honvédelmi miniszter. Facebook bejegyzésében arra szólította fel a volt miniszterelnököt, hogy tisztázza, adott-e utasítást a szállítmány feltartóztatására. A tárca vezető szerint tisztázni kell, honnan érkezett a döntés. Az ügyben eddig 5 gyanúsítottat hallgattak ki, köztük a terrorelhárítás központ egykori vezetőjét, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjét és 3 rendőrt. Olyan kora gyermekkori módszertani központ felállításán gondolkodik az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkára, amelyben külön területenként jelenne meg az óvoda, a bölcsöde és a kora gyermekkori ellátási utak fejlesztése, mondta a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár. Kereki Judit az óvodák országos közössége konferenciáján fontosnak nevezte, hogy egységes jogszabálya legyen a gyermekkori és kora gyermekkori szolgáltatásoknak. Több mint 300 ezeren töltötték ki a kormány honlapján a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter budapesti kormányzati sajtótájékoztatóján. Kiemelte, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. Az eredményeket részletezve a tárca vezető közölte, azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, a kitöltők több mint 96%-a részben vagy teljes mértékben egyetértett. Az extrém gyors hajtás kapcsán azt, hogy szigorú büntetést kapjon, aki súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetet okoz, 86% támogatta. A jármű elkobzás pedig 85%-os támogatást kapott a kérdőíven. A talajjavítás érdekében nem szállítják el a kivágott fákat, levágott gajakat és a zöld hulladékot a fővárosi parkokból, jelentette be Budapest főpolgármestere Facebook oldalára pénteken feltöltött videójában. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni. A budapesti regionális nyomozóügyészség kezdeményezte annak a 2 férfinak a letartóztatását, akik titkos szolgának, illetve rendőröknek kiadva magukat próbáltak meg 2 milliárd forintot kizsarolni egy férfitól, írja a Blick. Az ügy első rendű gyanúsítottja magát, a titkos szolgálat munkatársának adta ki és közölte, tudomása van a sértett ellen indult eljárásokról. Felajánlotta, hogy 2 milliárd forint elleniben eléri, hogy az ügyek süllyesztőbe kerüljenek. A nyomozóügyészségek a bűnügyi ellátó igazgatóság taktikai egységével, a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a Készenléti Rendőrséggel együttműködve fogták el a gyanúsítottakat.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
2: Le van zárva a külső sáv a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre kell készülni. Az Ady Endre úton kifelé a Határútnál le van zárva a külső sáv, valamint az Üllői úton a Távíró utca és a Határút között időszakos sáv lezárásra kell számítani. Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban haladhat váltakozva, illetve csatorna felújítása miatt a Dankó utcában a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között is útszűkület okoz lassulást. Le van zárva az Albert utca, a Zsombor utca és az Andor utca között, valamint a Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani. A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé lezárták, valamint az Attila úton sávlezárásra kell számítani a Döbrentei tér után. Vasúti híd felújítása miatt le van zárva a Sárbogárdi út a Fehérvári útnál. A Sosfürdő utcától csak és kizárólag a célforgalom hajthat be, a Hamzsabégi úton pedig a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál is a forgalom szintén egy sávban haladhat, váltakozhat. változva. Tehát gyakorlatilag szinte egy vezetés technikai akadály pályán keresztül kell most mindenkinek küzdje magát, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, megfontoltan, ügyesen és okosan. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai hétfőnkön a napsütést időnként azért felhők megzavarhatják, de csapadékra nem nagyon kell számítani. Élénk lökések kísérhetik az északnyugati szelet, a mai délután pedig 14 fok körül várható a csúcshőmérséklet, szóval szeles, enyhén hüvi, de napos idővel indul ez a hét. A holnapi nap folyamán pedig szinte gyakorlatilag pontosan ugyanilyen időre kell számítani, egy picivel melegebb lesz majd a levegő hőmérséklete, 17 fok körüli maximumokra számíthatunk, holnap is, illetve szerdán is, sőt, mondom nektek, hogy még csütörtökön is, bár csütörtökön egy kicsit felhősebb lesz majd az idő, de ezt majd akkor megbeszéljük.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630 30 30 100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy olvasom is gyorsan Ella SMS-ét, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia Csabika, Ella vagyok, és Zsófinak, illetve Krisztinek, a kettő kolléganőmnek szeretnék kedveskedni egy dallal. Légy szíves, rakd be mi hamarabb Bobótól a Színésznő című zenét. Ez a mi kedvenc közös dalunk, hogy jobban teljen a műszak. Zárójelben takarítók vagyunk. Hát akkor mondhatnám akár úgy is, hogy Magyarország takarító király nőinek fog szólni a most következő dal Bobótól a Színésznő, mellyel Ella szeretne kedveskedni a drága kedves kolléganőinek, úgyhogy szóljon nagyon, de nagyon, de nagyon sok szeretettel.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 rádió.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

házas telefonszámot. Erre a telefonszámra várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat. Egy szóval, vagyis kettő szóval, zenei kívánságokat, mint ahogy a most következő SMS-t is már nagyon régóta vártam, melyet nem olyan régen kaptam, gyakorlatilag szinte ebben a pillanatban érkezett be. Így szól a kívánság. Szia, Miklós vagyok, és Elizabethnek szeretnék kedveskedni egy jó kis dallal, már 4 hónapja ismerkedünk, és szerintem elég jól összepasszolunk, úgyhogy szeretném neki kifejezni azt, hogy én nagyon hálás vagyok neki, hogy megismertem, és örömmel fogadnám, hogyha kicsit komolyodna a kapcsolatunk. Hát szóhoz se jutok így hirtelen, azért én pár dolgot már beolvastam, illetve azért egy-kettő fogócskát már így végigkísértem, tehát volt már olyan, hogy mondjuk a hölgy elátkozta a csávót rajtam keresztül, utána eltelt 1 óra, 1.5, és jött egy SMS, hasonló volt a kettő keresztnév, és összeraktam, utána meg a csávó átkozta vissza a nőt kajakra, tehát hogy azért egy-két dolgot már beolvastam a rádióba, de mindig meghat engem, illetve elkápráztat az ilyen különleges kis SMS, hogy nem arról van szó, hogy engedelmo, speciál, hanem tényleg ilyen szívből szívnek. Úgyhogy következzen Bódi Gusztitól egy jó kis dal, nagyon-nagyon.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 rá.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a

0: közlekedési hírek.
1: Le van zárva a külső sáv a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után, az Üllői úton befelé a Ceglédi úttól szakaszos útszűkületre kell készülni. Az Ady Endre úton kifelé a Határútnál le van zárva a külső sáv, valamint az Üllői úton a Távíró utca és a Határút között időszakos sáv lezárásra kell számítani. Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban haladhat váltakozva, illetve csatorna felújítása miatt a Dankó utcában a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között is útszűkület okoz lassulást. Le van zárva az Albert utca, a Zsombor utca és az Andor utca között, valamint a Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani. A Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé lezárták, valamint az Attila úton sávlezárásra kell számítani a Döbrentei tér után. Vasúti híd felújítása miatt le van zárva a Sárbogárdi út a Fehérvári útnál. A Sosfürdő utcától csak és kizárólag a célforgalom hajthat be, a Hamzsabégi úton pedig a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál is a forgalom szintén egy sávban haladhat váltakozva. Tehát gyakorlatilag szinte egy vezetés technikai akadály pályán keresztül kell most mindenkinek küzdje magát, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, megfontoltan, ügyesen és okosan. Mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai hétfőnkön a napsütést időnként azért felhők megzavarhatják, de csapadékra nem nagyon kell számítani, élénk lökések kísérhetik az északnyugati szelet, a mai délután pedig 14 fok körül várható a csúcshőmérséklet, szóval szeles, enyhén hüvi, de napos idővel indul ez a hét. A holnapi nap folyamán pedig szinte gyakorlatilag pontosan ugyanilyen időre kell számítani, egy picivel melegebb lesz majd a levegő hőmérséklete, 17 fok körüli maximumokra számíthatunk, holnap is, illetve szerdán is, sőt, mondom nektek, hogy még csütörtökön is, bár csütörtökön egy kicsit felhősebb lesz majd az idő, de ezt majd akkor megbeszéljük.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Amikor a jövő munkaerőpiacáról beszélünk, a legtöbb szülő, diák és a tanár sötétben tapogatózik. Kutatások szerint ráadásul a ma iskolába lépő gyerekek több mint fele olyan munkakörben fog dolgozni, ami jelenleg még nem is létezik, neve sincsen, és még eszünkbe se jutott volna. Szóval csak egy példa, mondjuk a 2000-es években 20 évvel ezelőtt ki gondolta volna, hogy majd a iPhone-ra meg a Samsung-ra majd kell védőfóliát rakni. Tehát nem is létezett egyáltalán. Az embereknek eszébe se jutott volna, hogy majd a jövőben majd lesznek olyan kis vállalkozók, akik abból élnek meg, nem is akárhogyan, hogy igazából védőfóliát gyártanak, forgalmaznak, illetve telepítenek az okostelefonokra. Na most ez is egy olyan dolog, amire igazából senki nem gondolt volna, és ez csak 20 év távlata, és az elmúlt 20 év azért sokkal lassabb volt, mint például az elmúlt 5 év, vagy az elkövetkezendő 3 év, sokkal gyorsabb lesz, mint az elmúlt 20 év. És igazából ilyen világgazdasági fórum jelentése szerint a mai általános iskolások 65%-a olyan munkakörben fog dolgozni a jövőben, ami jelenleg még nem is létezik. Ezt nem tudom nektek jobban kihangsúlyozni, hogy mennyivel fontosabb lenne a történelem óra helyett például a jövő óra, mármint hogyha lenne ilyen. És erre a létező leges, legjobb példa szerintem a világon Dubaj. Tehát Dubaj 60-70 évvel ezelőtt szó szerint ilyen homok volt. Tehát ezt nem tudom jobban kihangsúlyozni nektek, homok. Most meg ott van a jövő. És igaz, hogy Magyarországnak 1000 éves múltja van, és van Magyarországnak idősebb kocsmája, mint Dubaj, de Dubajnak meg nincs történelme, viszont van jövője, nem is akármilyen. Szóval én már az iskolában se értettem azt, hogy mondjuk értem, hogy az ókori piramisok, meg az Egyiptom, meg ilyesmi, ezek mind fontos, meg tanulságos dolgok, de mondjuk a reggeli rutinját a Tutanhamon fáraónak, hogy mondjuk Krisztus előtt mondjuk 778 mit tudom én, augusztus 19-én reggel 7 óra 35 perckor, hogy ő most milyen kávét ivott. Szerintem ehelyett most már ideje lenne ráállni a jövőre, hiszen Magyarország sajnos mindig mindenben le van maradva, mindig mindenben veszít. Hogyha űrtechnológiáról beszélünk, autógyártás, nincs is egy magyar autó márka például. Hogyha a mesterséges intelligenciáról beszélünk, ha bármiről beszélünk igazából, minden, ami Magyarországon van, az egy olyan dolog, ami már 10 évvel ezelőtt más országokban már réges-rég volt, hogy mondjuk telefonnal lehet fizetni, mondjuk egy buszjegyért. És ezt most azért hangsúlyozom ki ennyire, hogy a jövő nemzedékei, a ma élő roma és nem roma gyerekek Magyarországon próbáljanak már meg egy kicsit úgy gondolkozni a jövőjükkel kapcsolatba, hogy mondjuk az ilyen bulizás, meg a fiatalság megélése helyett például rá lehetne gyúrni arra, hogy mi lesz a jövőben, és hogy lesz a jövőben akármi is. Most gondoljátok el, hogy a Wall Street-en mondjuk azért az információért, hogy majd a 2000-es évek legesleg végén, a 2010-es évek legesleg elején, majd lesz olyan, hogy bitcoin. Mondjuk a 90-es évek Wall Street igazából dolgozói, ezért az információért bármit megadtak volna, hogy előre felkészüljenek rá, és igazából letarolják az egész piacot ezzel kapcsolatban. Na most gondoljátok el, hogy az Isten se tudja, hogy mi lesz, nemhogy 20 év múlva, 3 év múlva. Egy kicsit most már szerintem a hátrafele nézés helyett ideje, hogy most már előre nézzünk szerintem. De nem csak mi, hanem ámblok mindenki az egész világon.

0: sucks it, get out. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: akarunk, babát.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Kedves 100.3 rádiótik hallgatók, sajnos a mai Bódik kimásáksó eddig tartott, hiszen én csak 3-tól 6-ig teljesítem délutánonként a zenei kimásságokat, viszont minden hétköznap, ahogy mondjuk holnap is, úgyhogy várok vissza mindenkit holnap nagyon-nagyon sok szeretettel a 100.3 rádiódik elé, méghozzá délután 3-kor. Addig is hatalmas puszit és ölelést küldök mindenkinek, és nagyon hálás vagyok nektek, illetve értetek, hogy ilyen sokan együtt vagyunk nap mint nap, hiszen több száz SMS, illetve betelefonálás érkezik. Na most, hogyha a hallgatóknak csak az 1%-a lép interakcióba velem a telefonszámunkon keresztül, akkor már föl lehet matekozni, hogy valójában milyen sokan is hallgatnak minket, amire nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök neki, és ezt a Dick Media nevében is mondhatom. De most térjünk vissza a Bódik kívánságshowhoz, ugyanis van még hátra egy kis idő, úgyhogy elindítom Rokkótól a Coco Jumbo-t, Stefánótól a Nagy világban van az élet című dalát, valamint Rolandtól a Milliont, és én a Roland Million című slágerével kívánom mindenkinek azt, hogy ne ilyen 3-4-500 ezreket keressen a magyar nép, hanem minimum 7 számjegyű összeget keressen mindenki 2027. december 31-ig. Én ezt kívánom mindenkinek tiszta szívemből, illetve várok vissza mindenkit holnap a 100.3 rádiódikkeré. Addig is, sziasztok, Dévlésza!

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítés tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Sziasztok, a nevem Borog Szabina, és hogyha halljátok, kedves hallgatók, az én hangomat, akkor az csak egyet jelentett. Elkezdődik az a kívánságműsor, ahol csak rátok várok, és az üzeneteitekre, és meg szeretném veletek közösen letni a rokonokat, a barátokat és az ismerősöket, ha benne vagytok. Szóval nem kell más tennetek ehhez, csak bekövetni a TikTokon keresztül, néznetek, hogyha live-ozok, írnotok kell egy kommentet, és itt is vagytok a mai adásba. Szóval, figyeljetek kedveseim, akkor is, hogyha nézitek a műsort, akkor is, hogyha hallgatjátok azt, és akkor is, hogyha küldtök zenét, mert itt ma minden megtörténhet. Szóval, kinek szól a következő dal? Maradj velem, és megtudod!

0: A mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódik.
1: Lehet zenéket kérni kommenten keresztül. Megtette ezt most Scarlett Mustafa nevű felhasználó. Szia drága Szabina Tavesz Baktáli, szeretnék küldeni a páromnak, Mustafának Szlovákiában jó kis zenét. Millió puszi nektek Szlovákiába, és ne felejtjétek, hogy hamarosan jövök Szlovákiába, mert hogy fogok egy klipet is forgatni a Luna Discóba, és várlak benneteket sok-sok szeretettel október 16-án.

0: mi hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: Anasztázia azt írja, hogy szia, a családomnak szeretnék küldeni egy zenét, hogyha lehet, sok-sok szeretettel küldöm, akkor a drága családodnak és neked is, és köszönöm, hogy itt vagy.

0: abban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Nézzük, hogy Dávid kinek szeretnék küldeni a következő dalt. Szia Szabina, Dávid küldi az apukájának sok-sok szeretettel a következő zenét, és azt üzenjük neki, hogy legyen jó. Bódi Gusztitól valami jó zenét szeretnének meghallgatni, hát akkor a kérésed már is parancs, húzzuk is a nótát.

0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigár. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a miniszterelnöki tájékoztatón Budapesten. Felidézte, hogy a Tisza évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter közölte azt is, az Orbán kormány utolsó éveiben Magyarországon az egészségügyi kiadások aránya az egyik legalacsonyabb volt Európában, amely hozzájárult a várólisták növekedéséhez és a magyar társadalom nagyon rossz egészségi állapotához. Az alacsony források abban is közrejátszottak, hogy a magyarok átlagosan 5 évvel korábban halnak meg, mint az uniós átlag, közölte. Újabb korszerű villamossal bővül Budapest közösségi közlekedése. Megérkezett a fővárosba az első új, csaknem 56 méter hosszú KAF villamos. A Spanyolországban gyártott jármű 345 utast szállíthat, teljes hosszában alacsonypadlós, utastere pedig légkondicionált. A 2026. október 8-án bejelentett érkezés fontos állomása a budapesti villamosflotta megújításának. Az utasforgalom megkezdése előtt azonban még vizsgálatok és próbafutások várnak a szerelvényre, írja a BKK. Az idei az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt. Nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is, írta a Hungaromet ZRT a honlapján közölt elemzésben. Magyarországon 1901 óta a legszárazabb és a második legmeregebb nyár volt 2026 nyara. Az első hőhullám már a nyár első hónapjában megérkezett Európába. A kontinens nagy részén a forróság és a csapadék hiány júliusban és augusztusban is folytatódott. Az átlagosnál jóval szárazabb időjárás miatt a Dunán, a Rajnán és a Visztulán is rekord alacsony vízállásokat regisztráltak. A Dunán jelenleg Budapestnél is extrém alacsony a vízállás. Már működnek a szuper trafipaxok az M1-es autópályán. A 10 helyszínre telepített kamerák nem csak a sebességet, hanem az autósok átlagsebességét és a követési távolságot is képesek mérni. A kijelzők mosolygós vagy szomorú arccal jelzik, hogy a jármű a megengedett sebességgel halad-e. A fejlesztés célja a balesetek megelőzése, különösen a munkaterületek közelében, ahol megváltozott forgalmi rend és szűkebb sávok nehezítik a közlekedést. Letartóztattak Tatabányán egy férfit és társát, akik ékszerkereskedelemből származó bevételüket fiktív számlákkal csökkentették, ezért őket csaknem 1 milliárd forintos áfacsalással gyanúsítják, közölte a Komárom-Esztergom megyei főügyészség. Tájékoztatásuk szerint az egyik gyanúsított 2024. januárjától idén őszig a Távol-Keletről és Európából jelentős mennyiségben vásárolt ékszereket, amelyeket magyar partnereinek adott el, így nagy összegű áfa fizetési kötelezettsége keletkezett. A férfi ezért fiktív költségszámlákat szerzett be. A gyanúsítottak 995 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a magyar állami költségvetésnek, az érintett cégek vagyonából pedig közel 265 millió forint összeget sikkasztottak el.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dáv Tume Szabinával a 100.3 Rádiódíkben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódík.

0: 95.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Balogh Mirella azt írja, hogy szia, szeretnék kérni egy dalt az öcsémnek Zalának születésnapja alkalmából. Isten éltesse az ünnepeltet, úgyhogy akkor legyen egy boldog születésnapos nóta.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali Vója.
2: Anna Mária szeretne a következő dallal az egész családjának kedveskedni. Szóval Anna Mari, a kedves családodnak hadd szóljon, és neked is sok-sok szeretettel a következő zene.

0: 3 rádiódi.
1: Du menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: Sziasztok, én Ausztriából szeretnék küldeni a drága unokámnak egy jó kis zenét. Szilvia írja nekem ezt a kedves üzenetet, és nagyon remélem, hogy hallja is az unokád ezt az üzenetet. A következő dal nektek megy sok-sok szeretettel, és remélem, hogy a távolság sem szakítja meg a jó kapcsolatot, és tudja azt mindig az unokád, hogy a szívedben van. Vagy hogyha együtt vagytok, akkor a következő dal természetesen. Nektek megy sok-sok szeretettel, hogy jól legyen a kedvetek.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kedveseim, mára lejárt a műsoridő, de ne feledjétek, legközelebb is itt leszek veletek, hogy tudjuk egymást boldogítani. Csók, puszi mindenkinek, csumi daftumel.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kótai Mihály a roma származású magyar ökölvívó világbajnok életútja. A sport az emberek életében fontos szerepet tölt be, hiszen nem csak a fizikai erőnlétet fejleszti, hanem kitartásra, fegyelemre, önuralomra és küzdeni akarásra tanít. A sportolók életútja sokszor példát mutat a fiatalabb generációknak, különösen akkor, ha nehéz körülmények közül indulva érnek el kiemelkedő eredményeket. A magyar sport történetében több olyan roma származású sportoló szerepel, aki tehetségével és szorgalmával bizonyította, hogy a származástól függetlenül bárki elérhet nagy sikereket. Közéjük tartozik Kótai Mihály, a magyar profi ökölvívás világbajnoka, akit a közönség Tornádó Bece néven ismer. Kótai Mihály története azért is figyelemre méltó, mert pályafutása során nemzetközi szinten is elismert sportolóvá vált. Életútja meg mutatja, hogy a sikerhez nem elegendő a tehetség. Rengeteg gyakorlásra, kitartásra, megfelelő szakmai segítségre és erős akaratra is szükség van. Mindemellett roma származásáról is nyíltan beszélt, és a roma fiatalokat arra bíztatta, hogy dolgozzanak céljaik megvalósításáért. Kótai Mihály 1976. augusztus 12-én született, és a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei Rakamazon nőtt fel. Gyermekkorának meghatározó helyszíne volt szülővárosa, ahol családi és közösségi élményei mellett a sport iránti érdeklődése kialakult. Életútja során többször visszaemlékezett a rakamazi évekre, és fontosnak tartotta, hogy gyermekei is megismerjék, milyen körülmények között nőtt fel. Fiatalon már komoly célokat tűzött ki maga elé, eleinte súlyemeléssel is foglalkozott, majd egyre inkább az ökölvívás felé fordult. 15 éves korától az a cél lebegett előtte, hogy profi boxoló és világbajnok legyen. Kezdetben egyszerű körülmények között a családi házuk garázsában edzett. Ez jól szemléltetheti, hogy a sport iránti elkötelezettség nem feltétlenül a tökéletes felszerelésen vagy a korszerű edzőtermen múlik, hanem azon, mennyire elszánt az ember. A későbbi sikerekhez vezető út nem volt könnyű. Az ökölvívás rendkívül összetett sportág, amelyben egyszerre van szükség erőre, gyorsaságra, állóképességre és taktikai érzékre. A sportolónak meg kell tanulnia felismerni az ellenfél mozdulatait, védekezni a támadások ellen, és a megfelelő pillanatban ellentámadásba lendülni. Mindez hosszú éveken át tartó gyakorlást igényel. Kótai Mihály számára az ökölvívás idővel nem csupán sporttevékenységé vált, hanem életcéllá. Tudta, hogy ha a legjobbak közé szeretne kerülni, akkor minden nap tennie kell ezért. Ez a hozzáállás későbbi pályafutásának egyik legfontosabb alapja lett. Kótai Mihály a profi karrierje előtt az amatőr ökölvívásban jelentős eredményeket ért el. A magyar mezőnyben komoly ellenfelekkel kellett megküzdenie, és már ebben az időszakban megmutatkozott, hogy nemzetközi szinten is képes lehet kiemelkedő eredményekre.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
4: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok, ez pedig itt a Roma Szalon kulturális magazin. Október 12-e, hétfő van, és 20 óra múlt, és a hétfő azt jelenti, hogy túl vagyunk a hétvégén, és a hétvégi műsorok izgalmain, mert hogy a tehetségkutatókat, hát most egyre többen nézik, azért azt valljuk be, és egészen meglepő fordulat érkezett az egyik tehetségkutatóba, mert hogy egyszer csak kávéházi cigányzenét és remek éneklést hallhattunk, és hát nem tagadom, hogy én már vártam ezt a műsor számot, hiszen egy nagyon kedves barátnőm lépett fel a műsorban, aki nem más, mint Szombati Ildikó, és tényleg meglepte a zsűrit, illetve a közönséget is, és ha hiszik, ha nem, most vele fogok beszélgetni. Nagyon sok szeretettel üdvözöllek.
5: Jó estét kívánok, szeretettel üdvözöllek téged, és a Dik Rádió hallgatóit. Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
4: Hát akármennyire készültem arra, hogy foglak téged látni, és már nagyon izgatottan néztük mindig az előzeteseket, hogy na, mikor érkezik meg Ildikó.
5: Igen.
4: Mégis nagyon meglepett az egész.
5: Miért?
4: Olyan hangulata volt, olyan tisztelettel bántak veled a zsűritagok, és ahhoz képest, hogy mostanában ez a műsor tényleg csak a gúnyolódásra, a cinizmusra épít, a kritikákra, semmi ilyen nem történt, de erről később, először mondd el, hogy kerültél bele ebbe a műsorba?
5: Hát, tiszta véletlenül kerültem bele, most az az igazság, hogy én nem szeretek hazudni, meg nem szeretek olyan dolgokat mondani, ami nem úgy van. Soha az életemben nem gondoltam bejutni egy tehetségkutató műsorba, én úgy gondolom, hogy már túl idős vagyok ahhoz. Természetesen vannak, akik tudják, vannak, akik nem. Én nagyon sokat éltem külföldön, tehát távol álltam ettől a műfajtól, nem énekeltem, tehát nekem soha eszembe nem jutott. Tulajdonképpen ők kerestek meg engem, és felkértek arra, hogy menjünk be ebben a műsorban, mert az idén talán úgy határoztak el, hogy szeretnék, hogy mindenféle műfaj bekerüljön. Nekem ez egy hatalmas nagy meglepetés volt, mert én soha nem számítottam erre, és természetesen, amikor végighallgattam őket, tudod, én kétszer mondtam meg, mondom, ne haragudjatok, ti tudjátok, hogy én mit énekelek.
4: Hogy mivel foglalkozom.
5: Hát mert az én műfajomnak semmi keresni valója, gondolom, egy ilyen tehetségkutató műsoron is, tehát én nótákat meg cigánydalokat énekelek, és nem énekel könnyű zenét, nem ismerem a slágereket, amik most a divatok, fogalmam sincs, hogy milyen énekesek vannak divatba, mert az az igazság, hogy én nem hallgatom, meg nem nézem a televíziót egyáltalán.
4: Egyáltalán volt fogalmad róla, hogy mi ez a produkció?
5: Nem tudtam egyáltalán, nem. Hogy miről van szó, nem is akartam oda menni, és akkor, amikor felvilágosítottak, meg belenéztem a tavalyi műsorba, egyáltalán nem akartam oda menni, mert gondoltam, hogy azért, hogy kigúnyoljanak, meg kikacagjanak, meg mit tudom én, mindenféle részről támadást kapjak, meg természetesen nótát, meg cigánydant énekelni egy ilyen tehetségkutató műsoron. Hát én úgy gondoltam, hogy nekünk nem ott van a helyünk. Végül is meggyőztek, és el kell mondjam, hogy azért mentem oda, mert bevihettem magammal a cigányzenekart, természetes. Nótát nem lehet meg cigánydalokat énekelni zongorával, meg alappal.
4: Mert ez volt a felkérés.
5: Hát ez volt a felkérés, hogy menjek oda be és vigyek alapot magammal, és ő mondta nekik, hogy én nagyon hálás vagyok azért, hogy ők rám felfigyeltek, de én nem dolgozok alapról, meg nem zongora kísérete, tehát ha nem mehet be velem a cigányzenekar, akkor nekem abszolút semmi keresnivalóm nincs ott. De beleegyeztek abba, hogy a cigányzenekarral bemehetünk, és akkor úgy gondoltuk, megbeszéltük természetesen, mert ugye ez nem egyedül csináltam, megbeszéltük a zenekarral, és akkor úgy gondoltuk, hogy hát ha megpróbáljuk, mert tulajdonképpen azért mentünk oda, hogy megmutassuk ezeknek a fiataloknak, hogy Magyarországnak a gyöngyszeme, a kincse az a magyar cigány muzsika, a cigány zenészek, meg a nóta, meg a csárdás, mert ugye Magyarország erről híres, bocsánat, a világszerte, a világon. És az volt, tehát mi azt szerettük volna, hogy a fiataloknak mondjuk tovább adjuk a következő generációnak ezt a gyönyörű műfajt, ami csak a miénk. Ennyi. Abszolút semmi arra nem gondoltunk, hogy majd tovább jutunk, vagy mit tudom én, nyeri, úgy eszembe se jutott ilyesmi. A másik dolog pedig az, hogy tiszta szívemből mondom, hogy mikor oda mentünk, hát az egy nagy élmény volt, mert azonnal felvettük a figyelmet magunkra, tudod?
4: Tényleg?
5: Hát ki voltak ugye természetesen, mindenki ki volt akadva, amikor mi oda bejelentünk, hát egy tagú cigányzenekarral, meg gyönyörűen ők, tudod, fel voltak öltözve.
4: Nagyon elegáns volt mindenki. Nagyon.
5: Én úgy érzem, hogy mi ennek megadtuk a módját, és nagyon büszke voltam rájuk.
4: Drága Ildikón, mondjuk már a zenekari tagokat.
5: Igen, hát mondjuk-e ugye Poka Károlya ő, ő a primás, azt el kell mondjam, hogy a legtöbb palonczigány zenekarban vannak, ott muzsikálnak, palonczigány zenekarok, akiket én imádok, volt szerencsém ugye velük dolgozni, Fehér Ernő ott volt a Bőgös, akkor bevittük Olá Dezsőt, Kalarinétost, és Lámpát, mindenki úgy ismeri, Danit, Lámpa.
4: Így van.
5: Lámpa a szívem csücske a zenekarba, mert ő az, aki mindig gitárral kísér engem, amikor spanyolul énekelek, vagy cigánydalokat énekelek, Lámpa nélkül meglennék halva. És most hirtelen nem jut eszembe a cimbalmosnak a neve, mert öt kölcsön vittük.
4: Volt egy kölcsön cimbalmos. Ez mit szólt ahhoz, hogy bementek egy ilyen műsorba?
5: Ki?
4: Cimbalmosod.
5: Hát figyelj, nekem van egy cimbalmosom a zenekarban, akit én nagyon szeretek, imádok, ő Szegeden él, ott is dolgozik, ő a Cutor Robert, a palonczigány zenekarnak a cimbalmosa. Vele szerettem volna bemenni, de ő nem tudott akkor abban a pillanatban, neki másnapra, tehát műsorra volt, úgyhogy csak is a palonczigány zenekarba kértünk még egyet kölcsön, felkértük hamar, hogy jöjjön fel, most hirtelen bocsánatot kérek tőle, nem jut eszembe a neve, de majd utána nézek. Én a nevekre nagyon rossz vagyok. Ilyen, hogy utcanév, meg nevek, meg...
4: Amúgy én is biztosan tudom, hogy ki volt, de nem fog beugrani.
5: De ugye neked
4: sem? Igen, én is tudom a férjének, hogy gyere, mondjad már ki van a zenekarról. De mindenki olyan elegáns volt.
5: Nagyon elegáns.
4: És ami még furcsa volt, hogy most már nagyon ritkán látunk azért tévében cigányzenekarokat. Jó, van, ahol rendszeresen, de ott azért mindig ugyanaz a kör cserélődik. És tudod, mi volt a furcsa, hogy láttam olyan arcot a zenekarodban, hogy nagyon hasonlít valakire, de mintha annak az apukája lenne. És aztán rájöttem, hogy aha, elmúlt 20 év, akkor lehet, hogy ő az. Tehát, hogy múlik az idő, tudod? Igen. És akkor nagyon sokáig néztem, hogy ez most ő vagy az apukája. Nem, hát ez ő. Csak hát elszálltak, elrepültek az évek. És nagyon ritkán látom őt televízióban, vagy felvételen.
5: Kiről beszélsz?
4: Nem tudom hirtelen.
5: Csak már látod, te is úgy vagy, minden, nem tudjuk.
4: Igen, de lehet, hogy pont a Lámpa volt, komolyan.
5: Oly Lámpa.
4: Szóval néztem az arcot, és nem ugrott be, hogy most ez tudom, hogy ismerem, de ez mint egy öregebb változata lenne.
5: Igen.
4: Hát igen, az idő, az ez
5: biztos volt. Hát figyelj, én általában nagyon jól bánok a zenészekkel, meg hatalmas nagy tisztelettel és alázattal állok eléjük, tudod. Mikor elmentünk együtt dolgozni, nagyon odafigyeltem mindegyikre, hogy jól érezzék a magukat, hogy mindenük meglegyen. Beszélek a szállásról, meg a reggeli, ebéd, vacsora, meg ilyenek. Nagyon szeretem őket kényeztetni, nagyon vigyázok rá. Mindegyikkel egy nagyon jó családi kapcsolatban van részem, de Lámpát, és Fehér Ernőt, hát őket imádom, mert persze fog akartni kívül. Mást eltészta. De őket, kettőjüket, ők tudod, ők a habatortán, ők a medgyatortán, őket, kettőjüket imádom. Nagyon szeretem mind a kettőt, és mind a kettőnek ismerem a családját, meg a feleségét, barátnők vagyunk, és nagyon szeretem őket, és imádom, és tisztelem, és becsülöm a halálig.
4: Te figyelj, a televízióban, a egy cseppintésre, úgy ez a tévé varázsa, ott termett minden hangszer. Na de a valóságban ez nem olyan egyszerű azért.
5: Na jó, most elmondom neked azt, hogy én nagyon szépen köszönöm a Megasztárnak, hogy minket oda behívtak szívből. Tudom, hogy a mi műfajunknak nem ott van a helye, de én hálás vagyok, és nagyon szépen köszönöm, hogy megadták nekünk azt a lehetőséget, hogy a cigányzenekarot bevihettük oda. És ha belenézel a kommentekbe, 20% rossz, 80% nagyon jó volt, és olyan kommenteket olvastam, hogy egy ilyen műsor hiányzik a televízióba, hogy milyen jó lenne egy nóta műsor, milyen jó lenne több ilyet látni, tehát én gondolom, hogy a közönségnek szüksége van rá, szeretik, akarnák, de a jó minőséget. Tehát én így képzelem el, hogy nekik a minőségre van szükségük. Nem igaz az, hogy már nem kellünk senkinek, de hogy nem kell a nóta, kell a csárdás, kell a népdal, kell a cigánydal, de gondolom, hogy a minőség. Tehát nem... nem mondok semmit.
4: Mert akkor segítek kérdéssel. Hogy én hallottam, hogy meg volt vágva, mert hogy ti egy hallgatóval indítottatok, ugye?
5: Így van. Na most én elmondom természetesen, hogy ő nem adták le az egész anyagot, mi egy hallgatóval mentünk oda, és utána egy csárdással. Ha tudtam volna, hogy a csárdás lesz az, amit beadnak, lehetséges, hogy egy másik csárdást választottam volna, de én igazából nagyon odafigyeltem a notára, mert én azt hittem, hogy a notát fogják berakni. Megvágták, igen.
4: De ez az arcukon is látszott a zsűrinek. Én először nem vettem észre a vágást. Egyébként gratulálok, nagyon jó vágójuk van, mert nem lehetett észrevenni a vágást, úgy megcsinálták, de az arcukon, hogy látszott az arcukon, hogy ők már túl vannak egy hallgatón.
5: Így van. Igen, meg azt választottam, hogy benned láttam életemnek minden boldogságát. Az volt a nóta, amivel oda mentünk, és akkor ugye hirtelen...
4: Úgy meg voltak hatódva.
5: Igen. Figyelj, én nagyon őszintén mondom, mikor mi oda mentünk, és ugye láttuk, hogy kik vannak azok a, mondjuk a jelentkezők, akik aznap énekelni fognak, mi valahogy úgy kívülállóknak éreztük magunkat, és amíg vártunk, mert természetesen ez egész nap abba belekerült.
4: Tényleg mennyit vártatok?
5: Hát oda mentünk 11 órakor, és este 5 órakor kerültünk sorra. Hosszú idő volt, igen.
4: Igen.
5: És azt akarom mondani, hogy mi biztosak voltunk abban, tehát én beszélek magamról meg a zenekarról, hogy mi ott beszéltük, hogy tuti, hogy azt fogják mondani, hogy köszönjük szépen, hogy eljöttetek, nagyon jó volt, vagy nem volt jó, vagy ti miért, mit kerestek itt, vagy miért jöttetek ide, mert ti nem vagytok idevalók, nagyon szépen köszönjük minket, az, hogy négy igent kaptunk a zsűritől, minket ez nagyon meglepett, mert nem vártunk erre. Az az igazság, hogy egyáltalán nem számítottunk erre. Mi arra voltunk felkészülve, hogy egy igent sem fogunk kapni.
4: Ez a négy igen nem csak a ti produkciótoknak és felkészültségeteknek szólt, hanem ennek a kulturális örökségnek is szólt, én úgy éreztem.
5: Hát ebben én is nagyon biztos vagyok. Én nagyon hálás vagyok mind a négy zsűritagnak, igazán szívből köszönöm nekik, nem tudom, hogyha hallani fognak valaha T. Daninak, ugye én őket most elnézést kérek minden magyar előadó művésztől, én sajnos én nem hallgatom a mondjuk a magyar slágereket, nem tudom mi a divat, nem tudom kik az énekesek, akik divatban vannak, mert ugye én külföldön éltem nagyon sokat, én nagyon sokat hallgatom a latin zenét, én nagyon szeretem a szálszát, a bachatát, a flamenkót, nem is beszélünk otthon magyarul, ugye mi sokat éltünk Spanyolországban, a gyerekeim nem tudnak magyarul, tehát mi spanyolul élünk, spanyolul gondolkozunk, spanyolul számolunk, spanyol zenét hallgatunk, és igazából én tudtam, hogy nekem ez nagyon nehéz lesz oda mondjuk tovább jutni, mert én nem tudom, mi a divat, mi a sláger, fogalmam sincs. Én képes vagyok elénekelni egy örökzöld slágert, ugye, amit gyerekkoromban az én szüleim hallgattak, egy Máté Péter dalt, vagy egy Cserhát.

0: Csinosak volt, valami nagyon megnéztek titeket ott hátul is a várakozás.
1: Hát, igen, nagyon, meg nagyon sokan oda közeledtek hozzám, hogy kérdezzék meg, hogy honnan van a ruhám.
0: Tényleg? Az nekem is pont a kedvencem.
1: Igen, hát mondtam is, én ezt a ruhát Spanyolországba vettem, tulajdonképpen ez egy cigány flamenco ruha, és szoktam használni, mikor cigánydalokat énekelek. Na most 16 évesen, amikor életemben legelőször színpadra kerültem, akkor a mesterem, hogy úgy mondjam, aki felfedezett engem, az volt az első, amit megtanultam tőle, hogy nagyon fontos ennek a csodálatos műfajnak megadni a tiszteletet a ruházattal. Mikor kiállsz a színpadra, mielőtt kitáltanád a szádat, az emberek a ruhádat, ugye azt látják, hogy hogy nézel ki. Na most attól függ, hogy nézel ki a színpadon, 50%-ot már nyertél, úgyhogy én nagyon odafigyelek arra, hogy öltözök fel a színpadon mindig. Megadom a tiszteletet a műfajnak.
0: Apropó öltözködés, hát bevágtak egy nagyon, nagyon kedves kis részletet ugye előtte, amikor a kendőről volt szó.
1: Igen.
0: Ez hogy is volt ez a sztori? A teljes sztori.
1: Most én ezt elmondom, hogy tudni. Tudod, mikor bekerülsz oda egy ilyen televízió műsorba, ott állandóan a kamerák kísérnek mindenfele, meg állandóan ugye sok riportot csinálnak, meg ez az. És a kendőm állandóan esett le a vállamról, és ugye csinálták a riportot, és akkor úgy volt, hogy megállt, mert mondta a riporter, hogy a kendő leesett a vállamról. Én nem tudtam, hogy filmeznek, és hogy felvettem a kendőt, a folytatom, hogy állj meg, mert erre felteszem ide, hogy lássák, mondom, elég sok pénzembe került. Csak én ezt nem gondoltam, hogy felveszik. És utána azt is bevágták, hogy mondtam, hogy a ráncaimat ne tegyék bele, mert hát ugye...
0: Te tréfálkozós
1: hát vagy, én, na. Én igen, nekem állandóan jár a szám, én meg sokat beszélek.
0: Ez kellemetlen, ez neked kellemetlen volt, mert amúgy nagyon jól jött, nagyon jó pofán jött le. Kellemetlen ez neked, vagy ez a te hozzád tartozik?
1: Nem, én ilyen vagyok, nekem ami a szívemen a számon, én úgy kimondom, hát természetesen, hogy odafigyelek a külsőmre, meg szeretek ügyelni magamra, szeretek csinos lenni, és akkor hát már 57 éves vagyok, és akkor természetesen láttam, hogy ott állandóan a filmen, és akkor mondtam neki, hogy figyelj, a ráncaimat azért vedd bele. Na most én ezt vízbe mondtam, nem tudtam, hogy filmeznek. Na de hát pont ezt tették bele. Most így van, ez vagyok én.
0: Egyébként ott hosszú interjút
1: hát elég hosszú csináltak, mert egy olyan jó másfél órát ott mind interjúztak, ugye természetesen, hogy be se vágtak. Szerettem volna, hogyha azt bevágtak volna, hogy amikor én azt elmondtam, hogy mi pont azért mentünk oda, hogy megmutassuk a következő generációnak, a fiataloknak ezt a csodálatos műfajt, amit az őseinktől örököltünk, de hát pont azt nem vágták be.
0: Hát még bevághatják, várj. Még a nagyon sokféleképpen szerkesztik az ilyen műsorokat, és hogy bármi előfordulhat.
1: Minden előfordul.
0: Én azt gondolom egyébként.
1: Ez egy izgalmas műsor.
0: Egyébként jól érezted magad?
1: Nagyon jól éreztem magam. Hát, ahogy elmondtam, hosszú volt. Sajnáltam ott a zenészeket, szegényeket, mert ugye 11 órától bementünk, meg már ott késő volt, meg mondtam, ja Istenem, ez húzódik, meg úgy valahogy ugye kicsit hibásnak éreztem magamat, hogy annyi órán keresztül ott kellett velem legyenek, tudod?
0: Aha.
1: De nagyon-nagyon jól bántak velünk, nagyon ideges voltam, nagyon féltem attól, hogy nem tudom, hogy fog szólni a mikrofon, nem tudom, hogyha vissza fogom hallani magam. Na most azt el kell mondjam, hogy a hangtechnik az nem volt igazán a legjobb, hogy tudjad, mert én egyáltalán egy hangszert sem hallottam. Nekem az volt a szerencsém, hogy Puka odaállt a mellém, tudod?
0: Nem hallottam.
1: Semmit nem hallottam.
0: Csak kifelé ment a...
1: Kifele ment minden, befele semmi. Az volt a szerencsém, hogy a zenészek nagyon profik, és akkor egyik a másikat nézte, és akkor úgy tudták lemuzsikálni, mert utána ők is megmondták, hogy egyáltalán egyik a másikat nem hallotta.
0: Azt a mindenit.
1: Tehát nagyon nagy szerencsém volt, hogy egy ekkora profi zenekarral tudtam oda bemenni, és ők megállták a helyüket. Mondom, nekem az volt a szerencsém, hogy Karcsi mellettem volt, és természetesen én mindig, amikor énekelek, tudod, én kimaradtam 35 évet a színpadról, és 35 évet visszahozni az már lehetetlen. Na most, én most kezdek. Én úgy vagyok, hogy én még igazából ebben a műfajban nem találtam meg a helyemet, még mindig keresem, mi az, ami nekem illik, mi az, ami nekem jól áll, ami az én hangomnak fekszik, mert ugye nekem vastag hangom van, én altos vagyok. Ilyen füstös reket hangnak, ahogy hívják. És meg kell találjam a helyes hangnemet, ugye

0: tehát még keressük mondjuk a helyemet, és bátortalan vagyok, hiányzik ugye még a, hát sok minden hiányzik még, de a tapasztalat, meg a rutin, ez nagyon sokat számít. És én amikor énekelek, tudod, vannak akik azt mondják nekem, te nem pukának énekelsz, hanem a közönségnek, én nem énekelek pukának, én pukát keresem a színpadon, mert puka nagyon keveset beszél, amit mond az aranyatér, de a szeme sokat beszél. Na most tudod, én a szeméből látom, hogy ez jó, nem jó, helyes, korrekt, nem jó, és akkor tulajdonképpen én a szeméből veszem az erőt. Na most szerencsém volt, hogy ott volt mellettem, nem a hátam mögött áll, és akkor tudod, a hegedűt hallottam, semmit nem hallottam, nem volt jó a hang, de nagyon jók voltak hozzánk, nagyon kedvesek voltak, mert úgy tettek minket be, hogy pont szünet volt, tehát kiment a közönség, kiment a zsűri, minket beengedtek, és akkor felszerelték a hangszereket, és akkor ki tudtuk a mikrofont próbálni.
1: Értem.
0: Na most azt el kell neked mondjam, hogy mikor szép lassan már jött vissza a közönség, mi ugye még ott voltunk, próbálták a hangszereket, és amikor Karcsi elkezdett muzsikálni, akkor mindenki elővette a telefonját, és elkezdték őt filmezni. Na. Engem nagyon elfogott a sírás, és nagyon sokat kellett magamat mondjuk kontrolláljam, tudod, hogy ne bögjem el magam, mert nekem ez volt egy megható pillanat, amikor Karcsinak megszólalt a hegedűje, mindenki elővette a telefonját.
1: Na.
0: És akkor ott éreztem azt, hogy igen, most Karcsi ott van, ahol van a helye. Csodálatos volt az a pillanat.
1: Elmegyünk muzsikálni, és 21 órakor érkezünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
2: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.

0: tudom, hogy úgy, mint régen, vagy még jobban szeretlek én téged.
1: A mi zenéink
2: változatosan. Rádió Dík.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dikben.
1: Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök szombaton Facebook oldalán. Magyar Péter a kormány október 9-i rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Akkor azt mondta, úgy szigorítják a környezetvédelmi jogsértést, szankcióit, hogy azok egy nagy ipari vállalat számára is visszatartó erővel bírjanak. Megküldték a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló megrendelői döntést a kivitelező V-hídnak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Vitézi Dávid azt írta, az ügyben büntető feljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. A miniszter tájékoztatása szerint a V-híd köteles biztosítani, hogy a munkák biztonságos felfüggesztéséhez elengedhetetlen állagmegóvó, balesetveszélyelhárító és a későbbi munkavégzés kockázatmentes folytatásához minden feltétel a lehető legkisebb költség és időráfordítással adott legyen. Vitézi Dávid szerint sok múlik azon, hogy a V-híd miként viszonyul a döntéshez, együttműködik-e a rendezett lezárásban és az eddig elvégzett munkák felmérésében. Ezen múlik, hogy mikor indulhat meg az új kivitelezői tender, közölte. Szeptemberben megállt a lakásárak emelkedése egy nagy hazai ingatlan közvetítő lakásárindexe szerint. Országosan az augusztusi 0,4%-os havi drágulást stagnálás követte. Budapesten az előző havi 0,7%-os csökkenés után további 0,2%-kal mérséklődtek az árak. A fővárosi éves áremelkedés országosan 8,2%, a fővárosban 3,3%-ra lassult, ami komoly fékezésnek felel meg a lakáspiacon. A kormány módosítaná a 2027-es budapesti vízes világbajnokság rendezési szerződését. A Magyar Közlönyben jelent meg a 2027-es budapesti világbajnokságról szóló új kormányhatározat. A döntés szerint a kormány kedvező pénzügyi feltételekkel szeretné megrendezni a sporteseményt. Ehhez módosítani kell a Nemzetközi Szövetséggel és a Magyar Úszó Szövetséggel kötött rendezési szerződést. A módosítás pontosíthatja a résztvevő szervezetek feladatait, a költségek megosztását és a felelősségi szabályokat. Csaknem 20 milliárd forint értékben kötött informatikai szerződések és kifizetések ügyében kezdeményezett vizsgálatot és feljelentéseket is tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Felvetődik a hűtlen kezelés is, közölte Tanács Zoltán szombaton Facebook bejegyzésében. A tárca vezető szerint komoly kérdések merülnek fel a közpénzek felhasználásával kapcsolatban. Példaként említette a Nemzeti Adatvagyon Ügynökséget, ahol luxusszálloda, gin, ékszerek és még egy felnőtteknek szóló társasjáték költségei is szerepeltek az elszámolásban.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere, fiúd, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
4: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit, Kőkény Anna vagyok, ez pedig itt a Róma Szalon. Október 12-e, hétfő van és 21 óra múlt, és folytatjuk a beszélgetés szombati Ildikóval. Szia megint!
5: Szia drágám, itt vagyunk.
4: Na, ott tartottunk, hogy tehetségkutató, illetve hát egy fantasztikus cimbalmosnak a neve nem jutott eszünkbe.
5: Igen, bocsánatot kérünk tőle, ne haragudjon meg ránk. Bangu Gyula, Bangu Gyuszi.
4: Így van, ő színválmozott. És szerintem épp pont ő volt az, akit így figyelgettem, hogy utoljára milyen fiatalnak láttam. Ja. És most is remekül nézett ki.
5: Mindegyik.
4: Meg a zenekari tag olyan elegáns volt mindenki.
5: Nagyon.
4: Olyan büszke voltam.
5: Elárultam neked egy dolgot. Tudom, hogy gondolom, ezt soha egy énekesről nem csináltam, meg most nem azért mondom, hogy böcsködjek, vagy feszítsek, de tudod, én nagyon odafigyelek mindegyikre, amikor előadásunk van, együtt lépünk fel a színpadra, és képzeld el, hogy vettem egy mellint mindegyiknek. Egy forma mellint, egy gyönyörű bordó, piros, fekete galléral, amit zakó nélkül is használhassanak, hogy amikor a legközelebbi alkalomkor lesz előadásunk, színpadra lépünk, akkor gyönyörű, elegánsak legyenek, ha bár mindig azok.
4: Figyelj, a közönségnek az egy ünnepnap, amikor cigányzenét hallgathatnak.
5: Hát így kéne lenne.
4: Akkor, akkor az előadónak is ez az ünnepnapot meg kell tisztelnie.
5: Hát engem így tanítottak, hogy ezt a műfajta színpadot, a közönséget tisztelni kell, alázattal kell eléjük állni, és hát igen, nagyon odafigyelek arra, hogy hogy öltözünk fel, nem csak én, hanem a zenekar is, de hát őket nem kell tanítani, az egészen a Rajkóban nőttek fel, őket ott már megtanították, de nagyon-nagyon odafigyelek, és nagyon szeretem, mikor szépek, elegánsak, meg jól néznek ki, és természetesen én is. Most én, mint nő, adok magamra, szeretek szép lenni, mondjuk. Szerencsém van a genetikámmal is, mert jó a genetikám, de ügyelek is azért egy picit magamra. Szeretek csinos lenni magamnak. Tudod, a jó érzés magamat látni a tükörbe.
4: Beszéltünk arról, hogy a nóta nem volt bevágva, tehát a hallgató, csak a csárdás, viszont láttuk az arcukon, hogy az megtörtént, igen. És valami történhetett ott, amit mi nem láttunk, mert hogy a zsűrinek annyira egyértelmű volt, hogy a T. Dani volt az, akit legjobban megérintett ez a nóta, mert amikor már a csárdás ment, akkor már egyértelműen ő fürkészték, ő ránéztek, és aztán olyan egyértelműen mondták, hogy Dani, ez a tiéd lesz.
5: Igen.
4: Te tudt, ismerted Danit, hallottál le róla?
5: Na most én ezt el kell mondjam, hogy igen, nem ismertem, ahogy mondtam már egyiküket sem. Marics Péterről hallottam, állítólag Marics Péter az a böcsködik, hogy beszél spanyolul. Na most én próbára szerettem volna őt tenni. Nem volt ez a szerencsém. És még azt is hallottam róla, hogy állítólag ő nagyon nagy mulatos. Na most én, az az igazság, hogy nem számítottunk arra, ugye, hogy bejussunk oda, meg a négy igent kapjunk, mert nem gondoltunk arra, hogy mit fognak velünk ott csinálni, meg mit fogunk csinálni ott. Ez egy nagy meglepetés volt, és nekem nagy meglepetés volt az, hogy T. Danihoz kerültem. Na most, mikor hazamentünk, tudod, és láttam, hogy bekerültem T. Danihoz, akkor én megkerestem őt a Google-ben, és hát olvastam ugye róla, és azt szeretném neked elmondani tiszta szívemből, hogy nagyon meghatottam, láttam azt a dokumentumfilmet, amit csinált, uh-huh. ahol kinyitotta a szívét, a lelkét a közönségének, és elmondta ugye a problémáját, amin keresztül ment, és engem ez nagyon meghatott, mert én nagyon egyetérzek azokkal az emberekkel, akiket az élet mondjuk megtört, vagy lelkileg sérültek, mert úgy érzem, hogy hatalmas nagy erő, meg hatalmas nagy bátorság kell először is szembeállni az emberekkel, és bevallani azt, hogy igen, ez én vagyok. És egy addikcióból kiállni, kimenni hatalmas nagy akaraterőkkel, és sajnos ugye nem mindenki tudja ezt hátrahagyni. Na most ő igen, úgyhogy minden tiszteletem iránta, tisztelem, becsülöm, és hatalmas nagy tisztelettel felnézek rá, és csak gratulálni tudok neki. Habár láttam, hogy sokan támadják a social médiába, de hát tudod, a social média mindenkinek nagyon nagy a szája, és akkor egy számítógép mell, háta mögött, meg egy telefon háta mögött, hát nagyon könnyű újjal mutatni, meg megítélni a másikat. Ez nagyon könnyű a mai világban, de én őszintén mondom, hogy engem meghatott az ő története, és szívből örülök neki, hogy feltámadt, mint a Fönix madár, és csak így tovább.
4: Egyébként volt személyes találkozás?
5: Nem volt. Találkoztam vele akkor, amikor lejárt a műsor, egy pillanatot láttam, nem volt szerencsém még vele beszélni.
4: Értem. Nem mondjuk el az műsor további részleteit, inkább beszélgessünk egy picit arról, hogy neked mik a terveid, azért már október, november, december azért valamire kirajzolódhatnak a ünnepi esetleg készülődés. Van-e tervbe koncerted? Merre készülsz? Próbáltok-e? Mi van veled mostanában?
5: Na most nem. Most egyelőre úgy vagyunk, hogy én megcsináltam a saját nótakörömet, tudod, ugye a zenekarom az megvan, és egyelőre most nagy terveim nincsenek, nagy költöződésben volt részem, tudod, elkötöztem, botorokat szereltünk, vásároltunk, felújítottuk a lakást, idegileg ez engem nagyon kikészített, egy költözés az nagy dolog.
4: Bizony.
5: A gyerekeim a nagy világban élnek, mindegyik szanaszét, nagyon várom a karácsonyt, az idén hazajönnek az egészen, és Romániába, Erdélybe fogjuk tölteni.
4: Tényleg.
5: Igen. Én nagyon, az utóbbi időben nagyon ellustultam ilyen, hogy káposztát főzzünk, meg sütemény, meg izé, ez valahogy nem volt már az utóbbi időben a tervünkbe. Általában utaztunk a gyerekekkel, ezelőtt 2 évvel voltunk Párizsba, azelőtt még 1 évvel volt először, amikor el tudtam hozni a gyerekeimet Budapestre, megismerték Budapestet, akkor karácsonyban egy hajón vacsoráztunk, tudod, tehát, és hát nem voltam én mondjuk a jó házi asszony, hogy megértsétek. De hát az idén ez úgy fog történni, hogy az idén a karácsonyt otthon fogjuk tölteni, össze fogom gyűjteni a családomat, ott lesznek a gyerekeim, és az idén kötelező kantálni. Az idén lesz töltött káposztafőzés, ami természetesen rám kerül, mert ugye én vagyok a háziasszony mondjuk, és összeszedem a volt régi barátaimat, kollégáimat, és elhatároztam azt, hogy hegedűvel, harmonikával fogunk menni házról házra kantálni.
4: Jaj,
5: és viszem a gyerekeimet magammal, hogy lássák, érezzék, hogy hogy volt régebb, mit jelentett a karácsony, mit jelentett egy kántálás, mit jelentett az bemenni az embereknek a házába énekelni, múlatni. Úgyhogy az idén ez van.
4: De tudom, hogy én nagyon szereted a napsütést, a nyarat, öltözködni, rajtad látszik, hogy élvezed azt, amikor jó idő van. Te hogyan tudod fogadni ezt az őszies időt?
5: Én szeretek, minden évszakot szeretek, minden évszaknak megvan a gyönyörű része. A hatalmas nagy kánikulát nem bírom, ha már sokáig éltem a tengerparton, de én inkább szeretem a tavaszt, meg az őszt. Na most a telet imádom, azért imádom a telet, mert valahogy úgy mindig eszembe jut a gyerekkorom, tudod, amikor ráültünk 4 testvér, édesapám csinált nekünk egy nagyon hosszú szánkot, mert 4 voltunk, tudod, és akkor mind a 4 rá kellett férjünk, és akkor, ahol én felnőttem, ott a tompász hátam, amíg ott volt egy hegy, és oda mentünk az egészen, és akkor szánkoztunk, meg versenyeztünk, meg hógolyóval verekedtünk, és akkor olyan volt, hogy addig szánkoztunk, amíg ránk fagyott a nadrág, akkor haza kellett menni, hamar levet cserélni azt a fagyott nadrágot, tiszta hó volt, meg jég, hamar vettük a következők, és mentünk újra. Olyan volt, hogy éjszaka 11-kor, 12-kor, természetesen már a felnőttek is jöttek velünk, és mi még szánkoztunk a dombon. Tudod, tehát ez, nekem ez úgy valahogy a tél, nekem az szánkozás, meg ilyen hógolyó háború, és én szeretem a telet is, és jobban tudok védekezni a hidegtől, mint a melegtől. Tehát ha fázok, akkor vastag kesztyű, vastag sapka.
4: Igen.
5: Tudod, de nyáron fősz meg, én pedig utálok izzadni.
4: Igen, ez a nyár, most már nagyon-nagyon meleg.
5: Nagyon
4: volt.
5: Meleg volt. Nagyon. De inkább a hűvösszel vagyok, és hát ez a tudod, nekem a tél az karácsony, én pedig a karácsonyt azt imádom, a tradicionális.
4: És lefogadom, hogy kidíszíted a házat.
5: Nagyon, nagyon. De. Igen, én lakásdekorációval foglalkozok, most azt is tanulom, és akkor, mikor jön ez a periódus, tudod, én képes vagyok órákat menni az üzletekbe, és tényleg. Akkor nézni a dekorációt, meg úgy behunyom a szemem, hogy elképzelem, hogy ez ide megy, az oda jól lenne. Csak nekem már annyi van, hogy már nem veszek többet, de hát igen, imádom, nagyon nagyon odafigyelek a lakásdekorációra, karácsonyra, és nagyon nosztalgián megyek keresztül, tudod, eszembe jut nagyon a gyerekkorom, és a másik dolog, figyelj, tudod, mi a Ceausescu idejében nagyon sokat éheztünk, na most nem azért, mert nem volt pénzünk, hogy ennivalót vegyünk, hanem
4: nem azok, volt élelmiszer.
5: Hát nem volt élelmiszer, azok, akik ott éltek, meg azok tudják, hogy én miről beszélek, hiába volt pénz, nem volt semmi. Na most, mikor jött így a karácsony, akkor néha lehetett narancsér verekedni az üzletekbe, tudod, és az én nagytatám a Jösten nyugtas valahogy úgy szegény órákat állt a sorba, hogy az unokáinak narancsot tudjon venni, és Én azért nem is eszem a narancsot, mert én amikor megérzem a narancsnak az illatát, akkor nekem az a gyerekkorom jut eszembe, hogy jött a Mikulás, tudod, és akkor a cipőnkbe tett ugye egy kis zacskó, hát amit találtak az üzletekben, nem volt semmi, nem volt csokoládé, nem volt cukorka, nem volt semmi, amit tudtak, és akkor azért mindig volt egy narancs, és akkor úgy valahogy a narancsot olyan nem kény, mondjuk nem olyan jó emlékem van a narancsról, mert csak akkor tudtunk enni egy narancsot, mikor jött a karácsony. Balánt az nem is volt, és én nagyon szerettem a mazsolát.
4: Igen.
5: Igen. És akkor nagytatám szegény, meg anyukám, ugye, meg ilyen, hát ilyenet, hogy kekszek, meg szaloncukor, hát tudod, nem volt semmi. Meg valami csokoládét, ha találtak. A veszőt azt kaptunk, a Mikulástól, az hozta a veszőt.
4: Na, bele se gondoltam.
5: Nehéz volt.
4: Ebbe
5: ja.
4: Így.
5: Ja. De
4: szerinted téged hatása volt ez az életedre?
5: Nagyon.
4: Hogy gyerekkorodban nagyon. Minden hálásnak kellett lenni?
5: Nagyon, nagyon. Tudod, én amikor gyerek voltam, én soha nem gondoltam arra, hogy nem is álmodtam, még fiatal koromban sem nem álmodtam arra, hogy én énekeljek, meg ilyeneket, meg művészet, meg engem idegesít is, amikor művésznőnek hívnak, mert a nagy művészek már sajnos ebben a szakmában kihaltak, minden tiszteletem irántuk, és csak annyit, annyira emlékszem, hogy édesapám mondta mindig, hogy mindig mikrofont kértem, mikor jött a karácsony, vagy jött egy születésnap, mindig kérdezték, hogy mit vegyünk ajándékba, és mindig csak egy mikrofont kértem, és soha nem kaptam mikrofont, és azt el kell mondjam, hogy a legelső mikrofonomat az Buka Garcsitól kaptam ajándékba. Igen, úgyhogy most elmondhatom, hogy ja, van saját mikrofonom, és Garcsit vette nekem ajándékba, így van.
4: Olyan érdekes, amikor az ember történelmet tanulja, meg látja, hogy a mögött, a történelem mögött élő sorsok, emberek vannak.
5: Vannak.
4: Köszönöm, hogy ezt elmondtad. Ja. Mert ez így, most így áttörte a történelem könyveknek a falát, az, amit most mondtál el. Mm. Hogy mennyi embernek a gyerekkora zajlott így le.
5: Hát.
4: Hogy hiába voltak a szülők jók, vagy volt pénz, hogy nem lehetett nem kapni. Tudod.
5: Én sokszor elbeszélgettünk esténként, és én elmondom Karcsinak, hogy annyi zsíros kenyeret ettünk, úristen.
4: Na, most, és az is kincs volt néha a kenyér.
5: Tudod mit? Megenni egy tojás nagy kincs volt, mert épp most ezen a héten beszélgettünk egy este, a Ceausescu idejében, ugye mi portióra kaptuk az ennivalót. És akkor eleinte, mikor behúzták ezt a porciót, ez úgy volt ott, hogy volt egy papírod, meg oda rá volt írva minden nap a hónapból, és akkor meg el volt határozva, hogy egy személy mennyi ennivalót ehet meg egy hónapban. És eleinte volt olyan, hogy egy liter olaj, egy liter cukor, egy kiló cukor, egy kenyér, egy csirke, egy kiló disznóhús, egy vaj, tíz tojás, egy személynek, mi haton voltunk, mert mi négyen vagyunk testvérek, akkor olyan volt, hogy természetesen 6 liter olaj, 6 liter cukor, 6 kiló cukor, 6 csirke, 6

0: meghatározta, hogy ő azt a nagy adósságot vissza kell adja, amit vissza is adott, de hát az emberek hátán.
1: De értem, de hát hogyha van kereskedelem,
0: nem volt.
1: Akkor lett volna több pénze adó.
0: Hát bennem volt, és nagyon sajnálom, tudod, hogy hova került az az ország. Románia egy nagyon gazdag ország volt, Romániában minden volt. Volt traktorgyár, meg a Dacia, az autogyár, meg hatalmas volt az industria, minden volt, és most már semmi nincs, sajnos mind nagyon sok országban, de hát éheztünk, az az igazság, hogy éheztünk. Figyelj, imádtuk a tojást, és nagymamám, a jőste nyugtassa meg anyukám, azt mondta, nem ehetettek tojás, mert ha sok tojást tesztek, megvakultok. De nem ehettünk tojást, mert nem volt. Érted? Tehát kellett a tojás, mit tudom én, másra. Egy olyan, hogy egy vajas szalámis kenyeret nem tudtunk megenni, mert akkor gyűjtötték a vajat, hogyha jön a karácsony, tudjanak egy süteményt csinálni. Úgyhogy ettük a zsíros kenyeret. Reggel zsíros kenyér, tejával, este zsíros kenyér.
1: Azért és nekünk, lehetett otthon tartani állatot?
0: Hát nekünk volt egy kicsi szerencsénk, mert az én nagyomám falusi volt, tudod, és akkor falun, hát titokban még ugye tartott egy tyúkot, meg disznót vágtak, de hát ott is azért megnézték, tudod, hogy mi tehetünk, nem engedtek. Tartották a húst karácsonyra, hogy ilyeneket.
1: Jézusom.
0: Hát nem, nagymamám azért még néha levágott egy tyúkot, meg elküldte nekünk a városban, ugye városban laktunk, meg falun, meg azért a kertből, hát volt ott hagyma, meg paradicsom, meg uborka.
1: Hány éves voltál, amikor kivégezték?
0: 18. De nem, bocsánat, 20 éves voltam, amikor kivégezték, és vége lett ennek.
1: És ti elhittétek?
0: Hát, hogy nem, mi azt láttuk a televízióban. Hát először nem, mert az a nagy tragédia volt, mi nagyon féltünk. Már az ő ismerte, nekem az első férjem katonatiszt volt. És tudod, amikor ez megtörtént Romániában a forradalom, ugye a katonaság, a rendőrség, őket mind elvitték. És én pont akkor szültem a gyereket, nekem akkor volt egy 18 hónapos babám, és egy 6-7-es babám. És én 19 éves voltam, egyedül maradtam a nagyvilágban, se anyám, se apám, se testvérem, senkim nem volt. És meg olyan hírek jöttek, tudod, hogy majd jön a katonaság, hogy jön a rendőrség, meg a terroristák, meg megtámadják a katonatiszteknek a feleségüket, mert valami, ugye mikor ott ölték az embereket minden nagyvárosban, Bukarestben, meg Kolozsváron, meg Temesváron, ugye, hát jöttek a hírek, semmit se tudtunk biztosan, és hát jöttek ezek, ugye ezek a hírek, hogy kinyírják a katonatiszteknek a feleségüket, meg a gyerekeket.
1: Tehát akik az előző rendszert szolgáltak, azok féltek.
0: Hát persze, hogy féltek.
1: De ez nagyon gyorsan számtokra akkor kiderült, hogy itt most meg fog minden változni.
0: Hát nem tudom.
1: Volt előjele?
0: Nem.
1: Nem, csak egyszer csak puf, minden meg fog.
0: Minden, igen.
1: És aztán mutatta a televízió.
0: Hát mutatta a televízió, de tudod, ez tulajdonképpen az egy olyan dolog volt, hogy mi annyira el voltunk butítva.
1: Igen.
0: Tudod, mert ugye csak 2 órás televízió műsor volt egy nap.
1: Oké. Okay.
0: Tehát mi a televíziót láttuk, meg töröltük róla a port. De nem volt televízió műsor.
1: Jézus.
0: Ja. És amikor televízió műsor volt, hát akkor csak a kommunistákat láttuk, meg a kommunista gyűlést, meg Ceausescut, hogy milyen jó volt, meg ott tapsoltak.
1: De nem? Rajzfilm.
0: Hát ilyen, de hát mikor picike voltam, igen, de utána már az utóbbi, ilyen, hogy rajzfilm, meg film, meg zene műsor. Nem, hát mi Gyertya mellett tanultunk. Én emlékszem, hogy gyerekek voltunk, mentünk az iskolába, és majdnem mindegyik osztálytársamnak, tudod, a gyertya, amikor csepeg, úgy zsíros maradt. Mindegyiknek a füzete ilyen.
1: Drága.
0: Gyertya mellett csináltuk a házi feladatokat.
1: Az igen.
0: Hát nem volt könnyű. Nekem tudod, a gyerekkorom az fájdalmas. Nem igazán gondolok szeretek visszagondolni rá.
1: Bocsáss meg, hogy megkérdeztem.
0: Nem, semmi baj.
1: De ez egy annyira izgalmas téma, hogy én nem is gondoltam erre eddig. Én nem is gondoltam
0: át. Hát ez csak azok, akik átélték. 57 éves vagyok. Büszkös vagyok a koromra. Nem szoktam letagadni. Tudod, Karcsi azt mondja, sokszor úgy viselkedik, mint egy gyerek, igen. Nekem nem volt gyerekkorom. Tőlem azt elvették, és igen, most meg tudom engedni magamnak, hogy néha úgy viselkedjek, mint egy kislány, igaz, így van.

0: mondtam neki, hogy pontosan a tegnap előtt este ugráltam a matracon az ágyba. Meg elővettem a párnát, mondom, gyere verekedjünk. Mert nekem ez meg volt tiltva, hát természetes, ezt nem engedték meg, tehát mi ezt úgy titokba csináltunk, tudod, a testőrünkkel verekedtünk a párnákkal, meg ilyeneket, meg szögdösni, hát minden, az ennyi, szögdösni a matracon, hát gondolod, de hát megöltek volna, ha elkaptak volna.
1: De azt láttuk, azért azt láttuk, hogy díva is tudsz lenni ebben a tehetségkutatóban. Nagyon büszke voltam rád, nagyon csinos voltál.
0: Nagyon köszönöm.
1: Nagyon jól esett a lelkemnek, hogy láthatok muzsikus cigányokat. Nagyon nagy tiszteletben, főműsoridőben, 4 igennel. Hát köszönjük neked ezt az élményt.
0: Hát én köszönjük. Nagyon szépen köszönöm, hogy lehetőségünk volt nekünk ott lenni. Szívből köszönöm. Nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik láttak. Nagyon szépen köszönöm azt a sok üzenetet, a pozitívat, amit küldtek, a negatívat is nagyon szépen köszönöm. Mindent köszönök. Hálával.
1: Én meg köszönöm, hogy itt voltál, és akkor meglátjuk a jövőten, hogyan alakul majd még ez a műsor, és lesz egy hatalmas buli december 6-án, vasárnap, csinálunk egy romaszalon karácsony, remélem itt leszel, Puka Károlyjal együtt.
0: Itt leszünk mind a ketten, ígérem.
1: Köszönöm.
0: Alig várjuk.
1: Köszönöm, hogy itt
0: voltál. Köszönjük a meghívást. Jó éjszakát.
2: 100.3 Rádiódi.
3: Vója tu menge!

szeme, tengerkék a szeme az én babámnak. Úgy néz bele, ellenállni nem tudok a varázsnak. Kuncut betyár, tudja jól, hogy egyre jobban imádom. Kólya madár, miért is hoztad ilyen szépnek a párom? Kuncut betyár, tudja jól, hogy egyre jobban imádom. Kólya madár, miért is hoztad ilyen szépnek a párom? Szőke haja, angyal szőke haja.

én is. Rádió Dick. Rádió Dick.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Lakatos Pál, a roma származású magyar ökölvívó életútja és sikerei. Lakatos Pál a magyar ökölvívás egyik kiemelkedő alakja, aki hosszú éveken keresztül képviselte hazánkat a hazai és nemzetközi versenyeken. 1968. június 7-én született Vásárosnaményban. Pályafutása során a legkisebb súlycsoportban, a 48 kg-os kis légsúlyban versenyzett, ahol rendkívüli gyorsaságával, technikai tudásával és kitartásával vált ismerté. 13-szoros magyar bajnokként tartják számon, és több mint egy évtizeden keresztül a nemzetközi ökölvívás élmezőnyéhez tartozott. Lakatos Pál fiatalon, mindössze 14 éves korában került a budapesti Honvédhoz, ahol elkezdhette komolyabb sportolói pályafutását. Később a vasas ökölvívója lett, és itt érte el pályafutásának legjelentősebb eredményeit. A versenysport már fiatalon nagyfokú fegyelmet követelt tőle. A rendszeres edzések, a súlycsoportjának megfelelő testsúly fenntartása és a versenyekre való felkészülés mindennapjainak fontos részévé váltak. Az ökölvívásban nem elegendő az erő vagy a bátorság, a sikerhez gyors reakciókra, jó helyzet felismerésre, pontos ütés kombinációkra és kiváló állóképességre is szükség van. Lakatos Pál eredményei azt mutatják, hogy ezekben a képességekben hosszú időn keresztül magas színvonalon teljesített. Lakatos Pál 1990-ben érte el egyik fontos hazai sikerét, amikor megnyerte a magyar ökölvívó bajnokságot. A versenyen legyőzte Isaszegi Róbertet, az olimpiai bronzérmes magyar ökörvívót. Ez a győzelem különösen jelentős volt, hiszen Isaszegi már komoly nemzetközi eredményekkel rendelkezett. Lakatos Pál számára ez a siker azt jelentette, hogy a hazai mezőny egyik legjobb versenyzőjévé lépett elő. Az országos bajnoki cím megszerzése után a nemzetközi versenyeken is egyre komolyabb feladatok vártak rá. A következő években számos alkalommal bizonyította, hogy képes felvenni a versenyt Európa legjobb ökölvívóival. Magyar bajnoki címeit hosszú éveken keresztül gyűjtötte. Az eredményessége nem egyetlen kiugró teljesítménynek köszönhető, hanem annak, hogy a tartósan magyar élmezőnyben tudott maradni. A sportban különösen nehéz éveken keresztül ugyanabban a súlycsoportban a legjobbak között szerepelni, hiszen folyamatosan új ellenfelek jelennek meg, és minden versenyző igyekszik megtalálni a másik gyenge pontjait. Lakatos Pál mégis képes volt újra és újra bizonyítani felkészültségét. A nemzetközi versenyeken jelentős sikereket ért el. 1991-ben Göteborgban bronzérmet szerzett az ökölvívó Európa bajnokságon. Ez volt az első felnőtt európai bajnoki érme, amely fontos mérföldkőnek számított pályafutásában. 1993-ban a törökországi Bursában rendezett Európa bajnokságon döntőbe jutott, ahol ezüstérmet nyert.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
1: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Mai vendégem Banyák József, zongorista, zeneszerző és tanár. Nem először jársz már itt nálunk, úgyhogy elsősorban most nem is a művészi kiteljesedésedről, illetve a szakmai életedről szeretnénk beszélgetni, hanem az új lemezedről, amelynek a címe Vendéglátó. Mi a története a Bohóc dalnak, vagy a Valaki kell nekem is?
2: A Bohóc dalnak az a története, ez egy 1942-ben bemutatott Szerelmi Láz című fekete-fehér magyar romantikus vígjátékból származik, be Dajka Margit énekelt ezt a dalt, és ez amióta én meghallgattam, nem is tudom, évekkel ezelőtt ezt a dalt, de azóta egyik kedvenc dalom lett, mert van szövege van, és van zenéje, szerintem kegyetlen, és kár, hogy már nem írnak ilyen dalokat. Én nem tudom.
1: Ne is mond.
2: Kéne. Olyan szövege van, ugye, hogy az egyik ember gazdag, az övé minden kincs, van palotája, aranyszobája, de boldogsága nincs. A másik ember boldog, az övé minden dal, viszont a végén meg az jön ki, ő viszont éjjel hal. Az lesz a szövege majd. Szóval nagyon nagy szöveg, és óriási szöveg, és óriási zene. És ezt ugye szerettem volna mindenféleképp főzongorázni lemezre.

0: valaki kell nekem is. Ennek mi a története?
1: Igen, a valaki kell nekem is. Valami mindegyikre elmondhatom, ezek a kedvenc dalai. Ez egy régi magyar dal, ami egyébként érdekes, mert nem is az eredeti dalról ismertem meg legelőször, hanem a Váradi Roma Cafétól. Aha. Én a Váradi Roma Café lemezen hallottam még évekkel ezelőtt, és már elsőre, fú, gondolom, milyen jó. Hát, hogy ők játsszák, az is nagyon, ugye persze, nem szeretem őket. És de az egész szöveg, a dallama, szóval ezt a dalt azóta nagyon szeretem. Szeretem játszani is.
2: És rendszeresen játszom.
1: És rendszeresen ezt játszom, igen, igen.

0: a februári szerelem?
1: Hát a februári szerelem meg ugye szerettem volna lemezre játszani mindenféleképp egy ifjabb Járóka Sándortalt. Ugye ifjabb Járóka Sándor nekem egyik zenei példaképem, ugye nem kell róla mit mondani, zseni. Szóval zeneileg olyan lélek, ami az ő játékában volt, nem igazán tudok sok embert mondani. És egy óriási zenei példakép. És hát ami zenéket megírt, ugye többet is írt, és azok közül szerettem volna egyet választani a lemezre, és akkor így esett választás a februári szerelemre.

0: Engem nem lehet elfelejteni, ha jól emlékszem, Zalatnai Sarolta énekelte.
1: Igen, ez nagyon régi dal már ez is.
0: Nekem legalábbis vele van a fülemben.
1: Igen, most az eredeti kitő van.

teleket. És én először nem találtam úgy, hogy rajta kéne, hogy legyen, hogy mondjam. Nem válogattam be. Uh-huh. És aztán bekerült, ez egy vidámabb hangvételű dal egyébként a lemezen, és szerintem ez most is színesíti a lemezt ezzel, hogy ez ilyen kis tempósabb, kis vidámabb dal, és nagyon szeretem.

0: egy album, egy CD esetében mindig nagyon fontos, hogy milyen sorrendben vannak ezek
1: igen,
0: a dalok.
1: Igen.
0: Na most az a helyzet, hogyha az ember Spotify-t hallgat, akkor általában, vagy bármilyen zene megosztót,
1: igen,
0: akkor általában egy-egy dalt meghallgat egy albumról, vagy inkább csak egyet, mert beválogatja esetleg az algoritmus, és akkor utána megyünk is tovább.
1: Igen.
0: De ritkán ül le az ember, hogy akkor most végighallgat egy teljes albumot, főleg a zene megosztókon.
1: Igen.
0: De
1: igen,
0: azért nyilván nálad azért fontos volt, hogy milyen sorrendben van.
1: Fontos ezek volt, igen, meg jól mondod ezt az egész albumot végighallgatni dolgot, mert pont ezért nem akartam ilyen, mert fővettem 3 órás anyagot kb. Vagy 4, nem tudom, de egész nap ugye nagyon sok dalt fővettem, és szerettem volna ilyen 40-50 perc közé besűríteni a lemez, úgyhogy ne legyen ilyen nagyon hosszú, és a sorrendet úgy alakítottam össze, hogy a legelső dal, ami ugye van a lemezen, a Kicsi gyere velem rózsát szedni, és együtt játszom a Levél apukához című dallal, ez két okból is ez lett az első dal a lemezen. Az egyik az, hogy benne van a Levél apukájához című dal, uh-huh, az a második dal, és valójában ezzel is zárom majd a lemezt, csak ugye zenekari formációba is énekkel. Uh-huh. Jó, voltam, ez egy jó keretet ad neki.
0: Ez nagyon jó.
1: És a másik az, hogy ez ilyen kis dallamos, kis egyszerű hangvételű játékmódra sikerült, és ez szerintem ilyen jó bevezető a lemeznek.
0: Tehát az ember már az elején akkor
1: az elején ilyen kis hangulatba kerül, még úgymond nem az a úgy fogalmazzak, ilyen bevezetésre szerintem így alkalmas ez a dal így első dalnak, és próbáltam utána úgy tenni a dalokat, hogy azért hangnemek szerint is, ha van egy dúros, akkor jön egy mólos hangnem, stb. Akkor ugye van különböző

0: hangulatú dalok rajta, például Szomorú és a Meseautó, ez egy kis valceres, ilyen kis könnyedebben fogyasztható dal lett, a Szomorú vasárnap az kicsit sötétebb, ugye ez muszáj, azért szerintem ezt a dalt már így játszani, így is szeretem, és amit mondtál, engem nem lehet elfelejteni, ez ilyen kis vidámabbra sikerült, úgyhogy próbáltam úgy, hogy különböző hangulatok legyenek.
1: Tehát, hogy mindenféle oldaladat egy picit bemutatja.
0: Úgymond igen, mert ugye azért a vendéglátózás is arról szól, hogy különböző zenéket játszunk, különböző stílusban, különböző tempóban.
1: Ha egy számot kellene valakinek ajánlani, akkor melyiket ajánlanád legszívesebben? Melyik az a dal, amelyik legjobban magába sűríti a te eszenciádat, személyiségedet?
0: Hát, hogy magába sűríti, azt nem tudom, de amit ajánlanék, hogyha egyet kell választani, hogy tessék, most mondok, amit játsszátok le a rádión, ez egy dalt, akkor lehet a Bohóz dal lenne.
1: Akit érdekel, akkor a CD a zene megosztókon megtalálhatja. Lesz esetleg belőle lemez bemutató, album bemutató, koncert?
0: Igen, ez nagyon jó kérdés. Egyébként nem nagyon gondolkoztam ezen, hogy a lemez készítése közben meg úgy, stb., hogy azon voltam, hogy létrejöjjön valójában most már, és örülök, hogy ez pont a 40. születésnapomra valósult meg. De, hogyha lesz, most nem tudok konkrétot mondani, de hogyha lesz lehetőség, akkor minden bizonyja is, akkor szólni fogok.
1: Milyen utóéletet szánsz az albumnak, a CD-nek?
0: Ez egyik oka az is volt, ugye, a lemezkészítésnek, hogy meg nincs lemezem. És hogy legyen valami, ami ugye az enyém, úgymond. És hogyha most jó nagy szavakat mondok, de ha már nem leszek, meg stb., vagy hogyha már hogy azért meg lehessen hallgatni valahol, vagy stb. Meg jellemző az, tudod, sokszor volt, hogy játszottam koncerten, itt-ottam ott, múltkor például épp említettem Magyar Zeneházát, ugye ott például hát mindenki, kb. Akik ott ültek, így jöttek oda hozzám, hogy vennének lemezt, meg szeretnék otthon hallgatni, nagyon jó élmény volt nekik, és szeretnék otthon meghallgatni a zenét, de ez még nem a mostani koncertem volt, hanem még az alezelőző, amikor még ugye nem volt még lemezem, meg semmi, és akkor nem tudtam mit mondani, és már ez többször előfordult velem, hogy ugye a Four Seasons-be is külföldi vendégek, hogy Spotify, hát hallgatnánk, nagyon tetszett, és nem tudtam nekik mit mondani, hanem. És akkor mondtam, hogy hát nincs, akkor ilyen kicsit ilyen furcsán néztek, hogy miért nincs még. Meg hát nem értették, hogy hát miért nincs lemez egy zenésznek, vagy stb. És ez valójában jogosan mondták, mert szerintem egy zenésznek kell, hogy legyen ő lemeze. És amit mondtál, hogy utóélet, szeretném, hogyha ez egy jó színfolt lenne ebbe a műfajba, ebbe a bálzenei műfajba, meg a szólózongora lemezek között, ez egy ilyen színfolt legyen.
1: Nem csak egy egyszerű színfoltról beszélgetünk, szerintem, ne haragudj, hanem egy igazán hiánypótló CD-ről, albumról, hiszen az ember nem nagyon hall ilyet. Tehát ez egy nagyon speciális előadásmód. Sajnos most már Magyarországon is azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy különleges előadásmód, amit te képviselsz.
0: Na, köszönöm.
1: Azért mondom, hogy sajnos, igen, hiszen maga műfaj kevésbé népszerű manapság.
0: Igen.
1: De nagyon-nagyon-nagyon pozitív és nagyon jó, hogy akkor aki érdeklődik a műfaj iránt, tehát a vendéglátó iránt, az hallgathatja ezen a CD-n keresztül is, hogy milyen volt régen, amikor az ember beült egy kávéházba és hallhatott egy jó vendéglátói zenészt. Kicsit
0: hát
1: olyan,
0: köszönöm,
1: volt, mint amikor nyilván egy jó prímást hallgat az ember.
0: Igen, köszönöm. Hát, hogy... Én valójában én a cigányzenén nőttem föl. Persze. És valójában mindig azt a zenét szerettem volna játszani zongorán. Ez valójában, hogy mindig célom volt, hogy apuékat hallgattam cigányzenekarral, és milyen jó lenne ez zongorán nekem eljárni.
1: Ja, ne is mondd. Nekem milyen... is nagy szívfájdalmam, megmondom őszintén. De a zongora az nem illik bele a cigányzenében,
0: de igen, mégse. Igen. Viszont a magyar slágerek meg igen.
1: Igen, pontosan.
0: És valójában ez a magyar slágerekbe ezt vissza lehet hozni. Uh-huh. Ezt a hangulatot. Uh-huh. Ezt a cigányzenés hangulatot beletenni zongorával, mert ugye a magyar slágerek meg adottak, mert ugye a magyar zene, cigány zene, az valójában egy. Tehát úgy mondjam, hangulatra, nekem az igazi magyar zene, az igazi cigány zene, ugye cigányzenészek játsszák a magyar zenét az étterembe.
1: Így van, így van.
0: Szóval. És ezek a magyar dalok is, ugye, most egy cigány által vannak előadva a zongorán. Ezt is lehetne fogalmazni. És úgy gondolom egyébként, hogy ha menjünk ebbe a cigánságba. Szerintem a cigánság, és ez Szarcsillagatos Béla bácsi mondta, és sose felejtem el, hogy örülni kell a cigánságnak, és tudod, mi Józsi? És mondom, miért? Azt mondja, hát az nekünk az benne van a zenébe is. Akarva akaratlanul. És az ott van. Szóval az identitásunkat nem tudjuk külön választani attól a zenétől, amit játszunk.

0: Na jó, de most elsősorban mi most a magyar cigányoknak arról a részéről beszélgetünk, igen, akik muzsikus cigányok. Tehát igen, ez valójában, igen, ez is egy érdekes kérdés egyébként, hogy ez mennyire jelentős a cigányságon belül. Egyébként nagy kutatók is gyakran említik, hogy tulajdonképpen a zenés cigányok, a muzsikus cigányok, igen, azok valójában a krémjét képezik, az elit osztályát képezik általában a cigányoknak. És ők valóban amiféle, amilyen tradíciót magukba hordoznak, amit nyilván nem az utóbbi évtizedekben, hanem inkább az utóbbi évszázadokban alakítottak ki, igen, az valami annyira speciális dolog, ami csak rájuk jellemző. És hát nyilván ezt szerették a külföldiek régen is, manapság is. Ettől lett híres a cigányzene. Ez egy magyar sajátosság.
1: Hungarikum.
0: Hungarikum.
1: Hát ez pontosan. Így van. Ez így
0: tehát
1: van.
0: A Gulyás és a Puskás mellett a cigányzene.
1: Így van.
0: Még akkor is, ha zongorán van előadva.
1: Így van.
0: És akkor meg főleg, hogyha egy olyan magyar slágert ad elő valaki, mint a Meseautó, vagy ugye bár a Szomorú Vasárnap.
1: Igen. Igen, szerintem ez a két műfaj szorosan egybefügg, a kávéházi cigányzene és a magyar bárzongorázás.
0: Ez egyébként gyakran együtt járt kéz a kézbe régen, hiszen amíg mondjuk az egyik étteremben cigányzenészek voltak az egyik teremben,
1: igen,
0: a másik teremben bárzongoristák voltak.
1: Így van.
0: Apuéknál is ez így volt a Hotel Olimpiában például, ha visszaemlékszem, de akár a 90-es évekre,
1: igen,
0: 80-as évekre.
1: Igen, igen. Igen.
0: Ugye, tehát az nagyon jellemző volt, hogy aki cigányzenét akart hallani, magyar cigányzenét, az akkor a magyaros részben van, de aki pedig inkább a zongorát kedvelte jobban, akkor az a másik teremben.
1: Így van, így van. És ugye, de igen, az esküvőkön is volt ilyen, hogy játszott egy cigányzenekar, akkor mondjuk utána volt egy rész, amikor jött egy jó bárzongorista, vagy netántán még énekelt is jól, akkor énekzongorával még szórakoztatta az embereket. Vagy például most is, hogyha le akarnánk menni ugye egy jó helyre, már nem nagyon. Szóval nagyon ritka, hogy lemenjek. Most lesz például a születésnapom, és ugye október 1-én, amikor jelenik a lemez, és ugye nagyon gondolkoztam, hogy le kéne menni hallgatni jó cigányzenét. Még egy-két helyre tudok menni. És ennyi.
0: Igen.
1: És ennyi. Igen.
0: Én vadászom ezeket a helyeket, meg kell mondanom őszintén, mert Andriskámat, aki most már ugye már 2 éves,
1: igen,
0: szeretném elvinni ezekre a helyekre, hogy megtapasztalja.
1: Meg amíg lehet.
0: Minél többet. Pontosan.
1: Meg amíg lehet. Lehet. Hát ki tudja, hogy meddig lehet.
0: Hát ne is mond. Úgyhogy én nagyon aggódom, hogy
1: igen,
0: hogy fog felnőni.
1: Azt elhiszem. Igen. Igen.
0: Egy picit térjünk rá még mindig a CD-nek, az albumnak az utóéletére. Hiszen az egy dolog, hogy egy zenész, egy muzsikus felvesz valamit. Ez valahogy a szakmájából adódik. Talán ez a legkönnyebb része, de utána jön az, hogy mi a helyzet például a marketinggel, ami nagyon fontos manapság.
1: Hú, hát ne is mondd,
0: segít neked ebben valaki, esetleg a mesterséges intelligencia, vagy valami tanácsadó?
1: Nem, az igazság, hogy őszintén megmondom, ez a lemez nem ilyen célból jön létre. Szóval ez jobban ilyen, de igazad van, igazad van.
0: Egy CD pontosan ebből a célból jön létre.
1: De igazad van, szóval ezen a téren nekem kéne erősödnöm, sőt, nagyon kéne erősödni marketing téren. Szóval én egyelőre most örülök, hogy bárki hozzáférhet majd, ugye online a lemez, ez bárki hallgathatja, és remélem, hogy jók lesznek. Most én a visszajelzésekre vagyok nagyon kíváncsi. Főleg ugye közvetlen ismerősöktől, zenészektől, mert ezt még nem jól hallotta senki. Uh-huh. Szóval, de ez a marketing kérdés, jó kérdés.
0: De valójában, amit most létrehoztál, ez, hát őszinte leszek, tehát ez elsősorban nem a szakmának szól, hanem a nagy közönségnek. Sőt, nem is biztos, hogy csak magyar közönséget kell ilyenkor megcélozni,
1: igen,
0: hanem tényleg a világon bárki elérhető. A világon bárki meghallgathatja a közösségi,
1: igen,
0: oldalakon, a megosztó oldalakon.
1: Igen.
0: Tehát ezért is kérdezem, hogy milyen terved van arra, hogy megszólítsd a külföldi közönséget is, hiszen nekem az a tapasztalatom sajnos, hogyha az ember nem tesz mögé valamiféle marketinget, akkor hiába van fönt akár egy ilyen nagy megosztón is, valahogy nincs meg az a fajta hallgatottsága,
1: igen,
0: amit
1: igen,
0: remél
1: igen,
0: tőle az ember.
1: Igen, tudod? Tudom, miről beszélsz, van nagyon sok jó barátom közeli ismer, akikkel játszok együtt, hogy például csinálnak TikTokon videókat, és akkor nap-nap töltenek fel videókat, és ez nagyon megy. Szóval most valahogy ilyen világ van,
0: igen,
1: és már többször mondták, hogy ezt el kéne kezdeni, zongorázzak ilyen kis videókat, följe híres dalokat, uh-huh, meg stb. Igen, lehet, hogy fog ilyen lenni. Szóval lehet, hogy...
0: tehát, hogy azért mi már ebben nőttünk fel, én azt kell, hogy mondjam. Igen. Tehát, hogy igen. Mi az a generáció vagyunk, akik simán használjuk ezeket.
1: Igen.
0: Habár még azért érezzük a régi világnak a tradícióját.
1: Igen,
0: az
1: igaz, én ilyen retro beállítottságú vagyok. Uh-huh. Én zenében, sok mindenben, de igazad van. Szóval erre oda kéne figyelnem. Erre a marketing, meg stb. Dologra. De én annak már örülni fogok egyébként, nagyon, hogyha ebből a lemezből származik fellépés. Uh-huh. Én Álisnek egyébként azt elmondhatom, hogy én nekem ugye nincs menedzser, vagy nincs, aki intézi a koncerteket, stb. De viszont az egyik koncertből, vagy az egyik muzsikálásból mindig jött egy másik. És akkor mindig itt játszottam, akkor utána szóltak amott, hogyha elmentem mondjuk egy versenyre játszani, akkor utána elkezdtem muzsikálni itt, ott, amott, és mindig adódott. Azért ez is mondtam, hogy Isten nélkül ez nem lehetne, és én is hiszem azt, hogy nekem ő segít, és idáig is mindig játszottam, és volt lehetőségem itt-ott előadni.
0: De aki most szeretné meghallgatni a legújabb lemezedet, az megtalálja a zenemegosztókon, méghozzá Vendéglátó címmel.
1: Igen, igen.
0: Köszönöm szépen Banyák Józsefnek, hogy itt voltál velem.
2: Önök a Rádió Dék FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották, és benne a mai szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki András. A viszonthallásra.
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100,3 Rádió Díkben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.
4: Rádió Dík.
5: Penas tu menge.
3: Romákról nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Nyilvános magyarázatot vár Orbán Viktortól az aranykonvoj ügyében Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Facebook bejegyzésében arra szólította fel a volt miniszterelnököt, hogy tisztázza, adott-e utasítást a szállítmány feltartóztatására. A tárca vezető szerint tisztázni kell, honnan érkezett a döntés. Az ügyben eddig 5 gyanúsítottat hallgattak ki, köztük a terrorelhárítás központ egykori vezetőjét, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezető és 3 rendőrt. Olyan kora gyermekkori módszertani központ felállításán gondolkodik az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kora gyermekkori jólétért felelős államtitkára, amelyben külön területenként jelenne meg az óvoda, a bölcsöde és a kora gyermekkori ellátási utak fejlesztése, mondta a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár. Kereki Judit az óvodák országos közössége konferenciáján fontosnak nevezte, hogy egységes jogszabálya legyen a gyermekkori és kora gyermekkori szolgáltatásoknak. Több mint 300 000-en töltötték ki a kormány honlapján a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter budapesti kormányzati sajtótájékoztatóján. Kiemelte, a magyarok támogatják, hogy szigorítások történjenek, és fokozottan védjék a közlekedőket. Az eredményeket részletezve a tárcavezető közölte, azzal, hogy az illegális utcai versenyzés akár szabadságvesztéssel is büntethető legyen, a kitöltők több mint 96%-a részben vagy teljes mértékben egyetértett. Az extrém gyors hajtás kapcsán azt, hogy szigorú büntetést kapjon, aki súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetet okoz, 86% támogatta. A jármű elkobzás pedig 85%-os támogatást kapott a kérdőíven. A talajjavítás érdekében nem szállítják el a kivágott fákat, levágott gajakat és a zöld hulladékot a fővárosi parkokból, jelentette be Budapest főpolgármestere Facebook oldalára pénteken feltöltött videójában. Karácsony Gergely arról beszélt, hogy úgynevezett televényeket alakítanak ki a városban, azaz a zöld hulladékot a parkokban hagyják, hogy az komposztálódva javítsa a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni. A budapesti regionális nyomozóügyészség kezdeményezte annak a 2 férfinak a letartóztatását, akik titkos szolgának, illetve rendőröknek kiadva magukat próbáltak meg 2 milliárd forintot kizsarolni egy férfitól, írja a Blick. Az ügy elsőrendű gyanúsítottja magát a titkos szolgálat munkatársának adta ki és közölte, tudomása van a sértett ellen indult eljárásokról. Felajánlotta, hogy 2 milliárd forint ellenében eléri, hogy az ügyek süllyesztőbe kerüljenek. A nyomozóügyészségek a bűnügyi ellátó taktikai egységével, a Nemzeti Védelmi Szolgálattal és a Készenléti Rendőrséggel együtt működve fogták el a gyanúsítottakat.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
0: A Rádió Dik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. július 21-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Tabányi Antal hegedű művész a mai vendégem, aki mesél nekünk a sikereiről, a gyökereiről és a szakma kihívásairól. Tartsanak velünk ma este is. Köszönöm szépen, Tóni, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
4: Nem volt egyszerű veled időpontot egyeztetni, ami egy nagyszerű dolog, hiszen nagyon elfoglalt vagy mostanában, sok projektben veszel részt. Mesélj egy kicsit nekünk, hogy mire készültök mostanában.
5: Mostanában egy nagyon-nagyon elfoglalt vagyok, aminek nagyon örülök is. Hát mondjuk a feleségem az nem biztos, hogy annyira örül ennek. Fesztivál Akadémiát mi nyitjuk meg a Concerto Budapest Szimfonikus Zenekarral. Közben hétvégén lesz egy kvartett koncertünk, amire gőzerővel készülünk. Fantasztikus műsorok lesznek. Akkor május végén játszom a Vivaldi 4 évszakot a belvárosi Szent Mihály templomban, és úgy néz ki, hogy augusztusban egy ázsiai turnén tudunk részt venni, Mágoz után, barátommal.
4: Hát akkor tényleg igen elfoglalt vagy mostanában. Tehát nyáron ilyenkor a zenészeknek több a dolguk egyébként?
5: Igazából ez egy nagyon változó, mert igazából a nagy zenekaroknak az évadja az ugye szeptembertől június, július eleje, vége, kinek, melyik zenekarnak hogy. Igazából aztán nyáron vannak ugye a fesztiválok, különböző koncertek, de azért van pihenés is. Hát most nekem nincs, de most elég keményen dolgozunk.
4: De azért beszoktatok iktatni remélhetőleg egy kis nyaralást, meg hasonlókat, ha ebben az időszakban most éppen nem is jön össze.
5: Igen, igen, mindenképpen lesz még nyaralás, volt is már egy pici, remélem, hogy még lesz, így szeptember 5 lesz egy pár napunk. Nagyon dús a mostani nyár, de örülünk is neki, mondom, otthon annyira nem, de örülünk is neki, mert addig jó még van mit csinálni egy művésznek, zenésznek.
4: De én azt gondolom, hogy a feleséged megérti, hiszen ő is hegedű művész. Így azért van. Említsük meg őt is.
5: Így van. Ő is hegedű művész, igen, együtt dolgozunk a Koncertó Budapest Szimfonikus Zenekarban, Lakatos Enikővel, így van.
4: És milyen érzés egyébként, hogyha egy házaspár együtt dolgozik? Ennek van nyilván pozitív és esetlegesen negatív hozadéka is.
5: Hát sokan féltettek minket ettől, hogy ez hogy lesz, meg mint lesz.
4: Aha.
5: Nálunk ez annyira természetes, hogy szinte, mintha mindig is így lett volna, és gyakorlatilag minket ez teljesen kiegészít, vagy hogy most mondjam, gyakorlatilag mi ott élünk, tehát ott ismerkedtünk meg igazából. Nálunk ez a természetes, hogy együtt dolgozunk, együtt muzsikálunk.
4: Nyilván én zongoristaként egy kicsit másként voltam vele, de hát azért a vonósok. Közös pont a zenekarozás.
5: Igen, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos dolog a zenekar. Több zeneszerzőt sokkal mélyebben megismer az ember, mint előtte az iskolában, amikor csak a szóló darabokkal foglalkozott az ember, mert sokkal behatóbban is mélyebben meg lehet ismerni zeneszerzőket, akiknek a műveivel sokkal szervesebben foglalkozik az ember, és az óriási tanulság benne ugye, hogy a karmesterek, ahogy ő tanítják, vagy például ezek a rendkívül nagyszerű szólisták, akikkel mi szoktunk játszani, és akkor az óriási tanulság, hogy többször eljátsszuk azt, ugyanazt a művet sokféle szólistával, sokféle emberrel, és ebből az ember nagyon sokat tud tanulni, úgy gondolom.
4: Melyik áll hozzád közelebb, a zenekari játék, a kamaramuzsikálás, vagy a szóló? A kamara muzsikálás alatt értem itt például a kvártetet is, hiszen abban is játszol.
5: Igen, ez egy elég nehéz kérdés, de most azt tudnám rá mondani, hogy szerintem így komplett a dolog, mert gyakorlatilag az egyik kiegészíti a másikat. Úgy gondolom, mert a zenekari játék kis óriási hasznot hoz. Ugye a kvártett természetesen kamarazenél, és az is rendkívül hasznos, és a szóló pedig az is szerintem nagyon fontos egy zenésznek, hogy valamilyen szempontból visszacsekkolja magát, hogy gyakorlatilag, hogy hol is tartunk, hol is tart a képességeiben és az előadás módjában. Tehát, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy mind a hármat az ember tudja csinálni, ez nem kevés áldozattal jár, de szerintem így kerek egész.
4: Nyilván ebből a szóló a legnehezebb, hiszen arra iszonyatos mennyiségű gyakorlási időt kell befektetni, hogy az megfelelő minőségben szólaljon meg. Jó, persze nem mindenkinek, de azért ebben legtöbben azért így vagyunk ezzel a kérdéssel.
5: Igen, bár azt tudom mondani, hogy igazadban teljesen egyetértek, viszont van egy olyan dolog is, hogy a kamara koncert az viszont más szempontból nehéz, tehát több embert egyeztetni, tehát egy ilyen zsúfolt hetekben, hónapokban, programban, tehát nagyon nehéz, hogy a próbákat ott viszont az, ami nehézséget okoz.
4: És talán nagyobb felelősség is, hiszen ha az ember elrontja mondjuk, ami nyilván azért ritkán adódik, de azért mégis előfordul, hiszen emberek vagyunk, akkor a másik produkcióját is ezzel valahogy lehúzzuk.
5: Így van, teljesen így van. Ott inkább nagyobb a felelősség. Tehát, hogy nekem például ez a mostani szombati koncert, ez nekem nagyobb felelősség, mint hogyha bármilyen darabbal egyedül állnék ki, mert a többiek munkája is a meg ugye hát összetettebb dolog egy kvartett, tehát hogy az ott minden apró részlet, egymással való kommunikáció, beszélgetés, egymásra reagálás az rendkívül fontos. Az ember sokkal egyszerűbben fókuszál csak saját magára, mint másik 3-4, akár 5 emberre.
4: Én általában dúóban szoktam játszani, főként futbolistákkal mostanában. De egy kvártett nyilván egészen más abból a szempontból, hogy ott a 4 különböző egyenrangú szólamot azt úgy egyeztesse az ember, meg úgy fedezze föl tulajdonképpen a másiknak is a játékában, hogy azok egy egységes egészet alkossanak.
5: Igen, erre valók az ugye a próbák, hogy ezekre a dolgokra teljesen fény derüljön, és egymás szólamát minél jobban ismerjük, annál jobban fogjuk tudni talán a darabot. Uh-huh. Hát ebben nagyon sokat tudtunk, hál' Istennek, mind a 4-en tanulni a mesterünktől, aki ugye a Concerto Budapest szimfonikus zenekarnak a zenéigazgatója, Keller Andrástól, uh-huh. aki ugye a világhírű Keller Quartetnek a primáriusa. Szóval, hogy ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy mi egymás szólamát, utána pedig jönnének azok, hogy egymás érzéseit, egymás hangulatait reagálni, átvenni. Hát erről szólna igazából gyors összefoglalásban a kamaramuzsika.
4: És mondjuk általában hogyan szokott lenni, hogyha mondjuk az ember játszik egy kvártetben, tehát egy 4 tagú kis zenekarban, kamara együttesben mondjuk így, akkor mennyire szükséges hozzá, hogy ismerjétek egymásnak a lélegzetvételét akár, vagy hogy mennyire szükséges ez a közeli kapcsolat a zenészek között?
5: Én nagyon fontosnak tartom az emberi kapcsolatokat. Szerintem, hogyha emberek jól kapcsolatban vannak, akkor szerintem nagyobb esély van arra, hogy jó koncertet is tudnak adni. Uh-huh. Nekünk ebben szerencsénk van, mert most a mostani koncerten mind a 4-en, tehát a Concerto Budapest tagjai vagyunk. Román Mikola második hegedű, ez szombaton. Mekis Janka a brácsa művész, és Migróci Tamás a cselló művész. Tehát mi mind a 4-en együtt dolgozunk, és mi hál' Istennek nagyon jó barátságot is ápolunk. Uh-huh. Gyakorlatilag nem most, hanem már elég régen, úgyhogy nekünk így szerencsésebb az a helyzet. Én nagyon szeretek velük játszani, rendkívül profik és nagyszerű muzsikusok, tehát mi így nagyon ismerjük egymást. Behatóan ismerjük egymás életét, egymás gondolatait, és ugye hát együtt töltjük a mindennapjainkat.
4: Gondolom, akkor sokat jártuk turnézni például a Concerto Budapest keretében is.
5: Sokat volt úgy, hogy sokat jártunk. Mostanában nincs annyi turné, itthon sokkal többet játszunk, meg most már járunk sokat vidékre is koncertet adni, de azért vannak természetesen turnék. Ott az mindig nagyon jót tesz, mert én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen csapatépítő dolog is, és annál nagyobb büszkeség szerintem nincs egy muzsikusnak, amikor képviselheti az országát, és elviheti a magyar zenei kultúrát külföldre, akkor az ember egy kicsit olyan, be is hát legalábbis ilyen máshogy megy ki a színpadra, hogy most ennek még nagyobb talán a tétje.
4: Azért a Concerto Budapest Keller András vezetésével egy kiváló zenekar, ezt mondjuk meg, tehát az ország egyik legnagyszerűbb zenekara, és arra lennék kíváncsi, hogy milyen érzés egy ilyen zenekarban játszani, ahol tényleg egyik művész kiválóbb, mint a másik. Tehát válogatott emberek vannak egy ilyen együttesben, zenekarban.
5: Köszönöm szépen a többiek nevében is. Nagyon megtisztelő. Nagyon vegyes, ugye, mert ennyi embert nagyon nehéz összetartani hangulatban, minden téren, de elég kemények a próbák, ami néha jó, néha nem, de inkább hasznos, és én úgy vagyok vele, meg olyan mestereim, olyan tanáraim voltak, akik keményen fogtak, és én minden is nagyon hálás vagyok nekik, mert én azt gondolom, hogy csak a tiszta, egyenes úton lehet, őszinte úton lehet eljutni olyan eredményhez, amire az ember talán büszke tud lenni. Mert vannak olyanok, nem csak Magyarországon, tehát van mindenhol, vannak olyanok, akik tehát, hogy ilyen nagyon tisztelettudóan, intelligensen túllépnek dolgokon. Én nem tartom azt annyira jónak, vannak ilyen karmesterek, a nagyvilágban játszottam ilyenekkel is. Persze, nagyszerű emberek és nagyszerű karmesterek voltak, de a magyarul abból a zenekarból, éppen abból a csapatból sokkal, de sokkal többet is ki lehetett volna hozni, uh-huh. hogyha jó, igen, hogyha keményebb, de viszont ugye ez nem mindenkinek jön be, nem mindenki olyan elfogadó, nem mindenki szereti ezt az egyenes, őszinte beszédet vagy kritikát fogadni. Én olyan ember vagyok, aki elfogadja a kollégáktól is, és főleg a nagymesterektől pedig pláne.
6: Igen, hogyha egy nagymester mondja nekünk a kritikát, akkor azt tényleg meg kell fogadni, és azon javítani érdemes. De viszont a másik oldala, hogy a zenész az egy érzékeny lélek. Valóban meg tud sértődni. Nagyon nehéz nyilván megtalálni az egyensúlyt egy karmesternek, akinek tulajdonképpen pontosan ez a feladata, hogy tanítsa valahol a zenekarnak a zenészeit, és nem csak, hogy tanítsa, hanem betanítsa az ő gondolatait, amivel aztán azonosulni tud a zenekar.
5: Igen, ezt a balanszot nagyon nehéz fenntartani, de úgy gondolom, hogy nálunk ez megvan, ez a balansz. Uh-huh. Néha vannak eltérések, de mondom, tehát az eredmény az azért kárpótol minket, szerintem a koncert eredmény meg a siker az mindig kárpótolja a kemény munkát.
6: Uh-huh. És mennyit készültök mondjuk egy koncertre, egy átlagos koncertre?
5: Általában 4-5 nap próba van, és utána van belőle 1 vagy 2 koncert. Uh-huh. Ezek elég hosszú próbák szoktak lenni, és akkor 4-5 nap vagy a Művészetek Palotájában, Zeneakadémia, Vigadó, BMC, sok helyen.
6: De azért az a 4-5 nap az nyilván nem úgy 4-5 nap, hiszen azért neked mondjuk lehet, hogy otthon is még gyakorolni kell erre pluszban, hogyha esetleg hát, valami olyan
5: nehezebb. Ez természetes, tehát hogy készülés nélkül oda nem jó bemenni. Nem ajánlatos. Oda nem.
6: Nyilván kellemetlen akkor a kollégák előtt is, nem csak a karmester előtt.
5: Hát igen, kellemetlen, mert ugye a mi mesterünk az András, a Keller András, ugye az egy hegedűművész, tehát hogy a nálunk a hegedűsöknek, tehát a bonosoknak természetesen egyben, de ott nincs olyasmi, hogy nem készülünk, tehát ott olyan nincs. Ilyen,
6: ez elképzelhetetlen.
5: Gyakorlatilag igen. Aha. Jó, néha biztos előfordul, de nem. Tehát ő rögtön tudja, hogy...
6: És akkor hogy zajlik egy próba? Bementek, és akkor nyilván már mindenki tudja a saját kis szólamát, na, tehát mit kell még próbálni ezen?
5: Hát az együttjátékot teljesen elsajátítani, az adott zeneműnek a stílusát, a hangulatát, és ugye hát a pontosságát, és gyakorlatilag ez úgy zajlik, hogy először mindig van egy szólampróbánk, ugye szekciópróbák, minden szólam külön.
6: Tehát te az első szólamba vagy.
5: Igen, akkor az első hegedűben vagyok, igen.
6: Első hegedűben vagy. Tehát igen. Akkor neked külön van egy próbád mondjuk a te igen, csapatoddal. Mondjuk
5: így van, az első hegedű külön. Második
6: hány ember?
5: 12 általában. Uh-huh. Attól függ, hogy mi a műsor.
6: Igen.
5: Minden szólam külön teremben vonul, és akkor az adott szólamvezetőkkel teljesen átvésülik az egész darabot, és akkor utána pedig, másnap pedig már az Andrással. Van egy vonos próba, az egyik felének a próba, az egyik fele a próbának az egy vonos próba, és utána jönnek a fúvosok. És utána van csak tutti.
6: Uh-huh. Tehát, hogy akkor részekből áll össze.
5: Igen, nálunk nagyon felépített ez a dolog, igen.
6: Aha.
5: És ez nálunk majdnem mindig így is van.
6: Ez általában jellemző a zenekari próbákra, vagy csak nálatok? Ez egy ilyen tipikus?
5: Én úgy tudom, hogy ez nálunk van így. Biztos, hogy vannak ilyen hetek máshol is, vagy ilyen programok, adott program, de nálunk tehát a nagy részt az évadnak az így zajlik, tehát hogy nagyon felépített szólampróba, vonós próba, aztán a tutti, és utána majd jön az adott szólista, aki éppen a versenyművet játszott.
6: És akkor ilyenkor nyilván, hogyha egy Beethoven szimfóniát játszotok, akkor meg kell ismerkedni a zeneszerző életével, amit már nyilván tudtok, de hát azért mégiscsak be kell valahogy illeszteni az életműbe, valahogy meg kell szólalni a zeneszerző stílus jegyeinek.
5: Hát igen. Erről az András gondoskodik, hogy minden egyes pontján megismerjük a darabnak, és a legmélyre leássunk. Én nekem ez rendkívül tetszik is, és nagyon közel áll hozzám. És tehát a legkisebb apró részletektől kezdve a legnagyobb adagokig, ahogy szoktam mondani, próbáljuk a darabot, és próbáljuk kihozni belőle természetesen a maximumot, ami ugye nem egyszerű, ez egy nehéz folyamat, de csak ezen a minőségen érdemes.

0: elvégzi az iskolát, és utána szembesül vele, hogy ebből nem igazán lesz csak szóló karrier, vagy egyáltalán nem lesz belőle szóló karrier, és rendkívül attól függetlenül, hogy rendkívül mondjuk, tudom, jól játszik, és nagyszerű a hangszerén, attól függetlenül nagyon nehezen tudnak sokan beilleszkedni zenekarban, és egy teljesen másik világba csöppen bele. Tehát annak is megvan a saját maga nehézsége, hogy 12-en ugyanazt játszunk, ennyi egyfolytában alkalmazkodni ennyi emberhez, közben egy karmestert is nézni, aki éppen egy pillanatra vagy egy század másodperc alatt megáll, akkor te is megállsz, tehát hogy gyakorlatilag nagyon-nagyon sokkal többet kéne szerintem ebből a dologgal foglalkozni az iskolában, mert ez kevés volt szerintem, amikor mi jártunk akkor is, és ez külföldön nagyon sok példa van rá, hogy ők, náluk az a világszínvonalú zenekarok, tehát azok nem hiába. Tehát ott nagyon-nagyon nagy előmunkák, tehát az utánpótlást rendkívüli módon nevelik, tehát hogy a zenekari játéknak a csinyát-bínyát már kisebb korban is érdemes lenne elsajátítani a zenész palántáknak, vagy akár a konzisok, konzervatóriumban járóknak, vagy a főiskolára éppen járóknak, mert rendkívül hasznos, és egyszer a Kocsi Zoltán mondta ezt nekünk, hogy sokszor behatóbb, meg szerteágazóbb munkát végez az ember egy zenekarral, vagy egy zenekarban, mint egyedül, mert akkor sokszor sok ember a saját maga képére formál egy darabot, és akkor azt mondja, hogy egy szólista, hogy én ezt így gondolom. Most persze ez nagyon relatív, amit mondok, tudom, de szóval, hogy ott nagyon sok az alkalmazkodás, és nagyon sok a szerteágazó probléma, amit meg kell oldani, és a reakciókészségektől, hogy ez egy nagyon összetett munka, magyarul. És erre nevelik nagyon sok külföldön, nagyon sok példa van rá, ahol nevelik a fiatalokat már erre, és bocsánat, hogyha valaki erre nevelődik, ettől még lehet akármilyen szólista is. Tehát, hogy ez csak előny lehet. Tehát ebből semmilyen hátránya szerintem nem lehet senkinek.
1: Nagy zenekarok karmestereit időnként halljuk panaszkodni, hogy az utánpótlás az már nem olyan, mint régen. Tehát, hogy többet várnak el mondjuk egy olyan művésztől, aki kikerül a Zeneakadémiáról. Hiszen amiről te is beszéltél, hogy nem biztos, hogy erre készítik fel. Neked milyen tapasztalatod van? Tehát akik jelentkeznek mondjuk hozzátok a Concerto Budapestbe, azok mennyire felkészültek, főleg a fiatalok?
0: Szerencsés helyzetben vagyunk, mert hozzánk azok a fiatalok, akik nem régen csatlakoztak a zenekarhoz, nagyszerűen a hozzáállásuk, az emberi és a zenei hozzáállásuk is nagyszerű, de tudom, hogy hallom más helyekről, hogy ez nem mindenhol, sajnos nem mindenhol mondható el. Lényegében ez azért, mert tehát nem marad idejük. Tehát, hogy rendkívül sok az óra a Zeneakadémián, rendkívül sok dolgot kell teljesíteni. Nem könnyű dolog ezt elvégezni, és kevesebb idő marad erre, ugye, mert mindenki a saját magával van egy picit elfoglalva, ugye, meg hát ez a rendszer van, és gyakorlatilag nagyon fontos lenne erre időt szakítani, mert ugye a zenészeknek a nagy része, tehát a vonósoknak mondjuk most így, a vonósoknak a nagy része az mondjuk ki, hogy a zenekarban fog játszani, és már csak ezért is, meg ez egy csodálatos műfaj. Én nekem az egyik szerelmem, ugye ez a nagy zenekaros játék, mert ez egy fantasztikus érzés, amikor ott az ember megszólal úgy valami, egyszer együtt lélegzünk, együtt gondoljuk ugyanazt, akkor szerintem az a csapatmunkánál csodálatosabb nagyon nincs.
1: Mondtad, hogy tulajdonképpen néhány napot készültök egy-egy koncertre a zenekarral. De hát ezen kívül te még otthon is gyakorolsz természetesen, és akkor ne felejtsük el azt a mögötted lévő 20-30 évet, amit belefektettél, hiszen hogyha ez nincs meg mondjuk 5-6 éves korodtól kezdve, akkor valószínűleg nem fogsz idáig eljutni. Úgyhogy egy picit kanyarodjunk vissza most a gyökerekhez, hogy honnan érkeztünk el ide, hogy te egy első kategóriás zenekarnak a hegedű művésze lehetsz. Egy picit beszélj nekünk a gyökereidről, honnan indultál el, a családodról.
0: Hát egy zenész családból szállt.

0: származom. A Tabányi család, ugye ez majdnem minden pontja zenészekből áll. Ez egy elég nagy család. Apukám is egy kiváló hegedűs. Igazából ez úgy indult, hogy tőle kezdtem el először tanulni, hegedülni. Ő nekik köszönhetem végül is, hogy zenész lettem. Talán a legnagyobb alapot is, a legtöbb olyan instrukciót, ami egy életre el tud kísérni, azt igazából tőle kaptam. Ő sem volt egy ilyen könnyelmű tanár, de nagyon hálás vagyok, és voltam is érte őtőle. Aztán pedig Kispesten jártam a Jekkel Marika nénihez zenéiskolában hegedülni, tanulni. Ő egy rendkívül nagyszerű, kiváló tanár.
1: Picit még kanyarodjunk vissza, hiszen azért gondolom, hogyha apukád kezdett el veled foglalkozni, akkor az hány éves korodban lehetett? 4-5?
0: Nem, picit később, olyan 6 éves lehettem, amikor elkezdett velem foglalkozni, és akkor azt mondta, hogy ad neki egy bizonyos időt, és akkor meglátjuk, hogy tehetséges vagyok-e vagy sem. De rendkívül nagyszerű módszerekkel tanított az alapokat nekem. De természetesen ez annyira egyértelmű volt, hogy zenész leszek, mert ugye hallottam egész nap, hogy gyakorol az ő zenekarával, próbáltak a nagybátyáimtól, hogy mindenki ebbe a zenébe zsongott, mindenki csinálta, mindenki erről volt híres, erről volt, ezt hallottuk reggeltől estig, szóval bármerre mentünk a család bármelyik pontjában, akkor ez mindenhol vagy a gyakorlás ment, vagy arról volt szó, hogy kinek hol lesz koncertje, mi lesz. Tehát azt tudod, a szokásos, tehát hogy csak ez.
1: Tehát nekünk szokásos, de nem biztos, hogy aki nem egy zenész családban nő fel, annak ez szokásos, ez a kérdés. És ezért is kérdezem ezt, azért mondjuk el, hogy azért több klasszikus zenész, klasszikus művész van a családban.
0: Igen, például az unokaöcsémmel szerencsére együtt játszunk most már több mint szerintem 10 éve a Koncertó Budapestnek, a Tabányi Tiborról van szó, nagy bőgő művész. Igen, és számtalan zenész van a tényleg a családban.
1: Akkor te már úgy mentél zeneiskolába, hogy te tudtál hegedülni valamennyit, gondolom.
0: Igen, tehát valamennyire már tudtam alapvető dolgokat tudtam a hangszeren, de ott kezdtem el igazából ugye a zeneiskolában, és egy fantasztikus tanárhoz kerültem, a Jekkel Marika nénihez, aki tényleg egy ország hírességű tanár, és rendkívül jól tanított, és ennek is nagyon hálás vagyok. Tehát ott Kispesten jártam zeniskolába, aztán onnan egyenesen a Bartók Konziba nyertem felvételt, ahol pedig a Dénes László tanárúrhoz volt szerencsém járni.
1: Ő nagyon közeli kapcsolatban volt a Kovács Dénessel is.
0: Igen, ők nagyon jó barátságot ápoltak, és úgymond a jobb növendékeket, szóval akiket úgy gondolta Laci bácsi, azt a Déneset. Nekünk ez egy óriási szerencsénk volt ebben, hogy ők ilyen kapcsolatban vannak, mert voltak azok a növendékek, akik játszhattak a Kovács Dénesnek, és gyakorlatilag ő, mint hogyha felügyelt volna minket, meg járhattunk hozzá órára, tehát ilyen 14-15 éves korunktól kezdve egészen a felnőtt korunkig, tehát hogy ez egy óriási segítség és egy óriási megtiszteltetés volt hozzá bemenni hegedi órára.
1: Azért azt szögezzük le, hogy a két legnagyszerűbb tanár volt abban az időben a Kovács Dénes és a Dénes László.
0: Igen, mondhatni így is, így van.
1: Tehát akik hozzájártak, azok mind kiemelkedőek voltak.
0: Mondhatjuk így is, így van.
1: Milyen élményeid vannak a Konziból? Azért is kérdezem, mert én sokat gondolkodok rajta mostanában, hogy azért a klasszikus zenészeknek az életpályájukban nagyon-nagyon meghatározó a Konzi, vagyis a zeneművészeti szakgimnázium, már ezt így hívjuk.
0: Igen. Hát az egy nagyon jó kis időszak volt, én kellemesen emlékszek rá vissza. A kemény és szigorú hegedű órák ellenére, ugye nagyon sok ismerős, nagyon sok barátra tercett szert az ember. Azért is emlékszek rá kellemesen, mert ugye annak az időszaknak az ember nagyon sokat köszönhet, mert a mi időnkben azt gondolom, hogy óriási volt a versengés, annak is köszönhető, hogy nagyon sokan voltunk minden osztályban, tehát minden tanszakon nagyon sok ember volt. Szerintem ma már nem ennyi a a létszám, de én akkor is ezt nagyon szerencsésnek tartom, mert gyakorlatilag óriási volt a versengés, az egymással való inspiráció, az olyan inspirálta az embert, hogy fú, ez az ember ezt játsza, fú, az ember már, ő már azt tanulja, ő ebben játszik együtt, fú, ő abban játszik együtt. Tehát, hogy rendkívül inspiráló volt ez a közeg, és szerintem az egyik legjobb iskola a Bartók Konzi. Hát én nagyon szép emlékeket őrzök. Nagyon sokat gyakoroltunk, nagyon sok embert megismertem, aki most is barátom, és akivel talán nagyon sokat játszottam együtt. Ez egy nagyszerű hely, és nagyszerű iskolának tartom tényleg.
1: Nyilván óriási különbség a zeneiskolához képest is, hiszen a zeneiskolában azért ott még mindenki tanulhat, aki esetleg még nem is zenésznek készül, azok is. Tehát ott azért elhagyja az ember azokat a iskolatársait, akik nem feltétlenül gondolják komolyan a szándékukat a jövőben, mondjuk egy zenész pálya felé. De utána, miután az ember bekerül egy szakgimnáziumba, egy zeneművészeti szakgimnáziumba, egy konzervatóriumba, ott azért már mindenki egy irányba megy. Mindenki ugyanazt gondolja, és ez óriási inspirációt jelent.
0: Igen, hát rendkívüli inspiráció tényleg, amikor mindenki ugyanazt a dolgot akarja elérni, mindenkinek ugyanaz a célja, és óriási a versengés és a törekvés a cél érdekében. Egy nagyszerű iskola, nagyszerű emberek voltak ott akkor, és mondom, hogy tényleg, tehát, hogy nagyon sokan voltunk ott is, és szerintem nagyon sok nagyszerű és kiváló muzsikus lett abból a korosztályból, amikor én jártam oda.
1: Hogy tapasztalod, a fiatalok manapság másként állnak a zenéhez, mint régebben?
0: Egy picit igen, vagy nem is annyira picit.
1: Mi lehet a különbség? Mi lehet ennek az oka?
0: Talán az, hogy nem annyira divat zenésznek lenni, mint régen. Talán, hát igazából én is keresem rá az okokat. Aztán a másik, hogy nagyon-nagyon-nagyon elvitte, elviszi a fiatal srácokat, gyerekeket, fiúkat, lányokat az internet, és ugye a sok telefontab, stb. Elektromos kütyük, tehát, hogy nagyon szerte ágazó a figyelmük és a koncentrációjuk, talán ez egy kicsit hátrányos helyzetbe hozza a mindennapokat, meg a tanulást is, de ez nem csak a zenére vonatkozik szerintem, hanem bármire. Talán nem annyira divatos, főleg klasszikus zenésznek lenni, hanem nem tudom, tehát, hogy más zenés stílust jobban előrébb helyeznek, talán a mostani tizentinik vagy tizenévesek. Ez már egy kicsit olyan, hogy szokták mondani, ilyen old school, ezt szokták mondani a tinik, tehát egy kicsit ilyen old school műfaj lett. Nem tudom, de hát, hogy nem, nincs annyi vállalkozó, az biztos, azt hallja az ember azoktól, a kollégáktól, akik tanítanak. Hát, nehéz pálya, biztos, hogy most már sokkal jobban lehet, hogy átlátják a mostani tinik, mint mi akkor. Mi szerelemből, most is szerelemből csináljuk. És lehet, hogy túl nehéznek tartják. Jó, hát tényleg nem egyszerű a zenész vagy a művész élet. Nagyon sok buktató, sok öröm, sok boldogság is van ebben, de nem egyszerű. Tehát tényleg nem egyszerű egy dolog. Talán a könnyű zene jobban mondja őket.
1: Én azt gondolom, hogy amikor mi fiatalak voltunk, 80-as, 90-es években azért már lehetett érezni, hogy a cigány zenéből, amivel még édesapáink foglalkoztak, nem biztos, hogy hosszú távon meg lehet élni, legalábbis akkor még ez látszódott, és talán igazuk is volt. Részben nyilván sokan a generációkból ezért is ment inkább a klasszikus zene felé, illetve hát mindenki klasszikus zenével kezd természetesen, hiszen ez a tanulmányoknak az alapja, de sokan meg is ragadtunk ebben.
0: Igen, tehát az öregebb primások, cigányzenészek szokták azt mondani nekem, hogy tehát ott is nagyon kevés, ott aztán tényleg főleg nagyon kevés az utánpótlás, és hogy amikor osztályunk volt, talán az a korosztály vagy, akik még nálunk egy picit idősebbek, akik először ugye ezen a váltáson átmentek, hogy nem folytatták a családi tradíciót már olyan értelemben, hogy nem a cigányzenét, hanem a klasszikus zenét választottuk, és ők szokták mondani azt, hogy hát ez nagyon hiányzik, ez a generáció a kávéházi cigányzenéből. pontosítsunk, és akkor azért, mert hogy, tehát, hogy mikorosztályunkból lett volna az a fajta utánpótlás, vagy belőlünk lehetett volna azok az emberek, akik ezt tényleg tovább tudják vinni, nem mint hogyha nem lennének most is nagyon tehetséges fiatal primások, nem ezért mondom csak. Tehát, hogy ez a korosztály, ez teljesen kiesett, és talán még az utánunk lépő is. Hát sajnos igen, pedig szerintem erre pedig, ezt nagyon sajnálom, hogy ez a helyzet így van, nem csak azért, mert a mi családunk meg ebből származik, hanem azért, mert tehát Magyarországot gyakorlatilag ezt erről a dologról ismerik. Tehát ez akár sokan jónak vagy rossznak tartják, sajnos ebben nem sok, ez egy tény, tehát ezt az országot erről ismerik.
1: Tehát hozzánk... a cigányzene és a gulyás leves.
0: Így van, figyelj. Hozzánk jön egy nagy világsztár szólista, hál' Istennek, majdnem minden hónapban van ilyen. És amikor el akar menni vacsorázni, akkor kérdeznek engem a zenekarba, hogy na, hova? Mert mondja az adott sztár éppen, hogy adott művész, hogy amit mondtál az előbb, hogy gulyás, csárdás.
1: Így van.
0: Budapestet kimondod, és gyakorlatilag ez van a fejükben jogosan. És akkor ugye az ember szétállja a kezét, és akkor mondja azt, hogy hát nagyon nehéz már este 10 után mondani egy olyan helyet, ami ahova le tud menni vacsorázni, és egy jó zenét hallgatni. Hát reméljük, hogy ez a jövőben majd nem így lesz. De gyakorlatilag ez nagyon sajnálatos. Tehát mi, igen, a apáink szerintem látták ezt, hogy ennek ez egy kicsit leágazóban van. Persze. De szerintem nálatok is, meg nálunk is szerintem a klasszikus zenével való viszony az rögtön az elején olyan szintű volt szerintem, hogy nem tudnám elképzelni, hogy gyakorlatilag, hogy én más csináljak. Tehát, hogy gyerekkoromban is, ahogy mesélik, tehát, hogy befejeztük a gyakorlást, és én hallgattam azonnal hallgattam a kedvenceimet.
1: Tabányi Antal hegedű művész volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a sikereiről, a gyökereiről és a szakmai kihívásokról. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perccel, amikor meghallgathatják a beszélgetésünk második részét is. A viszont hallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
2: Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigár. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Lakatos Pál, a roma származású magyar ökölvívó életútja és sikerei. Lakatos Pál a magyar ökölvívás egyik kiemelkedő alakja, aki hosszú éveken keresztül képviselte hazánkat a hazai és nemzetközi versenyeken. 1968. június 7-én született Vásárosnaményban. Pályafutása során a legkisebb súlycsoportban, a 48 kg-os kis légsúlyban versenyzett, ahol rendkívüli gyorsaságával, technikai tudásával és kitartásával vált ismét. 13-szoros magyar bajnokként tartják számon, és több mint egy évtizeden keresztül a nemzetközi ökölvívás élmezőnyéhez tartozott. Lakatos Pál fiatalon, mindössze 14 éves korában került a budapesti Honvédhoz, ahol elkezdhette komolyabb sportolói pályafutását. Később a Vasas ökölvívója lett, és itt érte el pályafutásának legjelentősebb eredményeit. A versenysport már fiatalon nagyfokú fegyelmet követelt tőle. A rendszeres edzések, a súlycsoportjának megfelelő testsúly fenntartása és a versenyekre való felkészülés mindennapjainak fontos részévé váltak. Az ökölvívásban nem elegendő az erő vagy a bátorság. A sikerhez gyors reakciókra, jó helyzet felismerésre, pontos ütés kombinációkra és kiváló állóképességre is szükség van. Lakatos Pál eredményei azt mutatják, hogy ezekben a képességekben hosszú időn keresztül magas színvonalon teljesített. Lakatos Pál 1990-ben érte el egyik fontos hazai sikerét, amikor megnyerte a magyar ökölvívó bajnokságot. A versenyen legyőzte Isaszegi Róbertet, az olimpiai bronzérmes magyar ökölvívót. Ez a győzelem különösen jelentős volt, hiszen Isaszegi már komoly nemzetközi eredményekkel rendelkezett. Lakatos Pál számára ez a siker azt jelentette, hogy a hazai mezőny egyik legjobb versenyzőjévé lépett elő. Az országos bajnoki cím megszerzése után a nemzetközi versenyeken is egyre komolyabb feladatok vártak rá. A következő években számos alkalommal bizonyította, hogy képes felvenni a versenyt Európa legjobb ökölvívóival. Magyar bajnoki címeit hosszú éveken keresztül gyűjtötte. Az eredményessége nem egyetlen kiugró teljesítménynek köszönhető, hanem annak, hogy a tartósan magyar élmezőnyben tudott maradni. A sportban különösen nehéz éveken keresztül ugyanabban a súlycsoportban a legjobbak között szerepelni, hiszen folyamatosan új ellenfelek jelennek meg, és minden versenyző igyekszik megtalálni a másik gyenge pontjait. Lakatos Pál mégis képes volt újra és újra bizonyítani felkészültségét. A nemzetközi versenyeken jelentős sikereket ért el. 1991-ben Göteborgban bronzérmet szerzett az ökölvívó Európa bajnokságon. Ez volt az első felnőtt európai bajnoki érme, amely fontos mérföldkőnek számított pályafutásában. 1993-ban a törökországi Bursában rendezett Európa bajnokságon döntőbe jutott, ahol ezüstérmet nyert.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. július 22-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Tabányi Antal hegedű művész ismét a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesél nekünk az életéről, gondolatairól és a cigányzenéről egyaránt. Tartsanak velünk ma este is!
4: De kíváncsi lennék, hogy azért, amikor fiatal voltál, zeneiskolás vagy középiskolás például, akkor azért
3: Édesapád mutatott neked nótákat, csárdásokat?
4: Nem, sajnos nem. Nem is engedte. Én egy nagyon szigorúan fogott gyerek voltam, vagy igen, mert nekem egyáltalán tényleg nem engedte. Néha voltak ilyen hullámaim, voltak, amikor így akartam, és mondta, hogy nem. Mert hogyha ezt megmutatom, azt mondja, akkor abból jön a másik, abból jön a harmadik, abból kitalálod utána a negyediket. És azt mondta, hogy nem.
3: Egész más műfaj nyilván. Annak is megvannak a nehézségei és az előnyei, de egész másfajta attitűdöt, hozzáállást igényel, hiszen a klasszikus zene ott nélkülözhetetlen az a fajta precizitás, tökéletesség, amire törekszünk nap, mint nap. A cigányzenénél inkább az intuíciók, inkább az érzelmek vezetik a tökéletességre való törekvés mellett természetesen az előadót. Te hogy érzed ezt?
4: Igen, én az egyik legcsodálatosabb műfajnak és zenének tartom a kávéházi cigányzenét. Nagyon szeretem hallgatni, imádom tényleg. Én úgy gondolom, ahogy mondtad, hogy az adott pillanat, hangulat, nem mint hogyha a klasszikus zenében ilyen nem lenne, mert főleg a legnagyobbaknál, de hogy igen, tehát az is, tehát én nem tartom könnyebbnek, sőt, talán nem tudom, tehát hogy rendkívül nehéz műfajnak tartom, ha belegondolunk, hogy mennyi mindent tudnak azonnal elmuzsikálni, bármilyen nemzetiségű embernek tudnak játszani. Rendkívüli hallás kell hozzá, rendkívüli érzékszervek kellnek oda is. Tehát, hogy én nagyon szeretem. A különbséget, hogyha kérdezed, talán mi arra törekszünk, hogy minél hűbek maradjunk a leírt hangokhoz. Ők pedig, náluk van azért egy olyan szabadság, amit ugye az improvizáció és az adott hangulatukból ered, és ez nagyon, nagyon, nagyon, nagyon nehéz lehet csinálni, mert gyakorlatilag ott is van ugye jó esetben 5 ember. És 5 embernek azonnal együtt érezni, együtt mozogni, rendkívüli kamarazenei teljesítmény.
3: Így van. Ha már így megemlítettük a kottát, hogy a klasszikus zenészeknél a kotta hűség, és most egy picit drasztikusabban fejezem ki magam, ott a függőség kialakul. Tehát, hogy egy idő után már nem is tudunk tőle elszakadni. Ennek nyilván megvannak az előnyei, meg a hátránya is. De hát tulajdonképpen így tanítják, és így tanultuk a klasszikus zenét. Ami egyébként nem biztos, hogy ez régen így zajlott. Hiszen amikor mondjuk Bach, Beethoven idejében, amikor ezeket játszották, akkor nem biztos, hogy kottából tanultak mindent, hanem valahol egymástól is. Tehát sokkal szabadabb, sokkal improvizatívabb volt a klasszikus zene is abból a szempontból, hogy mondjuk leült Bach az orgonához, és akkor improvizálta egy fuggát, mondjuk.
4: Igen.
3: Aminek a stílusát, stílusjegyeit, illetve a technikáját meg kellett tanítani a növendékeknek, hogy akkor ezek hogyan működtek. Tehát...
4: Igen, sokkal szabadabb volt a klasszikus zenéhez való hozzáállás, tanulás és képzés. Hát az előbb a családról beszéltünk, és itt akkor meg tudom említeni, hogy például itt én, nekem mondjuk testvérem, mondjuk a Szakcsillagotos Robert, nemrég játszottunk vele egy koncerten, és lemezt is készítettünk vele. Mozart zongora versenyt játszott. A 488-as, és az egyik kedvencem. És ő például a kadenciát, saját kadenciát játszott, tehát ő improvizálta. És az volt a csodálatos, ugye a koncerten improvizált egy kadenciát, ami óriási dolog, most félért is ne esik.
3: Ez így van.
4: És ugye,
3: ez nem jellemző aztán, mostanában.
4: Nem. És ugye, mert ő jazzzongorista is, és gyakorlatilag aztán elmentünk a stúdióba, és fölvettük ugye a zongora versenyt, és ahányszor játszott, annyiszor más kadenciát játszott szinte. Tehát, hogy, és az ő apukája, a Béla bácsi, akivel volt szerencsém nagyon sokszor beszélgetni, zenéről is, meg sok minden másról. Ő mondta azt, hogy ezt fiatalkorban kell elkezdeni, tehát hogy ilyen tizenpár évesen, a tizenes évek elején, mert akkor még mer, most ugyanúgy mondom talán, ahogy ő mondta, megpróbálom, tehát azt mondta, hogy akkor még mer az ember improvizálni. Egyszer csak az ember, hogyha ezt nagyon későn próbálja, tehát ilyen 20 évesen már nem mer, mert kiesik a komfortzónáján kívül. Ő egy nagy improvizáló volt, egy nagy művész, és úgy gondolom, hogy biztos, hogy igaza van ebben, hogy ezt fiatal korban, tehát gyerekkorban, hogyha a tanárok ezt erre egy pici időt elkezdenének adni, és képezni a srácokat erről, akkor gyakorlatilag lenne rá esély, hogy most ez így vissza jönne a klasszikus zenébe ez a fajta szabadság. Mert szerintem nagyon jót tenne neki, mert vannak például a zeneszerzéshez, például szerintem ez már kapcsolódik egy picit, hogy valaki, mit tudom én, most klasszikus zenét improvizál, tehát hogy nem a jazz zenére gondolok itt éppen, hanem például klasszikus zenét valaki improvizál. Szerintem az egy óriási dolog. Tehát vannak ilyenek, akiket én csodálattal nézek, hogy mit tudom én, valakinek mondott, hogy játszom Bachot. És akkor ő barokk stílusban elkezd az adott hangszere játszani. Szerintem ez egy fantasztikus tulajdonság, mert ugye akkor már annyira benne tud lenni az adott stílusban, hogyha egy Bach művet kell neki játszani, akkor szerintem kevesebb problémája lesz benne, mint egy olyan embernek, aki ettől lesz nagyon távol áll.
3: Egy személyes élményemet hadd meséljem el neked, hiszen nemrég voltam ifjabb Balázs Elemér diploma hangversenyén, tehát a híres jazzdobosunknak a fia, aki játszott Rachmaninov etüdöket, és utána egyből improvizált is rá, illetve reflektált ezekre a művekre, és egy saját gondolatot épített föl, ami nagyon-nagyon hasonlított az eredeti Rachmaninov műhöz. És én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon ritka manapság, és különleges képességekkel rendelkezik, vagy hát különleges tanulmányokkal rendelkezik az az ember, az a művész, aki akár képes a színpadon improvizálni. De ha már visszakanyarodtunk a Zeneakadémiára, akkor beszéljünk egy picit a te tanulmányaidról is, hiszen a Bartók Konzi után bekerültél a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanárképző intézetébe.
4: Igen, ott is egy nagyon jó időszak történt. Mentünk versenyekre, próbáltunk sok minden újat ott megtanulni. Tóth Kingának, Dénes tanár úrnak nagyon sokat köszönhetek.
3: Kovács Dénes?
4: Dénes Laci bácsról. Dénes Laci. Igen, tehát hogy a Laci bácsról nagyon sokat, tényleg ott nagyon sokat gyakoroltunk, nagyon jó időszaknak gondolom ezt a főiskolát. Voltunk versenyeken, ahol sikerült mindig dobogós helyet elérni, itthon is és külföldön is. Egy nagyszerű időszak volt. Aztán én már a közben már felvételt nyertem a Koncertó Budapestben, amikor még...
3: Még főiskolás korodban?
4: Igen, aha. És akkor Ligeti András volt a karmester. Tehát akkor engem igazából elsőként ő vett föl a zenekarban.
3: Ez egy óriási dolog főiskolásként, vagy hát ilyen fiatalon bekerülni egy nagyszerű zenekarban.
4: Igen, nem volt egyszerű, hogy délelőtt próba, délután pedig az órákra menni, és még akkor gyakorolni, a zenekarba is készülni, a szóló darabokkal készülni, versenyre járni, tehát, hogy mindent is megoldani. Nem egyszerű, de nagyon, nagyon érdekes és nagyon jó időszaknak volt ez abban a koromban. Nagyon, nagyon sokat tanultam belőle.
3: De akkor te egy szerencsés helyzetben voltál, hiszen ha az ember fiatalon, még főiskolás korában elkezd zenekarozni, akkor először is a színpadi rutin, amit meg tudsz szerezni, sokkal többet tudsz játszani, sokkal több kihívás, sokkal jobban pörög az embernek az agya, és ez egy óriási dolog. Tehát ez egy nagy előny ebből a szempontból.
4: Így van. Amikor beszéltünk az előbb, hogy mondtad, hogy nagy zenekar, kvártett és szóló, tehát hogy ezek így kapcsolnak egymáshoz, az egyikből tud a másik meríteni szerintem. Tehát, hogy a nagy zenekarból lehet meríteni a vonos négyesbe, a szólóból is lehet meríteni bele a kvártetbe, de a kvártetből is lehet a szólóba, tehát hogy mindez az egész dolog, ez szerintem így egy összetett dolog, és én nagyon örülök annak, hogy tudom csinálni. Ha nem is mindig, tehát hogy nem, ezt nem kell érteni, hogy mindig ezt csinálom, mind a hármat egyszerre nem, sajnos, de hogy vannak ilyen időszakaim, az annak én nagyon örülök is. Hálás is vagyok érte.
3: Említetted a versenyeket, számos versenyen vettél már részt. Melyek azok, amelyeket feltétlenül ki szeretnéd emelni, és sokat lendítettek esetleg a szakmai fejlődésedben?
4: Hát igazából a Hubai verseny volt az országos, az, ami nekem egy szép emlék. Ott nagyon kemény műsor volt, és nagyon-nagyon örülök, nagyon örültem neki, hogy ott első díjat tudtam nyerni. Ez nem most volt, de ez egy kellemes emlék, ez egy nagyon szép emlék, egy nagy felkészülés, és egy úgy zárni egy ilyen nagy felkészülést, hogy egy nagyon kiváló eredménnyel, én ennek nagyon örültem akkor, most is egy kicsit olyan büszkében tekint rá vissza az ember. Ez egy nagyszerű dolog volt.
3: Fontosnak tartod, hogy a fiatal művész palánták, mondjuk így, versenyezzenek, versenyre menjenek? Nem csak lovaknak való a verseny, ahogy Bartók is mondta?
4: Bartóknak igazából volt majdnem mindig mindenben. Jó is a verseny, meg nem is. Például nekem van olyan kedvenc muzsikusom, aki nem éppen a legnagyobb versenyló, de mégis egy fantasztikus géniusz és fantasztikus művész, tehát hogy én nem tudom. A verseny az jó is, meg nem is, tehát kell valamilyen szinten a megmérettetés, de a zenét nagyon nehéz szerintem versenyeztetni. Mm. Sportban ugye ez sokkal egyszerűbb, sokkal könnyebb. Nyilván azok lehetnek szólisták, akik ezeket a nagyobb versenyeken olyan eredményt tudnak elérni, ezt mindannyian tudjuk, de én úgy gondolom, hogy nem feltétlen fontos ez a verseny, hanem szerintem az együtt muzsikálás és a koncertezés szerintem, ami nagyon fontos. Tehát, hogy az állandó készültséget. Tehát, hogy jobban arra nevelni, például ez a zenekaros dologgal is arra gondoltam, hogy sokkal jobban arra nevelni a legfiatalabbakat is, hogy ami fog történni. Tehát, hogy ami lesz az életben. Tehát, hogy ez az állandó készültség, és akárha kell, akkor két helyre. Mint például mondjuk most úgy kérdezted az elején, hogy a mostani hetemet, hogy koncertóval ugye a Fesztivál Akadémiának a megnyitóját játszunk pénteken, tehát arra is eléggé készülünk. Akkor van egy kvártett koncert szombaton a koncertó művészeivel. Vasárnap szólózom a Bazilikában, tehát ezekre mind készülni kell, és ezt a szertágazó dolgot, tehát kiskorban is el lehetne kezdeni, tehát hogy nagyon fontos lenne, hogy több koncert, például hogyha egy zeneiskolásnak is több koncertje lenne, akkor sokkal közelebb kerül ahhoz az élményhez, ahhoz a rutinhoz, ahhoz a szakmai tudáshoz, amire felnőtt korában szüksége van szerintem. Tehát hogy túl kevésnek tartom például a koncertszámot, ami van nekik. Tehát, hogy legyen sikerélményük, jobban le tudják vonni a tanárokkal együtt, meg tudják beszélni a mesterrel, hogy is van, mi kell fejleszteni, mi az, amit jobbá kell tenni, mi az, ami jó volt, mi az, ami nem volt annyira jó. Tehát, hogy szerintem sokkal több ilyen jellegű szereplés kéne a fiataloknak, mert gyakorlatilag amúgy meg a közönségről szól az egész, tehát ne felejtsük el, tehát, hogy szerintem a közönség is örül neki, hogy fiatal srácok, lányok játszanak, muzsikálnak, több helyen lehetne, sokkal több helyen lehetne koncert, mint amennyi helyen van, szerintem.
3: Nekem is egyébként ugyanez a tapasztalatom általában a zeneiskolai rendszerrel, de mondhatjuk egyébként a Konzit és a Zeneakadémiát is, hiszen ott sem voltak feltétlenül úgy általában elhalmozva a növendékek, amikor én is jártam ezekbe az intézményekbe, úgyhogy ez valóban egy olyan problémája a zeneoktatásnak, amin dolgozni kell. Persze természetesen vannak erre már próbálkozások, külön tanároknál, egyébként nálam is már, az én pedagógiai módszeremben is, de valamiféle nagy reformra lenne szükség ebben a tekintetben, mert az kétségtelen. Ami esetleg hozzásegíteni a művészeket a nagyobb fejlődéshez, hiszen ezek mind motiválók pedagógiai szempontból, ezek mind motiváló erők, akár egy koncert, akár egy verseny is. Én legalábbis így tekintek ezekre. De míg felkészül az ember egy versenyre, egy növendék, az alatt rengeteget fejlődik. Tehát ha csak néhány hónapról van szó, akkor az ember tudja, hogy kitűz maga elé egy célt, hogy nekem arra a dátumra fel kell készülni ebből a bizonyos anyagból, és sokkal több energiát tesz bele ilyenkor az ember. Nyilván ezek periódusok, tehát ezt nem lehet tanév elejétől a végéig csinálni, de azért nagyon hasznosnak tartom én is ezeket.
4: Így van, erre nagyon nagy szükség lenne. És mondom, tehát, hogy tényleg nagyon sokkal több helyen el tudnák játszani az adott műsorukat a zenéskolások, vagy már a Konziban lévők, mert ugye én emlékszek rá, hogy milyen nehéz is volt az, hogy kb. Egyszerre játszottuk, és akkor játsszuk el a nagy vizsgán a tanároknak ugye az adott műsort. Tehát, hogy ez egy kicsit nehéz dolog, hogy nincs hozzászokva az ember gyakorlatilag. Tehát én arról beszélek, hogy ahhoz próbálnám szoktatni a gyerekeket, ami a legfontosabb, tehát a koncert. Tehát mi azért gyakorolunk, azért csináljuk, azért próbálunk mindenféle formációban, mindenféle zenekarral, hogy az embereknek a szépet és a jót adjuk, tehát zenéljünk. Na most a zenélés az a koncert, tehát a színpadon van gyakorlatilag, és ott vagyunk a legkevesebbet, tehát hogy ezen egy valamilyen arányban kéne tudni változtatni, szerintem nagyon sokat lendítene a zeneoktatáson.
3: Viszont a zeneiskolások közül az is igaz, hogy nem mindenki szereti megmutatni a tudását, amit megszerzett már, tehát van ilyen is, úgyhogy ezt nyilván kötelezővé nem lehet tenni, de elmondok egy saját példát is. Kisfiam 1 éves most, és amikor született a Péterfi Sándor utcai kórházban, mi kiváló, kiemelkedő,

0: nagyon szerencsések a zenészek, hiszen körbejárhatják a világot, akár egy zenekar keretén belül. Te merre jártál már?
1: Hát gyakorlatilag Ázsiában elég sok helyen, Amerikában is nagyon-nagyon sok városban, hál' Istennek, Európában szerte. Hát talán azt tudom mondani, hogy Új-Zéland vagy Ausztrália, ami úgy nem, ami kiesett. Igazság szerint nagyon-nagyon sok helyen. Ezek mindig nagyon tanulságos és nagyon jó dolgok, szerintem én szeretek járni, turnézni. De majd mondom, nagyon-nagyon-nagyon jó érzés, tehát hogy innen elvinni azt a zenét, meg képviselni az országot ilyenkor, ez egy felemelő érzés. Gyakorlatilag majdnem mindegyik kontinensen, szerintem. Uh-huh.
0: Melyik volt az az ország, az a város, az a koncerthelyszín, amelyikre a legszívesebben emlékszel vissza?
1: Hát ez New York, Carnegie Hall.
0: Mesélj erről a koncertről.
1: Itt az én nagyon jó barátommal, Mága Zoltánnal játszottam. Volt szerencsénk ott koncertet, ami nem is egyszer, de a legelső, ugye az nagyon emlékezetes. Ez egy fantasztikus város, fantasztikus megtiszteltetés bemenni abba az épületbe, és gyakorlatilag, és hogy ott is játszottam egy valami szólót játszottam, azt hiszem ott is, tehát hogy valami rettenetes, hihetetlen atmoszférája van, akusztikája, és hát ugye ilyenkor az ember egy kicsit elérzékenyül, mert akik egy gyerekkorunk óta csodálunk, és istenként tekintünk ugye ezekre az óriási nagyművészekre, akkor ott beugrik az összes kép, fotó, videó, hangok, felvételek, amikor úgy megy be ott az ember, hogy úristen, mindenki itt volt, aki itt már mindenki játszott, aki az összes nagy csillag az égen, tehát hogy nagyon nagy megtiszteltetés volt ott játszani, nagyon örültem. Amikor az Oli ezt először elmondta, hogy megyünk oda játszani, szinte el sem mertem hinni, hogy ez tényleg így lesz, és tényleg úgy volt. Fantasztikus akusztika, fantasztikus a közönség, és a végén, hát azt egy picit megkönnyeztük, amikor tényleg állótapsa tudtuk elhagyni a koncertteremet. Az viszont fantasztikus volt. És ott az ottani magyar embereknek a szeretete, az viszont egészen rendkívüli. Tehát akik ott vannak, azok fantasztikus emberek. Nekem ez egy óriási meglepetés volt, hogy New Yorkban ilyen a magyar közösség, hihetetlen.
0: Egy zenész mindig arról álmodik, hogy fellépjen egyszer a Carnegie Hallban. Ez érthető ebből a szempontból, hogy ilyen mély benyomást tett rátok ez a koncert. A klasszikus zenészekre pedig nagyon jellemző az a fajta alázat, amit a zene, a nagy elődök, a nagy zeneművészek iránt érzünk, és tiszteletben tartjuk őket, hiszen tudjuk, hogy mennyi áldozattal jár ennek a műfajnak a tökéletességre vitele. Mit gondolsz, hogy miért fontos az alázat a klasszikus zenészeknél?
1: Azt gondolom, csak alázattal tudunk eljutni egy olyan fokra, vagy a zenének egy olyan értelmezéséhez, ami... Tehát az alázat gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy elengedhetetlen. Tehát az egy elengedhetetlen dolog ahhoz, hogy az ember úgy adjon elő egy darabot, hogy nem csak az a lényeg, hogy másoknak tetszen, hanem hogy saját magával is kibéküljön az ember. Tehát legalábbis ezt én így gondolom. Tehát, hogyha nem alázattal készülök föl egy koncertre és megyek neki, ennek az egész felkészültségnek, akkor gyakorlatilag szerintem sokkal kevesebb esélyem van arra, hogy hitelesen hangozzon el ez a zenemű. Márpedig azért is, mert hogyha az ember az alázatot mondja, akkor az ember egy kicsit úgy teljesen megadja magát teljesen annak a dolognak, amire készül, vagy amit meg szeretne tanulni, vagy el szeretne játszani.
0: Milyen terveid vannak a jövőre nézve? Hol szeretnéd látni magad 10 év múlva?
1: Hát ezt nehéz megmondani, hogy 10 év múlva mi lesz, de azt viszont tudom mondani, hogy avval kiegyezek, vagy szokták mondani, hogy ugyanígy, ugyanezekkel az emberekkel, ezekkel a kiváló emberekkel, akikhez van szerencsém hétről hétre, napról napra együtt működni, együtt játszani, jobban mondva együtt élni, hogyha ez így lesz 10 év múlva is, akkor én azt mondom, hogy egy boldog ember vagyok. Ahogy szokták mondani, és tényleg egyre jobban én is így gondolom, hogy ha ez megvan, a boldogság meg.

0: egészség megvan, akkor nagy bajnom lehet.
1: A család nyilván nagyon fontos szerepet tölt be a te életedben is. Főleg úgy, hogy feleséged hegedű művész. Zenész lesz a gyermeketek?
0: Hát képzeld el, hogy egyszerűen nem is tudom nagyon másnak elképzelni, és nem azért, mert ezt én így akarom, mert nyilván az ő döntése lesz, de már most gyakorlatilag mind a két nagypapájával rendkívül módon nem hagyja őket békén, tehát hogy megy a hangszereket, hegedűket bontja ki a egyik nagyapjánál, a másiknál is. Rengel engem avvel kelt, van egy játékhegedűje, a vonót Nonónak hívja, és akkor reggel már így tolja oda, hogy Nonó, apa, Nonó. Tehát a pici Artúr az gyakorlatilag ő is ugye ebben nőtt föl, de azt mondom, hogy az a rendkívüli benne, hogy ugye én nagyon sokat vagyok távol koncertek miatt, és tehát ugye igazából engem ő keveset hall ennek ellenére otthon gyakorolni, mert vagy bent gyakorolok a zenekarban, vagy valahol, tehát hogy ugye délután alszik, tehát hogy nehéz ezt nagyon összeegyeztetni, de ő magától, tehát hogy ő magától reggel föl kell, és gyakorlatilag az első, hogy a játékhegedűjét megfog, és hozza oda, hogy apa, no, és akkor nekem kell rajta énekelni, meg hegedülni a játékhegedűjén reggel korán, ez lehet 5 óra, 6 óra, 7 óra, teljesen mindegy, hány óra van. Már mindenki mindegy, nekem annyira nem. És gyakorlatilag olyan szinten vonzódik a zenéhez, hogy azt tudom neked mondani, hogy ez a csoda benne, hogy semmi más nem tudja úgy lekötni. És ez tényleg, ő teljesen magától van. Tudom, hogy hihetetlen a misszánkból ezt hallani, de tényleg, semmi más nem tudja úgy lekötni semmilyen dolog, mint a zene.
1: A kezébe adtátok a vonót, amikor újszülött volt?
0: Igen, ez meg volt. Igen, jó, oké, ez meg volt. Igen.
1: És rámarkolt.
0: Rá, igen.
1: Tehát
0: rá.
1: Akkor a fogóreflex működött.
0: Igen, mozognak, meg a kezei nagyon jól mozognak.
1: De hát nem is halt tőletek más, csak annyit, hogy te is otthon zenész, édesanyja is zenél, nagyszülei is zenélnek. Minden. És mit csinálnátok egy esetleg vele, hogyha mondjuk azt mondaná, hogy ő pilóta szeretne lenni?
0: Jó.
1: Tudnátok benne segíteni például?
0: Hát nem tudom. Én nem tudom. Én nem nagyon szeretek repülni, bár nagyon sokat repültem életemben, de hát az egy érdekes dolog lenne, ha ő azt mondaná, hogy pilóta akar lenni, de hát megpróbálnánk ugye neki mindent, hogyha ő azt szeretne, akkor ugye megpróbálnánk neki mindenben segíteni, nem, ez a zene, ez nem erőszak, tehát hogy nem próbálnánk meg ezt ráerőltetni, mert az annál rosszabb szerintem nincsen, hogy valamit valakire erőltetnek. Hát ha pilóta akar lenni, az nagyon kemény lenne, amit most mondtál, mert de mindent megtennénk, hogyha ő ezt szeretné.
1: Igen, mert nem tudja ilyenkor az ember, hogy hova forduljon, ki ezt forduljon, hogy hol van pilóta képzés mondjuk, de azt viszont tudod, hogy kihez kell beiratni a zeneiskolába.
0: Az biztos, igen.
1: Tehát az viszont nagyon fontos, ez a családi öröksége, hogy akkor tudjuk, hogy kihez érdemes, kihez nem érdemes, mert azért meg kell mondani, ilyen is van, és akkor tulajdonképpen tudod segíteni az ő tanulmányait, sőt, folyamatosan ott tudsz lenni te is, édesanyja is, tehát ez egy óriási előny, amitől valójában nem is szabadulhat a gyerek, és ez predesztinálja arra, hogy zenész legyen akár ő is, ha ő ezt szeretné, természetesen.
0: Így van, tehát, hogy sokszor észrevehető, sokszor nem, ezt is el kell mondani, hogy aki tényleg ilyen tradicionális zenész családból származik, tehát, hogy mást jelent. Tehát, hogy más, ez úgy nyilvánul meg talán a hétköznapokban, hogy máshogy reagál az ember egy adott szóra, adott kritikára, adott dicséretre, tehát, hogy bármire teljesen máshogy reagál az ember, mert valahogy, és most tényleg senkit nem megbántva, máshogy van benne, tehát mikünk a szervezetünkben ez van benne, tehát gyakorlatilag, tehát ez benne a véráramban is ez folyik, és gyakorlatilag ez valahol milyen szinten, ez most egy érzékeny dolog, amit én mondok, hogy tehát a hétköznapokban ez nem mindig észrevető, de azért akinek van hozzá antennája, az észre tudja venni, hogy szóval akik zenész családból származnak, azoknak más jelent ez az egész, tehát máshogy reagál az ember, máshogy veszi, mást jelent a szívében, lelkében ez az egész zene, nagybetű zene, ez mást jelent.
1: Ha egy lakatlan a szigetre kerülnél, akkor mi lenne az az 5 zenemű, album, CD, bakelit, amit feltétlenül magaddal vinnél, esetleg előadókkal megnevezve, hiszen nagyon fontos, hogy mik azok a zeneművek, amik tulajdonképpen egész életedre hatást gyakoroltak.
0: Ha időben a zeneszerzőket kéne mondanom, akkor Vax szólószonatokat, az biztos, hogy magammal vinném.
1: Ki lenne az előadó? Fontos?
0: Az egyik kedvenc, fontos. Az egyik kedvencem az az Isabella Faust. Volt szerencsénk sokszor együtt játszani. Az egy fantasztikus művész, és szerintem ezt a zenei stílust, ezt, nem csak ezt, de hát ezt nagyon szeretem tőle, hogy játszik Bachot. Most akkor mondok egy előadót, egy másik előadót, hogy az én személyes kedvencemet Maxim Wenger volt. Ugye bele a romantikus hegedű verseneket biztos, hogy egy olyan albumot vinnék oda.
1: Mondjuk Mendelssohn hegedű verseny, Csajkovszki.
0: Így van, Brahms. Így van, így van. Mm-hmm. Így van. Aztán, ami biztos, hogy elengedhetetlen lenne, a Kocsi Zoltánnak a Bartók lemezei talán, albumja, mondjuk így.
1: Mire gondolsz? A gyermekekre, a koncertóra, az ongora versenyre?
0: Hát az ongora versenyekre. Hál' Istennek, hogy játszottam vele, tehát kísérhettem azt. Amikor ő játszott, ez is egy megtiszteltetés, egy forduló pont az ember életébe. Mert talán ő nagyon közel volt Bartók zenéjéhez. Biztos, hogy elvinném az egyik személyes kedvencem a Három Csík megyei, amit játszik, az valami rettenetes. Szép és csodálatos. Tehát őt biztos, hogy vinném. Nem, mert csak kettő van. Most tényleg komolyan veszem a kérdésedet, mert nem akarom, úgy gondolom, mintha tényleg így lenne. És hát én nagyon sokféle zenét hallgatok, és most lehet, hogy talán egy másik műfajt mondanák. Vinnék egy jazzlemezt, mert az is nagyon szorosan hozzátartozik, mert nekem a testvéreim, nagyon sok jazzzenész van, akit én a testvéremnek tekintek tiszta szívemből, tehát hogy úgy vinnék egy Jarrett lemezt, az biztos, hogy vinnék magammal, mert ő nekem az egyik istenem. Őt imádom hallgatni. És az ötödik lemez viszont, amit elvinnék, az egy kávéházi cigányzenei lemez lenne.
1: Hogy ki játszana rajta?
0: Idősebb járok a Sándor.
1: Nagyon izgalmas válogatás, számomra is voltak benne újdonságok, úgyhogy én is mindenféleképpen ezeket újra fogom hallgatni, ezeket a lemezeket. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, számomra élmény volt veled beszélgetni, és hát természetesen várunk vissza legközelebb is.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Tabányi Antal hegedű művész volt ismét a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk az életéről, gondolatairól és a cigány zenéről egyaránt. A műsor végén pedig engedjék meg, hogy egy picit felidézzük idősebb Járóka Sándor életét. Idősebb Járóka Sándor prímás, a népművészet mestere, 1922-ben született Kisvárdán. 32-től az Aranyosi Rajkó zenekar egyik vezető prímása volt. 1947-ben megalakította saját együttesét. 52-től pedig a Belügyminisztérium művész együttesének népi zenekarát vezette, és az együttessel az egész világot bejárta. A színpadi sikerek után a közönséggel való közvetlen kapcsolatra vágyott, s úgy érezte, ez csak a jó vendéglátói hely adhatja meg. Szavai szerint a cigányzenész ne arra legyen büszke, hogy koncertezni tud, hanem arra, ha mindenkihez meg tudja találni az utat hegedűjével. 1958-ban új zenekart alakított, s később ezzel nyitotta meg kapuit az újjáépített Fortuna étterem. És híre járt, hogy nem lehet olyan nótát kérni tőle, amit ne tudna eljátszani. 1971-ben 6 hetes amerikai körutat tett 7 tagú együttesével, ahol Karádi Katalin és Svéd Sándor is énekelt zenekarával. 1976-ban 6 hónapig Detroitban az akkor megnyílt Budapest étteremben muzsikált. 78-ban pedig ugyanott a Magyar Falu étterem is az ő zenekarával nyílt meg. Királyok és államfők tapsolták meg, hegedült Richard Nixon amerikai elnöknek és Ruscsov szovjet pártfőtitkárnak is, majd Amerikában cigány királlyá is koronázták. Közszeretetnek és tiszteletnek örvendő prímás volt, soha nem veszekedett senkivel, derűs szóval is célt ért. Csak a zenével akart érvényesülni, soha nem törtetett és megesett, hogy munkanélkül volt, de akkor sem alkudott meg. 3 nyelven, angolul, oroszul és németül beszélt, figyelemmel kísérte a világ változásait, de a zenében nem akart újítani. Hitvallása az volt, hogy a cigányzenész ne akarjon kibújni a bőréből. Azzal ajándékozza meg az embereket, amit ősei összegyűjtöttek, és ő hegedűjével átadhat. Mint zeneszerző is sikeres volt, legismertebb szerzeményei a Holdfény szerenád és a Táncoló ujjak. Számos magyar filmben is szerepelt, mint például a Piros betűs Hétköznapok és a Lila akác. Betegsége 1984-ben ütötte ki a vonót a kezéből. Utolsó útjára cigányzenészek hada kísérte zeneszóval. Élükön két másik nagyprímás, Lakatos Sándor és Boros Lajos haladt. Sírjára a világ minden tájáról hoztak virágot. Ezzel búcsúzik Önöktől a mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dík.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügy forrásait, közölte Magyar Péter a miniszterelnöki tájékoztatón Budapesten. Felidézte, hogy a Tisza évente legalább ekkora összegű növelést ígért. Magyar Péter közölte azt is, az Orbán kormány utolsó éveiben Magyarországon az egészségügyi kiadások aránya az egyik legalacsonyabb volt Európában, amely hozzájárult a várólisták növekedéséhez és a magyar társadalom nagyon rossz egészségi állapotához. Az alacsony források abban is közrejátszottak, hogy a magyarok átlagosan 5 évvel korábban halnak meg, mint az uniós átlag, közölte. Újabb korszerű villamossal bővül Budapest közösségi közlekedése. Megérkezett a fővárosba az első új, csaknem 56 méter hosszú KAF villamos. A Spanyolországban gyártott jármű 345 utast szállíthat, teljes hosszában alacsonypadlós, utastere pedig légkondicionált. A 2026. október 8-án bejelentett érkezés fontos állomása a budapesti villamosflotta megújításának. Az utasforgalom megkezdése előtt azonban még vizsgálatok és próbafutások várnak a szerelvényre, írja a BKK. Az idei az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt. Nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is, írta a Hungaromet ZRT a honlapján közölt elemzésben. Magyarországon 1901 óta a legszárazabb és a második legmeregebb nyár volt 2026 nyara. Az első hőhullám már a nyár első hónapjában megérkezett Európába. A kontinens nagy részén a forróság és a csapadékhiány júliusban és augusztusban is folytatódott. Az átlagosnál jóval szárazabb időjárás miatt a Dunán, a Rajnán és a Visztulán is rekord alacsony vízállásokat regisztráltak. A Dunán jelenleg Budapestnél is extrém alacsony a vízállás. Már működnek a szuper trafipaxok az M1-es autópályán. A 10 helyszínre telepített kamerák nem csak a sebességet, hanem az autósok átlagsebességét és a követési távolságot is képesek mérni. A kijelzők mosolygós vagy szomorú arccal jelzik, hogy a jármű a megengedett sebességgel halad-e. A fejlesztés célja a balesetek megelőzése, különösen a munkaterületek közelében, ahol megváltozott forgalmi rend és szűkebb sávok nehezítik a közlekedést. Letartóztattak Tatabányán egy férfit és társát, akik ékszerkereskedelemből származó bevételüket fiktív számlákkal csökkentették, ezért őket csaknem 1 milliárd forintos áfacsalással gyanúsítják, közölte a Komárom-Esztergom megyei főügyészség. Tájékoztatásuk szerint az egyik gyanúsított 2024. januárjától idén őszig a Távol-Keletről és Európából jelentős mennyiségben vásárolt ékszereket, amelyeket magyar partnereinek adott el, így nagy összegű áfa fizetési kötelezettsége keletkezett. A férfi ezért fiktív költségszámlákat szerzett be. A gyanúsítottak 995 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a magyar állami költségvetésnek, az érintett cégek vagyonából pedig közel 265 millió forint összeget sikkasztottak el.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Dickben.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. július 23-a van, szerda, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Farkas Róbert, a Budapest Bár vezetője és megálmodója a mai vendégem, aki mesélt nekünk a zenekar történetéről, a saját gyökereiről és művészi kiteljesedéséről. Tartsanak velünk ma este is!
5: Köszönöm szépen, Robi, hogy elvállaltad a beszélgetést!
6: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
5: mint mindig, most is rengeteg koncertetek van, ahogy néztem a zenekarnak a naptárát. Egy-két koncertet, fesztivált esetleg megemlítenél ezek közül, hogy mire készültök mostanában?
6: Pár nap múlva Művészetek völgyébe játszunk, aztán Ördögkatlan, aztán augusztus elején megyünk egy erdélyi turnéra, aztán a Margit-szigeten lesz egy nagy koncertünk, és aki a zsinagógába vesz jegyet, azt nem csak minket, hanem a Budapest Klezmer bandet is látja, hogy ez egy közös koncertünk lesz.
5: Természetesen nem nagyon kell bemutatni, gondolom, a közönségnek a Budapest bárt, hiszen itt a rádióban is rendszeresen lehet titeket hallani. És hát azért, ha jól tudom, 18 éve már megy ez a zenekar.
6: Így van, 2007-ben alakult.
5: 2007-ben.
6: És elvileg nem zenekarként alakult a Budapest bár, hanem egy albumot szerettem volna készíteni, ahol a kávéházi cigányzenét egy kicsit megújítani, újra hangszerelni, és olyan előadókkal, olyan énekesekkel előadni, akik még kvázi cigányzenekar élén nem álltak, és erre a barátaimat, nagyon sokat már ismertem az énekesek közül, az alternatív és a pop és a rock világából kerültek a zenekarba, de kimondottan egy albumra hívtam meg őket, csak valahogy életben maradt a zenekar.
5: 18 év, hát azért igen. Az nem kevés idő egy zenekar életében. Nem sok ilyen zenekar van, azt el kell, hogy mondjuk, főleg így a
6: igen.
5: Könnyű zenében.
6: Ami nagyon az elején megfogott az, hogy mennyire, ahogy az embereknek elkezdtem szólni, például Lovasi Andrásnak, vagy Kis Tibornak, akkor, hogy mennyi közük volt ehhez a műfajhoz. És amikor a Lovasi Andrist hívtam a zenekarba, ugye a Kis Pál és a Borznak a frontembere, és a Kis Csillagnak, akkor azt mondta, ahogy beszélgetés kapcsán kiderült, hogy amikor katona volt, akkor a katona zenekarba játszott egy kis zenekarral, szórakoztatták a közönséget, a helyi erőket, és ezeket a számokat szinte ő mind játszotta, énekelte, hogy ismerte. Kis Tibinek meg a nagyapja aranykoszorús nótaszerző, úgyhogy összeértek a szálak, vagy ha Német Cucit említeném, ő énekli a Kis Tibivel a Szívemben Bomba című számot, akkor ő meg azt mondta, hogy az édesanyukája az ölébe ültette 5-6 éves kora körül, és ezt a dalt énekelte. Úgyhogy ez így van meg neki, ez a Szívemben Bomba. Úgyhogy minden énekesnek volt valami kapcsolódási pontja a régi 20-as, 30-as évek pesti muzsikájához, dalaihoz.
5: Azt mindenféleképpen említsük meg, hogy amikor megalapítottad ezt a zenekart, akkor ott volt melletted már a feleséged is.
6: Igen, igazából mi ketten álmodtuk meg ezt a zenekart, a feleségem Gáncs Andra, aki mai napig is, és mindig is a zenekar menedzsere és producere volt, és most is az. Igen, hogy közösen álmodtuk ezt meg, és igazából az is benne volt ebbe a történetbe, hogy én nagyon sok zenekarba játszottam a Budapest bár megalakulás előtt, a feleségem nagyon sok helyen dolgozott, tanított a külföldön is, és nagyon keveset voltunk együtt. Volt olyan, amikor a Ferihegyi reptéren találkoztunk, és ő akkor épp valahova ment, és én valahonnan jöttem, úgyhogy hetekig nem láttuk egymást, és ezt még tudtuk növelni. Volt olyan, hogy én Franciaországban voltam, ő pedig Angliában, és akkor gyors vonattal mentem át hozzá, és akkor úgy találkoztunk, mert volt egy-két szabad nap, hogy nagyon kevés időt volt lehetőségünk együtt tölteni, és ezért akkor azt mondtuk, hogy csináljunk valami közös dolgot, de nem akartunk milyen nagyot, valami olyat akartunk, ahol egy kocsiba elfér a produkció. Hát sajnos ez a Budapest bár nem az lett, hisz most per pillanat 18 tagú a zenekar.
5: Nagyon sokan megmaradtatok még a kezdeti időszakból. Azóta persze pár ember változott, de alapvetően azért megmaradt a kezdeti mag tulajdonképpen.
6: Igen, hát ugye ez a 18 év azért rengeteg idő. Egy-két, hát inkább énekesek jöttek, mint hogy elmentek volna, hisz annak idején 10 énekessel kezdtük el a produkciót, és most, és közben jött ugye Behumi Dóri, Ferenci Gyuri, Mező Misi, Tóth Vera, ők a Ferenci Gyurinak a lánya is, Ferenci Bora, ők az új énekesek, és akkor a régi tagok pedig, akik 2007-től velünk vannak, az Lovasi András, Kis Tibor, Frank, Szűcs Krisztián, Kollár Klemenc László, nem tudom, hagytam neki valakit, nagyon sokan vagyunk, és a lányok ugye Németh Juci, Rutkai Bori, ők régi, a 2007-ben alakult formáció.
5: És hát az zenészek tagok. Is.
6: Igen, így van, így van. Most per pillanat a cimbalomnál volt váltás, per pillanat Ürmös Sándor már 3-4 éve a cimbalmos a zenekarnak, a dobosunk pedig a Covid alatt egy kicsit elfáradt, és azt mondta, hogy hát ő nagyon megörült ennek a Covidnak, és nagyon örült, hogy nem kellett utazni, úgyhogy gyorsan nyugdíjaztatta magát, de hát nagy örömünkre a fia vette át a stafétabotot, úgyhogy itt már generációk is előbukkantak. Ugye hát ennyi idő, ilyen idős zenekarnál már ez nem olyan véletlen, és nem olyan fura, és a Kisvári Bence a dobosunk most, úgyhogy Kisvári Ferit a fia váltotta. A zongoristánk Ökrös Károly, aki nem csak zongorán, hanem harmonikán is játszik, és a bőgös pedig Farkas Ricsi.
5: Mi volt a legnehezebb a kezdeti időszakban? Mi volt az első nagy áttörés? Te ezt hogy éled meg?
6: Nagyon szerencsésnek mondhatom magam abból a szempontból is a zenekart is, hisz amikor az első koncertünket adtuk, akkor az a Katona József Színházba történt, 2007. december 19-én, és egy dupla előadás keretében történt, hisz olyan nagy volt az érdeklődés, pedig akkor még nem tudhatták nagyon az emberek, hogy mi is igazából a Budapest Bár, de nagyon impozáns volt szerintem nekik a névsor, akiket láthattak, ugye 10 kiváló énekes, és ezek az énekesek egyébként mindegyik frontember, mindegyik saját zenekarral rendelkezik, és itt valamit egészen mást fognak előadni, méghozzá régi magyar 20-as, 30-as évekbeli slágereket. És rögtön két teltház nagyon nagy siker volt, de én azt gondolom, hogy amikor kicsit elhagytuk ezt a 20-as, 30-as évek világát, és akár az alternatív irányba elkezdtünk. Például lettek olyan feldolgozásaink, amit ugye nagyon kevesen ismerhetnek, ilyen a Trabant zenekar, vagy hasonló ilyen alternatív zenekarok muzsikája, és nagyon nagy áttörés volt, ez volt a harmadik lemezünk, a Hoppá, és olyan különleges hangzást, világot találtunk meg így pár év alatt, amit most már, hogyha az ember meghallja, akkor rögtön tudja, hogy hát ez a Budapest Bár. Tehát nekünk is idő volt, míg ezt a hangzást kialakítottuk, és én azt gondolom, hogy ez az egyik, amire nagyon büszke vagyok, hogy egy olyan zenekar vagyunk, aki meglévő számokat játszik, nem saját számokat, és mégis egyedivé tudott válni az a hangszerelés, az a hangzásvilág, amit mi képviselünk. Természetesen azóta Budapestben már saját számok is születtek, ilyen például a 20.000 éjszakás kaland, amit Szűcs Krisztián itt és a zenekar közösen hangszerelte, úgyhogy nagy örömmel elmondhatom, hogy születnek is ebben a stílusban most már dalok.
5: Hogyan tudnád összefoglalni a zenekar koncepcióját röviden? Mert tulajdonképpen a hangzást azt itt sikeresen kialakítottátok akkor az idők folyamán, de maga az, hogy ennyi énekes, szóló énekes van egy zenekar előtt, ez nem egészen tipikus.
6: Igen, egyáltalán nem. Az volt számomra nagyon fontos, amikor az albumot készítettük, hogy igazából minden dalt egy-egy új hang énekeljen, és ezért volt ez az ötlet, hogy 10 énekest hívjak el az albumra. Aztán amikor elhívtam az énekeseket, és még a stúdió munkálatok, de már a vége felé úgynevezett master anyagnál tartottunk, akkor az énekesek elkezdték kérdezgetni, hogy és akkor lesz-e esetleg lemezbemutató? És én egyébként nem gondolkodtam ebbe, hazamentem. Hát ugye, ha jó így hazamenni, amikor otthon egy igazi menedzser várja, és ő várt ott, és akkor azt mondtam, hogy szeretnék, igen? Na jó, akkor ezen gondolkodjunk el. És utána rögtön pár nap múlva mondta, hogy akkor a Katona József Színházban lesz a lemezbemutató. Na és amikor a lemezbemutató megtörtént, még mindig azt gondoltuk, hogy ez a lemezbemutatóval kész, ez egy projekt, ez lezárult, és akkor jöttek a szervezők, hogy ide hívnak minket, oda szeretnének meghívni, leültünk az énekesekkel, és mindenki azt mondta, hogy örömmel jön, ebben nagyon sok van, és ő szeretne ennek a részese lenni továbbra is. És még mindig azt gondoltam akkor, hogy elkészül ez az album, és majd ha a következőt csinálom, akkor azt más énekesekkel fogom tenni, de erre jött az, amikor már elkezdtünk közösen turnézni, az énekesek mondták, ó, van még egy nagyon jó dal a következő albumra, én ezt majd szeretném. És akkor megint hazamentem, és azt mondtam a feleségem, Andikám, hát figyelj, ezeket az énekeseket az nem rakhatjuk ki, mert már mondtam, hogy kis Tibi most tegnap mondta nekem, koncert után, hogy melyik dalt szeretné a második, a következő albumon énekelni. Úgyhogy ennek, ez csodálatos, hogy nem egy erőltetve jött össze, ez egy laza szövetségnek indult, egy album erejéig, amiből olyan szövetség, zenei szövetség alakult ki, ami mai napig összetartja a zenekart, és ez a fajta egymás és a zene iránt való szeretet tartja össze ezt a zenekart.
5: Beszéljünk egy picit a sikerekről. Rengeteg albumot adtatok ki, rengeteg országban jártatok már.
6: Igen, hát több mint 10 albumunk jelent meg, amit van egy-két különleges helyszín, amit nagyon a szívembe zártam, ez ilyen Brazília, amikor kint turnéztünk, 2 hétig turnéztünk kint, ez utána rögtön mentünk New Yorkba, az Alabaskolba játszottunk, majd természetesen egy helyi jazzklubban New Yorkba, de Törökországba, Franciaországba, Angliába is játszottunk. Nagyon sok helyen megfordult már a zenekar, de egyébként én azt gondolom, hogy a legjobban itthon működik, hisz magyar dalokról van szó, és ennek a már 100 év zenéjét, amit a Budapest Bár felölel és előad, úgyhogy ez itthon legjobb játszani, de nagyon izgalmas kikacsingatni, és tényleg Brazil is ilyen csodálatos volt, hogy emlékszem, volt egy koncertterem, ahol egy ilyen 300-400 kisebb koncertterem volt, és két napot játszottunk, két egymás követő estét, egyik este teltház volt, a következő este egy vetítő még ki kellett vetíteni, ezt megoldották gyorsan a szervezők, mert még több száz ember kinn állt, és úgy néztek minket, úgyhogy természetesen azért az a fajta rutin már megvolt bennem, hogyha valahova megyünk, akkor a helyi dalokat is feldolgozzuk, sőt, ötvözzük a mi muzsikánkkal, úgyhogy voltak, ugye, ha brazil zenére gondolunk, akkor mindenki a bossanovát és a szambát az, amit jobban ismer. De egyébként az ő kultúrájukba, és az a fajta, amivel nagyon meg tudják mutatni a virtuózitásokat, az pedig a soho, amit az egy olyan műfaj, ugyan, nagyon tudnám hasonlítani a cigány zenéhez. Megvannak a csodálatos dallamok, nagyon gazdag, megharmonizált dalok, és közben mindig van rá variáció. Úgyhogy olyan, mintha azt mondjuk, hogy nálunk egy csárdás, nagyon jó harmóniákkal, és közben még a szólista variációzik. Na most a soho az ugyanilyen, amit a brazilok játszanak, és én megismerkedtem ottani zenészekkel, mielőtt kint játszottam a Budapest Bárra, én előzőleg 2 évig, előző 2 évben 2-3 hónapot kint tanítottam. Volt szerencsém egy angol ösztöndíj keretébe, és egy vegyes kórust tanítottam, fiúkat, lányokat, ilyen 8 és 16 év közöttieket, és ugye a Kodály módszer szerint tanítottam nekik akár a magyar dalokat, vagy akár cigány dalokat is énekelni. A feleségem tanította ő nekik a cigányul a szöveget, és ugye egyébként úgy, hogy a feleségem nem is cigány származású, de gyorsan megnézte a albumokról a fonetikusan leírattak, vagy hazatelefonáltunk, segítettek, és ő tanította nekik, én meg a dallamot, és tanítottam hegedűt és zongorát is. Úgyhogy ott megismerkedtem olyan muzsikával, amikor már visszamentem a Budapest Bárra játszani, akkor már tudtam, hogy milyen dalokat szeretnék feldolgozni. Ott van egy nagyon híres régi zeneszerzőjük, hát olyan, mint nálunk nem csak előadod a zeneszerzés, Járóka Sándor, náluk úgy hívták, hogy Pisinginje. És olyan csodálatos dallamok vannak, amiket azóta is, ha van lehetőségem, akkor játszom. Meseszépek, és ezt megpróbáltuk a közönségnek ötvözni a mi muzsikánkkal, és úgy adtam, akár egy pacsirtába is belehetett a virtuózabb dalokat, a brazil dallamokat beletett csempézni, és imádták.
5: Mi a sikeretek titka?
6: nagyon összetett, ezt már nagyon sokszor kérdezték.
7: Gondolom.
6: Egyik részről az, hogy olyan ikonikus énekesek vannak a zenekarban, akikre nagyon sok ember kíváncsi. Olyan dalokat játszunk, ami fülbe mászó, és átmentjük a következő generációk számára, úgyhogy nagyon jól lehet rá szórakozni. Egy olyan fajta hangszerelésben, amit ezelőtt még nem hallhattak így, úgyhogy nagyon sok minden és ez nagyon sok mindenből áll, és ezért is azt tapasztalom koncerteken, hogy a közönség a korosztályt nézve hát egészen a piciktől a pár évesekig ugye hozzák a szülők, hogy generációkat tartunk össze. Jönnek szülők, nagyszülők, unokák, családi programnak is kitűnő, hisz nem csak az, hogy elviszem a 8-10 éves kisgyereket olyan koncert, ami neki jó, és unatkozik a szülő, hanem eljönnek és minőségi, kellemes, jó muzsikát kapnak, és az egész család tudja élvezni. Vagy akár nagy barát itt társaságok, amiket tapasztalok, hogy 8-10-15 jegyeket is vesznek, hiszen nagy csapatban jönnek és szórakoznak.
7: Pont ez lett volna a kérdésem, hogy tulajdonképpen kikből áll a közönségetek? És akkor így nagyjából már válaszoltál.
6: Igen,
7: is
6: hát a fő az a 30 és 50 között van, én azt mondanám, és akkor fölötte is jóval, például játszunk szabadtéri helyszíneken nyáron, és nem ritka, hogy akár elsősorban 70-80 évesek ott állnak. Amit nehéz elhinni, hisz egy nyári este azért 2 órát, 2,5 órát ott állni egy koncerten, azért nem olyan egyszerű. Nekem fárasztó lenne, megmondom őszintén, és irigykedem ilyenkor, hogy végigek, milyen, és szórakoznak, és táncolnak, de ugyanígy lát,

0: nem csak a külföldi zenét hallgatnak. És én, amikor annak idején jött az ötlet, akkor pont így alakult ki, volt egy törzshelyem, ahova szerettem járni, egy kávéház, és mindig külföldi zenét hallottam, és nagyon örültem annak, amikor ritka pillanatnak, amikor még valami magyar zene megszólalt, és innen jött az ötlet, hogy készíteni kell egy albumot, rengeteg kávéház nyílik, ugye a 2000-es években, és ez megváltozott, mert fiatalok is járnak laptoppal, megváltozott a kávéházi kultúra, de viszont újra élet, úgyhogy azt mondtam, hogy szeretnék egy albumot, ahol ezt a fajta muzsikát hallhatja a közönség.
1: A Covid milyen hatással volt rátok? Éreztél valami változást azóta?
0: Természetesen, és ezzel nem csak én vagyok itt. Hát nehéz időszak volt, hullámvasút volt, azt kell, hogy mondjam, mert az elején nagyon örültem, hogy egy kicsit lehet pihenni, és nem kell az állandó koncertezés, albumkészítés, próba, egy folyamatot egy kicsit meg lehetett szakítani. De amikor eltelt több hónap, és még mindig nem láttam, hogy ebből hova lesz kiút, és ugye ez nem csak velünk történt meg, hanem nem volt olyan földrész, ahova elmentél volna, és ez másképp lett volna. Úgyhogy nagyon fura volt, hogy az egész világ konkrétan be van zárva. Félelmetes is volt, és akkor ugye én megpróbáltam lefoglalni magam, akkor jött több hang, még egy-két hangszernek a tanulása, amit addig nem tehettem meg, viszont azt érzeztem Covid után, hogy nem jutottunk el arra a szintre, akár a koncertek számát nézem, kicsit megváltozott a világ, kicsit nehezebben akart beindulni, és közel vagyunk hozzá, de azért még nem vagyunk ott, mint Covid előtt.
1: Megváltozott az igény is esetleg?
0: Azt látom, az emberek járnak koncertre, szeretnek koncertre járni, csak én azt, amit látok, hogy az emberek pénztárcája azért véges. Ja. És ugye a koncertjegyek, ha a Covid előtti időszakot nézem is utána, hát mondhatom azt, hogy több, mint a duplájára ugrott. Most már színházba se 3-4 ezer forintért megyünk, hanem 8-10 ezer forint, és arra emlékszem, előtte így volt, igen. És a Budapest bárra is régen 3-4-5-6 ezer forint volt a jegy, most már 10-12-15, és nem ritka, hogy 20 ezer is, úgyhogy azért ez is leredukálja azt, hogy mennyien járnak, de most volt épp a születésnapi koncertünk, és 5-6 ezer ember volt a Pakból, úgyhogy nem szeretnék panaszkodni, de azért ez érezhető, ha nem is legfőképp a Budapest bárnál, de sok kollégám, sok más zenekarnál azért ezt tapasztalom. Erről beszélgetünk sokat.
1: Térjünk vissza most egy picit a gyökerekhez, hogy honnan sikerült eljutni ehhez az óriási sikerhez. Zenés családból származott.
0: Igen, igen, így van. Hát 5 éves koromban édesapám adta kezembe a hangszert, aki egyébként...
1: Hát ő kezdette veled foglalkozni.
0: Így van, igen, így van. És aki ő Brácsán játszik, ő Farkas István. Egyébként a 100 tagú cigány zenekarnak volt nagyon sokáig az egyik szólamvezetője. És na 5 éves koromban kezembe adta a hangszert, és azt hiszem 7 éves voltam, hogy zeneiskolába elkezdtem a tanulmányokat, és azt nagyon jól tudom, hogy arra jól emlékszem, hogy én a klasszikus zenével kezdtem, és valahogy az nagyon megtetszett nekem, de aztán megláttam egy nagy zenekart a tévébe, hogy nagyon sokan játszanak, és én azt mondtam édesapámnak, hogy na én ebbe a zenekarba szeretnék játszani. Hát ez volt a 100 tagú cigány zenekar, amikor megalakult, azt hiszem, hogy 10 éves körül lehettem, és 14 évesen kerültem be a zenekarba, és először ott játszottam olyan zenét, ami nem a klasszikus zenéhez kötődik. És az nagyon megtetszett nekem, hogy több mint 10, azt hiszem 12 évet töltöttem a zenekarba, és egyébként édesapáddal is ott ismerkedtem meg, és a zenekar koncertmestere volt. Úgyhogy az nagyon szép emlékek, meg nagyon jó időszak volt az, meg kisgyerekként megélni, hogy ennyi ember közt lenni, és akkor azt hiszem, hogy a legjobb muzsikusokkal találkozhattam. Boros Lajos, Berki László, Járóka Sándor, Lendvai Csócsi József, édesapád, tényleg olyan muzsikusok voltak ott, hogy nem csak a zenét, de a maga viselkedést, és tudom, a hétköznapi életet, hogy hogyan élik, azt is lehetett tőlük tanulni.
1: Hol tanultad a cigányzenét? Gondolom nem a
0: zenéskolában. Nagyon érdekes, mert igazából cigányzenét nem tanultam soha, és az nem is, valahogy nem is annyira vonzott.

0: Úgyhogy én vendéglátó helységekben soha nem játszottam, de viszont ez a régi kávéházi cigányzene, ami nem a Nóta és a Csárdás, mert 20-as, 30-as éveket nézzük, akkor a kuplék, a sanzonok, a jazzes hatású dalok, az amerikai, német, francia, akár van egy kis keleti beütés is, amit észrevehetünk ezeken a dalokon keresztül. Sokkal inkább ez érdekelt engem, de az a fajta szórakoztatás, amit a cigányzene tud egyedülállóan adni, az nagyon tetszett. Csak én szerettem volna, hogyha ezeket a dalokat nem kávé, nem vacsora mellett hangzanak el. Én nekem fontos volt, hogy ezt a színpadra vigyem, és fő műsoridőben ezek a dalok hangozzanak el, akár például, ahogy a MIPÁ-ba is a Bartók Béla hangverseny teremben játszunk. Én nagyon büszke vagyok, hogy ezeket a dalokat kihoztuk, és egy másik polcra helyeztük el.
1: De abból a szempontból azért egy picit más, mint a 100 tagú cigány zenekarnak a repertoárja.
0: Hogy
1: azért egyedi hangzás.
0: Természetesen. Világos, hát inkább a 100 tagú cigányzen a könnyű klasszikusok. Igen. És a virtuós cigány darabok irányába lehet őket megtalálni. Mi nekünk ez teljesen más volt, ez nagyon sok idő eltelt, és ez a szeretet nekem egyébként onnan jött, hogy én nagyon szerettem mindig a régi magyar filmeket, Kabos, Latabár, és ezekbe ezek a dalok felcsendülnek, akár a Meseautó, vagy rengeteg dal, és én ez a fajta világ, ez a fajta millió, ez nekem nagyon tetszett, ez a régi, ez az elegáns, ez a patinás, ez a fajta világ, ez nagyon közel áll hozzám.
1: A 100 tagú cigányzenekarnak azért rendszerint legendás sikerei vannak, mondjuk így, hiszen amikor a koncert után feláll a közönség, és óriási ovációban törnek ki, és szinte szétszedik a koncerttermet, ami azért nem ritka.
0: Nem volt ritka, ez így van.
1: Igaz?
0: Ez így van.
1: Az hihetetlen élmény lehet, még az előadóknak is.
0: Igen, ez így van, és velük jártam be először a világot. Hát itthon sokkal kevesebbet koncerteztünk annak idején, mint külföldön. Igen. Abba az időben egy francia menedzserünk volt, Xavier Dubuc, aki a világon mindenhova elvitt minket. Európában szinte minden országban játszottunk, de Amerikában, Dél-Amerikában, velük jártam először Guatemalába, Közép-Amerikába, Japánba is a 100 tagúba jutottam el, és egy olyan fajta érzés, egy olyan fajta ennyi emberrel utazni, és koncertezni, és ezt a sikert megélni, 14-15 évesen, ez elképesztő. Majd azt hiszem 18 lehettem, amikor a zenekar egyik vezető prímása lehettem. Hát és onnan meg még izgalmasabb volt az élet. Úgyhogy tényleg csodálatos, hogy és mai napig működik ez a zenekar, és ma azt hiszem, hogy 35-40 éves, nem is tudom hány éves a zenekar, elképesztő. És amikor a zenekarban játszottam, emlékszem, hogy 186 tagú volt a 100 tagú cigány zenekar. Egészen elképesztő.
1: Így van. Valahol egy óriási show műsor egyébként, amit ők csinálnak.
0: Így
1: tehát
0: van.
1: Amikor a végén a pacsírt, a felcsendül.
0: Meg ennyi ember, hogy együtt muzsikál, ez már olyan fajta kuriózum, és ugye ez behatárolta, hogy csak nagy koncerttermekbe tudunk játszani, és ez tényleg így is volt, hogy a legnagyobb koncerttermekbe játszottuk. Hát évekig a téli koncertjeink az végig a francia Rivérán zajlott, meg az a téli francia turné, ahol 6-7 alatt 25-30-35 koncertet adtunk, elképesztő. Hát Franciaországban talán minden második városban biztos, hogy játszottunk, igen. Még ilyen kisebbekbe is, úgyhogy, és azt hiszem 7-8 éven keresztül jártuk a Franciaországot, úgyhogy szinte mindenhol jártam Franciaországban.
1: És a számtalan CD felvétel.
0: Rengeteg, és akkor élő felvétel, és az egyik a Lioni, amire nagyon auditoriumban, amikor játszottunk, az ott készült az egyik dupla albumunk, de számos albumot készítettünk, nem csak itt, hanem külföldön is élő koncertek keretében.
1: Tehát, hogyha az ember fiatalon ilyen élményekhez jut, akkor az valahol determinálja is. Nem minden esetben, de azért nem nagyon meglepő, hogy akkor ezek után te is egy olyan formációval állsz elő, mondjuk felnőtt korodban, mondjuk így, ami tulajdonképpen a Budapest
0: Bárhoz
1: vezetett.
0: Igen, én azt gondolom kellett ahhoz, hogy én a 100 tagú cigányzenekarba játszak, és utána még én nagyon sok zenekarba játszottam. Több, volt egy olyan nyár, amikor egészen pontosan 11 zenekarba játszottam. Úgyhogy minden, minimum volt, hogy minden nap egy koncertem van, de nagyon sokszor kettő is volt. Úgyhogy az egy olyan nyári időszak volt, amikor onnan azt mondtam, hogy jó, ezt befejeztük, és akkor elmentem, felvételiztem a zeneművészeti főiskolára, és ott Dénes László keze alatt fejlődhettem, és igazából azt a fajta minőségi muzsikálás, azt a fajta klasszikus zenét, azt tőle tanulhattam, és nála is diplomáztam.
1: Fontos volt számodra, hogy diplomát szerez?
0: Mindenféleképpen, hisz az volt az érzésem a Száztagú Cigányzenekarban már vége felé, hogy valahogy innen nem lehet tovább. Itt az ember itt van, ez a repertoár, néha változik egy-két szám, de olyan merőben más dolog nem történik. Viszont én mindig nagyon nyitott füllel jártam, és nagyon sok zenei stílus engem még érdekelt. Hát így is azért is kezdtem el mondjuk gitározni, mert a dél-amerikai brazil zene az imádtam, és az gitáron szólal meg, vagy nagyon szerettem a balkáni zenét, ott pedig a harmonika az nagyon dominál, vagy imádtam az zongorát, és akkor ezeket a hangszereket pont azért kezdtem el tanulni, mert is stílusilag nagyon szerettem ha én azokat jól ismerem, és nem csak ismerem, de el is sajátíthatom. És a Száztagú Cigányzenekar után akkor jöttek olyan zenekarok, amivel más műfajokat tudtam játszani. Ilyen volt a Besodrom, a Romanodrom, akár a Kályág, autentikus cigányzene, Szilvási Gypsy Folk Band, ilyen volt a Pannonia Klezmerben, a Budapest Klezmerben, de ahol klezmerzenét játszottam, vagy kicsit ilyen rokkosabb volt a Kistehén Tánzenek, hogy nagyon sok műfaj volt, amit még érdekelt, és szerettem volna ezekben magam kipróbálni.
1: És hogy vált az ember mondjuk egy száztagús repertoár után egy Besodrom vagy egy Androdrom típusú zenekarhoz?
0: Teljesen más. Nagyon nehéz volt, és igazából a száztagú fellépéseim közben ugye az, emlékszem, volt egy olyan, ugye párhuzamosan ment több zenekar, és befejeztük a koncertet, hogy ott már vége volt este 10-kor, játszottunk a Vigadóba, és utána éjfélkor kezdtem a Ráckertbe, és az egy teljesen másik zene, ott pedig a Besodrommal, ahol balkán cigány zenét játszottunk, ott hegedűn is, harmonikán is, úgyhogy nálam nem volt ez a fajta kötöttség. Én ha szerettem valami stílust, akkor, és azt elsajátíthattam, akkor azt én örömmel játszottam, úgyhogy nem volt nehéz nekem ilyen szempontból se a stílus, se a hangszerek közti váltás.
1: De ezek mind olyan zenekarok, amik mondhatni azért legendás zenekarok a saját műfajukon belül, és óriási tábort mozgattak meg. Tehát nyilván ezek is mind hatással voltak akkor rád.
0: Természetesen. És amikor az a ominózus nyár, amikor 11 zenekarban játszottam, és minden nap egyet, legalább, de valahogy kettőt, akkor azt mondtam, hogy én ezt nem szeretném folytatni, nem szeretnék kiégni ebbe, és akkor mentem el a zeneművészetire. És amikor lediplomáztam, utána pedig már nem szerettem volna egy zenekarba se visszamenni, ennek két oka is volt. Szerettem volna valami sajátot csinálni, a másik meg, hogy szerettem volna a feleségemmel olyan közös dolgot, amivel egy kicsit több időt tölthetünk együtt, nem csak magánéletbe, hanem a munkánkba is. És akkor így jött 2007-ben a Budapest Bár.
1: Farkas Róbert, a Budapest Bár vezetője és megálmodója volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a zenekar történetéről, a saját gyökereiről és művészi kiteljesedéséről. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A beszélgetés folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 10 óra 5 perctől. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: rádió. Rádiódik.
1: Gyertek fiúk, most a rádióba, egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódik. Rólunk, neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Lakatos Pál, a roma származású magyar ökölvívó életútja és sikerei. Lakatos Pál a magyar ökölvívás egyik kiemelkedő alakja, aki hosszú éveken keresztül képviselte hazánkat a hazai és nemzetközi versenyeken. 1968. június 7-én született Vásárosnaményban. Pályafutása során a legkisebb súlycsoportban, a 48 kg-os kis légsúlyban versenyzett, ahol rendkívüli gyorsaságával, technikai tudásával és kitartásával vált ismert. 13-szoros magyar bajnokként tartják számon, és több mint egy évtizeden keresztül a nemzetközi ökölvívás élmezőnyéhez tartozott. Lakatos Pál fiatalon, mindössze 14 éves korában került a budapesti Honvédhoz, ahol elkezdhette komolyabb sportolói pályafutását. Később a vasas ökölvívója lett, és itt érte el pályafutásának legjelentősebb eredményeit. A versenysport már fiatalon nagyfokú fegyelmet követelt tőle. A rendszeres edzések, a súlycsoportjának megfelelő testsúly fenntartása és a versenyekre való felkészülés mindennapjainak fontos részévé váltak. Az ökölvívásban nem elegendő az erő vagy a bátor, a sikerhez gyors reakciókra, jó helyzet felismerésre, pontos ütés kombinációkra és kiváló állóképességre is szükség van. Lakatos Pál eredményei azt mutatják, hogy ezekben a képességekben hosszú időn keresztül magas színvonalon teljesített. Lakatos Pál 1990-ben érte el egyik fontos hazai sikerét, amikor megnyerte a magyar ökölvívó bajnokságot. A versenyen legyőzte